0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli

0: Koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
0: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Sta hoste, hoste, mange du der. Med høytam, høytam, høytam. Diske kik og toste, mange mot dem. Mange mot dem.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus parti zene különböző irányzatait, a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított, változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűh körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

I can feel it, your lips on my skin.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Tánc.
1: Táncházi produkcióval, amatőr táncversennyel, bemutatókkal is várják az érdeklődőket a 6. alkalommal megrendezett pécsi Tangó Fesztiválon, a Nemzetközi Tangó ünnepen szeptember 18-a és 20-a között. A fesztivál célja az, hogy szélesre tárja a kapukot a műfaj iránt érdeklődők előtt, és közelebb hozza az arra kíváncsiaknak a tangó életérzését. A szervezők idén is nemzetközi oktatókkal, ingyenes táncszínházi előadással, élőzenés koncerttel, amatőr táncversennyel és különleges divatbemutatóval várják a közönséget. Szeptember 18-án Franz Alvaro Bravo és Serbán Andrea oktatók vezetésével a résztvevők a tangó legfontosabb alapkövét, a kapcsolódást és az ölelést járhatják körül, míg az esti órákban nyitó táncesten indul a fesztivál. A Zsolnai negyed panoráma termében szakmai kurzusokon a zeneiség megélése és a tánctér elegáns használata kerül a fókuszba, majd a koncertteremben az argentin tangó táncszínház nyitótáncát a második pécsi amatőr tangó táncverseny elődöntője követi. Kéméndi Tamás Pécs népszerű harmonika művésze egy különleges élményt ígérő koncerttel mutatja be tangós arcát, ezután pedig a tangó öltözékeké és az egyedi lábbeliké lesz a főszerep. Azok számára, akik kedvet kapnak a tánchoz, de még nem rendelkeznek tapasztalattal, a Tangolióra Pécs oktatói tartanak ingyenes, játékos beavató órát a szombat kora esti órákban. Majd a nap egyik legkiemelkedőbb eseményeként az Argentin Tangó Táncszínház ingyenesen látogatható színházi produkcióját nézhetik meg az érdeklődők. Vasárnap a Tettyei Romok szabadtéri színpada ad otthont a záró tangópikniknek, ahol a pécsi tangos közösség vendégszeretete, szabadtéri tánc és kötetlen találkozások várják a látogatókat egészen estig. A háromnapos rendezvény sorozaton a workshopok és a szombatesti tangóbál kivételével minden program teljesen ingyenesen látogatható.
0: Opera.
1: Kolonics Klára szoprán ad ária estet szeptember 20-án az Eiffel Műhelyházban. A Kossuth Díjas szoprán pályájának meghatározó állomásait Verdi és Donizetti hősnői, valamint Erkel bánkbányának Melindája idézik fel. Az est vendége Kovácsházi István tenor és Alexandru Agács bariton. Horváth Béla oboán, Dínyes Dániel pedig zongorán működik közre. Különösen személyes pillanatnak ígérkezik Melinda és Bánk kettőse, amelyben Kolonics Klára partnere Kovácsházi István lesz. A közös fellépést követően Kovácsházi István Bánk híres áriáját is elénekli. Ezt követően Donizetti Bolain Anna című operájának záró jelenete látható. A műsor második felében egy másik meghatározó Verdi hősnő, Violetta Valeri tér vissza. Kolonics Klára 20 éven át énekelte a Traviata főszerepét, amelynek nyári sorozatát nem tudta vállalni. Az estet a szicíliai Vecsernie virtuóz bolerója zárja majd.
0: Koncert.
1: Folytatódik a nemzetközi koncertsorozat a kőbányai Szent László templomban. A Lechner Ödön ikonikus alkotásaként ismert kiváló akusztikájú Szent László templomban idén ősszel hagyományőrző szándékkal indult újra nagyszabású orgona koncertsorozat. A kőbányai önkormányzat támogatásával a László király egyházi kórus alapítvány szervezésében megvalósuló nemzetközi orgonaestekkel újjáélet Kőbánya több évtizedes gazdag orgona zenei hagyománya. Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a sorozat kezdeményezője, 2014 és 20 között a templom orgonistájaként a kőbányai Szent László kórussal együttműködve korábban már több nagy sikerű hangversenysorozatot szervezett a helyszínen. A most induló Somogyvári Ákos karnaggyal közös kezdeményezés célja, hogy a korábbi hagyományukat felújítva évente hazai és elismert külföldi orgonaművészek közreműködésével kapcsolja be Kőbányát a nemzetközi zenei élet vérkeringésébe. A 2026-os évad kiemelt hangsúlyt fektet a magyar egyházi zenetörténet egyik legjelentősebb alakjára, a hangversenyekkel Bárdos Lajos emléke előtt tisztelegnek, születésének 127. és halálának 40. évfordulója alkalmából. A programok különlegessége, hogy a koncert élmény és a liturgia szervesen összekapcsolódik. A 18 órakor kezdődő szentmiséken Bárdos remek művek csendülnek fel, majd ezeket követik az orgona hangversenyek. Október 3-án Áhim Erzsébet magyar arany érdemkereszttel kitüntetett, Artisius díjas orgonaművész lép fel, aki 2 évtizeden át volt a Szent László templom orgonistája. A jelenleg Svájcban élő, az M.L. Luzern Bruder Klaus templom orgonaművészeként, a Tonart Bruder Klaus koncertsorozat művészeti vezetőjeként tevékenykedő előadó visszatérése különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Október 25-én a nemzetközileg elismert és a Lengyel Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett lengyel orgonaművész József Kotovic, a Varsói Chopin Zeneművészeti Egyetem professzora adja a sorozat záró koncertjét a lengyel-magyar barátság jegyében a poznani felkelés és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegve. A szóló orgona hangversenyek mellett a sorozat kiemelkedő nagyszabású eseménye lesz a szeptember 19-i, az Ars Sacra Fesztivál keretében megvalósuló zenekaros ünnepi szentmise, amelyen Mozart D-dur Missa Brevis című műve, valamint Bach és Handel zenekari kíséretes kompozíciói csendülnek fel, Somogyvári Ákos és Safarek Krisztián a Szent László templom karnagyai vezényletével.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Badacsony tanösvények, Balaton felvidék. Balatoni túra, strandolás nélkül. A badacsony ne csak a bort és a naplementét juttassa eszünkbe. Egynapos túrára is kifejezetten ajánlott. Bazalt orgonák, kilátópontok, tanösvények, és persze a Balaton látványa teszik majd feledhetetlenné az itt töltött napot. Az útvonal végig jól jelölt, könnyen követhető, így nem igényel folyamatos térképböngészést. A szintkülönbségek ellenére a túraritmusa kiegyensúlyozott, a panoráma folyamatos látványa pedig végig fenntartja a lendületet. Az sem utolsó szempont, hogy a Badacsony vonattal is kényelmesen elérhető, így autó nélkül is ideális választás egy spontán, egynapos kiruccanáshoz. Az ajánlott útvonal a Badacsonyi vasútállomástól indul, érinti a Kisfaludi kilátót, majd a Rózsakőnél zárul. A nagyjából 7 kilométeres táv kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól bejárható egy nap alatt. Zebegény, a Börzsöny pereme, Julianus kilátó. Rövid, de kaptatós út. Ha kevés az időnkre, igazi élményt szeretnénk, Zebegény tökéletes választás. A Julianus kilátóból a Dunakanyar egészen különös arcát mutatja. Az útvonal Zebegényből indul, és rövid, mégis élménydús kapaszkodással vezet fel a Julianus kilátóhoz, majd a Trianon emlékmű érintésével zárul. Nagyjából 5-6 kilométeres táv bejárása ideális egynapos program, különösen, ha nem szeretnénk hosszú, vagy technikailag nehéz túrába vágni. Mégis kiszakadnánk a városi környezetből. Zebegény a nyugati pályaudvarról közvetlen vonattal elérhető. Ez a túra kifejezetten jó választás azok számára is, akik most ismerkednek a túrázással. Nem túl megterhelő, mégis sikerélményt nyújt.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. szeptember 18-a van, péntek reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, én Kovács Gergő vagyok. Önök a Trend FM friss híreit hallják. Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió, ezt közölte az Európai Bizottság elnöke. A múlt héten jóvá hagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását az Ukrajna támogató hitel keretében. Hozzátette, hogy az EU kész a SAFE program fennmaradó forrásait egy új Európai Uniós ukrán védelmi program elindítására felhasználni. Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megvitatta az ukrán parlamentben szükséges reformokat is. Az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a jövő héten az ENSZ közgyűlésen New Yorkban. Sikerült előrébb jutni a lengyelországi amerikai támaszpont ügyében. Ezt jelentette be az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump hozzátette, hogy a helyszínt hamarosan bejelentik. A lengyel elnök köszönetet mondott amerikai kollégájának és megismételte, hogy a lengyel kormány kész tovább erősíteni a védelmi együttműködéseket. Egyértelműen szeretné újraindítani az Egyesült Államok és Észak-Korea között évek óta megszakadt párbeszédet az amerikai elnök. Erről beszélt a dél-koreai elnök. Majd hozzátette, hogy ő is arra biztatja Donald Trumpot, hogy kezdjen párbeszédet Pyongyannal. Az amerikai elnök jelezte, hogy az év végéig újra találkoznak Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Észak-Korea eddig nem reagált a kezdeményezésre. Oroszország gazdasági dinamikája összességében megfelel a várakozásoknak. A GDP növekedés az év végére legfeljebb 1% lesz. Erről beszélt az orosz elnök. Az orosz költségvetés hordonként 50 dolláros olajárral számol, amit rendkívül konzervatív, de megbízható várakozásnak nevezett. Az államfő szerint a hiány várhatóan a GDP körülbelül 2%-át teszi majd ki. Az orosz ipar állapotát stabilnak nevezte, ami szerinte a munkaerőpiaci helyzetből is látszik. Közölte, hogy augusztusban a szövetségi költségvetés 606 milliárd rubeles többlettel zárt. A nem olaj- és gázipari bevételek 8 hónap alatt több mint 18%-kal nőttek. Az orosz kormány az olaj- és gázbevételek növekedésére számít, ami lehetővé teszi a nemzeti jóléti alap feltöltését. Ellenkérelmet adott be a bíróságra az Integritás Hatóság elnöke. Bíró Ferenc az elmozdítása ellen érvel. Még nem tárgyalta a bíróság, leváltják-e a többi között hűtlen kezelés és 140 milliós vagyoni hátrány okozásával vádolt vezetőt. Bíró Ferenc politikai lejárató akciót emleget és tagadja a vádakat, illetve a hivatalvesztési eljárást is politikailag motivált döntésnek tartja.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 154.173 ponton stagnált tegnap, minimálisan elmaradva az előző napi történelmi csúcsától. A részvénypiac forgalma 23 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama vegyesen alakult. A MOL 5.240 forinton stagnált, az OTP részvények ára 0,5%-kal 46.880 forintra csökkent, a Magyar Telekom 0,5%-kal 2.592 forintra nőtt, a Richter 1,4%-kal 12.780 forintra emelkedett. Jobb volt a hangulat Európában, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,2%-ot, a frankfurti DAX 0,7%-ot erősödött, a párizsi CAC 0,5%-os, a milánói börze 0,8%-os pluszban zárt, Madrid 1%-ot erősödött. Emelkedéssel zártak a New Yorki tőzsde főbb mutatói, a Dow Jones 6%-kal nőtt, az S&P 500-as mutatója 1,1%-kal több lett, a Nasdaq kompozit 1,7%-kal emelkedett. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. A térségben irányadó japán Nikkei 0,8%-ot emelkedik, Hongkong 0,7%-kal megy fölfelé, Shanghai 1%-ot erősödik, India még zárva, a dél-koreai Kospi 2,5%-os rallizásban, a szingapúri mutató pedig 0,3%-os mínuszban. 1 euróért 362 forint 60 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, az 1 amerikai dollárért pedig 315 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 382 forint is 90 fillért kérnek. 1,1479 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzete a kőolaj világpiaci áraival. Itt is csökkenés látható, 7%-kal olcsóbb a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj 101 dollár 10 cent hordonként, 8%-kal megy le a Brent árfolyama, a Brent hordonkénti ára 103 dollár 10 cent. Minimálisan pár pontos mínuszban az arany árfolyama, egy uncia aranyért 4396 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Alapvetően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben, illetve helyenként a nyugati megyékben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózáporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénklökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére pedig 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Friss hírekkel legközelebb fél hétkor várjuk majd Önöket. Emszűcs Péterrel indítjuk a Reggeli Monitor című műsorunkat. Tartsanak velünk, jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, szeptember 18-án pénteken reggel fél hétkor a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Milyen időnk lesz ma?
3: Egy-két helyen lehet futózápor, de egyébként meg napos időnk lesz, és egyébként hétvégén is. Talán most ez az utolsó hétvége, hogy ilyen nyárias idő lesz még. 30 fok közeli csúcshőmérséklettel, úgyhogy lehet irány menni kirándulni, irány a Balcsi, a strand.
2: Nagyon jó. Mint ahogy szép eredmény született, te, aki ősfradista vagy, egyébként gondolom nagyon örültél.
3: Igen, nagyon örültem. Félt, nagyon
2: ez elsőre nem rossz, aztán meglátjuk, hogyan.
3: Szerintem tovább. Amúgy ez bravúr pont. Az ellenfeleket nézve a többit, abszolút.
2: Na hát majd meglátjuk, hogyan tovább, úgyhogy na, majd jönnek a sporthírek is 7 órakor, addig meg friss, rövid hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szabadlábra került a Volánbusz ügy harmadik gyanúsítottja.
3: A döntésről a törvényszék ma ígért részletes tájékoztatást. A nyomozásban már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-nak kérték a letartóztatását. Jelinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját 1 hónapra letartóztatta a bíróság. A gyanú szerint 10 milliárdos vagyoni hátrányt okoztak azzal, hogy jelentős túlárazással szereztek be használt autóbuszokat abban az időszakban, amikor az MNV gyakorolta a Volán társaságok tulajdonosi jogait.
2: Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió, közölte a bizottság elnöke.
3: A múlt héten jóvá hagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását is. Hozzátette, hogy az EU kész a SAFE programban fennmaradó forrásokat egy új ukrán védelmi program elindítására felhasználni. Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megvitatta az ukrán parlamentben szükséges reformokat is. Az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a jövő héten az ENSZ közgyűlésen New Yorkban.
2: 31 éves csúcsra 1,25%-ra emelt az alapkamatot a Japán Jegybank.
3: A lépés a kamatemelési ciklus felgyorsulását jelenti 2024 márciusa óta. A jegybank szerint a döntés oka az a kockázat, hogy az infláció a 2%-os cél fölé emelkedik.
2: Bizakodó gazdasági kilátásokat között legfrissebb makrogazdasági kitekintőjében az MBH elemzési centrum.
3: Évvégére 1,8%-os átlagos inflációt és ugyanilyen mértékű GDP adatot várnak. Az ország gazdasági teljesítménye pedig az utóbbi évek gyenge eredményei után berobbanhat 2,5, majd 2028-ra 3%-os növekedéssel. Az igazgató szerint a forint erősödése ezért inkább jövőre tolódik, az idei évre még enyhe romlást is várnak. Árokszállási Zoltán azonban szkeptikus a GDP arányos hiány gyors csökkentésével kapcsolatban.
4: A következő évekre azt gondolom, hogy az idei jelentős emelkedés után nagyon fontos lesz, hogy ez az adósságráta így minél ütemesebben csökkenni kezdjen. Mindig nyilvánvalóan az a dolog jut elsőre eszünkbe, hogyha valóban eurózóna taggá akarunk válni, akkor azért ahhoz, hogy konvergálunk kellene a 60%-os GDP arányos rátához. Én azt gondolom, hogy be lehet lépni az eurózónába anélkül, hogy ezt teljesítettük volna, de mindenképpen gyors léptekkel kell abba az irányba közeledni. Én azt gondolom, hogy jövőre azért még nem biztos, hogy nagyon gyors adósság csökkenés meg tud indulni.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsdeindex, a BUX 154.173 ponton stagnált, minimálisan elmaradva az előző napi történelmi csúcsától.
3: A részvénypiac forgalma 23 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama vegyesen alakult. A MOL 5240 forinton stagnált, az OTP részvények ára 0,5%-kal 46.880 forintra csökkent, a Magyar Telekom 0,5%-kal 2592 forintra nőtt, a Richter 1,4%-kal 12.780 forintra emelkedett.
2: Jó volt a hangulat Európában, a főbb indexek emelkedtek.
3: A londoni FTSE 1,2%-ot, a frankfurti DAX 0,7%-ot erősödött, a párizsi CAC 0,5%-os, a milánói börze 0,8%-os pluszban zárt, Madrid 1%-ot erősödött.
2: A tengeren túlon is jó volt a hangulat, pozitívban zártak a vezetőindexek.
3: A Dow Jones 6%-kal nőtt, az S&P 500-as mutatója 1,1%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,7%-kal emelkedett.
2: Ázsiában is gyakorlatilag mindenütt emelkedés van, kivéve Szingapurt. A japán tőzsde 1,8%-kal van feljebb, Hongkong 7%-del, a Shanghai Composite 1%-os pluszban. India nyitás után nem sokkal 2%-os plusz mutat, a dél-koreai mutató 2,7%-kal hasít, egyedül Szingapur az, aki 3%-os mínuszban. A forint az euróval szemben egy picit tudott erősödni, és a dollárral szemben is gyengültünk, viszont a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 362 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 383 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak enyhe mínuszban, 6%-kal olcsóbb az észak-amerikai kőnyőolaj a WTI jegyzésára, 101 dollár 30 centen áll, a Brent 8%-kal jött lejjebb, 103 dollár 90 centen. Az aranyárfolyama enyhe mínuszban, 4395 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára vegyesen mozog, 8%-kal drágult a palládium, a platina csak pár centtel, az ezüst 0,5%-os pluszban, a réz 0,5%-os mínuszban. Na, a mezőgazdasági termelőjárak is vegyesen mozognak, de nagy mozgás nincs, talán a szójaba volt érdemes kiemelni, az 0,7%-kal lett olcsóbb, enyhe mínuszban a rizs, valamint a búza, és a kukorica, valamint a gyapot pedig pár centet tudott eddig erősödni. Újraindul a termelés az egykori zalakkerámia gyárban, Tófejem.
3: A magyar tulajdonú Szatmári cégcsoport új vállalataként a Terra Danubia Kft. Vette át és indítja újra a burkolólapgyártást. A vállalat célja, hogy a tófai telephelyen a közel 100 év alatt felhalmozott szakmai tudásra és gyártási hagyományokra építve korszerű versenyképes kerámia gyártást hozzon létre.
0: Időjárás jelentés.
3: Alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó záporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénk lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig az MBH Elemzési Centrum gazdasági kilátásait részletezzük, majd tartsanak velünk.

0: reggeli monitor.
1: 6 óra 40 perc. Bizakodó gazdasági kilátásokat között legfrissebb makrogazdasági kitekintőjében az MBH elemzési centrum. Év végére 1,8%-os átlagos inflációt és ugyanilyen mértékű GDP adatot várnak. Az ország gazdasági teljesítménye pedig az utóbbi évek gyenge eredményei után berobbanhat 2,5, majd 2028-ra 3%-os növekedéssel. Az igazgató szerint a forint erősödése ezért inkább jövőre tolódik, az idejévre még egy enyhe romlást várnak. Állok Szálasi Zoltánnal, Somodi Evelin beszélgetett a részletekről.
2: Publikálta az MBH elemzési centrum a makrogazdasági kitekintőjét, miszerint 2026-ban 1,8%-kal bővülhet a gazdaság, illetve az átlagos infláció ugyanilyen mértékben 1,8%-ra mérséklődhet. Mennyiben befolyásolta az uniós pénzek érkezése a legújabb makrogazdasági kitekintő számait? Milyen egyéb elemekkel kalkuláltatok még?
3: Az Európai Uniós források beérkezése természetesen számít az előrejelzésünkben, ugyanakkor az idei évi növekedést még ez nem igazán befolyásolja. Ugye ez az év inkább arról szólt még, hogy sikerüljön egyáltalán hozzáférni az EU-s pénzekhez. Itt ez elég jól sikerült, úgy tűnik, tehát jövőre valószínűleg ez már fogja tudni hozni valamennyire a gazdaságot, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy fontos az is, hogy mire költjük, és ugye itt sok olyan tétel van, ami azért jelentős import vonzattal jár, például ugye a vasúti szerelvényeknek a beszerzése az importból fog menni, úgyhogy azért nem lehet azt várni, hogy az EU-s források beérkezésével hirtelen minden fantasztikussá vált, és a növekedés nagyon-nagyon fel fog gyorsulni. Inkább a jövő évtől várjuk azt, hogy ez valamilyen szinten azért javítja a gazdaság növekedését.
2: Mert hogy ugye 2027-re egy 2,5%-os, 2028-ra pedig már 3%-os GDP bővülés következhet az elemzés szerint. Elsődlegesen mi lökheti meg 2028-ig a számokat akkor?
3: Én azt gondolom, hogy azért 2028-ig lehet arra számítani, hogy akár az EU-s forrásokkal beérkezésén túlmenően is a beruházási dinamika valamelyest javuljon. Bár ugye a gazdaság idén gyorsabban fog nőni, mint az elmúlt 3-4 évben bármikor, de azért vannak itt negatív jelek is sajnos, illetve hát úgy fogalmaznék, hogy a beruházások teljesítménye az idén már azért enyhe pozitívba vártuk korábban, de ez úgy tűnik, hogy nem fog tudni megvalósulni, a másik nevében jelentősen visszaestek, ugyanis a beruházások. De arra számítanánk, hogy azért a jövő évtől, és különösen 2028-tól kezdődően azért ezek már érdemben hozzá tehetnek a növekedéshez. Nyilván az Európai Uniós források ugyanitt vannak, de általánosságban azért a teljes beruházási klíma javulására is számítunk. A másik fontos dolog, hogy évek óta először idén nőhet érdemben az ipari teljesítmény Magyarországon. Ugye az voltunk sajnos már lassan hozzászok, hogy minden évben 3-4-5%-kal csökken az ipari termelés. Idén ez fordul, idén 4% körüli növekedésre számítunk, ami jövőre még gyorsabb lehet. Nyilvánvalóan az ipari termelésre beruházások tudják segíteni a gazdaság gyorsulását. Másik oldalon pedig a fogyasztástól azt várjuk, hogy továbbra is hozzá fognak járulni pozitívan a növekedéshez. Ugye a fogyasztás volt az, ami az elmúlt években tartotta magát, és pozitívan járult hozzá a gazdasághoz. Ezt nem várjuk, hogy ebben jelentősebb lassulás legyen. Legfeljebb egy kicsikét, ahogy ugye például a választások körüli költekezésnek a hatásai mérséklődnek, illetve hát ugye a béremelkedésben is most már azt látjuk, hogy némi lassulás lehet ebben az ütemben, de azért a fogyasztástól továbbra is várjuk a pozitív hozzájárulást.
2: A munkaerőpiacban milyen változások jöhetnek a gazdaság szerkezetéből fakadóan, a lassuló béremelések mellett esetleg élénkülhet-e az újabb munkaerő toborzása, hogyha szépen lassan érkeznek a beruházások is?
3: Én azt gondolom, hogy a munkaerőpiac, mivel ugye lassabban reagál a gazdaság mozgására, mint mondjuk a kereslet alakulása, hogy ebben ilyen következő negyed években a radikális változást egyelőre nem várnánk. Azt szerencse, hogy azért itt a nagyon gyenge növekedési helyzet közepette az elmúlt években nem romlott számottevően a munkaerőpiaci helyzet, bár azért

0: demográfiai oldalról, tehát a lehetséges munkaerő tartalék az már igen-igen alacsony. Tehát nem lehet arra számítani, mint mondjuk a 2010-es évek közepén, hogy évről évre 100-200 000 fővel nő a foglalkoztatotti létszám, itt nagyon enyhe évi 10-20-30 000 fős növekedésre lehet számítani, ha egyáltalán, tehát ugye azért már jóval kisebb tartalék, mint 10 évvel ezelőtt.
1: Hogyha jól láttam az elemzésben, még későbbre kalkuláltok forint erősödéssel. Érdekes, hogy most augusztus végén, amikor úgymond biztossá vált, hogy érkeznek az uniós pénzek, akkor az nem igazán látszott meg a forint árfolyamán. Az utóbbi időszakban ez a 365 körüli euró forint árfolyam állt be. Ebből jöhet még akkor akár az idei évben egy további erősödés?
0: Az idei évben már nem nagyon számítunk erősödésre a forinttól. Az év végi előrejelzésünk az 370-es euróforintra, ami arra számítanánk, hogy jövőre lehet újra arra számítani, hogy a forint erősödjön. Ugye ennek sok oka van. Nyilvánvalóan az Európai Uniós források megérkezése az egy pozitív faktor, de ugye már hónapokkal ezelőtt lehetett arra számítani, hogy ez valószínűleg meg lesz. Itt a kormányváltás utáni 1-2 hónap volt az, ami jelentős bizonytalansággal volt terhelve, de ezt követően ugye a politikai megállapodás is megszületett, sikerült a mérföldköveket úgy tűnik teljesíteni, de már nem volt nagyon nagy bizonytalanság a piaci szereplőkben ezzel kapcsolatban. De ugye nagyon sok minden más is befolyásolja. A forint árfolyamot az emelkedő energiaárak nem tesznek jót, a nemzetközi hozamkörnyezet emelkedése nem igazán tesz jót, úgyhogy most ebben a helyzetben azért nagyobb a bizonytalanság, és szerintünk várni kell addig, amíg a forint újra erősödő pályára kerüljön. Ugye itt a költségvetéssel kapcsolatban is nagyon fontos dolgoknak kell megtörténni a következő fél-egy évben, jelentősen csökkenteni kell a hiányt. Úgyhogy amikor már a piaci szereplők látni fogják, hogy ez valóban megtörténik, és remélhetőleg azért addig a nemzetközi helyzet is valamennyit javulni fog, akkor fog tudni újra erősödni a forint, de rövid távon nem számítunk arra, hogy erősödés induljon be, majd csak 2027 első felétől, közepétől inkább.
1: A GDP arányos államadósság meddig csökkenhet a következő években? Ugye most évvégére 77% körüli becslést adtatok meg, majd ezt követően egy fokozatos csökkenést. Egyrészt mi lenne az ideális szint, és mi az, ami ebből reálisan elérhető?
0: A következő évekre azt gondolom, hogy az idei jelentős emelkedés után nagyon fontos lesz, hogy ez az adósságráta így minél ütemesebben csökkenni kezdjen. Itt nyilvánvalóan az a dolog jut elsőre eszünkbe, hogyha valóban eurózóna taggá akarunk válni, akkor azért ahhoz, hogy konvergálunk kellene a 60%-os GDP arányos rátához. Én azt gondolom, hogy be lehet lépni az eurózónába anélkül, hogy ezt teljesítettük volna, de mindenképpen gyors léptekkel kell abba az irányba közeledni. Én azt gondolom, hogy jövőre azért még nem biztos, hogy nagyon gyors adósság csökkenés meg tud indulni, mert a költségvetési hiány nagy, és ugye van egy örvendetes dolog, hogy Magyarországon az infláció jóval alacsonyabb lett, mint azt akár fél évvel ezelőtt is gondoltuk volna, csak hogy ez ugye a GDP nominális növekedését is visszafogja, ez pedig ugye gátolja azt, hogy az államadósság ráta gyorsabban csökkenjen, tehát mindenképpen a költségvetési hiány mérséklését meg kell kezdeni, és nem kis ütemben kell ezt vinni előre véleményem szerint, és akkor fog tudni az államadósság ráta csökkenni. Mondom, nem feltétlenül kell egyébként 60%-os Maastrichti limitet elérni a 2035-ös évek elejére, de azt látni kell addigra, hogy a gazdaság megfelelően nő, a költségvetési hiány nem drámaian magas, sőt, remélhetőleg 3% vagy az alatti lesz, és akkor évente legalább 1,5% ponttal tudna csökkenni ez a ráta, és akkor folyamatosan, fokozatosan lehet ezt csökkenteni a következő években, 5-10-15 évben. Ez lassú folyamat azért.
2: Az MBH elemzési centrumának igazgatóját, Árokszálási Zoltánt hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 7 órakor pedig friss hírekkel várjuk Önöket itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Röntgen gépelemzéssel, pénzmosási technikákról szóló előadással, hadijáték szimulációval, drónfocival és mikrobavadászattal is várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Ludovikán egyebek mellett azt mutatják be, hogyan szűrik ki a szakemberek a csempészek trükkjeit a határon, és hogyan működik a csúcs technológiás röntgenképelemzés. Az érdeklődők szimulált röntgenképeken kereshetnek fegyvereket, készpénzt vagy más csempészárut. Lesz szó a modern pénzmosási módszerek, a titkosszolgálati információszerzésről, valamint arról is, hogyan lehet felkészülni egy többnapos áramszünetre. A programban klímaváltozással, aszállyal és energiakrízissel foglalkozó előadások is szerepelnek. A látogatók kipróbálhatják a drónfocit, a laborban pedig elektromikroszkóppal vizsgálhatnak hétköznapi tárgyakat és élőlényeket.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
4: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
5: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 31 éves csúcsra 1,25%-ra emelte az alapkamatot a Japán Jegybank.
8: A lépés a kamatemelési ciklus felgyorsulását jelenti 2024 márciusa óta. A jegybank szerint a döntés oka az a kockázat, hogy az infláció a 2%-os cél fölé emelkedik.
7: Kína 2030-ig tovább erősítené pozícióját a gyógyszeripari kutatásfejlesztés, valamint az új gyógyszerek alkalmazása területén.
8: A tervek szerint 2030-ra a világszerte kifejlesztett új terápiás megközelítést képviselő gyógyszerek legalább 25%-a Kínából származna. Emellett pár éven belül szeretnének az engedélyezett innovatív gyógyszerek számát tekintve a világ vezető országai közé tartozni. Kína az innovatív gyógyszerek piacán évi legalább 20%-os átlagos növekedéssel számol. Céljuk, hogy 2030-ra legalább 5 kínai gyógyszer éves globális értékesítése meghaladja az 1 milliárd dollárt.
7: Elrendeli a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, a kormány ezt jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán.
8: A kormányfő hozzátette, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd, ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket, eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít. Ha egy politikusnál vagy érintett szereplőnél a vizsgálatkor legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára. Magyar Pétert hallják.
9: A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és természetesen azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal.
0: Tőzsde hírek.
7: A Budapest Értéktőzsde Index, a BUX 154.173 ponton stagnált, minimálisan elmaradva a szerdai történelmi csúcsától.
8: A részvénypiac forgalma 23 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama vegyesen alakult. A MOL 5240 forinton stagnált, az OTP részvények ára 0,5%-kal 46.880 forintra csökkent. A Magyar Telekom 0,5%-kal 2592 forintra nőtt. A Richter 1,4%-kal 12.780 forintra emelkedett.
7: Európában jó volt a hangulat, pluszban zártak a vezető indexek.
8: A londoni FTSE 1,2%-ot, a frankfurti DAX 0,7%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 0,5%-os, a milánói börzen 0,8%-os pluszban zárt. Madrid 1%-ot erősödött.
7: Ez a hangulat átterjedt a tengeren túlra, és ott is pluszban zártak a vezető indexek.
8: A Dow Jones 6,1%-kal nőtt, az S&P 500-as mutatója 1,1%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,7%-kal emelkedett.
7: Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde 1,6% fölötti pluszban, Hongkong 7%-kal emelkedett, a Shanghai Composite több mint 1%-kal ment feljebb, India nyitás után nem sokkal 2% fölötti pluszban, Dél-Korea 2,6%-kal hasít, egyedül Szingapur az, aki gyengekedik 0,3%-os mínuszban. A forint erősödget, 362 forint 50 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, egy dollárért 315 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 383 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak szemmel láthatóan jönnek lejjebb. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI 1%-os mínuszban $100.90, a Brent 1,3%-kal olcsóbb, $103.50 jegyzik. Az arany árfolyama nem nagyon mozog, nagyon enyhe pici pluszban, $4,401 ér egy unci arany. A többi fémára elindult fölfelé, a palládium 1,2-del, az ezüst 0,7%-kal drágult, a platina pár centtel emelkedett, az réz ára pedig 0,5%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a szójababa az, amit érdemes kiemelni, 0,7% fölötti mínuszban, a búza 0,6%-a jött lejjebb, a rizs egy pár centet, a gyapot pedig tegnapi záróértékén vár. Sikerült előrébb jutni a lengyelországi amerikai támaszpont ügyében, jelentette be az amerikai elnök közösségi oldalán.
8: Donald Trump hozzátette, hogy a helyszínt hamarosan bejelentik. A lengyel elnök köszönetet mondott amerikai kollégájának, és megismételte, hogy készek tovább erősíteni a védelmi együttműködést.
7: Az Egyesült Államok és Kína között egyre éresebb a verseny a mesterséges intelligencia fejlesztése területén.
8: A rádiónknak nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő szerint az USA jelenleg még előrébb jár, de Kína tényleges kihívó, és akár a vártnál korábban átveheti a vezető szerepet bizonyos AI területeken. Keleti Artúr jövőkutatót arról kérdeztük, hogy a nagy versenyben kipukkanhat-e az AI lufi.
10: Szerintem itt nem lufi pukkanásra kell várni, hanem inkább az a kérdés, hogy a különböző AI technológiák azok le tudják-e szállítani időben azt, amit ígérnek. Jelenleg ebben úgy látom, hogy a világon mindenhol, de Magyarországon különösen van egy ilyen döccenés, én nem mondanám meg akadásnak, ahol a vállalatok nem biztos, hogy minden esetben ki tudták hozni azt az AI-ból, amit szerettek volna. De eközben pedig a társadalom, meg az általános értelemben vett felhasználás, meg azt mutatja, hogy óriási lehetőségek vannak benne, tehát szerintem nem lufik lesznek, hanem fázisok, és ezekben a fázisokban állandó vita és téma lesz az, hogy már elértük-e az embernél okosabb AI-t, vagy nem, már kicsit benne vagyunk, kicsit nem, illetve hogy mekkora kontrollt tudunk fölötte gyakorolni.
7: Egyértelműen szeretné újraindítani az Egyesült Államok és Észak-Korea között évek óta megszakadt párbeszédet az amerikai elnök. Erről a dél-koreai elnök számolt be.
8: Majd hozzátette, hogy ő is arra biztatja Donald Trumpot, hogy kezdjen párbeszédet Pyongyannal. Az amerikai elnök jelezte, hogy az év végéig újra találkoznak Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Észak-Korea eddig nem reagálta meg a kezdeményezésre.
7: Oroszország gazdasági dinamikája összességében megfelel a várakozásoknak. A GDP növekedés az év végére legfeljebb 1% lesz, erről az orosz elnök beszélt.
8: Az orosz költségvetés hordonként 50 dolláros olajárral számol, amit rendkívül konzervatív, de megbízható várakozásnak nevezett. Az államfő szerint a hiány várhatóan a GDP körülbelül 2%-át teszi majd ki. Az orosz ipar állapotát stabilnak nevezte, ami szerinte a munkaerőpiaci helyzetből is látszik. Közölte, hogy augusztusban a szövetségi költségvetés 606 milliárd rubeles többlettel zárt. A nem olaj- és gázipari bevételek 8 hónap alatt több mint 18%-kal nőttek. Az orosz kormány az olaj- és gázbevételek növekedésére számít, ami lehetővé teszi a nemzeti jóléti alap feltöltését.
7: Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében.
8: A Transparency International egyszer már tett feljelentést 2018-ban, ám azt a központi nyomozó főügyészség akkor elutasította. A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250 illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore cégekre bíztek, amelyek akár akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el, miközben az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten. Erről írt a 444.hu.
11: Időjárás jelentés.
8: Alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózáporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénk lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
11: Sporthírek a 94.2.
7: Megkezdődtek a küzdelmek az Európa Ligában is, az alapszakasz első fordulójában a tegnap esti eredmények: Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen Royal Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Olympique Marseille 4-1, Lillström Tordense 1-2, ugye a Ferencváros is tegnap játszott, csak ugye korábban, mégpedig a Celtickel, és 3-1-re tudott győzedelmeskedni. Csak a világbajnok Olaszország zárta veretlenül a férfi röplabda Európa-bajnokság csoportkörét. Egyébként kialakult a nyolcaddöntő párosítása. Ott Lengyelország Lettországgal játszik, szombaton Németország Bulgáriával, vasárnap Franciaország, Portugália, Ukrajna, Románia, Dánia, Olaszország és Finnország, Görögország meccs, jövő hétfőn pedig Belgium, Csehország, Szlovénia, Szerbia.
11: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Egyre élesebb a verseny az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén, mint hallották az hírekben is. A rádiónak nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő jövőkutató szerint az Egyesült Államok jelenleg még előrébb jár, de Kína tényleges kihívó, és akár a vártnál korábban átveheti a vezető szerepet bizonyos mesterséges intelligencia területeken. A verseny nem csak a modellekről és a csippekről szól, hanem a szabályozásról, az állami támogatásokról, a katonai alkalmazásokról, az üzleti hatékonyságról, és nem utolsó sorban a kiberbiztonságról is. A mesterséges intelligencia nemzetbiztonsági jelentősége óriási, mert a technológia az ellátási láncokban és a kritikus infrastruktúrában is megjelenik. Keleti Artúr jövőkutatóval Kecső Rihárd beszélgetett mindenről.
12: Egyre jobban kiteljesedni látszik az AI háború, már amennyire nevezhetjük ezt AI háborúnak az Egyesült Államok és Kína között. Valójában az USA mennyivel jár a világ előtt a mesterséges intelligencia fejlesztésben, és Kína mennyire számít tényleges versenytársnak?
10: Hát annyira versenytársnak számít, hogy a kínaiak azt tűzték ki maguk elé célul, hogy 2030-ra ők lesznek a vezető világhatalom AI-ban. Én nem tartom lehetetlennek, hogy ez még hamarabb is bekövetkezhet. Tehát a következő évek azok eldöntik azt, hogy az USA marad-e ebben a éppen hogy vezető pozícióban, ami az AI-t illeti, vagy Kína esetleg átveszi ezt a pozíciót, bár azt azért hozzátenném, hogy itt nyilván arról is lehet beszélni, hogy mi is ez a pozíció valójában, mert a mesterséges intelligencia, mint ilyen úgy általában egy nehezen megfogható dolog, mivel hogy itt különböző technológiák, különböző modalitások, értem ez alatt a képet, a hangot, a szöveget, mindenféle egyebet, az keveredik például a fizikai alkalmazással, mondjuk a robotokkal, a gyárakban használhatósággal, az üzleti életben használhatósággal, a kutatásban, és így tovább. És akkor van még egy másik dimenziója ennek, az pedig az, hogy az egyes országok azok mennyi pénzt és energiát tesznek ezekbe a technológiákba, milyen támogatást adnak azoknak a szervezeteknek, cégeknek, kutatóknak, akik ezzel foglalkoznak, illetve milyen módon szabályozzák, működtetik az életüket, milyen kontrollt gyakorolnak felettük, ez szintén számít, és hogyha ezt így egyben nézzük, akkor azért már nem olyan kristálytiszta a kép, mondjak egy példát. Kínában például már egy jó ideje a cégeknek meg kell osztaniuk egymással a kutatási információikat, tehát ezt az állam kikövetelte tőlük, és ott meg is tudják csinálni. Ehhez képest az USA-ban az ottani kapitalista rendszer annyira a magánjogokon és az innováció értékén alapszik, hogy ezt kizár dolog, hogy bármilyen kormányzat el tudja intézni, ha csak nem valamilyen rész információ megosztás kikényszerítésével, mondjuk a transzparencia vagy az átláthatóság jegyében. Tehát itt például ez egy óriási előny, mert mondjuk Kína az összes létező innovációs energiáját egymással megosztva, kicsit úgy, mint egy valódi kollektivista társadalom, tök jó tudja használni ezekben a környezetekben. Az USA-nak meg nyilván más ereje van. Az USA korábban kezdte ezt el, előbbre jár ezeken a területeken, de az is igaz, hogy óriási probléma az Amerikai Egyesült Államokban az is, hogy ezeket a modelleket a kínai kutatók igen nagy hatékonysággal tudják másolni, illetve továbbfejleszteni, ami egyébként is jellemző Ázsiának arra részére, hogy egy jó ötletet saját formára alakítanak, és utána akár még jobbak is lesznek benne, mint az eredeti ötlet volt. Ugye itt például az autógyárakkal kapcsolatos témát nem is kell említenem, ahol hát szépen megtanulták, hogy hogy kell autót készíteni Kínában, de ugyanígy mondhatnám mondjuk egy kevésbé fontos területen, mondjuk az órákat, ahol olyan ügyesen megtanulták lemásolni a nyugati brendeket, hogy most már maguk is tudnak kiváló órákat építeni.
12: Miben fog itt eldőlni a nagy, mondjuk úgy, hogy AI verseny, inkább itt a modellekben, csipekben mire kell számítani?
10: Összetett ez a kép is, miután van tehát a mesterséges intelligenciának van egy olyan nagyon érdekes tulajdonsága, legalábbis a mostani fázisában a generatív modelleknek, hogy nagyon nehéz őket irányítani. Ugye ebből származik ez a félelem érzet a társadalomban, és persze a politikusokban is, ugye az USA-ban most kampánytéma az AI, tehát nagyjából 100 olyan beadvány született már, ami egyébként nem ment át többsége a kongresszuson, amik pont az AI-nak a szabályzás szólnának. Tehát van egyrészt egy ilyen narratíva, hogy mennyire tudják az AI-t irányítani. Ebben egyébként az Európai Unió, ugyan most arról nem beszéltünk, hogy hol van ebben az Európai Unió, de azt hiszem nem véletlen nem beszéltünk, mert igazából nincsen benne a vezető ligákban. Viszont szabályozásban már eléggé előre szaladt, hogy amúgy hogyan kellene az AI-t megregulázni, mert ez megint egy rossz kifejezés, mert például Jeffrey Hinton, aki ugye Nobel-díjat kapott a mesterséges intelligencia egy bizonyos részének a megalkotásáért, a neurális hálózatokért. Ő például azt mondja, hogy valójában a szabályzásnak nem féknek kellene lennie, hanem inkább kormánynak, tehát ami irányítja az innovációt, és nem leállítja, meg lefékezi. Tehát magyarán ez a része a dolognak a szabályzáson is nagyon nagyban múlik, hogy mennyire működhet. A másik fele az pedig az, hogy milyen olyan innovációkkal tudnak előállni a mesterséges intelligencia gyártók, amelyek komoly hatékonyságot jelentenek bizonyos területeken. Például van már önfejlesztő rendszere, szintén része a parának, ha fogalmazhatok így, hogy ezek a rendszerek már olyan emergens képességeket mutatnak, tudnak magukon kifejleszteni, ami fölött már nem biztos, hogy tudunk megfelelő kontrollt gyakorolni, viszont ugyanakkor a kutatásban, a fejlesztésben, az új ötletek behozatalában meg ezek az önfejlesztő rendszerek elég hatékonynak tűnnek. Tehát egyrésztről van ez az oldal, akkor van a másik oldal, például a fegyverkezésben, a különböző automatikus támadásban, vagy éppen a védekezésben betöltött szerepe a mesterséges intelligenciának, hát ez is egy fontos pont, és nem lehet elkülöníteni ezt például az aktív konfliktusoktól, mondjuk mennyi mesterséges intelligencia van például egy ukrajnai drónban, mondjuk, vagy éppen egy Iránban bevetett valamilyen eszközben, vagy a világ más konfliktusaiban bevetett eszközökben, és akkor emellé társul még egy ilyen üzleti hatékonysági faktor. Tehát azt, hogy mondjuk mennyit fejlődik egy vállalat azzal, hogyha AI-t kezd el használni. Ennek milyen hatása lesz mondjuk a nem csak a hatékonyság, hanem a bevételekre, és ennek milyen hatása lesz a társadalomra, a munkára, ugye, amitől sok ember fél, milyen hatása lesz az oktatásra. Tehát annyira több rétegű ez a kérdés, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy itt a következő időszakban mi kapja majd a vezető szerepet ebben. Szerintem minden, tehát hogy mindegyik ilyen dologra egyre többet fogunk hallani, például a kiberbiztonsági oldaláról is, méghozzá arról, hogy értjük-e, hogy mi zajlik ezekben a rendszerekben, tudnak-e esetleg önállóan, hiszen látjuk, hogy tudnak támadásokat végrehajtani, e fölött nem veszítjük el a kontrollt, meg egyébként azok, akiket csak addig érdekli őket a kontra, amíg meg nem kapják belőle a pénzüket, például a kiberbűnözők, azok milyen hatékonysággal használják az AI-t. Itt azért gyorsan annyit még hozzátennék, hogy ma a kiberbűnözés az egy ilyen 10 000 milliárd dollár méretű probléma a világon, tehát egy olyan üzletbe érkezik meg az AI, meg annak az automatizáló képessége, ami ha ország lenne, akkor a világ harmadik legnagyobb országa lenne, olyan méretű üzlet, ez gyakorlatilag a kiberbűnözés oldaláról, tehát hogy ez meg egy olyan aspektus, amivel egyre többet fogunk találkozni.
12: Mekkora nemzetbiztonsági veszélye van ennek az egésznek, akár így állami intézmények oldaláról, akár mondjuk vállalatok terén, de azért nézhetjük itt a háborús dolgokat is, mert az is egy érdekes szempont.
10: Hát óriási a jelentősége. Én úgy fogalmaznék, hogy az ellátási láncok kérdése merül itt föl. Ugye a COVID idején nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy min is áll a világ működése, és az hamar kiderült, hogy digitális kommunikáció az nagyon nagy része ezeknek a folyamatoknak. Nem olyan régen például Ausztráliában volt egy olyan zsarolóvírus támadás, amivel a ausztrál logisztikának a felét kb. Egy hétre megállították. Tehát, hogy nem mentek a hajók, nem működött semmi, ilyen jellegű dolog. Tehát látszik, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként pont a jövő héten lesz az ITBN, az Informatikai Biztonság napja, ez szeptember 24, 22 éve csináljuk, ez egy független platform, egy non-profit alapon, és hát ezres nagyságrendben jönnek majd résztvevők, és ami nagyon izgalmas, hogy pont ez a téma kerül majd elő a másik oldalról, ott lesz a honvédelmi miniszter, meg fogjuk majd kérdezni arról, hogy egyébként ez a biztonságunk, a védelmünk, akár a fizikai biztonságunk, sőt a szuverenitásunk szempontjából milyen jellegű probléma, de ugyanúgy ott lesznek a gazdasági életképviselői, ott lesz ugye az az államtitkárság, aki ezt képviseli a Tudományos Innovációs Minisztérium oldaláról, az AI-ért felelős helyettes államtitkár, és így tovább, és így tovább, és ugye most az állammal lehet dialógust folytatni, és ez nagyon-nagyon jó a szakmánk szempontjából is, ugye a kiberbiztonság oldaláról. Tehát ezeket meg fogjuk vizsgálni, tehát van egyszer ez a szál, de van egy másik szál is, az pedig az, hogy ugye egy országnak a védelme, vagy a nemzetbiztonsága, az abban is áll, hogy mennyire érti, hogy mi történik vele, tehát például az incidenseket hogyan kezeli, ezeket hogyan kommunikálja, mit tesz, mit cselekszik, mennyire átlátható a működése, mennyire transzparens, de hogy annyira transzparens, hogy az már az ellenfeleinknek is jó, vagy csak annyira transzparens, amennyire mondjuk egy választónak, vagy egy állampolgárnak transzparens. Ez egy állati nehéz egyensúly, amit jól meg kell találni, és ezekben játszanak szerepet például az ilyen auditok, amelyeknek már például ott van IS2, amiről szintén fogunk beszélni, most először szervezzi meg az ITB-n az első információbiztonsági felelős találkozót, mert abból már több ezer ember van az országban, akik pont ezért felelősek, és úgy áll össze a lánc, hogy ha minden kritikus infrastruktúra struktúrában és minden ellátási láncban résztvevő szereplőnek, beleértve az államot is, ami ugyanilyen felelős egy csomó közszolgáltatásért, vannak olyan biztonsági felelősei, akik foglalkoznak az AI-jal, az automatizálással, az incidensekkel, a jelentésekkel, a transzparenciával, a szabványokkal, és így tovább, és így tovább, akkor összeállhat ebből egy olyan rendszer, ahol hatékonyan lehet tudni, hogy mi történik, hatékonyan lehet utasítani esetleg a szereplőket egy krízis esetén, és egyébként a politikának is érdeke, hogy értse, hogy mi történik egy adott országban, mert az államnak ebben felelőssége van. Ez egy állati összetett dolog, és szerintem az egyik legilyen tudomány közöttibb téma, amit fel lehetne vetni, mert ugye itt a társadalomtól kezdve egészen a gazdaságon át a műszaki technológiai kérdések is benne vannak, és még egy apró dolgot hadd tegyek hozzá, hogy benne van az is, hogy egy ország mennyire tud saját eszközöket készíteni, innoválni. Itt például az AI nagyon érdekes kérdés, hogy milyen mértékben vagyunk ma kiszolgáltatva mondjuk nyugati, például amerikai technológiáknak. Tudunk-e esetleg ebből olyat csinálni, ami csak a miénk, és csak magyar, és senki más ne szóljon bele? Én például tudok ilyen kommunikációs eszközről, például most a rendezvényemben mutatnak egy kifejezetten magyar fejlesztést, ami a deepfake-eket, a hamis hívásokat azonosítja mondjuk egy vállalati, vagy egy egyéb kommunikációban, és szól a felhasználóknak, hogy figyeljetek, itt van valaki, aki éppen most akar átvenni mindenkit. Tehát, hogy ilyen elemek is vannak, és mennyire tudjuk ezeket megvédeni, mennyire tudjuk ezeket utána használni a saját védelmünkre, vagy esetleg pénzt csinálni belőle, mint ahogy Izrael csinálja a saját védelmét. Az egy jó példa erre.
12: Ezek a különböző biztonsági kockázatok kipukkaszhatják-e az AI lufit?
10: Na hát ez azt kéne tisztázni, hogy van-e egyáltalán AI lufi, igaz? Mert hogy én nem vagyok abban teljesen biztos, hogy ez egy lufi, vagy hogyha lufi, akkor nagyon sok lufi, amiből ha kipukkad az egyik, akkor fújódik helyett egy másik, és innentől kezdve már lehet, hogy nem is lufi, hanem egyszerűen ez ilyen. Az a helyzet, hogy szerintem itt nem lufi pukkanásra kell várni, hanem inkább az a kérdés, hogy a különböző AI technológiák, azok lesz tudják-e szállítani időben azt, amit ígérnek. És jelenleg ebben úgy látom, hogy a világon mindenhol, de Magyarországon különösen van egy ilyen döccenés, én nem mondanám meg akadásnak, ahol a vállalatok nem biztos, hogy minden esetben ki tudták hozni azt az AI-ból, amit szerettek volna. De eközben pedig a társadalom, meg az általános értelemben vett felhasználás, meg azt mutatja, hogy óriási lehetőségek vannak benne. Tehát szerintem nem lufik lesznek, hanem fázisok, és ezekben a fázisokban állandó vita és téma lesz az, hogy már elértük-e az embernél okosabb AI-t, vagy nem, már kicsit benne vagyunk, kicsit nem, illetve hogy mekkora kontroll tudunk fölötte gyakorolni. Úgyhogy az ITBN-en nagyon sokat fogunk ezzel is majd foglalkozni.
7: Az elmúlt percben Keleti Artúr jövőkutatót hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél nyolckor rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre. Erről beszélte a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek.
8: Kapitány István szerint jól áll az ország a gáztárolók töltöttségével. A fizikai gázellátásnak nincsenek problémái, így fel van készülve az ország a térre. Azt viszont nem árult el, hogy mennyit csökkent a gázimportban való orosz kitettség az elmúlt hónapokban. A kőolaj területén is vannak lehetőségek az Oroszországról való leválásra, és a horvát partnerrel is elkezdték a tárgyalásokat az az Adria vezeték teljes kapacitáson való használatára. A havi 5000 forintos dízel támogatáson azt mondta, fontos különbség, hogy míg a védett ár havi 50 milliárd forintba került a költségvetésnek, ez mindössze 10 milliárd forintba. Majd arról is beszélt, hogy év végéig befejezik a Paks 2 projekt felülvizsgálatát.
7: Részletes forgatókönyvet vázolt fel egy orosz támadásról a lengyel miniszterelnök, írta a Politico.
8: Donald Tusk szerint a következő hónapokban Moszkva azokra az országokra is csapást mérhet, amelyek határozott és stabil szövetségesei Ukrajnának. A kormányfő hírszerzési forrásokra hivatkozva úgy fogalmazott, hogy Moszkva a tagállamokat meg akarja győzni arról, hogy az ötödik cikke inkább elméleti, mint gyakorlati. Ez a védelmi szövetség tagállamai közti megállapodás azon része, amely szerint az egyik tag elleni támadást a teljes integráció támadásként értékel. Donátus szerint Lengyelország mellett a három balti államban fordulhat elő orosz támadás.
7: Rekord alacsony területről takarítanak be idén kukoricát idehaza, a termés mennyisége és minősége nagyon vegyes képet mutat.
8: A Hungrana vezérigazgatója szerint a szárazság miatt sok területet már nyáron lesilóztak, a hozam pedig attól függ, hol mennyi csapadék vagy öntözés érte a növényt. Mindez drágább alapanyagot jelent a takarmány és feldolgozóiparnak, ami közvetve már most megjelenhet az árakban. Renk Zoltánt hallják.
9: Egész magasak az árak, úgynevezett párizsi tőzsdén a Matifon is magasak az árak, ugye gyakorlatilag tartósan magasabb, mint a búza, ami elég ritka jelenség, de most már második éve így van. És Magyarországon meg még akár e fölött is vannak árak, be kell hozni messziről, tehát több száz kilométerről hozzuk be vonattal vagy teherautóval az országba, hogy tudjanak működni a takarmánykeverők, illetve a gyárak. Ez gyakorlatilag ilyen 250 euró fölötti árakat jelent. Ezt azért fűti a háborús helyzet is, tehát a magas kőolajár, ugye alapvetően ilyenkor a tömegáruknak a terméke emelkedik, de leginkább most a kereslet-kínálati helyzet alakulása okozza ezt. Kevés van Európában, és akár Amerikából vagy Ukrajnából, de szükség van nagyon nagy volumenű behozatalra. Leginkább ez határozza meg a magas árakat.
0: Tőzsde hírek.
7: A Budapest Értéktőzsde Indexe, a BUX 154.173 ponton stagnált, minimálisan elmaradva a szerdai történelmi csúcsától.
8: A részvénypiac forgalma 23 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama vegyesen alakult. A MOL 5240 forinton stagnált. Az OTP részvények ára 0,5%-kal 46.880 forintra csökkent. A Magyar Telekom 0,5%-kal 2592 forintra nőtt. A Richter 1,4%-kal 12.780 forintra emelkedett.
7: Európában jó volt a hangulat, mindenütt pluszban zártak.
8: A londoni FTSE 1,2%-ot, a frankfurti DAX 0,7%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 0,5%-os, a milánói börzen 0,8%-os pluszban zárt. Madrid 1%-ot erősödött.
7: Jó volt a hangulat a tengeren túlon is, ott is pluszban zártak a vezető indexek.
8: A Dow Jones 0,6%-kal nőtt, az S&P 500-as mutatója 1,1%-kal lett több, a Nasdaq kompozit 1,7%-kal emelkedett.
7: Ázsiában is jó hangulat összességében, a japán tőzsde 1,8%-os pluszban, Hongkong 9%-kal ment feljebb, a Shanghai kompozit 1,1%-os pluszban, India 1%-os pluszban, a nyitás után nem sokkal, a dél-koreai index pedig 2,7%-kal hasít, egyedül Szingapúr gyengélkedik, bár ő is elindult fölfelé, és már csak 1%-os mínuszban. A forint reggel erősödéssel kezdett, 1 euróért 362 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 383 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok reggel estek, azóta most nagy mozgás nincs, egy pár centet visszakorrigált az észak-amerikai kőnyúlója VTI, 9%-os mínuszban kerek 101 dolláron áll. A Brent 1,1%-os mínuszban 103 dollár 60 centen. Az aranyárfolyama egy pár centet, pár dollárt emelkedett egész pontosan. Most egy unciáért 4406 dollárt kérnek. A palládium 1,2, az ezüst 1,1%-kal került többe, a platina egy pár centtel drágult, és a réz egy pár centtel lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül a szója 8%, a búza 6%-ot veszített értékéből. A többieknél nagyon enyhe mínusz van a rizsnél, a kukoricánál, és minimális eltérés, de pluszban a gyapot esetében. Ellenkérelmet adott be a bíróságra az integritás hatóság elnöke.
8: Bíró Ferenc az elmozdítása ellen érvel. Míg nem tárgyalta a bíróság, leváltják-e a többi között hűtlen kezelés és 140 milliós vagyoni hátrány okozásával vádolt vezetőt. Bíró Ferenc politikai lejárató akciót emleget és tagadja a vádakat, illetve a hivatalvesztési eljárást is politikailag motivált döntésnek tartja.
0: Időjárás jelentés.
8: Alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózáporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénklökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Egy kis zenével, a zene után pedig a kukoricatermésről lesz szó.

0: understand.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: 7 óra 41 perc, rekord alacsony területről takarítanak be idén kukoricát idehaza. A termés mennyisége és minősége is nagyon vegyes képet mutat. A Hungrána vezérigazgatója szerint a szárazság miatt sok területet már nyáron lesilóztak, ahhozan pedig attól függ, hogy hol mennyi csapadék vagy öntözés érte a növényt. Idehaza már évek óta importra szorul kukoricából, idén pedig akár a hazai szükséglet több mint felét is külföldről kellene beszerezni. Ez drágább alapanyagot jelent a takarmány és a feldolgozóiparnak, ami közvetve már most megjelenhet az árakban. Renk Zoltánnal Kecső Rihárd beszélgetett.
3: Szeptemberben mindig esedékes egy kicsit beszélni a kukorica piacról, hogy mi is a helyzet most, és hát az elmúlt nyár nem biztos, hogy a legkedvezőbb volt a kukorica termelésnek. Hogyan alakult idén a nyár folyamán a kukorica termesztés?
4: Sajnos rekord alacsony területen vetettek kukoricát, illetve rekord alacsony területről takarítanak be kukoricát idén. Ugye a hatalmas szárazság miatt ez lecsökkent, sőt, gyakorlatilag nyáron már jelentős mennyiségű hektárt le is silóztak, tehát még kevesebb vár betakarításra. A termés hozamok azok nagyon változóak, gyakorlatilag a teljesen minimálistól a nagyon jóig, gyakorlatilag azon múlt, hogy mennyi csapadék érte azt a területet, akár öntözésből, akár talajvízből, akár esőből. Tehát nagyon vegyes képet látunk eddig. Egy biztos, hogy aflatoxin probléma az megint jelen van Magyarországon. A mi méréseink, vagy amit eddig látunk a piacon, az jelenleg azt jelenti, hogy mondjuk minden harmadik tonna az nem felhasználható, akár a takarmányipar, vagy a feldolgozóipar számára.
3: Európában rosszabb a helyzet, vagy inkább Magyarországon?
4: Európában is összességében azt lehet mondani, hogy nem jó a helyzet kukorica tekintetében. Korábbi évekhez képest viszonylag alacsony mennyiséget várnak, tehát 50 millió tonna fölött várnak a hivatalos riportok, jelentések, de a piac ez alatti mennyiséget vár be. Gyakorlatilag még Franciaországban is, ami tradicionálisan egy ilyen exportőr ország, most úgy néz ki, hogy ott sem lesz elegendő a saját ellátására. Vannak területek, ahol átlagos vagy jó minőségű, vagy mennyiségű a termés, mondjuk ez Románia, Lengyelország, és hogyha most nem az Unió, de mondjuk Európát veszem, akkor Ukrajnában is ez a helyzet, de a mi környező országaink, tehát Szerbia, Horvátország, Bulgária, vagy akár Szlovákia, ők ugyanúgy érintettek mind a toxinban, mind pedig a hőség miatti terméskiesésben. De a legjobban sajnos Magyarország érintett.
3: Néhány hete már érkezik a nedves kukorica. Egyrészt mi a különbség a nedves és a száraz kukorica között? Másrészt mit látnak ezekből a beszállításokból, milyen az idei termésnek a mennyisége, illetőleg a minősége?
4: Igen, valóban, körülbelül 3 hete szállítják be hozzánk a nedves kukoricát. A nedves az azt jelenti, hogy ahogy a kombány learatja a földről, gyakorlatilag azonnal tisztítás és szárítás nélkül jön be. Ezt úgy kell elkezdeni, hogy egy kukorica szemnek körülbelül olyan 25-28% ilyenkor a nedvesség tartalma. Az a száraznak minősített kukorica, ami hosszú távon tárolható, tehát amit akár évekig el lehet tárolni, az 14%-ra vagy az alá szokták leszárítani. Tehát maximum 14%-os nedvesség tartalma lehet. Ha nedves a kukorica, ugye akkor gyakorlatilag minimális a néhány nap vagy időjárás függő, de akár egy hét lehet a eltárolási ideje, mert gyakorlatilag utána berohad tulajdonképpen ez a termény. Ugye ezért van szükség a szárításra és a tisztításra. Viszont olyan gyárak, mint mi, ezt föl tudják gyakorlatilag azonnal dolgozni a mezőbe, hiszen mi gyakorlatilag a kukorica összedarálása után mi beáztatnánk abból is a kukoricát, úgyhogy így most ez nem okoz problémát nekünk. Gyakorlatilag 2 ilyen gyár van, akik ezt így meg tudják oldani, a Hungrana az egyik.
3: Említette még a toxin terhelést, amely különösen egy fontos kérdés így a kukoricák terén, pláne idén. Eddigi beérkező tételek mit mutatnak?
4: Gyakorlatilag azt láttuk, hogy minden harmadik tonna, minden harmadik autónál magasabb a átengedhető toxinszint. Ez sajnos nem jó, ugye ez a gazdáknak sem jó, ők sem szeretnek ezzel szembesülni. Nekünk meg hát ugye hosszú távon most már, sőt, hát még csak szeptember közepe van, de már most fejvakarózást jelent, hogy akkor hogyan

0: hogy bőven 2 millió tonna alatt lesz az összes termés, talán másfél, és mondjuk a hazai igény, az állattartás, a takarmányipar és a feldolgozóipar számára 3,5 millió tonna. Tehát több mint a felét biztosan importálni kell. Ugye kérdés az, hogy milyen országokból tudjuk, akár mennyiségileg, akár minőségileg ezt megtenni, hogy az ukrajnai importstop az még mindig él. Ez most jelen pillanatban óriási problémát okoz a gyáraknak, illetve a takarmányiparnak. Szükség lenne gyakorlatilag a lehetőségre, hogy mindenhonnan tudjunk jó minőségű és versenyképes áruárut behozni Magyarországra.
1: Hát, hogyha nincs sem Magyarországon, sem Európában, legalábbis, hogy gyenge a termés, akkor honnan tudnak egyáltalán importálni kukoricát?
0: A dél-európai országok, vagy mondjuk egészen a tengerparttal rendelkező nyugat-európai országok, ők azért hoznak be Brazíliából, Argentínából, vagy akár az USA-ból is. Ugye ez nagyon nem, gazdaságilag nem nagyon lehetséges mondjuk nekünk, akiknek ugye nem rendelkezünk tengerparttal. Úgyhogy nekünk a környező országok, tehát amit mondtam, hogy mondjuk Románia, Lengyelország, vagy Ukrajna lenne a megfelelő ellátási bázis. Jelen pillanatban főként Lengyelországból érkezik Magyarországra áru. Csak hát ugye, mivel egész Európában nagyon gyenge a termés, azért a lengyel kukoricerenti kereslet az nagyon nagy. Ukrajnából egyébként lehet mondjuk Olaszországba, Németországba, Hollandiába szállítani, tehát ők folyamatosan vasúton szállítanak is keresztül Magyarországon, ezzel gyakorlatilag versenyelőbbre kerülve mondjuk a magyar feldolgozóiparhoz képest.
1: Na most, hogyha nincsen elég kukorica, ugye se itthon, sem a környező országban, mondjuk Európát nézzük, és nyilván a feldolgozóiparnak is szüksége van rá, nyilván az állattenyésztés is igényli a kukoricát, de akkor a fogyasztók számára egyrészt mi marad, másrészt mikor lesz az a pont, amikor a fogyasztók is megérzik, hogy nini, hát egy kicsit kevés kukoricánk van, nem tudunk annyi kukoricást is csinálni.
0: Hát a fogyasztó, tehát élelmiszeriparra ugye nem azt a takarmánykukoricát használjuk fel, amit az ipar vagy a takarmányipar, hanem azt az a csemege kukorica. Úgyhogy ebből talán nem lesz gond. A takarmányipar, tehát a takarmánykukorica, úgynevezett takarmánykukorica, ebből készül gyakorlatilag az etanol, az izocukor, a keményítő és minden takarmány is. És én azt gondolom, hogy nem álságos kimondani, hogy már most megérzi a piac, hiszen azzal, hogy importálni kell Magyarországra, azzal gyakorlatilag egy jóval drágább alapanyag jön be gyakorlatilag Magyarországra, és drágább alapanyagot kell földolgozni, ami végső soron a késztermékek árát is növeli. Tehát én azt gondolom, hogy ezt közvetett módon már most gyakorlatilag érzi kell mindenki a pénztárcáján, még akkor is, hogyha ez nagyon nem látszik, de ez ott van az árakban.
1: De akkor miben másabb az a kukorica, amit mi fogyasztunk, és az a úgymond takarmány kukorica? Milyen különbség a kettő között?
0: Hát igen, az a csemege kukorica. Hát kicsit más az összetétele, illetve ugye az íze is teljesen más. Az, amit mi gyakorlatilag a konzerv dobozból kivontunk, az úgynevezett csemege kukorica. És akkor még van egy harmadik, a popcorn minőségű kukorica, amit kimondottan popcorn készítésre használnak. Ez körülbelül az 5%-a a teljes kukorica termelésnek. A 95% az úgynevezett takarmány kukorica, amit gyakorlatilag a takarmányipar, tehát abból készül az az állateledel, amit aztán megesznek a szarvasmarhák, a sertés, akár a szárnyasok.
1: Hogy alakulnak az árak most?
0: Egész magasak az árak, nyilván ez a, ugye mindig ahhoz képest magasak, hogy milyen áru terméket lehet ebből előállítani. Tehát a úgynevezett párizsi tőzsdén, a Matifon is magasak az árak, ugye gyakorlatilag tartósan magasabb, mint a búza, ami elég ritka jelenség, de most már második éve így van. És Magyarországon meg még akár e fölött is vannak árak, pont azért, amit elmondtam, hogy ugye be kell hozni messziről, tehát több száz kilométerre hozzuk be vonattal vagy teherautóval az országba, hogy tudjanak működni a takarmánykeverők, illetve a gyárak. Ez gyakorlatilag ilyen 250 euró fölötti árakat jelent, ezt lehet látni egyébként a tőzsdei árakban is. Ezt azért fűti a háborús helyzet is, tehát a magas kőolajár, ugye alapvetően ilyenkor a commodity, tehát a tömegáruknak a terméke emelkedik, de leginkább most a kereslet kínálati helyzet alakulása okozza ezt, tehát amit előbb beszéltünk, ugye, hogy kevés van Európában, és akár Dél-Amerikából, vagy Amerikából, vagy Ukrajnából szükség van nagyon nagy volumenű behozatalra. Leginkább ez határozza meg a magas árakat.
2: Az elmúlt percben a Hungrana vezérigazgatóját, Reng Zoltánt hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk, 8 órakor friss hírekkel jövünk.

0: Reggeli Monitor.
1: Ma már szinte mindenki piros, édeskés paradicsom szószként gondol a ketchupra, pedig az eredete egészen más volt. A szósz története valószínűleg Ázsiából indult, egyes elméletek szerint kínai halszószhoz, mások szerint a maláj ketchup nevű édeskés szójaszószhoz köthető. A nyugati világban a brit utazók kezdték el ketchupként emlegetni a különféle ázsiai eredetű ízesmártásokat. A korai európai változatoknak azonban még kevés közük volt a mai paradicsomos verzióhoz. A 17. századi Angliában például gombából készült ketchupot használtak, nem mártogatásra, hanem intenzív ízesítőként. A paradicsomos ketchup később, főként az Egyesült Államokban vált igazán népszerűvé. A gyártók egyre több ecetet adtak hozzá, hogy tartósabb legyen, ezt pedig cukorral ellensúlyozták. Így alakult ki a ma ismert édes savanykás sűrű paradicsom szósz. Ma az átlagos ketchupok jelentős része cukor, az eredeti fűszeres, umamiban gazdag jelleg pedig sok változatból szinte teljesen eltűnt. Közben a műfaj sokfelé ágazott, létezik banánból, ananászból, szilvából vagy barackból készült ketchup is.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
6: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Baks csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Szabadlábra került a Volánbusz ügy harmadik gyanúsítottja.
9: A döntésről a törvényszék ma ígért részletes tájékoztatást. A nyomozásban már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-nak kérték a letartóztatását. Jelinek Dániát, az Indotek Group vezérigazgatóját, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját 1 hónapra letartóztatta a bíróság. A gyanú szerint 10 milliárdos vagyoni hátrányt okoztak azzal, hogy jelentős túlárazással szereztek be használt autóbuszokat, abban az időszakban, amikor az MNV gyakorolta a Volán társaságok tulajdonát.
8: Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezés idejét az egészségügyi miniszter. Ez jelenleg 26-27 percet jelent.
9: Hegedűs Zsolt szerint az új országos mentőigazgató egyik feladata ennek csökkentése lesz, akár másodpercről másodpercre. Az alapellátás modernizálásának részeként jövőre 164 integrált területi egészségügyi és szociális centrumot alapítanának portugál modell alapján. Az egészségügyi szakdolgozók tervezett béremelése több mint 123 ezer embert érinthet. Azonban nem egyszerű béremelésben gondolkodnak, hanem vonzó és kiszámítható életpálya modelleket alakítanának ki. A tárcavezető arról is beszélt, hogy létre létrehoznak egy kormánytól független egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot. A szervezet felügyelni, szabályozná és minősíteni a kórházakat, szükség esetén pedig szankciókat is alkalmazhatna.
8: A MABEJ friss felmérése szerint 6 éves mélypontra csökkent a kontármunka átlagos kárösszege, de ez nem feltétlenül jelent egyértelmű javulást.
9: A vállalat ügyvezető igazgatója szerint a silány minőségű feladatvégzés gyakorisága érdemben nem változott, továbbra is nagyjából minden hetedik megrendelő érintett. Kontármunkának azt tekintik, amikor egy szakember rossz minőségben dolgozik, nem fejezi be a munkát, vagy nem megy vissza kijavítani a hibákat. Markovics Bélát hallják.
10: Ez összességében javulásnak is mondható, meg egyben nem túl jó hír, hiszen a kárösszeg csökkenésének a legfontosabb oka az volt, hogy az elmúlt egy évben a munkáknak a mennyisége és egy munkának az értéke csökkent, és hát kisebb értéki munkákból és kevesebb számú munkából adódva a kárérték is csökkent, ezt tapasztaltuk. Abban viszont nagyon jó, hogy legalább az érték lejjebb ment, tehát csak hogy értsük, hogy a tavaly évi érték 842 ezer forint volt, az idei érték pedig 650 ezer forint volt, tehát azért az csak egy komoly csökkenés, de sajnos ez amiatt van, hogy a munkák értéke és a munkák száma is csökkent.
0: Tőzsde hírek.
8: A Budapest értéktőzsde indexe, a BUX 154.173 ponton stagnált tegnap, minimálisan elmaradva így a szerdai történelmi csúcsától. A forgalom 23 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
9: A MOL 5240 forinton stagnált, az OTP részvények ára 0,5%-kal 46.880 forintra csökkent, a Magyar Telekom 0,5%-kal 2592 forintra nőtt, a Richter 1,4%-kal 12.780 forintra emelkedett.
8: Európában jó volt a hangulat, mindenütt pluszban zártak a tőzsdék.
9: A londoni FTSE 1,2%-ot, a frankfurti DAX 0,7%-ot erősödött, a párizsi CAC 0,5%-os, a milánói börzen 0,8%-os pluszban zárt, Madrid 1%-ot erősödött.
8: A tengeren túlon is jó volt a hangulat.
9: A Dow Jones 0,6%-kal nőtt, az S&P 500-as mutatója 1,1%-kal lett több, a Nasdaq kompozit 1,7%-kal emelkedett.
8: Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde 1,6% körüli pluszban zárt pillanatok a zárás előtt. A Hongkong 9%-kal ment feljebb, csak úgy, mint Shanghai. Az indiai mutató pár pontos pluszban még. A dél-koreai index 2,7% körüli pluszban zárta a napot. Szingapúr pedig már csak egy pár pontra van tegnapi, mármint a mínuszban, pár pontra mínuszban van a tegnapi záróértékéhez képest. A forint erősödéssel kezdett reggel, 1 euróért 362 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 382 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok lejjebb jöttek reggel, most nagy mozgás nincs. 1%-os mínusz van az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára, 100 dollár 90 centen, a Brent 1,4%-kal lett olcsóbb, 103 dollár 40 centen a jegyzésár. Az arany pár tized százalékponttal lett drágább, 4413 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A többi fémára többségében emelkedik, így a palládium 1,7, a platina 7, az ezüst 1,5%-kal került többe, egyedül a réz, ami 0,5%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak is többségében mínuszban, a szója 9 tizeddel, a búza 0,7%-kal lett olcsóbb, a többiek pár centes mínuszban, ahogy a gyapot pár centes pluszban tartózkodik. Bizakodó gazdasági kilátásokat közölt legfrissebb makrogazdasági kitekintőjében az MBH elemzési centruma.
9: Évvégére 1,8%-os átlagos inflációt és ugyanilyen mértékű GDP adatot várnak. Az ország gazdasági teljesítménye pedig az utóbbi évek gyenge eredményei után berobbanhat 2,5, majd 2028-ra 3%-os növekedéssel. Az igazgató szerint a forint erősödése ezért inkább jövőre tolódik. Az idei évre még enyhe romlást is várnak. Árokszállási Zoltán azonban szkeptikus a GDP arányos hiány gyors csökkentésével kapcsolatban.
11: A következő évekre azt gondolom, hogy az idei jelentős emelkedés után nagyon fontos lesz, hogy ez az adósságráta így minél ütemesebben csökkenni kezdjen. Mindig nyilvánvalóan az a dolog jut elsőre eszünkbe, hogyha valóban eurózóna taggá akarunk válni, akkor azért ahhoz hogy konvergálunk kellene a 60%-os GDP arányos rátához. Én azt gondolom, hogy be lehet lépni az eurózónába anélkül, hogy ezt teljesítettük volna, de mindenképpen gyors léptekkel kell abba az irányba közeledni. Én azt gondolom, hogy jövőre azért még nem biztos, hogy nagyon gyors adósság csökkenés meg tud indulni.
8: Megkezdődtek a parlament és regionális választások Oroszországban.
9: Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától elcsatolt négy régió, a Donyecki, a Luhanszki, a Zaporizsia és a Herszoni. Noha ezeket a területeket Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá. A szövetségi parlament alsóházába, az állami dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Egyúttal megválasztják 11 régió vezetőjét, valamint 39 regionális törvényhozás tagjait is. A választásokat 12 nemzetközi szervezet figyeli a helyszínen.
8: Ausztrália közigazgatási őrizetbe veszi azokat a turistákat, akik túllépik vízumuk érvényesség idejét. Erre figyelmeztetett az ausztrál kormány.
9: A belügyminiszter már tegnap bejelentette a diák és munkavállalási vízumokra vonatkozó korlátozásokat. Kiemelte, hogy 250 új fogvatartási helyet hoznak létre, és 100 további tisztviselőt vesznek fel a vízumot túllépők büntetésére. A pusztán turisztikai vízummal rendelkezők is őrizetbe vehetők, ha túllépik a tartózkodási időt.
0: Időjárás jelentés.
9: Alapvetően napos időre várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózáporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénk lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
8: Megkezdődött az Európa Liga alapszakasza. Az első fordulóban a Juventus tegnap a holland Nijmegent 5-0-ra verte, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen Royal Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Olympique Marseille 4-1, Lillström Torrenze 1-2, és hát a Ferencváros is játszott, még pedig a Celtickel, és 3-1-re verte a skót csapatot. A Kréta a Hoffenheimen játszott 2-0-át, a Leszki Sofia pedig a Red Bull Salzburgtól kapott ki 1-0-ra. Csak a világbajnok Olaszország zárta veretlenül a férfi röplabda Európa-bajnokság csoportkörét. A legjobb 16 között van az EB címvédő és Nemzetek Ligája győztes Lengyelország és Franciaország is. Egyébként a párosítás megszületett, Lengyelország Lettországgal, Németország Bulgáriával szombaton játszik. Vasárnap Franciaország, Portugália, Ukrajna, Románia, Dánia, Olaszország, Finnország, Görögország. Hétfőn pedig Belgium, Csehország, Szlovénia és Szerbia mérkőzik a legjobb 8 közé jutásért.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: Egy kis zenével, majd beszélgetek János Zsolt független pénzpiaci szakértővel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő, ezúttal Bécsből. Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt, Péter! Igen, Bécsből 15 fok, fantasztikus napsütés, jöhet a kellemes őszi hétvége.
1: Ez vár ránk is, ha minden igaz, tehát akkor most párhuzamosan jó idő lesz a hétvégén. No, a héten viszont történt egymás, leginkább ugye a Fed kamat döntése az, amire figyelt az egész világ, bármint legalábbis a pénzügyi befektetők nagy része. Ugye 25 bázisponttal 3,75% és 4% közé emelte a Fed az alapkamatot, és ugye ma hajnalban pedig a Japán Jegybank ugyancsak 25 bázisponttal 1,25%-ra emelte az irányadó rátát, tehát egyébként 1995-ben volt utoljára ilyen magas, azért ez is sok mindent elárul. Szóval akkor kamatemelési ciklus mindenütt?
2: Összetett a kérdés, de alapjában kezdjük ott, hogy a Kevin Walsh-nak a fellépése elég lényeges volt és fontos volt, annak ellenére, hogy a kvázi nagymestere Donald Trump tőle a kamat csökkentést követeli. Annak ellenére ugye emelte a kamatot, és elég tiszta volt a szavazat, ugye 12-2 a nullához, tehát senki nem szavazott az igazgatósági körből kamat emelés ellen, sőt, ezt nagyon megerősítették, és ez fontos volt, hogy a Fed valamilyen formában próbálja visszanyerni a hitelességét, és a piacoknak azt jelezze, hogy politikai nyomásoktól független fog a jövőbe lépni, cselekedni. Tehát ez nagyon lényeges lépés volt. Ami emellett történik, az már hosszú ideje zajlik, hogy a kötvénypiac már 2021 óta folyamatosan emeli a kamatokat a hosszabb futamidőknél, és ez nem a központi bankok irányába megy ez az üzenet, hanem ez a politikával szembe megy, és ezt jelzi a piac már nagyon hosszú ideje, hogy a háztartási politika, a fiskális politika az nem egészséges, az eladósodások emelése gigantikus formába, amit főleg ajándékként osztogatnak az államok az embereknek, ez nem tetszik a kötvénypiacnak, és ezt láttuk tovább is.
1: Ez egy érdekes helyzet, mert ugye beszéltünk róla legutóbb, hogy a állampapírpiac, meg ugye a vállalati kötvények, hát hogy mondjam, harcolni kezdtek, ha lehet ilyet mondani, ez hülyén hangzik, de valóban igazából a befektetők kezdték el figyelni jobban talán azt, hogy hogyan mozog a két irány, főleg ugye a hosszú távú állampapíroknál beszéltük ugye a hozam emelkedést, illetve a vállalati kötvényeknél, na most ugye ott az meg nem mindegy persze, hogy milyen iparágról van szó, gondolom, hogy van olyan iparág, aki ennek annyira nem örül, ennek a kamat emelésnek.
2: Hát persze, hogy nem, mert ugye a kamatok, ha mennek felfele, akkor ez automatikusan tolja a vállalatoknál is a kamatokat fel, tehát a piac alapjában bekövetel egy bizonyos kamatszintet az államoktól, elméletileg az államok nem tudnak csődbe menni, tehát ez a csőd veszély nélküli kamatot jelenti, és a vállalatok, azok mivel csődbe mehetnek, ők egy prémiumot, egy díjat rá kell tegyenek. Ez azt jelenti, hogy ezzel emelkedik. Na most minél drágább lesz a pénz a kötvény oldalon is a vállalatoknak, annál jobban kihat ez a marzsokra. Tehát ezt míg a világ a vállalatok persze, hogy nem tudják ilyen formába továbbvinni, és a nagy Magnificent Seven, ők most abban menekülnek, amit főleg Jason Huang, Nvidia-nak a CEO-ja kezdeményezett, amit már utoljára beszéltük, hogy a vállalatoknál eddig ilyen 3 éves, 5 éves kötvények voltak kibocsátva, tehát ennyi futamidőre vették fel a vállalatok a hitelt. Azzal, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúra felépítését most hosszú időre tolják el, ezért ezt a piac kvázi kezdi megvenni, és a vállalatok elkezdenek 10 éves, 20 éves, 30 éves kötvényeket kibocsátani, és valójában ezek a hosszú futamidői kötvények jelennek meg, mint konkurencia egy 20 éves, 30 éves klasszikus államkötvénypiacon, és ez nem csak arról szól, hogy a befektetőknek több lehetőségük van, hanem az arról is szól, hogy az államoknak kevesebb vásárló áll rendelkezésükre az eddigi hiteleket átfinanszírozni, és ezt hozza problémás helyzetbe a kötvénykibocsátókat.
1: Az országok gazdasága szempontjából meg ugye azért annyira nem jó hír talán, mert a magasabb kamatkörnyezet a hiteleket is drágítja, na most ebből fakadóan pedig lohasztja, vagy lohaszthatja a beruházási kedvet.
2: A beruházási kedvet, a fogyasztók kedvét, azt is tudjuk, hogy ugye az úgy érzett vagyon emelkedés akkor is, hogyha ez papíron történik, tehát árfolyamemelkedések, akkor vagyonosabbnak érzik magukat a fogyasztók, ezért többet is fogyasztanak, hogyha a kamatok emelkednek, drágulnak a hitelek, ezen keresztül kevesebb az investíció, nem növekednek az árfolyamok, tehát itt látjuk, hogy minden mindennel összefüggésben van. És ugye az államok a kamat emelése azért problémás, aki most új pénzt akar befektetni, annak ez fantasztikus hír, hogy most magas kamatot lehet kapni. A kamat emelés előtt is volt egy életünk, és az nagyon alacsony kamatozó hitelek voltak, és ezeknek az átfinanszírozása okozza a fő problémát. Tehát rengeteg olyan vállalat van, rengeteg olyan projekt van, amely pillanatnyilag azelőtt a probléma előtt áll, hogy az alacsony kamatú hitelek lejárnak, ezeket át kellene finanszírozni nagyon-nagyon megdrágult hitelekre, és ezt nem biztos, hogy kibírják az üzleti modellek.
1: Várható további kamatemelés, vagy most egy pici megálló? Mire számít a piac?
2: Hát a központi bankok visszahúzódnak ebbe a kérdésbe mindig a fő mandátumokra, és ott az infláció egy nagyon fontos szerepet játszik. Most azt látjuk, hogy az infláció az elmúlt hónapban a fő devizáknál növekedett, a maginfláció is 3,3% szintjére, az energiainfláció az eurozónában például 14,3%-ra. Tehát addig, amíg a hormuzi szoros és az energiaellátás kérdése nincs megoldva, addig az infláció növekedni fog, mert az energiaárak szivárognak be mindenüve. Azt látjuk, hogy az emberek nem változtassák meg az életstílusukat, hogy kevesebbet fogyasztanának. Ezért akár a 2 euró fölötti benzinárát is kifizeti mindenki a benzinkútaknál Európában is. Tehát az várható, hogy az infláció megy, és ha az infláció megy felfele, akkor a központi bankoknak ebből a szempontból nem marad más, mint további kamatemelés, ezt be is jelentették, Európa is, Amerika is, japánok is ebbe az irányba mutatnak, tehát azt látjuk, hogy nem a nulla kamat szint volt a normális, hanem most kerülünk esetleg vissza egy normálisabb kamat szintre, ami olyan körülbelül 3,5 és 4,5% között lehet.
1: Na most, és végül természetesen a devizákra is kihat mindez, persze a kamat környezet alakulása.
2: Hát az persze pluszban, mert a devizákon keresztül látjuk azt, hogy milyenek a likviditás áramlások, melyikből áramlanak ki, hova áramlanak be. És egy érdekes kérdés van a devizáknál, az volt látható, hogy ezbe a körülménybe a dollár inkább gyengülne, de pillanatilag azt látjuk, hogy főleg Kína nagyon keresi a dollárt, a kínai vállalatok keresik a dollárt. Miért? Hát a huánt nem tudják világszerte bárhol, bármilyen formába befektetni, azt mind át kellene konvertálni, át kellene váltani dollárra, euróra, más devizanemekre, és ezért a kínai vállalatok oldaláról nagyon erős a kereslet a dollár irányába, mert magasabb államkötvénykamatot kapnak, és akár a részvénypiacon is több lehetőség van aktuálisan még mindig az amerikai piacban, mint Kínában.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenélünk és közlekedünk, 8:30-kor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkös fürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Összesen 27 milliárd forintot költött el az Orbán kormány a Rogán Antal irányítása alatt a miniszterelnöki kabinetiroda felépítésére és berendezésére. Ez a 444.hu összesítéséből derül ki.
4: Csak a bútorokra nettó 1,2 milliárdot költöttek, a belső terek kialakítására pedig elment még 2,5 milliárd. A lista alapján az épület dolgozói több milliós székeket, asztalokat, szekrényeket, kanapékat használtak. A legdrágább tétel a 4. emeleti bárpult a listán, csak ezért 38 millió forintot fizettek ki.
3: Elrendeli a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a kormány, ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalon.
4: A kormányfő hozzátette, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a vizsgálata során mindent feltár majd. Ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket. Eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít. Ha egy politikusnál vagy érintett szereplőnél a vizsgálatkor legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára. Magyar Pétert hallják.
5: A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és természetesen azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Index, a BUX 154.173 ponton stagnált tegnap, minimálisan maradt el a szerdai történelmi csúcstól. A részvénypiac forgalma 23 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
4: A MOL 5240 forinton stagnált, az OTP részvények ára 0,5%-kal 46.880 forintra csökkent, a Magyar Telekom 0,5%-kal 2592 forintra nőtt, a Richter 1,4%-kal 12.780 forintra emelkedett.
3: Európában jó volt a hangulat, mindenütt pluszban zártak a tőzsdék.
4: A londoni FTSE 1,2%-ot, a frankfurti DAX 0,7%-ot erősödött. A párizsi CAC 0,5%-os, a milánói börzen 0,8%-os pluszban zárt. Madrid 1%-ot erősödött.
3: A tengeren túlon is emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 0,6%-kal nőtt, az S&P 500-as mutatója 1,1%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,7%-kal emelkedett.
3: Ázsiában is jó a hangulat összességében, a japán tőzsde 1,6% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1%-kal ment feljebb, eddig a Shanghai Composite 0,8%-os pluszban. India az kereskedés első harmadának végén 0,2%-os emelkedés mutat, a Dél-Korea Index végül 2,5%-os pluszban zárt, Szingapur viszont nem érte el tegnapi záróértékét 0,1%-os mínuszban. A forint tovább erősödött, 1 euróért 362 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 382 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak tovább estek, 1,5%-os mínuszban 100 dollár 40 centen az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, a Brent 1,7%-kal lett olcsó, kerek 103 dolláron áll. Az arany árfolyama a pár dollárral emelkedett, 0,7%-os pluszban, egy unciáért 4431 dollárt kérnek. A többi fémára is emelkedik, a palládium 2%-kal, a platina 1,3-mal, az ezüst 1,7%-kal drágább, a réz 0,5%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőjárak is inkább olcsóbbak lettek, a szója 1,1-del, a búza 0,8%-kal kerül kevesebbe, enyhe mínuszban a kukorica, illetve a rizs, egyedül a gyapot az, ami egy picit emelkedik, de az is csak egy pár centtel. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama az 1,7%-os plusz mutat, 77 euró 60 euró centen áll október végi szállítással. Részletes forgatókönyvet vázolt fel egy orosz támadásról a lengyel miniszterelnök, erről a Politico számolt be.
4: Donald Tusk szerint a következő hónapokban Moszkva azokra az országokra is csapást mérhet, amelyek határozott és stabil szövetségesei Ukrajnának. A kormányfő hírszerzési forrásokra hivatkozva úgy fogalmazott, hogy Moszkva a tagállamokat meg akarja győzni arról, hogy az ötödik cikke inkább elméleti, mint gyakorlati. Ez a védelmi szövetség tagállamai közti megállapodás azon része, amely szerint az egyik tag elleni támadást a teljes integráció támadásként értékel. Donald Tusk szerint Lengyelország mellett a három balti államban fordulhat elő orosz támadás.
0: Időjárás jelentés.
4: Alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózáporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénk lökések. A csúcsőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Még pedig zenével folytatódik, a zene után pedig arról lesz szó, hogy bár jó hír is lehetne az, hogy egyre kevesebb a kontármunkánkból eredő kár, de hát sajnos az élet ennél árnyaltabb.

0: Jó reggelt! Ez a reggeli monitor.
1: 8 óra 40 perc. A MAPEI friss felmérése szerint 6 éves mélypontra csökkent a kontármunka átlagos kárösszege, ám ez nem feltétlenül jelent egyértelmű javulást. A vállalat ügyvezető igazgatója szerint a csökkenés részben annak köszönhető, hogy kevesebb és kisebb értékű építőipari munka indult, miközben a kontármunka gyakorisága érdemben nem változott. Továbbra is nagyjából minden hetedik megrendelő érintett. Kontármunkának egyébként azt tekintik, amikor egy szakember, rossz minőségben dolgozik, nem fejezi be a munkát, vagy nem megy vissza kijavítani a hibákat. Markovics Béla szerint a megrendelőknek érdemes referenciákat kérniük, megnézniük a korábbi munkákat, és nem kizárólag az ár alapján dönteniük. Kecső Rihárd beszélgetett vele.
2: Megjelent a MAPEI Kft.-nek az építőipari bizalmi indexe, amelyben azzal, hogy 6 éves mélypontra csökkent a kontármunkának az átlagos kárösszege. Ez összességében javulásnak mondható?
3: Igen, ez összességében javulásnak is mondható, meg egyben nem túl jó hír, hiszen a kárösszeg csökkenésének az egyik oka az, az volt, a legfontosabb oka, hogy az elmúlt egy évben a munkáknak a mennyisége és egy munkának az értéke csökkent, és hát kisebb értéki munkákból és kevesebb számú munkából adódva a kárérték is csökkent, ezt tapasztaltuk. Abban viszont nagyon jó, hogy az érték, legalább az érték lejjebb ment, tehát csak hogy értsük, hogy a tavaly évi érték 842 ezer forint volt, az idei érték pedig 650 ezer forint volt, tehát azért az csak egy komoly csökkenés, de sajnos ez amiatt van, hogy a munkák értéke és a munkák száma is csökkent.
2: Összességében az jelenik meg, hogy a kontármunka gyakorisága tulajdonképpen nem annyira változott, hiszen minden hetedik megrendelő érintett, legalábbis ez állapítható meg. Miért nem sikerül visszaszorítani magát a kontármunkának a jelenségét? Mert azért mégiscsak azon fölhívok valakit, és nagyon el kell gondolkodnom, hogy most akit én fölhívtam, az vajon jó szakember, megfelelő szakembere, vagy tényleg nem a legjobb?
3: Igazából ugye mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a kontármunkát visszaszorítsuk. Az egyik legfontosabb dolog, amit teszünk, hogy a megrendelőket neveljük arra, oktatjuk, képezzük, hogy hogyan válasszon szakembert. Mi legyen az a szempont, amiket ő megnéz, és amit választott szakembert. És ez most egyébként nagyon gyorsan csak pár dolog, hogy az egyik nagyon fontos dolog, kérjen legalább 2 vagy 3 olyan referencia szemét, akinek már dolgozott az a szakember, és talán menjen el nézze a munkát, és beszélgessen azokkal, akiknek dolgozott, ebből sok mindent lát. Van egy másik lehetőség emellett, hogyha a videókat a különböző közösségi médiákon, és ezt már nagyon sok használják, megnézni ott, megismeri a szakembert, látja, hogy mit csinál, hogy csinálja, ebből is megítélhető, hogy mellette döntsön. De sajnos, ugye még mindig nagyon fontos dolog a megrendelőnek, és megértem az ár. Ma még mindig néhányszor az ár alapján döntenek, csak az ár alapján, és csak az ár alapján van a döntésnek a következménye lehet a kontármunka. Nem törvényszerű, de lehet a kontármunka, mert néha a drágább is jelent rosszat. Még a harmadik dolog, hogy miért nem sikerült azért ezt még teljesen kiszorítani, mert azért azt tettük észre, hogy amikor valaki elvégez egy iskolát, felnőtt vagy diák, és kijön az iskolából, akkor nagyon azonban jót alkosson, és aztán érik őt dolgok, jók, nem annyira jók, rosszak, és emiatt vagy átalakul az ember, és van, akik elkezdenek sajnos nem építési álmokat alkotni, hanem rémálmokat. De mi nagy erőket dolgozunk ezen most is, hogy ne legyenek.
2: Most így közben ezen gondolkodtam el, hogy ugye a kontárkodásról beszélünk, és a kontármunkákról, de összességében, és ugye a kutatás is a kontármunkát tárja fel, de hogy valójában mit tekinthetünk kontárkodásnak?
3: Mielőtt ezt mondanám, hadd mondjak egy dolgot, azért sokkal, de sokkal több jó munka születik, építési álom, amit a megrendelő megálmodott, és azt megvalósítják a szakemberek, mint rossz, tehát ezt hozzá kell tennünk. Csak olyan magasak a károk értéke is sok esetben, hogy beszélni kell róla. Kontármunkának mi azt nevezzük, amikor valaki elvállal egy munkát, például mondok valamit, egy terasz burkolását, és nem jó minőségben készíti el, például mondjuk egy 2 hét múlva felválik egy pár lap, és nem megy visszajavítani. Mert olyan lehet, hogy valamit elhibáz a szakember, de utána visszamegy, kijavítja, kommunikál, nem tűnik el. Kontármunkának azt is nevezzük, amikor valaki elkezd egy munkát, és nem fejezi be. És kontármunkának azt is nevezzük, amikor valaki megcsinál munkát, de minőségileg, tehát esztétikailag abszolút nem olyan. Például mondok egy példát, kifugázza a burkolatot, a fugázás hiányos, a fugázás kitöredezik, a sarkokat nem úgy csinálnak, tehát minden olyan dolog, amit a megrendelő ítéli meg, hogy hát ezt nem így akartam. És nem áll helyt a szakember, mert ha helyt állna, akkor nem lenne kontármunka, akkor azt helyrehozna, akkor nem lenne kár se. Mert ő maga, hogy mondjam, helyt állna a káreseményért.
2: Melyek azok a figyelmeztető jelek, amiből már akár az ajánlatadáskor, vagy éppen a szerződéskötés előtt is megfigyelhető? tehetjük, vagy gyanakodhatunk?
3: Az igazság az, hogy sokszor mondják nekem azt, hogy hát, hogyha oda megy valaki, és csak ránéz, és azt mondja, hogy mehet, én megcsinálom mondjuk ennyi pénzért, akkor biztos, hogy kontár, ez nem igaz. Hiszen a rutinos szakemberek már ránézni, és a szokról meg kell mondani, hogy ez neki mennyi időbe telik, és mennyi munkába telik, és ezért meg kell mondani az a hozzávetőleges érteket. Talán a jelek és a legjobb jeleket abból tudjuk leszűrni, hogyha beszélünk a különböző referencia személyekkel, onnan szedhetünk össze információkat, de amikor még éppen csak mondjuk kijön valaki, lehet, hogy hogyan öltözik. Tehát meg kell nézni az öltözetét, meg kell nézni a szerszámait, mennyire tiszták, mennyire becsülő meg a szerszámait. Meg kell nézni azt, hogyha kijött, hogy mennyire...

0: ami úgy kiderül számra, hogy az az ember az ismeri a szakmát, vagy nem ismeri a szakmát. És ez az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy például a negatív sarkokat, tehát ahol találkozik a két burkolat, vagy a burkolat ajtó csatlakozik, azt hogy fogáld már ki, mert azt nem fogáltuk, azt tömítjük egyébként. És vannak még ilyen kérdések, ezzel lehet kiszűrni, de a legjobb kiszűrés az nem már a felméréskor van, hanem a referenciákkor és a referencia ellenőrzés. Ez a legjobb, amit tehetnék.
1: Mely területeken volt jelentős a kontálkodás, mely szakmákban?
0: Jelenleg azt nem látjuk mi a felmérés, hogy melyik szakmában volt kontálkodás, azt látjuk, melyik szakmákat hogyan ítélték meg. Ebből évek óta a generál kivitelezőt ítélik meg a legrosszabb, ők ugye 3,54 volt az átlag, pedig 3,29-et kaptak csillagot. Tehát ez azért van, mert a generál kivitelező az, aki ugye minden szakmát összefog, és minden szakmát feleltőképpen ezért. Emellett viszonylag nem túl magasat kap a festő és a burkoló, ugye az meg azért, mert ott meg látszik. Viszont akik a legjobbat kapják, a villanyszerelőket és a gépészek, nagyon egyszerű oka van ennek, a villanyszerelés és a gépészek során az, hogy éppen mit hogy csináltak meg, mert el van takarva, nem látszik, az viszont, hogy működik vagy nem, az látszik, ég a villany vagy nem, jön a víz vagy nem, és onnan jön a víz, ahonnan kell. Tehát ezért a generál kivitelező az, aki a legalacsonyabb értékelést kapja, ő felel mindenért.
1: A tényleges szakemberek hogy tudnak saját magukon segíteni, hogy kicsit előrébb kerüljenek, akár mondjuk, hogyha rákeresnek az interneten mondjuk a generál kivitelezőkre, akkor hogy tudnak ők egy kicsit nagyobb jelenlétet adni, vagy hogy tudják saját magukat reklámozni?
0: Az ÉBI felmérés megmutatta azt is, hogy a megrendelők, ugye most főleg magánemberekről beszélünk, a megrendelőknek a 78%-a használja a közösségi médiát arra, hogy szakembert találjon, keressen és válasszon, és a 80%-uk a teljes megkérdezetteknek pedig azt mondja, hogy a közösségi média alapján a bizalom a szakember felé pozitív irányba mehet el. Tehát a legjobb egy szakembernek, hogyha ő megrendeléseket akar, és erre egyébként képezzük mi a szakembereket, a jó szakembereket leginkább, hogy legyen jelen a közösségi médiában videókkal, ha bemutatja azt, hogy ő mit és hogyan csinál, és bemutatja persze a végeredményt is, esetleg megszólaltatja a saját régi megrendelőit. És pont azért is fejlesztjük, képezzük őket, hogy mi nem csak azért mondjuk nekik, hogy legyenek jelen a közösségi médiában, hogy legyen munkájuk, hanem azért is, hogy ők azért legyenek ott a jók a közösségi médiában, mert ott keres a megrendelő, és látni fogja, hogy van nagyon sok jó szakember, mert ha már valakinek, nekem is, hogyha például lett volna már kontármunkában részem, és ott ráfizetek pár százezer forintot, akkor igenis az a véleményem lenne alakulnak, hogy hát ezek a szakemberek nem érnek semmit. Úgyhogy így tudnak a szakemberek magukért sokat tenni, hogy ott vannak a közösségi médiában, és videóval ez nagyon fontos, ott vannak, és kommunikálják magukra azt, hogy ők miért jók, és mi az, ami jót tudnak ők adni a megrendelőiknek.
1: Ezen a területen is megjelent a mesterséges intelligencia, de mégis hogyan tud segíteni?
0: A felmérésünk azt mutatta, hogy 31%-a megkérdezetteknek használja a mesterséges intelligenciát információgyűjtésre, vagy az építőipari munkával kapcsolatban, vagy azzal pont kapcsolatban, amit ő csináltatni akar, vagy a kivitelezőkkel kapcsolatban, tehát információgyűjt onnan, és egy jó részük arra is használja a mesterséges intelligenciát, hogy azzal a munkával kapcsolatban elmondassa a mesterséges intelligenciával, az AI-jal, hogy hogyan kell azt megcsinálni. Most ezzel azért egy kis nehézség van, mert az AI sokszor jó választ ad, de tudjuk, hogy az AI-ok egy része halucinál, ami azt jelenti, hogy ha nem tudja a választ, akkor is válaszol, csak az a válasz nem lesz helyes. És erre nagyon kell figyelni, csak az AI-ra támaszkodni azzal kapcsolatban, hogy mit hogyan kell megcsinálni egy munkában, nem szabad, jó szakemberekre is támaszkodni kell, vagy akár hozzá hozzák fordulnak, mi az legtöbb esetben tudunk segíteni. Van még egy dolog, ami engem meglepett, arra lehetne használni a mesterséges intelligenciát, szerintem jobban, és ez 10%-ok használja, hogy egy munkánál, mondjuk egy teraszburkolásnál, megmondom, mit akarok csináltatni, mire figyeljek szakember munkájában ahhoz, hogy a terasz a végeredmény jó legyen. És erre csak kevesen használják. De azt gondolom, hogy ahogy a mesterséges intelligencia használata terjedni fog úgy globálisan, erre a célra történő használata is terjedni fog és növekedni fog.
2: A Mapai Kft. Ügyvezetőjét, Markovics Bélát hallották az elmúlt percekben. Zenélünk, közlekedünk, 9 órakor friss hírekkel jövünk, és nyitjuk a tőzsdét.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. szeptember 18-án pénteken reggel 9-kor a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az Európai Unió azt kérte Kínától, hogy önként korlátozza a hibrid autók uniós exportját, erről a Financial Times írt.
5: A lap szerint Brüsszel megállapodással rendezné a kérdést, ennek hiányában azonban magasabb vámok is jöhetnek. A kínai hibridek behozatala jelentősen megugrott. 2024. októberében 3800 ilyen jármű érkezett az EU-ba. Idén júliusban azonban már 50 000. Ez több mint 13-szoros növekedés, miközben az autók átlagára csökkent. A különbség részben a vámokban keresendő. A Kínából érkező hibrideket 10%-os uniós vám terheli. A tisztán elektromos autóknál viszont a 2024-ben bevezetett intézkedés nyomán a teljes vámteher akár 45% is lehet. Brüsszel az európai autóipara nehezedő nyomást enyhíteni a korlátozással. Az EU ugyanakkor más kínai termékek behozatalát is visszafogná, és azt szeretné, ha Kína több európai árut vásárolna. Megállapodásról egyelőre nincs hír.
4: Az Egyesült Államok és Kína között egyre élesebb a verseny a mesterséges intelligencia területén.
5: A rádiónknak nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő szerint Amerika jelenleg még előrébb jár, de Kína tényleges kihívó, és akár a vártnál korábban átveheti a vezető szerepet bizonyos AI területeken. Keleti Artól jövő kutatót arról kérdeztük, hogy a nagy versenyben kipukkanhat-e az AI lufi.
6: Szerintem itt nem lufi pukkanásra kell várni, hanem inkább az a kérdés, hogy a különböző AI technológiák, azok lesz tudják-e szállítani időben azt, amit ígérnek. Jelenleg ebben úgy látom, hogy a világon mindenhol, de Magyarországon különösen van egy ilyen döccenés, én nem mondanám megakadásnak, ahol a vállalatok nem biztos, hogy minden esetben ki tudták hozni azt az AI-ból, amit szerettek volna. De eközben pedig a társadalom, meg az általános értelemben vett felhasználás, meg azt mutatja, hogy óriási lehetőségek vannak benne, tehát szerintem nem lufik lesznek, hanem fázisok, és ezekben a fázisokban állandó vita és téma lesz az, hogy már elértük-e az embernél okosabb AI-t, vagy nem, már kicsit benne vagyunk, kicsit nem, illetve hogy mekkora kontrollt tudunk fölötte gyakorolni.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 0,4%-os pluszban nyitott, 154.774 ponton a mutató, a forgalom átlépte 100 millió forintot. A vezető papírok közül az OTP majd 0,7%-os pluszban kezdett 47.190 forinton, a Richter 0,4%-os pluszban 12.830 forinton nyitott, a MOL tegnapi záróértékén 1240 forinton, és a Telekom is záróértékén 2592 forinton. A forint az reggel erősödött, és ez továbbra is tart. 362 forint 30 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 315 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 382 forint 60 fillért kérnek. Ázsiában pluszokat látunk jobbára. A japán tőzsde 1,4%-os emelkedésben zárt. Hongkong 0,8%-kal van feljebb. A Shanghai kompozit pillanatok a zárás előtt 1%-os pluszban. India 2,1%-kal emelkedett eddig. A dél-koreai mutató pedig 2,5% körüli pluszban zárta a napot. Egyedül Szingapúr az, aki enyhe mínuszban 2,1%-kal jött lejjebb. Az olajárak még lejjebb jöttek reggelhez, hajnalhoz képest, majd 2%-kal lett olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára, beesett 100 dollár alá, 99 dollár 90 centen jegyzik. A Brent 2,2%-kal jött lejjebb, 102 dollár 50 centen a jegyzésár. Az aranyárfolyama 0,7%-kal drágult, egy unciáért 4431 dollárt kérnek. A többi fémára is emelkedőben a palládium majd 2%-kal, a platina 1, az ezüst 1,7%-kal drágult, a réz egy pár centtel lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelő árak közül egyedül a gyapot az, ami nagyon enyhe 1-2 centes pluszban, a többiek mínuszban, ezek közül leginkább a szóját kell kiemelni 1,1-del, a búza 9,1%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 1,2%-os plusz, magyarul reggelhez képest azért jött lejjebb itt is az ár, 77 euró 30 euró centen áll október végi szállítással. Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési idejét az egészségügyi miniszter.
5: Ez jelenleg 26-27 percet jelent. Hegedű Zsolt szerint az új országos mentőigazgató egyik feladata ennek csökkentése lesz, akár másodpercről másodpercre. Az alapellátás modernizálásának részeként jövőre 164 integrált területi egészségügyi és szociális centrumot alapítanának, portugál modell alapján. Az egészségügyi szakdolgozók tervezett béremelése több mint 123 ezer embert érinthet. Azonban nem egyszerű béremelésben gondolkodnak, hanem vonzó és kiszámítható életpályamodelleket alakítanának ki. A tárcavezető arról is beszélt, hogy létrehoznak egy kormánytól független egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot. A szervezet felügyelni, szabályozná és minősíteni a kórházakat, szükség esetén pedig szankciókat is alkalmazhatna.
4: Rekordalacsony területről takarítanak be idén kukoricát Magyarországon. A termés mennyisége és minősége is nagyon vegyes képet mutat.
5: A Hungrana vezérigazgatója szerint a szárazság miatt sok területet már nyáron lesilóztak, a hozam pedig attól függ, hol mennyi csapadék vagy öntözés érte a növényt. Mindez drágább alapanyagot jelent a takarmány és feldolgozóiparnak, ami közvetve már most megjelenhet az árakban. Renk Zoltánt hallják.
7: Egész magasak az árak, úgynevezett párizsi tőzsdén a Matifon is magasak az árak, ugye gyakorlatilag tartósan magasabb, mint a búza, ami elég ritka jelenség, de most már második éve így van. És Magyarországon meg még akár e fölött is vannak árak, be kell hozni messziről, tehát több száz kilométerre hozzuk be vonattal vagy teherautóval az országba, hogy tudjanak működni a takarmánykeverők, illetve a gyárak. Ez gyakorlatilag ilyen 250 euró fölötti árakat jelent. Ezt azért fűti a háborús helyzet is, tehát a magas kőolajár, ugye alapvetően ilyenkor a tömegáruknak a terméke emelkedik, de leginkább most a kereslet-kínálati helyzet alakulása okozza ezt. Kevés van Európában, és akár Amerikából vagy Ukrajnából, de szükség van nagyon nagy volumenű behozatalra. Leginkább ez határozza meg a magas árakat.
4: 31 éves csúcsra 1,25%-ra emelte az alapkamatot a japán jegybank.
5: A lépés a kamatemelési ciklus felgyorsulását jelenti 2024 márciusa óta. A jegybank szerint a döntés oka az a kockázat, hogy az infláció a 2%-os cél fölé emelkedik.
4: Ausztrália közigazgatási őrizetbe veszi azokat a turistákat, akik túllépik vízumuk érvényességi idejét. Erre figyelmeztetett az ausztrál kormány.
5: A belügyminiszter már tegnap bejelentette a diák és munkavállalási vízumokra vonatkozó korlátozásokat. Kiemelte, hogy 250 új fogvatartási helyet hoznak létre, és 100 további tisztviselőt vesznek fel a vízumot túllépők büntetésére. A pusztán turisztikai vízummal rendelkezők is őrizetbe vehetők, ha túllépik a tartózkodási időt.
0: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó záporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénklökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Megkezdődött a küzdelem az Európa Liga alapszakaszában, az első forduló eredményei: Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen Royal Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Olympique Marseille 4-1, Lillström Torrenzé 1-2. A Ferencváros is játszott tegnap, 3-1-re verte a skót Celticet, a Kréta 2-0-ra a német Hoffenheimet, a Levski Szófia pedig 1-0-ra kikapott a Red Bull Salzburgtól. Hankó Kálmán 8-at döntőbe jutott a 70 kg-os súlycsoportban a Szófiában zajló ökölvívó Európa-bajnokság első versenynapján, és Péni István és Vince Regine nyerte meg az 50 méter puska három testhelyzetű versenyszámát a Nemzeti Lőtéren zajló Massmeet Kupa Nemzetközi Sportlövő Viadal tegnapi napján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: 9 óra 10 perc, zenével megyünk tovább, a zene után nyitjuk a tőzsdét itt a Trend FM-en.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz, jó reggelt! Egy negyed órával ezelőtt pluszban indult a nap idehaza Budapesten, miután ugye Ázsiában is összességében jó volt a hangulat, tegnap este a tengeren túlon is pluszban zártak az indexek. Hát így indult a nap. Na de eltelt negyed óra, változott-e bármi? Szia!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatót, és akkor visszakérdezhetnék, hogy mi jár a rossz hírhozójának. Most már egy kis mínuszban van a BUX, jó nem nagy, 0,04% ez a mínusz, de hát ugye szépen felsoroltál mindent, ahol növekedés van, akkor én most felsorolom Nyugat-Európát, ahol viszont csökkenés. Ugye a brit tőzsde 0,29%-os mínuszban, a német 0,24%-osban, a francia 0,45%-osban, az olasz 0,73%-osban, míg a spanyol 0,44%-osban, tehát Nyugat-Európában már nem ennyire jó a kép, mint amit itt láttunk, de hát még azért nagyon az elején vagyunk a mai napnak.
1: Nézzük, hogy a vezető papírok idehaza hogyan indítottak. Ugye egy órával ezelőtt az OTP és a Richter pluszban volt, a Telekom MOL meg akkor ébredezett, de most már úgy látom, hogy azért van ott is forgalom.
2: Így van, hát azért még nagyon nagy mozgásokról itt sem beszélhetünk, de hát mondom, messze még a nap vége. Itt ugye az iráni helyzetet figyeljük, igazából most az mozgatja ma talán leginkább a piacot, illetve hát ugye a különböző külpolitikai események, jövő héten majd a belpolitikai események is jobban beleszólnak, ugye lesz kamatdöntés például kedden, de hát alapvetően azért még a nagy mozgásokra várunk.
1: A forint viszont erősödéssel indította a napot, hát úgy tűnik, mintha még kitartana, aztán kérdés meddig.
2: Így van, ugye a forint most 362,4-en áll az euróval szemben, ez azért érdekes, mert egyébként most az euró viszonylag gyenge, vagy a dollár erősödött az elmúlt napokban, ugye a Fed kamatemelése után az euróval szemben, de hát az látszik, hogy a forint árfolyamát most inkább az olaj és a gáz ára mozgatja. Ebben történt, ha nem is nagyon nagy, de valamekkora javulás, hogy az olajár most 102,6 dolláron, ám Brenti busú kőolajról beszélek, a földgáz holland tőzsdejára pedig 77,5 euró per megawatt órán. Hát ez nem nevezhető azért annyira jónak, de a hét elején jártunk ilyen 83 fölött is, tehát ahhoz képest azért mindenképpen egy csökkenés.
1: Ha már szóba hoztad, ugye kedden valóban kamatdöntés idehaza, ugye hajnalban a japán jegybank 25 bázisponttal 1,25%-ra emelte a kamatot, ugye a Fednél is kamatemelés volt, ott is 25 bázispont, hát ennek fényében érdekes lehet, hogy idehaza mit dönt majd a monetáris tanács. Te mit prognosztizálsz így előre?
2: Megnyugtatok mindenkit, nem számítok kamatemelésre. No, de hogy kicsit komolyabbra fordítsam a szót, ugye amik közül választhat az a szinten tartás vagy a csökkentés. Én most inkább a szinten tartásra számítok. Ugye az inflációs adatok alapján teljesen nyugodtan lehetne csökkenteni. 1,3% volt az utolsó adat. Ez teljesen rendben van, alacsony szám. Viszont azért ugye itt ne felejtsük el, hogy a forinttel be kellett avatkozni, ugye egy idézőes értesüléssel, ami a Bloombergen megjelent, illetve hogy az energiárak sem néznek ki jól, tehát a kilátások azért sokat romlottak, de azért nem zárom ki, hogy az év végéig még lesz lehetőség csökkenteni.
1: No, meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Regős Gábort, az Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenélünk egy kis kultúra, majd 9:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n. Tartsanak velünk!

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Vasárnap a 60. Frida előadásával kezdi meg az új évadát a Duda Éva Társulat. Az együttes produkciói az elmúlt években hazai és nemzetközi színpadokon egyaránt szép sikereket arattak, a Frida pedig ezek között is kiemelt helyet foglal el. Az előadás Frida Kahlo életéből és művészetéből merít egy látványos, zenére, mozgóképre és táncra épülő műsort. A produkció nem hagyományos életrajzi feldolgozás, hanem önálló látványszínházi vízió, amely a mexikói festőnő sorsát, művészetét és különleges belső világát idézi meg. A táncképekben megjelennek a női sors szépségei és nehézségei, a szenvedélyes szerelmi történetek, Mexikó színes kultúrája, a karneváli hangulat, valamint Frida életének meghatározó pillanatai. Az ünnepi alkalomhoz különleges öröm is kapcsolódik. A produkcióban Diego Riverát megformáló Kovács Tibor a Halhatatlanok Társulatának tagjává vált, lábnyoma pedig immár a Nagymező utcában is látható.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Erről a külügyminiszter számolt be.
7: Orbán Anita elmondta, hogy a kormány célja egy olyan egyezmény, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás és egészségügyi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára 254 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. Magyarország az előző támogatási ciklus majdnem 78 milliárd forintnyi keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében.
6: Összesen 27 milliárd forintot költött el az Orbán kormány a Rogán utal irányítása alatt a miniszterelnöki kabinetiroda felépítésére és berendezésére. Ez a 444.hu összesítéséből derült ki.
7: Csak a bútorokra nettó 1,2 milliárdot költöttek, a belső terek kialakítására pedig elment még 2,5 milliárd. A lista alapján az épület dolgozói több milliós székeket, asztalokat, szekrényeket, kanapékat használtak. A legdrágább tétel a negyedik emeleti bárpult a listán, csak ezért 38 millió forintot fizettek ki.
6: A MAPEI friss felmérése szerint 6 éves mélypontra csökkent a kontármunka átlagos kárösszege, de ez nem feltétlenül jelent egyértelmű javulást.
7: A vállalat ügyvezető igazgatója szerint a silány minőségű feladatvégzés gyakorisága érdemben nem változott, továbbra is nagyjából minden hetedik megrendelő érintett. Kontármunkának azt tekintik, amikor egy szakember rossz minőségben dolgozik, nem fejezi be a munkát, vagy nem megy vissza kijavítani a hibákat. Markovics Bélát hallják.
8: Ez összességében javulásnak is mondható, meg egyben nem túl jó hír, hiszen a kárösszeg csökkenésének a legfontosabb oka az volt, hogy az elmúlt egy évben a munkáknak a mennyisége és egy munkának az értéke csökkent, és hát kisebb értéki munkákból és kevesebb számú munkából adódva a kárérték is csökkent, ezt tapasztaltuk. Abban viszont nagyon jó, hogy legalább az érték lejjebb ment, tehát csak hogy értsük, hogy a tavaly évi érték 842 ezer forint volt, az idei érték pedig 650 ezer forint volt, tehát azért az csak egy komoly csökkenés. De sajnos ez amiatt van, hogy a munkák értéke és a munkák száma is csökkent.
0: Tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX most tegnapi záróértéke alatt pár ponttal, több mint 600 millió forint a forgalom, a vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 1,2%-os mínuszban 5175 forinton, az OTP 2%-os pluszban 46960 forinton, a Richter 6%-kal drágult, 12860 forinton forog, a Telekom 7%-os mínuszban 2574 forinton. A forint reggel erősödött, most ezt lassan eladja. 1 euróért 362 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 90 fillért kell adni. 1 svájci frankért 382 forint 80 fillért kérnek. Ázsiában összességében jó hangulatban telt a nap, legalábbis sokáig. A japán tőzsde az 1,4%-os pluszban zárta a kereskedést, a többiek is emelkedésben. Hongkong például a kereskedés végén egy picit megrodgyant, és 6%-os pluszban zárta végül a napot. A Shanghai Composite az 8%-os pluszban zárta a kereskedést. India még nyitva, és az pluszokban volt, de ilyen 2,1% körüli emelkedésben. A dél-koreai mutató az 2,5% körüli pluszban zárta a napot. Szingapúr viszont 3%-os mínuszban. Európában is azt látjuk, hogy emelkednek a vezető indexek, igaz, vagyis nem emelkednek, hanem mínuszban vannak, a spanyol tőzsde például 0,5%-kal, a DAX index 4%-kal van lejjebb, de a többi mutató, így például a párizsi index, az is 0,4%-os mínuszban, ott annyira tehát nem vidám a hangulat, az olasz tőzsde 3%-os mínusz mutat, csak úgy, mint az angol tőzsde, a DAX index is, az pedig 0,4%-kal van lejjebb. Az olajárak masszívan mínuszban, 2,3%-kal lett olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaj, a VT jegyzésára $99.50. A Brent 2,6%-kal jött lejjebb, $102.10 közelít. Az arany 8%-os pluszban, $2 emelkedett az elmúlt fél órához képest, $4,433 ér egy unci arany. A többi fémára is meglódult, a palládium 2,4-del, a platina 1,3-mal, az ezüst 2%-kal, a réz az gyakorlatilag stagnál. A mezőgazdasági termelői árak többsége mínuszban, egyedül a gyapot enyhe pár centes plusz mutat, a szója 1%-kal olcsóbb, a búza pedig 0,7%-os mínuszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama is lejjebb jött, már 1% alatti plusz mutat, 77,10 eurócenten áll október végi szállítással. Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió, ezt az Európai Bizottság elnöke közölte.
7: A múlt héten jóvá hagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását is. Hozzátette, hogy az EU kész a SAFE programban fennmaradó forrásokat egy új ukrán védelmi program elindítására felhasználni. Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megvitatta az ukrán parlamentben szükséges reformokat is. Az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a jövő héten az ENSZ közgyűlésen New Yorkban.
9: Időjárás jelentés.
7: Alapvetően napos idő várható komoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózáporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénk lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Zenével megyünk tovább, majd a svédországi választásokról beszélgetek szakértővel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig dr. Horváth Sánta hang, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. A témánk pedig az, hogy véget értek a svédországi választások, és hát váltás történt. Mégpedig a balközép ellenzéki blokk nyerte a parlamenti választásokat. Hát a mandátumokat nézzük, akkor éppen hogy csak, hiszen 176 mandátumot szerzett, 349 fős az ottani parlament, és ezek után Magdalena Andersson lesz, ha minden igaz, a kormányfő. Kezdjük azzal, hogy mi volt a kampány fő témája, és nyilván a svéd belpolitikát azért nem szoktuk minden héten kifesézni, de mik voltak azok az ügyek, témák, amelyek leginkább meghatározták a kampányt, és hát így nyilván a választást.
2: Jó reggelt kívánok, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát a választást leginkább most ezúttal a belpolitikai kérdések határozták meg, szemben a 4 évvel ezelőtti választásoktól, ahol inkább a külpolitika és főként a migráció kérdése volt meghatározó téma. Egy friss közvéleménykutatás, ami közvetlenül a választások előtt jelent meg, azt mutatta, hogy a közrend és a biztonság kérdése volt a választók számára egyértelműen a legfontosabb kérdés, ezt követte az egészségügy, illetve az iskola és az oktatás. Míg a védelmi és a külpolitika egyébként a súlyosbodó biztonsági környezet ellenére is csak a választók körülbelül 10-30%-át foglalkoztatta. Na már most ezt a közrend és a biztonság kérdését és ennek a fontosságát érdemes annak a fényében értelmezni, hogy tavalyi statisztikák szerint a bűnbandák és a szervezett bűnözés által elkövetett különböző lövöldözések meg robbantások már napos szinten előfordultak, tehát ilyen adatokkal a háttérben teljesen érthető, hogy a közön és a biztonság kérdései dominálták a kampányt, illetve ahogy közeledtünk egyre inkább a kampány vége fele, és amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon szoros a holtversenye, vagyis holtverseny van a két nagy blokk között, ott már inkább a kormány képesség kérdésére tevődött a hangsúly.
1: Ha jól emlékszem, elnézést, azért 4 évvel ezelőtt is hangsúlyos téma volt ez a közrendbiztonság Svédországban.
2: Igen, viszont akkor még a migráció és a bevándorlás kérdése volt, ami még ennél is inkább dominálta a napi rendet. Akkor is fontos volt, de volt ennél fontosabb kérdés is, és most például, amikor ezeket a közvetlenül választások előtt született közvéleménykutatásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a migráció kérdése szinte egy marginális helyen szerepelt korábbi évekhez képest.
1: Na most említettem még az oktatást, ami ugyancsak egy fontos téma mindenütt, minden országban. Ott mi volt a fő téma, mi volt a fő irány, ami mentén vitáztak a politikusok, és ami mentén a választók döntöttek, ahogy döntöttek?
2: Hát a svéd oktatási rendszerben is, ugyanúgy, mint úgy gondolom, hogy a legtöbb oktatási rendszerben is van lehetőség például magániskolákat működtetni, akkor ezeknek a magániskoláknak például milyen nyereséget termelhetnek. Ez mindig is egy nagyon fontos kérdés volt, azért az erőteljesen szociáldemokrata a svéd társadalomban, de mondjuk úgy, mint a tantervnek a tartalmát illető nagyon részletekben menő vita nem volt, hanem inkább itt is egy elvi síkon mozgott a vita.
1: Gazdasági kérdések kerültek-e szóba?
2: Gazdasági kérdések annyira nem kerültek szóba belpolitikai szinten, hát nyilván adóztatási kérdések, nyereségadó, ilyenek mindig vannak a svéd politikában, viszont ahol inkább hangsúlyosabban megjelentek a gazdasági kérdések és szempontok, az a védelem politika. Itt viszont az elmondható, hogy azért egy széles támogatást is és támogatottságot érez a parlament mind a 8 pártja részéről, például az a védelmi megállapodás, ami tavaly nyáron született, miszerint Svédország most az elkövetkező években egy nagy és ambiciózus készülést fog véghez vinni.
1: Hát az orosz fenyegetettség miatt ugye erről hallhattunk híreket, hogy Svédországban ezt nagyon komolyan veszik, mondván, hogy potenciális ellenfél lehet Oroszország. Viszont akkor ez, hogy mondjam, ez nem elválasztotta, hanem inkább összehozta, nem, a politikai erőket.
2: Abszolút, tehát ami a fenyegetettségi szintet és a fenyegetettségi aktorokat, vagyis szereplőket illeti, ott a maximális az összhang a pártok között, és ezt egyébként a svéd illetékes nemzetbiztonsági hatóságok is rendszeresen közlik nyilvánosan a kockázatelemzéseikben, hogy véleményük szerint Oroszország jelenti továbbra is a legsürgetőbb fenyegetést, tekintettel többek között a hírszerzési tevékenységre, a befolyásoló műveletekre, a technológiai beszerzésekre, és hát nem utolsó sorban az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatáshoz és ehhez kapcsolódó egyre növekvő szabotázs veszély miatt. Tehát efelől egy maximális egyetértés van a svéd pártok között.
1: Mikor felvezettem, nem voltam teljesen pontos, mert ugye azt mondtam, hogy ugyan 176 mandátumot szereztek az ellenzéki pártok összesen közösen. Ez a Szociáldemokrata párt, a Zöld párt, a Baloldali párt és a Centrum párt. Ugye a szociáldemokraták a legerősebbek, ugye azt vezeti Magdalena Anderson. Mennyire egyértelmű, vagy mennyire lesz könnyű menet a koalíciót összerántani?
2: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés lesz, és vélhetően ez lesz, ami nagy nehézséget fog okozni, ugyanis ez nem egy hagyományos együttműködési entitás. Ugye azok a pártok, akiket inkább a skálának a bal oldalára szoktuk sorolni, hogy ön is említette, a szociáldemokraták, a baloldal, illetve a zöldek, ők inkább egy hagyományosabb formációt jelentettek az eddig is.

0: arra, hogy egy bizonyos ponton túl már a svéd demokrata nevű jobboldali populista pártal is kell közösséget vállaljon. Ezt nem akarták vállalni, ezért inkább kiléptek ebből a formációból, tehát azért most, hogyha azt nézzük, hogy a jelenlegi ellenzék a centrumpárt támogatásával szerezte meg a nagyon-nagyon szűk többséget, akkor ez mindenképpen egy nagyon-nagyon ellentmondásos ideológiákkal és alapelvekkel terhelt kormányalakítást vetít előre, ugyanis egyértelmű, hogy a baloldali párt miniszteri posztokat követel, cserébe azért, mert a szociáldemokraták kormányalakítását támogatják, viszont a centrumpárt kifejezetten elutasítja, és többször is kijelentette, hogy a baloldali párttal ő nem hajlandó kormányban ülni, és ez ugye két követelés, ami egymást kölcsönösen kizárja. És ideológiailag is, de gazdasági politikában is egyaránt természetes, hogy a centrumpárt sokkal közelebb áll a korábbi szövetségeseihez, a mérsékelt párthoz és a kereszténydemokratákhoz is egyaránt, mint a baloldali párthoz. Viszont ebből is látszik, hogy nem véletlenül Magdalena Andersson nagyon-nagyon kerülte ennek a potenciális konfliktus feloldásának a témáját az egész kampányban.
1: Meddig kell megállapodniuk? Mik a szabályok?
0: A szabályuk most jelenleg az, hogy most a parlamentnek a házelnöke vezeti a folyamatot, úgyhogy először konzultál az összes pártcsoporttal, majd ezek után kijelöl egy pártvezetőt, ez nyilván a szociáldemokraták vezetője lesz, a korábban említett Magdalena Andersson, aki felméri a kormányalakítás lehetőségeit, tehát most kezdődnek a színfalak mögött az érdemi tárgyalások, és miután ez a bizonyos szondázás és a tárgyalások megtörténtek, akkor a házelnök javasol egy miniszterelnököt, akiről a parlament szavaz, és itt érdekességként megemlíteném, hogy a svéd kormányalakítás az a negatív parlamentarizmuson alapul, tehát nem szükséges az, hogy a miniszterelnök jelöltet egy többség aktívan támogassa, hanem itt arról van szó, hogy egy aktív többség ne szavazzon ellene, tehát ebben az esetben amennyiben Magdalena Andersson lesz a házelnöknek a miniszterelnök jelöltje, akkor elég, hogyha 175 tagja a parlamentnek nem szavaz ellene, vagy 175-nél több. Több-több kísérlete van a házelnöknek, illetve a kijelölt pártjelöltnek ezt a bizonyos kormánykoalíciót felállítani, és amennyiben ez nem történik meg, ha jól emlékszem, 3 hónapon belül, akkor újra ki kell írni választásokat. Tehát 4 kísérlete van, hogyha ez nem sikerül 3 hónapon belül, akkor új választások következnek.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben dr. Horváth Sánta hangát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk, 10-kor friss hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Röntgengépelemzéssel, pénzmosási technikákról szóló előadással, hadijáték szimulációval, drónfocival és mikrobavadászattal is várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Ludovikán egyebek mellett azt mutatják be, hogyan szűrik ki a szakemberek a csempészek trükkjeit a határon, és hogyan működik a csúcs technológiás röntgengépelemzés. Az érdeklődők szimulált röntgenképeken kereshetnek fegyvereket, készpénzt vagy más csempészárut. Lesz szó a modern pénzmosási módszerekről, a titkosszolgálati információszerzésről, valamint arról is, hogyan lehet felkészülni egy többnapos áramszünetre. A programban klímaváltozással, aszállyal és energiakrízissel foglalkozó előadások is szerepelnek. A látogatók kipróbálhatják a drónfocit, a laborban pedig elektromikroszkóppal vizsgálhatnak hétköznapi tárgyakat és élőlényeket.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegháza Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
6: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
7: Nekem 10.
6: Mennyi?
5: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
9: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
11: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Dózsa-György tér előtt az Erzsébet híd felé. Sávlezárásra kell készülni. A 79-es trolibusz terelve közlekedik a keleti pályaudvar felé, nem érinti a Garai tér megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrác úton a Csille utca közelében karbantartás miatt várhatóan délután 5 óráig. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körútat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Baks csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
12: Egy perc elmúlt 10 óra. A mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: 5 feljelentést tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökséghez kapcsolódó ügyekben. Ezt a belügyminiszter jelentette be.
4: Pósvai Gábor azt mondta, az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz. Véleményük szerint ezekben az ügyekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő.
12: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormányzat a norvég alappal. Erről a külügyminiszter számolt be.
4: Orbán Anita elmondta, hogy a kormány célja egy olyan egyezmény, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás és egészségügyi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára 254 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. Magyarország az előző támogatási ciklus majdnem 78 milliárd forintnyi keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében.
12: Bevezeti, vagy elrendelte a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalon.
4: A kormányfő hozzátette, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a vizsgálata során mindent feltár majd. Ha egy politikusnál vagy érintett szereplőnél a vizsgálatkor legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára. Magyar Pétert hallják.
7: A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és természetesen azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal.
0: Tőzsde hírek.
12: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os mínuszban, 153.901 ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti a 900 millió forintot. A vezető papírok a Richter kivételével mínuszban. A Richter 0,6%-ot emelkedett, 12.860 forintot ér. A MOL 1,2%-kal lett olcsóbb, 5.175 forinton. Az OTP csak pár forinttal ment lejjebb, 46.850 forinton. A Telekom 0,3%-os mínuszban, 2.184 forintot ér. A forint gyengülni kezdett az euróval és a dollárral szemben. Egy euróért immár 363 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért pedig 316 forint 10 fillért kell adni. Egy svájci frankért 383 forint 30 fillért kérnek, itt is gyengültünk kissé. Nézzük, mi a helyzet Európában. Ott vezető indexek mindegyike mínuszban, London 0,3-del, a DAX index, illetve Párizs 0,4%-kal ment lejjebb, a spanyol index 0,5%-os mínuszban, az olasz pedig 0,3%-kal gyengült. Ázsiában a japán tőzsde 1,4%-os pluszban zárt, Hongkong 0,6%-kal ment feljebb, a Shanghai Composite 0,9%-os pluszban zárta a napot, India 0,3%-os pluszban a kereskedés felén túl, a dél-koreai mutató 2,6%-os rallyban zárt, egyedül Szingapur az, aki gyengélkedett, igaz csak 2,1%-kal van lejjebb. Az olajárak reggel elindultak lefelé, és az észak-amerikai könnyűolaj véti jegyzésére beesett 100 dollár alá, most is annyi, egy pár centtel alatta, ez majd 2%-os mínusz. A Brent az 2,2%-kal lett olcsóbb, 102 dollár 60 centen. Az arany 9%-os pluszban, így 4435 dollárra drágult egy uncia arany árfolyama. A többi fémára is emelkedik, a palládium 2,9, a platina 1,5, az ezüst 2,3%-kal, a réz egy pár centtel került többe. A mezőgazdasági termelőárak többsége mínuszban, egyedül a cukor, illetve a gyapot az, aki egy pár centet drágult, 1%-kal kerül kevesebbe, a szójabab, a búza 0,5%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most elindult fölfelé 2,4%-os pluszban, 78,20 eurócenten áll október végi szállítással. 7 balatoni vasútállomás újul meg átfogóan a közeljövőben, hogy megfeleljenek a megnövekedett turisztikai forgalomnak, erről a magyar építők számolt be.
4: A beruházások során akadálymentesítik őket és energetikai korszerűsítést is kapnak, 3 állomáson pedig teljesen új épületet emelnek. A déli parton 3 helyszínen indulnak meg a munkálatok, amelyeket a vasúti forgalom és az utaskiszolgálás folyamatos fenntartása mellett végeznek el, várhatóan 16 hónap alatt. Az érintett települések Balatonlelle, Balatonboglár és Béla telep. Az északi parton 4 állomás átépítése kezdődik meg, Polgárdiban, Fülén, Csittényhegyen és Balatonkenesén.
12: Az Európai Unió azt kérte Kínától, hogy önként korlátozza a hibrid autók uniós exportját, erről a Financial Times számolt be.
4: A lap szerint Brüsszel megállapodással rendezné a kérdést, ennek hiányában azonban magasabb vámok is jöhetnek. A kínai hibridek behozatala jelentősen megugrott. Míg 2024-ben, októberben 3800 ilyen jármű érkezett az EU-ba, idén júliusban már 50 ezer. Ez több mint 13-szoros növekedés, miközben az autók átlagára csökkent. A különbség részben a vámokban keresendő. A Kínából érkező hibrideket 10%-os uniós vám terheli. A tisztán elektromos autóknál viszont a 2024-ben bevezetett intézkedések nyomán a teljes vámteher akár 45% is lehet. Brüsszel az európai autóiparra nehezedő nyomást enyhíteni a korlátozással. Az EU ugyanakkor más kínai termékek behozatalát is visszafogná, és azt szeretné, ha Kína több európai árut vásárolna. Megállapodásról egyelőre nincs hír.
12: Bizakodó gazdasági kilátásokat közölt legfrissebb makrogazdasági kitekintőjében az MBH elemzési centruma.
4: Év végére 1,8%-os átlagos inflációt és ugyanilyen mértékű GDP adatot várnak. Az ország gazdasági teljesítménye pedig az utóbbi évek gyenge eredményei után berobbanhat 2,5, majd 2028-ra 3%-os növekedéssel. Az igazgató szerint a forint erősödése ezért inkább jövőre tolódik. Az idei évre még enyhe romlást is várnak. Árokszállási Zoltán azonban szkeptikus a GDP arányos hiány gyors csökkentésével kapcsolatban.
13: A következő évekre azt gondolom, hogy az idei jelentős emelkedés után nagyon fontos lesz, hogy ez az adósságráta így minél ütemesebben csökkenni kezdjen. Mindig nyilvánvalóan az a dolog jut elsőre eszünkbe, hogyha valóban eurózóna taggá akarunk válni, akkor azért ahhoz, hogy konvergálunk kellene a 60%-os GDP arányos rátához. Én azt gondolom, hogy be lehet lépni az eurózónába anélkül, hogy ezt teljesítettük volna, de mindenképpen gyors léptekkel kell abba az irányba közeledni. Én azt gondolom, hogy jövőre azért még nem biztos, hogy nagyon gyors adósság csökkenés meg tud indulni.
12: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt a Telexnek.
4: Kapitány István szerint jól áll az ország a gáztárolók töltöttségével, a fizikai gázellátásnak nincsenek problémái, így fel van készülve az ország a térre. Azt viszont nem árult el, hogy mennyit csökkent a gázimportban való orosz kitettség az elmúlt hónapokban. A kőolaj területén is vannak lehetőségek az Oroszországról való leválásra, és a horvát partnerrel is elkezdtek a tárgyalásokat az Adria vezeték teljes kapacitáson való használatára. A havi 5000 forintos dízel támogatásról azt mondta, fontos különbség, hogy míg a védettár havi 5 milliárd forintba került a költségvetésnek, ez mindössze 10 milliárdba. Majd arról is beszélt, hogy év végéig befejezik a Paks 2 projekt felülvizsgálatát.
12: 31 éves csúcsra 1,25%-ra emelt az alapkamatot a Japán Jegybank.
4: A lépés a kamatemelési ciklus felgyorsulását jelenti 2024 márciusa óta. A jegybank szerint a döntés oka az a kockázat, hogy az infláció a 2%-os cél fölé emelkedik.
14: Időjárás jelentés.
4: Alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózáporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénklökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
14: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
12: 10 óra 11 perc. A családsegítő szolgálatok megerősítésével, célzottabb támogatásokkal és pénzügyi tanácsadással is segíteni a nehéz helyzetben lévő családokat az új kormány. A szociális család és idősügyi államtitkár szerint a korábbi családpolitika elsősorban a közép- és felső középosztálynak kedvezett, míg az új szociálpolitikai intézkedéseknél nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni az alacsonyabb jövedelmű, egyszülős vagy fogyatékossággal élő családokra. Szabó Tóth Kinga 25 éve járja a mély szegény telepeket, és azt mondta, nem lehet lemondani az ott élő gyerekekről sem. Az államtitkárral Vámosi Ágoston beszélgetett a kristályhelyzetről, hajléktalanságról és arról, mit változtatta meg az általa vezetett államtitkársága elődjéhez képest.
15: Ha az országos adatokat nézzük, a KSH meg szokta osztani jövedelmi ötödönként a dolgozóknak a kereseteit. Az alsó jövedelmi ötödnek, vagy az első jövedelmi ötödnek bruttó 322.900 forint az átlagos keresete, ami gyakorlatilag megegyezik a minimálbérrel, és ha járásonként nézzük, akkor pedig egészen elképesztő adatokkal lehet találkozni. A cigándi járásban 335-336 ezer, Gönci járásban 363 ezer, és több borsodi, szabolcsi járásban bizony hármassal kezdődik a nettó átlagfizetés, a medián pedig ennél is alacsonyabb. A minisztériumnak milyen cselekvési terve van arra, hogy ezeket a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentse az országban?
16: Ugye ez még egyszer mondom, ha pénz, akkor az sosem csak a minisztérium dönti el. Tehát őszintén mondva, én rózsaszínre festettem az eget mindenféle szakpolitikai javaslatokkal. Én lennék az első ember az országban, mint szociológus és szociális munkás, aki a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklésért kiállna. De ugye itt nyilván van egy mátrix, amiben mi is mozgunk. Én azt gondolom, hogy ez az öregségi nyugdíjminimumnak a megemelése 120 ezer forintra, ez azt gondolom, hogy egy méltányos első beavatkozás volt, ha már a idősekről is beszélgettünk az előbb. Tehát az, hogy 28.500 forint ból kelljen megélni, az egy lehetetlen helyzet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy gesztus, és egy szép gesztus volt a mostani kormányzat részéről. Ez nem fogja megoldani nyilván ezeket a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Egyébként őszintén megmondom, hogy sokszor ezek a jövedelmi adatok is egy picikét csalókák, mert ugye tehát ugye attól függ, hogy nézem szórás, nagyon helyesen, ugye medián vagy módusz, hogyan számítom.
15: Igen, a medián általában alacsonyabb az átlag.
16: Nem? Így van, szóval ez sem mindegy, hogy ugye hogyan figyelem ezeket. Amit eddig tettünk, az elsősorban családpolitika, ugye a családpolitika is az államigazgatásunkhoz tartozik, mert szociális témákkal, idős politikával és családpolitikával foglalkozik az államigazgatásunk. Azt láttuk, hogy az előző időszakban, és mindjárt válaszolok erre a kérdésére, kibukkanunk majd a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Az előző időszakban inkább a középosztály vagy a felső középosztály került támogatásra redistribúciós elvek alapján. Tehát persze hozhat egy kormány olyan intézkedést, és akkor még azt mondom, hogy ez egy adott ideológia, de akár még támogatható is, hogy főleg azokat segítem, akiknek a munkaerőpiacon legális jövedelme van, az az adózott jövedelme. Tehát értsük jól, és akkor ezeket próbálom adókedvezményeken keresztül nyilván támogatni.
15: Talán Szerge Zsuzsa ezt nevezte perverz újraelosztásnak, hogy
16: van,
15: a magasabb jövedelműek kapnak több támogatást.
16: Így van. Őszintén mondom, én ugye tanítok is a államtitkárság munkám mellett, most leginkább a levelezősöket tudom szombatonként vállalni, és szocmunkásokat is tanítok, és mindig lejátszom ezt a bejátszást, amiben ő erről beszél. Ugye a perverz újraelosztás pontosan ez, amit ön most mondott, hogy annak adok, akinek egyébként is van a Bibliában, ezt Máté effektusnak igen. hívják. Ugye, mind a ketten ismerjük ezt, hogy...
15: Néha gazdaságban is.
16: Így van. Tehát, hogy mindig annak adunk, akinek van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez egy, lehet egy támogatható irány, de nem biztos, hogy szerencsés.
15: Ez most nem ez a terv.
16: Így van, tehát a szociálpolitikában mi semmiképpen nem ezt az irányt követjük, de, hogy ne értse félre senki, aki most hallgat minket, családpolitikában nem veszünk el már megszerzett juttatásokat, ez a TISZA programban a működés emberséges Magyarországon se volt másképp, szépen leírásra került az, hogy ezeket megtartjuk, és ezeket fogjuk bővíteni. Az iskolakezdési támogatás talán legjobb példa erre, amit így is úgy is szemlélnek, meghallgattuk mi is a különféle véleményeket, hogy miért így van, szívesen elmondom, hogy miért így lett, akár erről is lehetne beszélgetni, de minden esetre az iskolakezdési támogatásban először volt jelen az, hogy az egyszülős családok támogatása, az alacsony jövedelműek, nyilván itt az RGK határ, ami maga is nagyon alacsony, 62.500 per fő per háztartás, ez nagyon alacsony, ezt is meg kellene emelni, igen. Csak ez magával húzna sok-sok más ellátást, és azért ezt pénzügy megint, ezt át kell gondolni, ez nem csak az én fejemből kell, hogy kipattanjon. Uh-huh. Meg ugye nagyon fontos nálunk a Szociális Családügyi Minisztérium, hogy a fogyatékossággal élő személyek sem maradjanak ki soha semmilyen támogatásból, hiszen ez egy nagyon speciális és méltányos elbírálást igénylő élethelyzet, úgyhogy ez az iskolakezdés is ezt szolgálta, dobbantó program, tanoda programok és így tovább, amiben még lévő gyerekek, meg az esenis gyerekek se maradtak ki. Szóval 400 ezer gyereket ért el ez a támogatás. Én azt gondolom, lehet vitatkozni azon, hogy ez a 100 ezer két részletbe, most azon is lehet vitatkozni, hogy ez pénzbe jó, vagy utalványba. Ennek nagyon sok oka van. Az egyikre is, másikra is tudnék érveket, ellenérveket. Én azt gondolom, hogy ez méltányos, uh-huh. igazságos. Az, hogy majd mennyire hatékony, hatásos és célzott, ez a kormány és az általam vezetett államtitkárság is abban fog különbözni az elődjétől például, hogy ezeket fogja mérni. Tehát nem úgy lesz, hogy egy random mintán kiválasztom, mint Mici Mackó a barátaimat és ismerőseimet, hanem, és valamit validálok, hanem mérünk kutatókkal, szakemberekkel dedikáltan támogatások hatékonyságát, amiket bevezetünk, és ez lesz alkalmas arra, hogy újra pozícionáljuk. Nincs kőbe vésve. Uh-huh. Persze, és hogy bele ne kössön senki abba, amit mondok, nem fogunk olyat csinálni, hogy adhok módon intézkedünk bizonyos támogatásokról, mert a eddigi családpolitikának és szociálpolitikának is az volt a rákfény, hogy nem volt kiszámítható. Uh-huh. Elkezdődött valami, és az év végére már akár, vagy a következő évben egy kiszámíthatatlan dologba fajult, vagy ment át. Szóval nagyon szeretnénk, ha egy kiszámítható rendszer lenne, de ez nem jelenti azt, hogyha valami nem működik, és nem célzott, és nem hatékony, és pazarló, akkor azt újra fogjuk gondolni. De ezt jól kell kommunikálni az állampolgárokkal, és akkor ők is meg tudják érteni, hogy ez miért van.
15: Én egy induló programot tartok a legérdekesebbnek a családpolitikából, ez a Családi Csődvédelmi Szolgálat, ami, ha jól tudom, novemberben fog beindulni.
16: Így van.
15: Itt a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy akár 4000 család is egyéni segítséget kaphat, de például itt az Eurostat adatai szerint a Észak-Alföldön például a háztartások közel fele nem tudna egy váratlan kiadást finanszírozni. Észak-Magyarországon is 40% fölött van az arány. Dél-Alföldön megközelíti a 40%-ot. Mi történik azokkal a családokkal, miközben nyilvánvaló, hogy itt egy kapacitás hiány van, mi történik azokkal a családokkal, akik mondjuk Debrecenben beállnak a sorba, és ők a 4001-edik, akikre már nem jut idő, vagy nem jut kapacitás.
16: Én azt gondolom, hogy nagyon elhibázott lenne az a támogatás, ami darab-darabra mér, és azt mondja, hogy bocs, hát most te vagy a 4001-edik, már te biztos, hogy nem fogod ezt megkapni.
15: Persze.
16: Szóval azt gondolom, hogy ezek az ellátórendszerek akkor tudnak jól működni, hogyha humánusan működnek. Ez a Családi Csődvédelmi Szolgálat nem az SCM-nek a, tehát nem mi nyújtottuk be, mint előterjesztést, de nyilván mi is örülünk, hogy ez feláll, ez az intézményhálózat, de rögtön megjegyzem, hogy volt ilyen korábban, a 80-as években a családsegítő szolgálatoknak feladata volt az adósság tanácsadás. És azt gondolom, hogy, és talán ahhoz én most gondolatba visszanyúlnék, mert ott valóban meg tudott az történni, hogy akár nem szorult ki belőle, mert most ön mondott ugye egy számot, hogy 4001-edik, most se fog, csak mondom, hogy ott tényleg előállt az a nagyon jó dolog, hogy adósságkezelése segítették ezeket a családokat, és mivel ez az, ami érinti az én államtitkárságomat, szeretném mondani, hogy eleve mi vissza szeretnénk állítani a családsegítő szolgálatoknak a preventív, akár ilyen jövedelmi lecsúszás segítő támogató funkcióját. Tehát a családsegítőket meg fogjuk abban az értelemben erősíteni, hogy most az emberek fejében sokszor mint egy hatóság szerepel, sokszor együtt vannak a gyerekvédelmi gyerek jóléti szolgálatokkal, ezek együtt vannak, és ezért valahogy az állampolgárok fejében úgy szerepel, hogy csak oda nem, mert elveszik a gyerekeinket.
15: Igen, ez ilyen félelmetes hatást kell.
16: Félelmetes, tehát valójában ezt tette a rendszer, a szociális és gyerekvédelmi ellátórendszerrel, hogy az emberekbe egy ilyen félelmet ébreszt. Ez nem kéne, hogy így legyen, mert a szociális munka, a szociális szolgáltatás az segítő, támogató funkcióval kell, hogy bírjon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vissza kell adni a hatóságnak, ami a hatóság, ami pedig nem hatósági, ott a támogató, képességtévő empowerment funkciót kell segíteni, és mi a családsegítésbe ezt az elemet vissza fogjuk valahogy kúsztatni, hogy ott is legyen egy ilyen jellegű pénzügyi tanácsadás, támogatás a családok számára. Úgyhogy a kettő együtt fog tudni majd szépen kiegészítő jelleggel működni. Az, hogy az emberek nem tudnak a hó végére kijönni, ez nagyon összetett dolog, mert hogy tudni kell az emberek pénzköltési szokásait, szóval nagyon sok esetben nem alakul ki az embereknél a pénzügyi tudatosság. És főleg akkor nem, hogyha kevés van, és egyszerre mondjuk jön mondjuk két hetente, vagy hetente egy fizetés, vagy akár havonta, teljesen mindegy, akkor nagyon sok, hogy is mondjam, ezen egy szubkulturális hatás, hogy aki nem tanult meg, meg mindig nélkülözött, az akkor egyszerre elkölti. Hát én nagyon sok mély szegénységben élő családdal állok kapcsolatban, rengeteg tereptapasztalatom van az elmúlt 25 évből is. Elmondhatom, hogy nagyon sok esetben annyira, mit tudom én, örül az ember annak, ami van, és nem tanulta meg, hogy azt be kell osztani, nincs jövőképe. Nincs meg az a tudat, hogy holnap is kell élni valamiből. És ez szerintem, tudom, hogy nem mindenre válasz az, hogy tanulható, de én hiszek abban, hogy az emberek mégiscsak meg tudják tanulni. Szóval itt szociokulturális normákat kell átírni, ez a feladatunk, és ezt én valójában azt gondolom, hogy nekünk, az SCM-nek mindig karba öltve kell együtt menni az OGM-mel, az Oktatási Gyerekügyi Minisztériummal, és ugye benne van a nevében gyerekügyi, tehát számos ponton mi a gyerekeken keresztül jutunk el a családokhoz. Ugyanez van nálunk a jelenlétpont, biztos kezdett tanoda, és nem csak a gyereket, biztos kezdetbe se csak a gyereket, hanem az anyát, a családot, akár a nagymamát ragadjuk meg, már hogy nem úgy fizikálisan, hanem szimbolikusan, és így hívjuk be, így szólítjuk meg, és így próbáljuk meg akár a pénzügyi tudatosságra nevelni. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeket az iskolába is lehet, és ezeken az említett szolgáltatásokon, amiket most felvonultattam. És még egy nagyon fontos dolog, ami meg szeretnénk erősíteni, az óvodai és az iskolai szociális munkásoknak a szerepét, hiszen ez is az államtitkárságunkhoz tartozik, akik a családokat fogják támogatni, és a drogprevencióban, a megelőzésben fognak tudni, és ezekben akár a pénzügyi tudatosságban, és abban, hogy hogy tudsz a kríziseiddel bánni, milyen a normatív kríziseidet, hogy tudod kezelni, a családi kríziseket, nagyon sok a válás, említettem, hogy családpolitikával is foglalkozom, minden második házasság. Ezeket egy gyereknek nagyon nehéz kezelni, de ezeken keresztül, ezeken a szolgáltatásokon keresztül talán könnyíthetünk a gyerekek terhei, mert a gyerekekre is nagyon nagy nyomás nehezedik. Szóval valahogy így próbálunk ezekre a kívásokra reagálni.
12: Szabó Tóth Kinga, szociális család és idősügyi államtitkát hallották a Klasszis Podcastből. A teljes beszélgetés mai nap vendége című műsorunkban hallható majd este 6 óra után. Zene, majd 10:30. Rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.
17: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Bizalmat szavazott Nagy Eleknek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, a területi elnökök kollégiumának többsége. A testület felkérte az elnököt, hogy a belső vitákkal, valamint a kötelező kamarai hozzájárulás megváltoztatásával terhelt átmeneti időszakban is irányítsa a szervezetet, amelynek vezetésében új szakemberek is feladatot kapnak. 23 területi elnök közül 5-en korábban nyílt levélben kezdeményezték Nagy Elek távozását. A kamara jelenleg jelentős átalakulás előtt áll, miután a kormány bejelentette az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás átalakítását, valamint a projekt alapú finanszírozás bevezetését. 5 feljelentést tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökséghez kapcsolódó ügyekben, ezt a belügyminiszter jelentette be. Pósvai Gábor azt mondta, az esetekben az közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz vagy ingóságokhoz. Véleményük szerint ezekben az ügyekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő. 7 balatoni vasútállomás újul meg átfogóan a közeljövőben, hogy megfeleljenek a megnövekedett turisztikai forgalomnak, erről a Magyar Építők írt. A beruházások során akadálymentesítik őket és energetikai korszerűsítéssel is ellátják őket, 3 állomáson pedig teljesen új épületet emelnek. A déli parton 3 helyszínen indulnak meg a munkálatok, Balatonlele, Balatonbogár és Bélatelep, azaz északi parton 4 állomás átépítése kezdődik meg, Polgárdiban, Fülén, Csittinyhegyen és Balatonkenesén. 31 éves csúcsra 1,25%-ra emelt az alapkamatot a japán jegybank. A lépés a kamatemelési ciklus felgyorsulását jelenti 2024 márciusa óta. A jegybank szerint a döntés oka az a kockázat, hogy az infláció 2% fölé, a 2%-os szint fölé emelkedhet.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX 4%-os mínuszban, 153.560 ponton az index. A forgalom közelíti az 1,3 milliárd forintot. A nagypapírok közül egyedül a Richter, aki pluszban 0,3%-a 12.820 forintra drágult, a MOL 1,5%-os mínuszban 5.160 forinton, az OTP 0,3%-a 5 lejjebb 46.750 forintot ér, a Telekom 0,7%-os mínuszban 2.574 forinton. A forint gyengül, 363 forint 70 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 316 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 20 fillért kérnek. Európában mindenütt mínuszokat látunk, nagyjából egyforma mértékben. Londonló kitalál egy kicsit, de hát az se nagyon, sőt a DAX indexel együtt 6%-os mínuszban. Az olasz, a spanyol, valamint Párizs is 6% fölött, az olasz és a spanyol viszont 3% fölötti esés mutat. Ázsiában meg pluszokat láttunk. Japán 1,4%-kal, Hongkong 6%-del, Shanghai 9%-kal tudott erősödni. Az indiai tőzsde még nyitva, a kereskedés utolsó harmadában 2%-os pluszban az mutató. A Dél-Korea Index 2,6%-os pluszban zárt, Szingapúr is nyitva, még ott 3%-os mínuszt látunk. Az olajárak egy pár centet visszaerősödtek, így az észak-amerikai könnyűolaja VT 100 dollár fölé emelkedett megint pár centtel, de hajnalhoz képest ez majd 1,8%-os mínusz. A Brent is majd 2%-kal jött lejjebb, 102 dollár 80 centen áll. Az aranyárfolyama nem változik, 8% körüli pluszban, 4432 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára is emelkedőben, a palládium 2,9, a platina 1,4, az ezüst 2,3%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak többsége mínuszban, így a szója 1%-kal olcsóbb, a búza 0,5%-kal. Valami drágul, a gyapot nagyon picit, a cukor is mindössze pár centet, itt a kávé az, ami 1% fölötti emelkedés mutat. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama az 2,5%-os pluszban, 78 euró 30 euró centen áll, október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, gomoly felhőkkel, kisebb felhős időszakok jöhetnek, futó záporok csak kevés helyen alakulhat ki, a szél pedig mérsékelt marad, a hőmérséklet kellemes, 23 és 28 fok között alakul napközben, késő este 14 és 21 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Legyen szép a napjuk, mi találkozunk még egykor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Addig azonban kitűnő zenék jönnek, úgyhogy tartsanak velünk itt a 94.2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11 óra múlt fél perccel a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a Trend FM legfrissebb híreivel. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. Különféle környezetvédelmi feladatok ellátása és szabályozása miatt állítják fel a hivatalt. Az erről szóló törvénytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátják majd. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben. Miniszter, képviselő, pártelnök, államtitkár nem tölthet be vezető tisztséget nagyobb, 500 fő feletti sportszervezetben. Az állami cégek vezetői sem vehetnek részt vezetőként. Lemondással nem lehet átülni sportszervezetbe, a tilalom 4 évre szól majd az állami megbízatás után. A magyar strádák 2/3-át kapta meg az MKIF 35 évre, a koncessziót most felbontja a kormány. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. A szerződési jelen értéke 23 ezer milliárd forint. Ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziós szerződése. Globálisan az első 3-ban van a méretét tekintve. Vitézi Dávid arról beszélt, hogy a legnagyobb probléma, hogy az üzemeltetés is benne van a 35 éves megállapodásban, nem csak építési feladatok. Ez a problémája az Európai Bizottságnak is. Így ez egy rendkívül komplex szerződés lett. Többször módosították, jellemzően az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, miközben a szerződést a háború kitörése után írták alá. Bizalmat szavazott Nagy Eleknek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, a területi elnökök kollégiumának többsége. A testület felkérte az elnököt, hogy a belső vitákkal, valamint a kötelező kamarai hozzájárulás megváltoztatásával terhelt átmeneti időszakban is irányítsa a szervezetet, amelynek vezetésében új szakemberek is feladatot kapnak. 23 területi elnök közül 5-en korábban nyílt levélben kezdeményezték Nagy Elek távozását. A kamara jelenleg jelentős átalakulás előtt áll, miután a kormány bejelentette az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás átalakítását, valamint a projekt alapú finanszírozás bevezetését. Összesen 27 milliárd forintot költött el az Orbán kormánya a Rogán Antal irányítása alatt a miniszterelnöki kabinetiroda felépítésére és berendezésére. Ez derült ki a 444 összesítéséből. Csak a bútorokra nettó 1,2 milliárdot költöttek, a belső terek kialakítására pedig elment még 2,5 milliárd. A lista alapján az épület dolgozói több milliós székeket, asztalokat, szekrényeket, kanapékat használtak. A legdrágább tétel a 4. emeleti bárpult a listán, csak ezért 38 millió forintot fizettek ki.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os mínuszban 153.590 ponton, A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, a MOL 1,1%-ot gyengül 5180 forintig, az OTP 3,1%-ot csökken 46750 forintra. A Magyar Telekom szintén mínuszban 8,1%-kal 2570 forinton. A Richter egyedül a pozitív tartományban 1,1%-kal 12800 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken, ahol szintén rosszabb a hangulat, vagy rossz a hangulat, és negatívban a főbb indexek. A londoni FTSE 3,1%-kal csak úgy, mint a milánói mutató, 0,5%-os gyengülésben a madridi IBEX, a párizsi CAC-on 0,4%-ot csökken, a német DAX index pedig szintén 0,4%-ot megy lefelé. 1 euróért 363 forint 50 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, egy amerikai dollárért 316 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 383 forint 90 fillért. 1,1483 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, hogy állnak a kőolaj világpiaci árai. Itt most egy 1,6%-os csökkenés látható a WTI esetében, az észak-amerikai könnyűolaj 100 dollár 30 cent hordonként. A Brent típusú kőolaj jegyzésára majd 2%-kal olcsóbb, 102 dollár 85 centen a Brent.
0: Időjárás jelentés.
4: Alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó záporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénklökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: 20. évad kirázott a hideg. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Jubileumi év ez a Soul Session életében, mert hogy 2007 márciusában indult a műsor, úgyhogy nem sokára 20 éves lesz, és azért nevezzük 20. évadnak, mert hogy ugye júniusig megyünk újra hétről hétre veletek közösen, rengeteg újítással, a YouTube-on egy új videóval, ami mindig a műsor előtt elindul, ha tehetitek, és akik nézik is a műsort, akkor azok már tapasztalhatták, hogyha nézitek a Facebookot, vagy követitek a Facebookot, akkor ilyenkor mindig műsor előtt egy 4-5 perccel már bejelentkezünk, hogy a kulisszák mögé lássatok, hogy mi történik, mielőtt elkezdődik az élő, és majd a műsor végén is az utolsó élő konfal egyidejűleg már a Facebookon újra élőben leszünk, közben azt lekapcsoljuk. A lényeg, hogy tartsatok velünk, és bármilyen felületen is hallgatjátok, nézitek a műsort, örülünk, hogy itt vagytok, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Egy dolog biztos, továbbra is közízlés formálás 2 órában, csak úgy, ahogy a Soul Session-től megszokhattátok. Nagyon-nagyon sok mindennel készülünk, és majd a következő konfra, mert hogy rögtön majd Gábor barátomnak szeretnék gratulálni, mert nyáron a Facebookon örületeset mentünk részben nektek köszönhetőek, meg a Gabinak, aki tematika váltással fantasztikus videókat osztott meg, én is imádom, és hát ezen keresztül rengeteg új hallgatót, új követőt értünk el, úgyhogy köszönjük szépen, és köszöntünk mindenkit, aki esetleg emiatt most találkozik a műsorral, a 20. évadjával elő. Először, hát itt 70-es, 80-as évek amerikai soul és funky zenéi mennek kendőzetlenül 2 órán keresztül, úgyhogy erre készüljetek, tartsatok velünk bármilyen oldalon is, nézitek, hallgatjátok a műsort, köszöntünk minden Facebook nézőt most, YouTube hallgatót nézőt, és természetesen ételi rádiózót. Ez a Soul Session Magyarország első számú soul műsora, ahol a mai alkalommal, hát nehéz, hogy mivel induljon a műsor, gondoltam egy olyan előadóra, akit valószínűleg mindenki ismer. Earth, Wind & Fire-rel indulunk.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Egy klasszikussal, Earth, Wind & Fire-ral indultunk, és itt van a kezemben, mutatom esetleg a YouTube nézőknek, a Kabi visszakapcsolja a kamerát, egy fantasztikus japán nyomású Earth, Wind & Fire lemez. Egy külön etapot majd szeretnék szánni, mert hogy utána néztem, egy csomó érdekes infót megtaláltam az Obi szallagról, ami a kimono övről terjedt el, mert hogy Obi azt jelenti, hogy azt a kimono öv, azt a vékony övet, úgyhogy nagyon sok érdekességet olvastam a kimonóról, meg mellette az Obiról, úgyhogy egy japán nyomású őrszel indultunk. Hát nagyon sok mindenre számíthatok a mai alkalommal is, még egyszer örülünk, hogy itt vagytok. A Gabit majd várom ide a következő blogba, hogy egy picit beszélgessünk, mert hogyha nézitek a Facebook oldalunkat, és kérlek kövessétek, ha még nem tettétek, fantasztikus videókat tesz közé, és olyan nagy magyar legendákkal, elsősorban Somló Tamás, Cserháti Zsuzsa, Szécsi Pál, elég jókat tettek ki, ami rengeteg olyan infót tartalmaz, amit szerintem nem is biztos, hogy tudtok, és hát jó nézni és hallani, és visszaidézni ezeket a fantasztikus magyar legendákat. A mai alkalommal itt a mai műsorban egyedül vagyok, jövő hétre már várunk vendéget, majd a végén elmondom a műsor végén, hogy kit is. Szóval gondoltam, olyan dalokat hozok, amelyek mindenki számára, akik esetleg elsőként hallgatják a Soul Session-t, vagy még nem nagy rajongói a soul és funky zenének, nekik is tetszeni fog, úgyhogy nagy legendás előadók. Visszahoztunk két új, vagy egy régi rovatot, a születésnapost, illetve lesz most már minden héten japán dal, úgyhogy kell a kolléga, aki tud japánul. Szóval Dionne Warwick, Eugene Record, megyünk tovább, aztán szépen lassan így visszamelegszünk hétről hétre. Köszöntjük a rengeteg nézőt, hallgatót a YouTube csatornánkon.

0: Hi, my name is Jerry Barnes, bass player from Chic. And this is the Soul Session.
1: Így van, továbbra is a Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Közben eszembe jutott, majd megbeszéljük kritika nélkül, hogy nincsen új gumizenénk, mert hogy amikor beszéltünk a megújulásról, és közben köszöntöm Gabi kollégámat itt a mikrofon végén, már nem egyszer itt voltál azért élőbe, mert hogy itt, mivel jubileumi műsor, és itt nyáron gondolkodtunk, hogy mi legyen ebben az évadban, meg hogy hogy töltsük a nyarat, mert hogy nem voltak ismétlések se, ha jól emlékszem, azért nagyon durvát mentél, mert hogy egy csomó videót töltöttél föl. Honnan jött az ötlet, hogy ilyen régi, nagy, legendás magyar előadóktól vágjunk is apró részletet, mind a mellett, hogy a Soul Session kevés magyar zenét játszik?
2: Jó estét kívánok, szia Tomi! Hát tudod, hogy ez egy nagyon nagy véletlen volt egyébként ez a sztori, mert ugye ez egy teljesen megemlékező poszt akart lenni. Ugye a Queennek júliusban volt a 40. évfordulója, hogy itt jártak Magyarországon, és akkor jött ez az ötlet, hogy
1: azt tegyük ki.
2: Igen. És akkor így föltettem mindenféle nagy remények nélkül, és akkor egy másnap reggel néztem, hogy nagyon brutális, de 1000 like, 300 megosztás, és hát közel 50 000 megtekintés.
1: Mert azóta ugye a Facebook oldalunkon lassan duplázódik a követők száma, 100 000-es elérés a különböző videóknál, ezzel így csak bátorítunk mindenkit, hogy kövessetek minket a social media csatornáinkon is, meg hát örülünk, hogy itt vagyunk újra élőbe, nagyon örülök, hogy ilyen extrákat találták ki a nyárra, és tudom, hogy még milyen szuper ötleteid vannak, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy tartsanak velünk hétről hétre, úgyhogy valami, amit még megosztanál a kedves hallgatókkal, ha már bekapcsoltalak élőbe?
2: Soul Session Facebook oldal, weboldal, YouTube csatorna, meg mi itt élőben szombatonként, és akkor semmi gond nem lesz senkinél.
1: Így van. Köszönöm szépen, Gabi, meg hát úgyis itt vagy velünk a műsor végéig, mert te kezeled a teljes műsor hátterét. Én meg a kedves hallgatóknak mondom, hogy visszahoztuk a születésnapos rovatot, és próbálok olyan előadókat választani, nem is mindig az adott napit, amiről van egy kis történet, és elmondom nektek őszintén, hogy Buddy Millsre esett a választás, aki az elmúlt héten volt születésnapos, és azt kellett róla tudni, hogy van egy olyan nagylemez, amit nagyon szeretek, mert hogy a nagylemez producere szinte az összes dalon Johnny Bristol volt, aki az egyik nagy-nagy legendánk, és ő közösen az I'm Just Kiss Away című dart feltették erre a lemezre. Az a Buddy Mills, aki mellette a 60-as évek végén Jimi Hendrix bandájába tartozott, mint dobos, aztán a 70-es évek közepétől Carlos Santana zenekarában, mint vokalista, és majd a 80-as években vissza is tér, úgyhogy Buddy Mills egy olyan figurája a 70-es évek Amerikájának, bár kevesen ismerik, pláne itthon, de érdemes utána nézni, és hallgassátok Buddy Mills dalait, mert elképesztő figura. Szóval, ha engeditek, akkor születésnap Buddy Mills, aztán pedig, ha már emlegettük, akkor természetesen Johnny Bristol-lal megy tovább a Soul Session.

0: Hi, this is Terry Green of the Terry Green Project, and you're listening to The Soul Session.
1: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12 múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid a világ top 3 koncessziója egyikének nevezte a 23 ezer milliárd forintos összértékű szerződést, ami azonban szerintük nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. A kormány álláspontja szerint ez a szerződés az államnak több szempontból is előnytelen. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazás a piaci árakhoz képest. Éppen ezek azok a feladatok, amelyeknek semmi keresni valójuk nem lenne egy 35 éves koncesszióban. A minisztérium árbecslései szerint a beruházási feladatok is túlárazottak, de nem olyan mértékben, mint az üzemeltetési feladatok. Vitézi Dávidot hallják.
6: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a koncesszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el. Hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncessziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
5: Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben. Miniszter, képviselő, pártelnök, államtitkár nem tölthet be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. Az állami cégek vezetői sem vehetnek részt vezetőként. Lemondással nem lehet átülni sportszervezetbe, a tilalom 4 évre szól majd az állami megbízatás után. 5 feljelentést tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökséghez kapcsolódó ügyekben, ezt a belügyminiszter jelentette be. Pósfai Gábor azt mondta, az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz. Véleményük szerint ezekben az ügyekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő.
1: Tőzsdehírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX továbbra is mínuszban 0,3%-kal 150.667 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 3 milliárd forinthoz. A blue chipek többségében rosszul teljesítenek, a MOL 1%-ot megy lefelé 5.185 forintig, az OTP pedig 0,4%-os mínuszban 46.690 forinton. A Magyar Telekom árfolyama 0,8%-ot gyengül 2570 forintra, a Richter pedig egy pár pontos pluszban 0,7%-kal 12870 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol szintén rossz a hangulat és mínuszokat látunk. 0,6%-kal csökken a londoni tőzsde, a német DAX index 0,4%-os mínuszban, csak úgy, mint a madridi IBEX. 0,4%-ot megy le a párizsi Kakaron is, a milánói börze pedig 0,3%-ot gyengül. 1 euróért 363 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 amerikai dollárért pedig 316 forint 80 fillért kell adni. 1,1483 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 0,7%-kal megy föl az arany árfolyama, drágul az arany 1 unciáért 4430 dollárt kérnek a világpiacon. Stagnálnak a kőolajárak az elmúlt fél órához képest, a Brent jegyzésára hordonként 102 dollár 30 centen, az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI pedig 100 dollár 10 cent.
1: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően napos idő várható, gomoly felhőkkel, azonban főképp a keleti ország részben előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó záporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csupán néhol lehetnek élénklökések. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. 94.2 Trend FM.
7: Így van, eredeti vinilekről legtöbbször már szoktunk kivételt tenni, és említettem, hogy ebben az évadban is fogunk, hiszen lesz megint olyan kazetta, amiből egy tudott példány van, hál' Isten, a Soul Sessionnél, és fantasztikus dal van rajta 78-ból. Egy úriember, akiről még én sem hallottam, egy elképesztő Tom Jones medleyt énekel, nem fogjátok elhinni, milyen fantasztikus, meg sok-sok minden meglepetés. Ha szeretnétek a tracklistát nézegetni, akkor azt a www.soulsession.hu oldalon megtehetitek. Próbáljuk általában műsor után feltölteni mindig az aktuálist. A chat falunk, ami viszonylag aktív, vagy a legforróbb, hogy így fogalmazzak, az a YouTube csatornánk mellett található, úgyhogy gyertek oda, hogyha kérdeznétek, kérnétek, vagy bármi észrevétel lenne. Ha pedig csak szépen relaxálva élvezitek a műsort, az bármilyen felületen megtehetitek, ahol hallható a Soul Session. Mi megyünk majd tovább 3 dallal. Delegation, Eddie Horan és Kate Barrow. Az érdekességek a Delegation dallal kapcsolatban, hogy 83, amikor nem is jelent meg nagy lemez, úgyhogy egy olyan dallal megyünk tovább a Delegation-től, ami 7 incsen és 12 incsen jelent csak meg, ráadásul a 12 incses maxi Amerikában meg sem jelent, csak Európában. Eddie Horan 1978-ban van egy lemeze, de amit most játszok dal, majd csak a 2000-es években megjelent CD válogatáson, illetve kis lemezennek a B-oldalán jelent meg, és Kate Barrow 77-es első self-titled LP-ről játszom a nagy kedvencemet, de elsőként akkor egy Delegation, mert hogy a mai alkalommal mondtam nektek, talán az új hallgató kedvéért is, meg azért is, mert hogy egy picit ilyen warm-up jelleggel szokjuk, ha valaki kiesett volna a ritmusból a nyáron, hogy újra itt a Soul Session a 20. évaddal.

Milyen gyorsan elment a reklámidő, köszöntünk mindenkit újra szeretettel, a kis break után itt vagyunk újra, és itt az első órában van újra rovat, vagyis hát szépen tartjuk azt, ami már eddig is volt, AB oldal, mert hogy így hívjuk azt, amikor egy bizonyos lemez, hát nem tudok dönteni, fogalmazzunk így, és eldöntöm, hogy két dalt is lejátszunk egy ugyanazon nagy lemezről, nagyon sokszor előfordul, aztán a rengeteg dal miatt van, hogy inkább van, hogy itt is ezt a rovatot megmondtam, de most egy csodás lemez ezt hoztam nektek, mindjárt mutatom majd a YouTube hallgatóknak, nézőknek a kamerán keresztül a borítóját. David Ruffin, I Can't Stop Rain és Questions, ez a két dal David Ruffintól, és hát el kell mondjam, hogy ami nagyon fontos, jövő héten két dalpremierünk is lesz, az első és a második órában is egy-egy angliai lemezgyűjtő barátomnak köszönhetően, akik amellett, hogy fantasztikus gyűjtők, most már 30-40 éve egy kis kiadót is üzemeltetnek, és ugyanúgy az a perverzitásuk, mint nekem, Patrick Biggestaff-on megvan, hogy olyan előadókat, olyan dalokat keresnek, amik a 70-es években ilyen-olyan okokból nem tudtak a nagy érdemű elé lépni vinil formájában, és hát most megpróbáljuk ezeket a dalokat kiadni, általában 300-500-700 kópiában, csak is kizárólag 7-incses vinilen. Hát jövő héten két ilyen jön majd, méghozzá ilyen Stanfield és Russell Payne barátomnak

A műsor elején és a műsor végén is van változás a tekintetben, hogy a Facebook oldalunkon keresztül élőbe is jelentkezünk. A műsor előtt már hamarabb, mint a műsor, így egy picit beláttok a kulisszák mögé, mi történik az élőadás előtt, illetve az utolsó élő konfal egy időben elindítjuk az utolsó Facebook live-unkat, amit viszont hagyunk a műsor vége után, amikor a gyertyafénnyel elköszönünk, ott meg még egy picit trécselünk, vagy ha van kérdés, vagy észrevételetek a műsorral kapcsolatban, az adott hallott dalok kapcsolatban, akkor az lesz a platform, ahol erről még tudunk beszélgetni, úgyhogy várok oda is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Szóval két David Ruffin dallal megyünk tovább, I Can Stop the Rain és Questions. Enjoy!

Így van, és a hét kis lemeze, talán ezzel a kis blokkal fogjuk zárni az első órát, ami a mai alkalommal Sonny Charles és a Put It In A Magazine című dal, amit már egy jó pár szó lejátszottunk, és talán tudjátok is, hogy Sonny Charles is azért van nagyon közel az én szívemhez, mert hogy elképesztő a dal, mert hogy élőben vendége volt a Soul Sessionnek ez a Las Vegas-i zseni, és mellette ez a Put It In A Magazine lemez, mert hogy The Sun Still Shines, ez a nagy lemez címe, olyan zenészek vannak rajta, mint Nathan East, a basszusgitár, Paul Jackson Jr., Charles Faring a gitár, ugye Charles Faring a műsor vendége volt, Clarence McDonald a keyboard, az első órában hallottátok az ID-ját, és a háttérvokál az a Waters zenekar, amely zenekarnak és családi triónak két tagja is itt volt velünk már élőben a Soul Sessionben, úgyhogy hát büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 20 évben, mert hogy ez a jubileumi 20. év milyen sok mindenkit elért a műsor. Úgyhogy ez lesz az első órának a záródala. Aztán a második órában ugyanúgy egy új rovat, mert hogy minden héten lesz egy japán dal, és egy nagy klasszikussal kezdem a 20. évadot. Ha már elindítjuk ezt a rovatot, szépen próbálunk mindenkit bevezetni, nehogy megijedjetek attól, hogy japánul énekelnek, bár a felében nem. És hát tudjátok, hogy a japán szózenében milyen a hangszerelés, mennyi elképesztő, fantasztikus amerikai session művész közreműködik a lemezeken, szóval mindenkit bátorítunk, hát és a borítók meg az obik gyönyörűek, úgyhogy gyűjtsetek sok-sok japán kiadású lemezt is, és még a második órában egyéb érdekességekkel is jövünk egy csodálatos, nagyon ritka CD-vel, meg egy fantasztikus kislemezzel. Szóval az első óra végén a hét kislemeze, Sonny Charles és a Put It In A Magazine a háttérben fantasztikus zenészekkel. Az első óra vége, messzire ne menjetek, ha valakit érdekel a tracklista, www.soulsession.com.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12 óra van, önök a Trend FM friss híreit hallják a hírszerkesztőtől, Kovács Gergőtől. Kizárt a tagjai közül a Lounge Event Kft-t a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöksége. Az elnökség megállapította, hogy Balási Gyula cégének magatartása több ponton megsértette a MARESZ alapszabályait. A szervezet szerint 27 rendezvénypiaci vállalkozás összesen nettó 3,4 milliárd forint összegű alvállalkozói követelést jelentett be a céghez. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid a világ top 3 koncessziója egyikének nevezte a 23 ezer milliárd forintos összértékű szerződést, ami azonban szerintük nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazás a piaci árakhoz képest. A minisztérium árbeslései szerint a beruházási feladatok is túlárazottak, de nem olyan mértékben, mint az üzemeltetési feladatok. Vitézi Dávidot hallják.
4: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a koncesszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el. Hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncesziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
3: A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is tenni fog többet is. Az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít majd a büntetőeljárások során. Vitézi Dávid szerint alapvetően az lenne a cél, hogy a magyar közúthoz kerüljön vissza a feladat, ehhez viszont egyeztetni kell a koncesszorral. A JUSK globális és hazai szinten is rekordbevétellel zárta a 2025-26-os pénzügyi évet. A vállalatcsoport globális szinten 13%-os növekedést ért el, amellyel az éves árbevétele 7 milliárd euróra emelkedett. A dán áruházlánc forgalma Magyarországon első alkalommal haladta meg a 100 milliárd forintot. A növekedés részben annak köszönhető, hogy 6,1%-kal, azaz 212 ezerrel nőtt a vásárlók száma. 4 új áruházat nyitottak Magyarországon, emellett 2 áruház bővítést és 10 átépítést valósítottak meg.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX már 0,5%-os mínuszban, 153.290 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 3,5 milliárd forinthoz. A vezető papírok gyengén teljesítenek, különösen a MOL, amely majd 2%-kal zuhan be 5140 forintig. Az OTP 6%-kal megy lefelé 46610 forintra. A Richter egyedül pluszban 8%-kal 12890 forinton, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,5%-ot csökkennek 2578 forintra. A nyugat-európai börzéken rossz a hangulat, a londoni börze 0,3%-ot csökken, csak úgy, mint a párizsi Kakaron, a német DAX Index 0,6%-os mínuszban, csak úgy, mint a milánói mutató, a madridi IBEX pedig 0,7%-ot gyengül. 1 euróért 363 forint 80 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, 1 svájci frankért 384 forint 10 fillért, 1 amerikai dollárért pedig 316 forint 80 fillért kell adni. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. Most valamennyivel egy pár dollárral feljebb csúszott a Brent hordonkénti jegyzésára 103 dollár 35 centre. Az észak-amerikai könnyolaj a VT gyakorlatilag stagnál 101 dollár 50 centen. Az arany árfolyama is pár centet ment csak fölfelé. Egy uncia aranyért 4417 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára 2,5%-ot drágul, 1 megawatt energiáért 78 euró 40 euró centet kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos idő, futó zápor, csak északkeleten, ott is csupán kevés helyen alakulhat ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Eric Tagg, sitting here in Texas, thinking about you guys. Wanted to say hi to all the folks listening to Soul Session today.
1: Soul Session.
0: All right, keep checking out that blue-eyed soul.
1: Thanks, Tom.
0: Talk to you soon. Bye-bye.
2: Bár nagyon sokszor elmondjuk itt a műsor közben, vagy a reklámoknál, meg az ID-knál, hogy kizárólag vinilről, azért természetesen vannak mindig kivételek, mert azért csak olyan gyűjtőnek vallom magam, hogy nem ragaszkodom ahhoz, hogy csak vinilt vásároljak. Vannak olyan londoni, meg amerikai barátaim, akik vagy csak kislemezeket, vagy csak LP-ket gyűjtenek, és mindegy, mi van a másikon, amit épp nem gyűjt, egyszerűen nem veszi meg, elképesztő, imádnivaló. Én meg azért dolgozom, és úgy gyűjtök, hogy nektek tudja a dalokat mutogatni, úgyhogy ebb tekintetben pláne nektek teljesen mindegy, hogy én miről játszom fel, hogy aztán lejátszható legyen nektek a műsorban. De menjünk tovább egy CD-vel, ha már ilyen szépen körbeírtam, mert hogy James Bell, az úriember, aki Bell & James egy duo LP-t csinált, nem is egyet, hármat, a 90-es években csinált egy olyan lemezt, ami sajnos csak CD jelent meg Amerikában, és volt egy időszak, hogy elképesztően felment az ára a különböző portálokon, ahol egyáltalán lehetett belőle szerezni, mert amikor megjelent, akkor nagyon-nagyon elkapkodták gyűjtőberkekben, és hát természetesen mindenki tartotta, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki elsősorban, aki üzérkedik lemezekkel, pláne a 70-es évek amerikai zenéivel, akkor ilyenkor, ha teheti és megvesz kettőt valamiből megjelenéskor, akkor utána a másikat tartja, és egy bizonyos ponton elképesztő árakon tudja értékesíteni, ami aztán felnyomja az eredeti lemeznek az árát. Egy külön műsort lehetne arról csinálni, hogy hogy mozog egy bizonyos föl és lefelé értéken a vinil lemez, a 70-es évek amerikai lemezei, arról nem beszélve, valami most megjelenik normál eredeti áron, utána azoknak az ára is nagyon-nagyon sokszor megugrik. Ugye a mi általunk kiadott Jesus Alvarez lemez is már 7-8-szoros, ha egyáltalán egy pár kópiát lehet belőle még kapni az interneten. Szóval nézegessétek azokat a kiadványokat, és idén is lesz, csak szólok, már mind ebben az évadban 27 júniusáig két olyan megjelenés, már most dolgozunk rajta, ami a műsornak köszönhetően fog megjelenni, mert hogy ugyancsak az egyetlen tudott kópia nálam van, aztán elértük azt, aki a jogtulajdonos, elértük a zenészt, úgyhogy összeállt az a mágikus kör, aminek köszönhetően lesz idén is, nem is egy Soul Session kiadvány, de hát erről majd még úgy is beszélünk jövő héten, csak hogy egy picit spoilerezzek, két olyan dallal is jövünk az első meg a második órában egyel-egyel, ami majd dalpremiér lesz, és hát itthon egészen biztosan először itt szól, de Európában is kevés helyen tudják lejátszani, mert hogy a promókopik érkeztek csak meg, a tesztkópiák, az eredeti kiadás talán valamikor a héten, úgyhogy próbálok első lenni majd, hogy megmutassam nektek. Két abszolút ismeretlen előadó, fantasztikus dala, akkor is tartsatok velünk, de ha már így felvezettem nektek, írjatok, hogy mit gondoltok akár a YouTube csatornánk chatfalán, vagy a Facebookunkra, hogy James Bell, Let's Fall in Love Again, bár csak CD van, de ehhez mit szóltok?
3: You know, baby, when you're near me like this, you bring out all the good things in me. And only you can make me see all the things I never thought I would.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: Szóval az van, hölgyek, urak, köszöntünk mindenkit szeretettel, 20. évad, jubileum, úgyhogy sok minden fog történni, első adás, remélem mindenki kipihente magát, meg azt még jobban reméljük, Gáborban látom a közösen, hogy hiányzott azért már nektek a Soul Session. Nekem a tekintetben mindenképpen, hogy nagyon aktív nyár volt, rengeteg új szerzemény, rendkívül sok ritkaság érkezett a gyűjteménybe, különböző amerikai gyűjtőkön keresztül, úgyhogy nagyon vártok már, hogy megmutassuk nektek, hogy miket sikerült beszerezni, meg gondolkodtunk, hogy milyen újítások, transfervárások történjenek a műsorral kapcsolatban, és amellett, hogy visszahoztuk a szülinapos robotot, meg megbeszéltük, hogy AB oldal mindig legyen, ami számomra nagyon-nagyon fontos volt, az természetesen az, hogy azért tegyünk egy új robotot is a műsorba, és olyan sokszor kértétek, meg olyan sokszor visszajeleztetek már, hogy mennyire szeretitek ti is a japán zenét, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor a japán az legyen fix, és akkor csináljunk belőle robotot, úgyhogy mindig így a második órában japán dalt játszani fogok, vagy egyet, vagy kettőt, és most pláne annak köszönhetően, hogy milyen aktív volt a nyár a Facebook oldalunkon, és milyen sok új követő jött a műsorra kapcsolatban, remélhetőleg olyanok, akik nem ismerték a műsort, talán a Soul Session bekövetésekor se tudták, hogy amúgy ez egy élő rádió műsor minden héten, és most szembesülnek vele, hogy hú, de jó zenék vannak. Szóval nekik elkezdjük egy picit felvezetni, hogy mi is az, amikor Japánban játszanak szózenét, vagy a japánok énekelnek szózenét. Úgyhogy egy dal a mai alkalommal itt a következő blokkban, és hogyha már ez egy ilyen japán indulás, akkor ezt a blokkot, amiben mindig két dal van, próbálom feltölteni nektek, de nem mindig japán a japánnal, úgyhogy egy franciával folytatom, és bár tudom, hogy tartozom nektek, ebben az évadban ígérem, lesz francia estünk, úgy, ahogy egy teljes japán is egészen biztosan. Elkezdek egy-egy francia dalt is mutatni nektek. Sheila, ez lesz az előadó, és Viswas, vagy Vikwach, nem tudom, hogy kell mondani. Majd Andi mindjárt kijavít franciából, ha még velünk van. Szóval lényeg, hogy egy francia hölgyet is hoztam nektek. Judy után, mert hogy majd Judyval indul ez a blokk. Aztán még a műsor végén mesélek egy-két érdekességet, mutatok egy lemezt, ami végre nagyon-nagyon sok gyűjtőnek az örömére megjelent vinilen, egy olyan dal, ami eddig nem létezett, csak CD válogatáson. Szóval, és még jön a hét dala is, majd elmesélem, hogy az a dal miért lett a hét dala, bár lehet, hogy sokatoknak nem is az a kedvenc. Ha van már kedvenc, írjatok a YouTube csatornánk chatfalára, a Facebook oldalunk legutolsó posztja mögé, és ne felejtsétek, ez is újítás, hogy a műsor végén az utolsó konfal egy időben a Facebook live-ot is indítjuk, hogy a műsor végén, amikor megáll az utolsó konfa rádióban, akkor a Facebookon még együtt lehessünk egy picit, és beszélgessünk a műsorról, az adott műsorról, a dalokról, amik elhangoztak, vagy ha van bármi kérés, kérdés, ötlet, akkor ott nyugodtan feltehetitek, úgyhogy kövessétek a Facebook oldalunkat, és gyertek a Facebook live-ba a műsor után. Szóval egy international robot következik innentől mindig. Elsőként egy japán, egy francia, Judy, és aztán Sheila, itt a Soul Sessionben.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2
1: Szóval ilyen, amikor International Bongba játszunk Japánt vagy Franciát a mai alkalommal. Shudi Tokyo Melody és Sheila Wikwak. Ez volt a dalnak a címe. Viszvasz, Wikwak. Nem tudom, Andi, mondjad, hogy kell mondani. Szóval megyünk tovább, és hát mondhatnánk, hogy 7 lemeze. Közben a kezembe is veszem, hogyha itt vagytok velem, akkor látjátok is. Geneva kiadó, Mike Jamison, Music by Johnny Griffith Orchestra, 1979, egy nincs is borítója, mert ez egy ilyen kis promo copy volt, lehet belőle különben kapni egy párat, így mutatom nektek, amennyire így látjátok, szép narancsárga a lébője. Szóval sokszor van, hogy szoktuk mondani, hogy soul session-ös dal. Pontosan én sem tudom megfogalmazni, ez mit jelent, hanem olyan igazi modern soul a 70-es évekből, amikor hallgatjuk, akkor azt érezzük, hogy természetesen, ha valakinek először soulzenét mutatnék, nem ezt mutatnám, de bátor vagyok veletek kapcsolatban, mert tudom, hogy már milyen elképesztően igényessé váltatok a műsoron keresztül, és mennyi előadót megmutattunk nektek, úgyhogy ilyenkor már bátran hozom Mike Jamison csodálatos lemezét itt ebben a blogban. Utána pedig egy érdekesség, John Edwards sokan ismerhetitek, hiszen a nagy klasszikus Spinners nevű zenekarnak volt a frontember egy ideig, amíg ki nem vált, és nem csinált szóló lemezeket, és ugye John Edwards elénekelte az Amerika zenekar által nagyon-nagyon közismertté tett Tin Man című dalt, amin keresztül én megismertem különben John Edwardsot, amellett, hogy tudtam, hogy a Spinnersnek volt az énekese, ezért érdemes különben utána nézni embereknek. És aztán egy lemezgyűjtő barátom Bilbaóból, egy úgynevezett Alex Subinas nevű srác, aki a Soul for Real Recordsnak a kiadója, és elképesztő kapcsolatai vannak a Motownnal és rengeteg nagy-nagy régi 70-es évekbeli amerikai kiadóval, és szokták mondani, hogy szinte lehetetlen az ilyen kiadók által birtokolt, jogilag birtokolt dalokat újra kiadni, mert nem lehet velük megegyezni, hogy nagyon-nagyon drága. Alexnek mégis elképesztő dolgok sikerülnek, és például az a John Edwards lemez, ami megjelent egy válogatás lemez CD-n, Angliában a Kent Records által, azt meg tudta szerezni a jogokat, és megállapodott, és aztán valahol egy pár hónappal ezelőtt, igen, idén megcsinálta ezt a lemezt vinírre. Itt tartom a kezemben ezt is, hogyha szeretnétek, akkor mutatom nektek. Songs of Sam Dees, Phil Philip Mitchell, Ashford and Simpson, Interpreted Chicago's Greatest Soulman, John Edwards, Tin Man. Itt van a lemez a kezembe, fantasztikus dalokkal, és nem is a Tin Man-t, hanem választottam nektek a mai alkalommal. You Will Never Get My Love, ez lesz a dal, ami egy elképesztően fantasztikus zene, hogyha azért mondom el ilyen bátran, mert hogyha valaki gyűjt lemezeket, akkor jó az info, meg hogyha nézitek a YouTube-ot, akkor látjátok az úriembernek az arcát, jó a fénykép a vinilen. Szóval Mike Jamison, John Edwards és egy nagy-nagy kedvencem 83, Jeffrey Osborne. Megyünk egy olyan blokkal, ami aztán pláne, hogyha valaki először hallgat Soul Session-t, akkor ezen keresztül azért szerintem meg lehet szeretni a soul zenét. Az elsőhöz kell bátorság.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. 94.2. Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Kizárt a tagjai közül a Longevent Kft-t a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöksége. Az elnökség megállapította, hogy Balási Gyula cégének magatartása több ponton megsértette a MORESZ alapszabályait. A szervezet szerint 27 rendezvénypiaci vállalkozás összesen nettó 3,4 milliárd forint összegű alvállalkozói követelést jelentett be a céghez. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid a világ top 3 koncessziója egyikének nevezte a 23 ezer milliárd forintos összértékű szerződést, ami azonban szerintük nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazás a piaci árakhoz képest. A minisztérium árbeslései szerint a beruházási feladatok is túlárazottak, de nem olyan mértékben, mint az üzemeltetési feladatok.
4: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a koncesszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncesziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el. Hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncesziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
3: Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben, erről beszélt a miniszterelnök. Képviselő, pártelnök, miniszter és államtitkár sem tölthet be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenlegi pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak majd. A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell az összeférhetetlenségről. Magyar Pétert hallják.
5: A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjed, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Politikai vagy állami tisztségről való lemondással nem lehet majd átülni sportvezetői székbe. A tilalom a tisztség megszűnését követő 4 évig fennmaradt. Tehát ha valaki holnaptól nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor nem tud beejtőernyőzni egy sportklub, egy sportegyesület vezetésébe. Külön 4 éves kizárást vezetünk be azon esetekre, amikor súlyos támogatási szabálytalanság került megállapításra. Ha egy sportszervezet szabálytalanul költött pénzt, a hivatalban lévő vezető 4 évig nem választható vagy nevezhető ki sportvezetői tisztségre.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 153.363 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd 280 millió forintot. A blue chipek közül a MOL már 2,2%-ot szakadt be 5.125 forintra. Az OTP is rosszul teljesít 2%-os mínuszban 46.800 forinton. A Richter egyedül a pozitív tartományban 0,5%-os erősödés mellett 12.840 forinton a papír. A Magyar Telekom árfolyama szintén negatívban 0,7%-kal 2.574 forinton. Nézzünk rá a nyugat-európai tőzsdeindexekre, amelyek szintén a negatív tartományban vannak. A londoni FTSE 0,7%-kal, a frankfurti DAX szintén 0,7%-kal megy lefelé. A milánói börze 0,9%-os mínuszban, a spanyol mutató 0,9%-kal gyengül, a párizsi CAC-on 0,7%-ot megy lefelé. Egy amerikai dollárért 316 forint 80 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, egy euróért pedig 363 forint 70 fillért kell adni. Egy svájci frankért 383 forintot kérnek a bankközi devizapiacon, egy angol fontért 423 forint 40 fillért kell adni. 1,1480 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI jegyzésére a világpiacon 0,8%-kal olcsóbb 101 dolláron. A hordonkénti ár a Brent esetében is pár centes csökkenés látható, 102 dollár 90 centre jött le. A Brent jegyzésára 0,5%-ot drágul az aranyár folyama, egy uncia aranyért 4420 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos idő, futó zápor csak északkeleten, ott is csupán kevés helyen alakulhat ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Hi, this is Gary Granger, bass player for the groups Granger Pockets, PRS Band, Acoustic Alchemy, and Bill Evans. I want to say hello to all the Soul Session listeners, and my fellow bass player, Percy Tomasi.
1: És Nagy Gabival a másik szobából köszöntünk mindenkit, de Jobbágy Robi is itt van, úgyhogy másik szobában többen vannak, mint itt, a Gabi anyukájáról nem is beszélve. Robi mutatja, hogy go-go, egy A4-es papíron, gyengén kinyomtatva, sokkal gyengébb, mint a pogi, amit Gabi anyukája hozott, ne menjünk bele. Szóval első adás itt az új évadban, 20. évad, annyira sok mindent kell mondani. Ugyanúgy, mint az első órában, készüljetek, mert újítás, még hozzá kell szoknotok, hogy a következő két dal után a Facebookon is jövünk már az utolsó dallal egy időben, és utána a Facebook live-on maradunk is még egy picit, úgyhogy ha van kedvetek kicsit beszélgetni, vagy van olyan kérdés, amit feltennétek a dalokkal kapcsolatban, nem csak ez, vagy bármelyik műsorunkkal kapcsolatban, ötlet, bármi, akkor nyugodtan gyertek a Facebookon, várok mindenkit szeretettel, ha meg nincs senki, akkor lekapcsolom és hazamegyek, úgyhogy ez vár rátok, vagy ránk. De még addig van dal bőven, hát az előbb emlegettem Lee McDonaldot, és azt a csodálatos, elképesztően ritka lemezt, és hál' Istennek vannak olyan, ahogy mondtam nektek, lemezgyűjtő kollégák, barátok, akik nem nyugszanak addig, amíg egy nagy-nagy ritkaságot nem érik el, hogy ne lehessen újra nyomni. A We Only Just Begun, I Will Do Anything For You, a két óriás dal a nagy lemezen, egy kis lemezen megjelent egy jó pár éve, ennek is azért szépen megy föl az ára, úgyhogy jól elkapkodták az elején, nem is véletlenül, hiszen az eredeti nagy lemez, nem tudom, 5-6-700 euró, valahogy így, ha egyáltalán van belőle használható kópia. Szóval lényeg, hogy erről a lemezről, mert hogy a második óra első instrumentális dala erről az LP-ről ment, úgyhogy gondoltam, még egy dalt megmutatok nektek, I'll Do Anything For You, egy olyan dalt, ami rajta van a kislemezen is, ami utánnyomásban a Romfo Recordsnak köszönhetően itt van amúgy a kezembe, és aztán pedig nem előtte, Lee Voyage, Never Looking Back, hát minden gyűjtő álma. Lehet belőle egyszer-egyszer kapni. Az az érdekes, hogy valami elnyomás történhetett, és gyűjtő berkekben ez egy nagy téma, hogy az első, vagy az A és a B oldalon az első dalban van egy ugrás, ami valami nyomási hiba, úgyhogy mindenki, aki vásárol belőle előtte, meg kell bizonyosodjon arról, hogy ez nem az a nyomás, vagy ez nem úgy nyomták, úgyhogy nagyon befolyásolja az árat, de még 5-6-700 dollárt is adnak azért, ami tudják, hogy a két legjobb dal ugrik egy-két másodpercet, szóval vannak elvetemű gyűjtők. Mi csak ilyen szerénybe toljuk a Gabival, úgyhogy ez egy teljesen másik kaszt, mi nem tartozunk bele, nehogy komolyan vegyétek. Szóval, L.A. Voyage, Never Looking Back és Lee McDonald, I Will Do Anything For You, két dal, aztán jön a Gyertyafény meg a Facebook Live, tartsatok velünk!

0: lemezgyűjtő berkekben azt szokták mondani, egy igazi modern soul dancer. Lee McDonald csodája, I'll Do Anything For You, itt van különben. Mutatjuk a lemezt a Facebook nézőknek, a YouTube nézőknek, mert hogy közben, ahogy mondtam nektek, a Facebook live-ot is elindítottuk itt a második óra végén. Ez is újítás, hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor ilyenkor is tudtok kis párbeszédhez, mert hogy itt a műsorból mindjárt elköszönök, a Facebookon pedig még vagyunk egy picit, a kedves hallgatókkal beszélgetünk. Don and Bruce Street, If You Come With Me. Engedjetek meg egy rövid történetet, és a Gabi mindig ilyen kis apró részleteket szokott kivágni a műsorból, lehet, hogy ez is majd ki lesz vágva is így elhangzik, mert hogy nagyon közel áll a szívemhez a sztori. Szóval Don and Bruce Street, azaz Don Pearson Jr., egy fantasztikus zenész a 70-es években küldött egy olyan videót, amikor először élőben vendég volt, hogy ült a zongoránál, és nem csak egy ID-t küldött, hanem énekelt vagy két percig, meg mesélt. Amikor elmondtam, hogy szeretnénk, hogy ott legyen élőben, akkor ő nem tudta, de az a dal, amit most lejátszunk tőle, If You Come With Me, ő szerezte a dalt. Egy Rand Woods nevű énekesnő a 81-es lemezére feltette, és vagy 10 vagy 15 évig nem is beszéltek. És hát a műsor, amikor meghívtam Don Pearson Jr.-t a Soul Sessionben, akkor még úgy csináltunk vendégeket, hogy élőben ott voltak kameraképpel, akkor Rand Woods is becsatlakozott, aki sírva fakadt műsor közben, miután meglátta, hogy Don Pearson Jr. is ott van, mert nem tudtak egymásról, úgyhogy összehoztuk a producert, a szerzőt, meg az énekesnőt. Ennek a dalnak a eredeti Don Pearson verzióját lejátszom nektek itt a műsor végén. Ez volt a Soul Session 20. évadjának premiere. Jövünk legközelebb is egy hét múlva, addig is sok minden történik. Ne felejtsétek, hogy teszünk ki nem akármilyen videókat, Nagy Gabinak köszönhetően osszátok, szeressétek, nézzétek. Minden műsor előtt és után jövünk Facebook Live-val, ahol úgy látok minket, ahogy műsorban nem, úgyhogy minden résznek, minden dolognak megvan a maga exkluzivitása. Ez volt a Soul Session Bogyó Tomival, a sok zenével jövök legközelebb is, ne felejtsétek, első és második órában egy-egy dalpremier, If You Come With Me, a Facebookon folytatjuk. Örülök, hogy velünk voltatok. Köszönjük a mai alkalmat. Ciao, ciao.
1: Gyertyafény a Soul Sessionben.

0: 94.2. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Pontban egy óra, a mikrofonnál nem Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Visszafizette a Duna aszfalt az afrikai projektjéhez nyújtott kölcsönt az Exim Banknak és az MFB Banknak. 2025. novembere óta a vállalat több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak. A kölcsön visszafizetésével lezárult a projekt közvetett állami finanszírozása, és megszűnt az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncesziós szerződést, ezt mondta a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnökkel a világ top 3 koncessziói egyikének nevezték a 23 ezer milliárd forintos összértékű szerződést, ami azonban szerintük nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazás a piaci árakhoz képest.
2: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a konceszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy itt valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el, hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncesziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
1: A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is fog tenni, többet is. Az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít a büntető eljárásokban. Vitézi Dávid szerint alapvetően az lenne a cél, hogy a magyar közúthoz kerüljön vissza a feladat, ez viszont egyeztetni kell a koncesszorral.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az most majd 0,6%-os mínuszban. 153.294 ponton az index, a forgalom pedig közelíti az 5,8 milliárd forintot. A vezető papírok a Richter kivételével mind mínuszban. A gyógyszeripari papír 0,9%-os pluszban, 12.890 forinton. A MOL 2,5%-kal jött lejjebb, 5.110 forintot ér, az OTP 0,3%-os mínuszban, 46.760 forinton, a Telekom pedig 0,7%-ot esett, 2.574 forintra. A forint reggelhez képest gyengült, most 1 euróért 363 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 316 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek mindegyike mínuszban, London 0,7%-kal esett eddig csak úgy, mint a DAX index, illetve Párizs, az olasz tőzsde 0,9%-os mínuszban, és a spanyol is ehhez közelít. Ázsiában a vezető indexek többsége viszont pluszban zárt. A japán tőzsde 1,4%-kal tudott erősödni, Hongkong 0,6%-del, a Shanghai Composite több mint 0,9%-kal ment feljebb. India végül enyhe mínuszban zárta a napot, a Dél-Korea index az 2,6%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 0,2%-os mínuszban fejezte be a napot. Az olajárakban őrült mozgás nincs, reggel estek valamennyire, de ahhoz képest egy pár centet vissza drágult az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, 100 dollár 70 centen áll, a Brent 1,9%-kal jött lejjebb, 102 dollár 80 cent. Az aranyárfolyama az reggelhez képest egy pár dollárt lejjebb jött, 4%-os pluszban 4417 dollárt ér egy uncia arany. A többi fém közül a palládium 2,5, a platina 1,3, az ezüst 2,1%-kal drágult, a rész pár centtel olcsóbb lett. A mezőgazdasági termelői árak tekintetében a kakaó zuhan, de rettentően 5,6%-kal, a többi az vegyesen mozog, enyhe pluszban a kávé 7%-kal drágult, és ami olcsóbb lett, az a szója babasz 9%-kal, a többiek néhány centes oda-vissza mutatót mutatnak, csodálatos volt, szóval valami drágult, valami nem, de nagyon kis mértékben. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama ugyanakkor 3,6%-os pluszban, ez reggelhez képest is egy komolyabb erősödés, 79 euró 10 euró centen áll október végi szállítással. Kizárt a tagjai közül a Lounge Event Kft-t, a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöksége. A szervezet elnöksége megállapította, hogy Balázsi Gyula cégének magatartása több ponton megsértette az alapszabályukat. A szervezet szerint 27 rendezvénypiaci vállalkozás összesen nettó 3,4 milliárd forint összegű alvállalkozói követelést jelentett be a céghez. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben, erről a kormányfő beszélt. Képviselő, pártelnök, miniszter és államtitkár sem töltett be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenlegi pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak majd. A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül kell nyilatkozniuk az összeférhetetlenségről. Magyar Péter hallják.
2: A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedt, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Politikai vagy állami tisztségről való lemondással nem lehet majd átülni sportvezetői székbe. A tilalom a tisztség megszűnését követő 4 évig fennmaradt. Tehát ha valaki holnaptól nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor nem tud beejtőernyőzni egy sportklub, egy sportegyesület vezetésébe. Külön 4 éves kizárást vezetünk be azon esetekre, amikor súlyos támogatási szabálytalanság került megállapításra. Ha egy sportszervezet szabálytalanul költött pénzt, a hivatalban lévő vezető 4 évig nem választható vagy nevezhető ki sportvezetői tisztségre.
1: A JISZ globális és hazai szinten is rekordárbevétellel zárta a 2025-26-os pénzügyi évét. A vállalatcsoport globális szinten 13%-os növekedést ért el, amelyen az éves árbevétele 7 milliárd euróra emelkedett. A dán áruházlánc forgalma Magyarországon első alkalommal haladta meg a 100 milliárd forintot. A növekedés részben annak köszönhető, hogy 6,1%-kal 212 ezerrel nőtt a vásárlók száma. 4 új áruházat nyitottak idehaza, emellett 2 áruházbővítést és 10 átépítést valósítottak meg. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormányzat a norvég alappal, erről a külügyminiszter számolt be. Orbán Anita elmondta, a kormányzat célja egy olyan egyezmény, amelyben a források többségéből zöldfejlesztések, helyi kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás és egészségügyi fejlesztések valósulnak meg. Új vadmacskafajt fedeztek fel a tudósok Bolíviában, több mint 100 év után. Az állatot olyan hegyvidéki régióban találták, ahol erdők gyakran burkolóznak felhőbe és magas a páratartalom. A helybériek tilkajónak nevezik a kistestű, mint egy 50 centi hosszú és majd 1,5 kg súlyú tigrismacskák csoportjába tartozó állatot. A fajból eddig mindössze 2 élő egyedet tudtak megvizsgálni. Egyébként keveset tudnak az életmódjáról, de nagy valószínűséggel kis rácsálókkal táplálkozik. A vadkamerás felvételek szerint pedig főként éjszaka aktív. 7 balatoni vasútállomás újul meg átfogóan a közeljövőben, hogy megfeleljenek a megnövekedett turisztikai forgalomnak. Erről a Magyar Építők írt. A beruházások során akadálymentesítik őket, és energetikai korszerűsítést is kapnak. 3 állomáson pedig teljesen új épületet emelnek. A déli parton 3 helyszínen indulnak meg a munkálatok, amelyek a vasúti forgalom és az utas kiszolgálás folyamatos fenntartása mellett végeznek el, várhatóan 16 hónap alatt. A déli oldalon Balatonlele, Balatonbognál és Béla telep, az érintett az északén pedig Polgárdi, Füle, Csitényhegy és Balatonkerese.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos idő, futózápor csak északkeleten, ott is csupán kevés helyen alakulhat ki. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Estére 14 és 21 fok közé hűl majd le a levegő.
0: Sport. Sporthírek a 94.2.
1: Második mérkőzését is megnyerte a szlovéniai UEFA tornán az U15-ös női labdarúgó válogatott. A csapat Litvánia ellen lépett pályára és ismét 11-esekkel győzött. A magyar csapat 2 góllal is vezetett, majd végül döntetlen lett az eredmény. A lányok vasárnap a házigazda Szlovénia elleni mérkőzéssel fejezik be a tornát. Farkas Erik profi szerződést írt alá Liverpoolnál. A 17 éves középpályás 3+2 évre kötelezte magát a 20-szoros angol bajnokhoz. A játékosnak a Liverpool jelenlegi vezetőedzője Andoni Iraola is gratulált. Farkas Erik az U12-es korosztály óta tagja a Liverpool akadémiájának, jelenleg az U18-as csapatban szerepel. A mostani idényben 3 mérkőzéssel lépett pályára és 2 gólt lőtt. És egy érdekesség, utánpótlás sumo Európa-bajnokságot rendeznek hétvégén Veszprémben, a kétnapos kontinens tornára mintegy 330 fiatalt várnak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Több új kormányzati intézkedésről is beszámolt a miniszterelnök, valamint a közlekedési és beruházási tárca vezetője. A változások érintik a kereskedelmi és iparkamarák, a sportegyesületek működését, illetve a kabinet az autópálya koncessziós megállapodásokhoz is hozzá kíván nyúlni, mint hallhatták a hírekben. Most erről bővebben Németh László összefoglalójában hallhatnak.
3: Magyar Péter miniszterelnök megismételte, hogy eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A sportról szólva elmondta, hogy a hazai élsport eredményeire minden magyar büszke lehet, az ágazat irányításával kapcsolatban azonban alapvető változásokra van szükség.
4: Az évek során fokozatosan egy ilyen politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat, a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket. A tervezett 2 új jogszabály olyan változtatásokat vezet be, mint személyi összeférhetetlenség, valamint egy külön 4 éves sportvezetői kizárást abban az esetben, hogyha súlyos támogatási szabálytalanság került az adott egyesületnél vagy szövetségnél megállapításra. Amint elfogadja az országgyűlés a szabályokat, és tájba lép, a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget, jelentős 500 főnél több sportolót igazoló sportszervezetben nem lehet például sportegyesület vagy sportszövetség elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója vagy utánpótlás nevelési alapítvány kuratóriumi vezetője. A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedt, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Országgyűlési képviselőknél az mostanában sűrűn előfordul az ellenzéki padsorokban, akkor nem lesz számára menekülési útvonal, nem tud beejtőernyőzni egy sportklub vezetésébe. A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell az összeférhetetlenségről.
3: Jelentősen változnak a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok is, illetve az esetleges kapcsolódó szankciók.
4: Valakik bejönnek lyukasnadrággal a politikába, és 20 év múlva, vagy 10 év múlva, ki tudja mennyire szerencsések, milliárdosként kastélyokkal, tőkealapokkal, céghálókkal, ingatlanok százaival, állami földek megszerzésével távoznak onnan. Ez a vagyonosodási vizsgálat, ami egy automatizmus lesz, tehát a NAV automatikusan el fogja indítani, hogyha azok ellen, akiknek az utóbbi 5 évben szűnt meg akár a miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki, biztosi, országgyűlési képviselői tisztsége, ők automatikusan vizsgálatra számíthatnak. A NAV revizorai, legalább 50 revizort ehhez majd alokálnia kell a NAV-nak, hiszen ez egy óriási munka lesz. Először kockázatelemzést végeznek, majd tételes adóvizsgálatot, és amennyiben nem csak adóhiányt, hanem bűncselekmény gyanúját is megtalálják, akkor egyrészt a NAV-on belül a bűnügyi területhez fordulnak, másrészt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz, továbbá a nyomozó szervekhez, rendőrséghez, ügyészséghez.
3: Hosszasan foglalkozott a kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az autópálya koncesziós szerződésekkel.
4: Az MNB botrány, vagy az MNB alapítványok ügye ehhez képest apró pénz.
2: Elég mélyre ment, és elég fájó pontra tapintotta az, hogy az autópálya koncesszió kérdését megnyitottuk. Összességében mai áron, mai nominális forintban ez nettó 23.196 milliárd forint kifizetését jelenti ez a szerződés, a jelenleg hatályos szerződés szerint 35 év alatt. Itt van egy eurókomponens ebben, tehát ezt az árfolyam is mozgatja, tehát ezek a számok folyamatosan változnak. Nyilvánvalóan ez inflációval is változik, tehát évről évre ez a szám egyre nő, hiszen egy inflációs komponens is megjelenik a díjban. Ebben nincsenek benne az opcionális elemek, tehát hogy az M6-ost például adatta volna, vagy engedtük volna, hogy odaadja Lázár János nekik, akkor még ez a szám tovább növekedett volna azzal az értékkel, amennyire ők háromszorosan túlárazottan ezt működtetnék. A szerződés megkötése óta egészen mostanáig nettó 870 milliárd forint került kifizetésre az MKIF számára. Látszik az, hogy ebben a ciklusban 2030-ig nettó 1986 milliárd forintot kellene kifizetnie a kormánynak az autópálya konceszor felé, hogyha ez így menne tovább. Valójában az állam pénzét nem az állam költi el, hanem egy olyan konceszor, aki 35 évre megszerezte a jogot, ő végzi el a beszerzéseket, és mivel ő nem közbeszerzés köteles, az MKIF nem közbeszerzésen választja ki a beszállítóit, a vége az lesz, hogy a hozzá közel álló szereplők lesznek, gyakorlatilag kizárólag a beszállítók, gyakorlatilag minden kockázat az állami. Közbeszerzés legalapvetőbb alaplogikájával megy szembe és sérti meg az, ahogy ezt az ügyet intézték, és mégiscsak nem egy apró közbeszerzésről beszélünk.
3: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium vizsgálata szerint például az orosz-ukrán háborús helyzetre hivatkozással történt koncessziós szerződés módosítás kizárólag a koncesszor előnyére jött létre. Ez Vitézy Dávid álláspontja alapján az államnak további fizetési kötelezettségekkel jár.
2: Ezeket a problémákat, amiket itt az MKIF bejelent, ezeket a magyar állam készséggel elhiszi. Elmorzsol egy képzeletbeli könycseppet azért, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László tőke megtérülési rátája nulla közelre csökkent, és bemódosítja a szerződést, és bevezeti a beruházási többletköltség kompenzáció intézményét, amivel az itt felsorolt tételek vonatkozásában 2057-ig megemeli a szolgáltatási díjat. Tehát az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, és annak a 2023-ban érzékelhető inflációs és költségnövekményi hatásaira hivatkozva megemelték 2057-ig a koncessziós díjat.
4: Mindörökké közpénz, ugye?
1: Az elmúlt percekben Németh László összeállítását hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Hát a Bux idehaza lefelé 8%-kal, 153.000 ponton pont ebben a pillanatban a mutató, a forgalom pedig közelíti a 6,1 milliárd forintot. A Richter kivételével minden papír mínuszban, a gyógyszeripari vállalat 7%-os pluszban 12.870 forinton, a MOL 2,4%-os mínuszban 5.115 forinton, az OTP 7%-kal jött lejjebb 46.570 forinton kereskednek vele, a Telekom 9%-os mínuszban 2.570 forinton. A forint tovább gyengült, 363 forint 90 fillért kérnek egy euróért. Egy dollárért immár 317 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 50 fillért kérnek. Európában a vezető indexek mindegyike mínuszban, London 8%-kal jött lejjebb, csak úgy, mint a DAX, illetve Párizs. Az olasz tőzsde 1%-kal gyengült, és a spanyol is. Ázsiában ehhez képest pluszok voltak, főleg 1,4%-os pluszban zárt Japán, 6%-os pluszban Hongkong, és 9% fölötti pluszban Shanghai. Az indiai tőzsde pár pontos mínuszban zárt, Szingapúr is, a dél-koreai mutató 2,6%-kal tudott erősödni. Az olajárak egy picit feljebb mentek. Az észak-amerikai könnyűolaj VT ugyan 1%-os mínuszban, de most 100 dollár 90 centen. Reggel jártunk 99 dollárnál is. A Brent 1,4%-kal lett olcsóbb, 103 dollár 30 centen áll. Az aranyárfolyama 0,5%-os pluszban 4.423 dollárt kérnek egy unciáért. A palládium 2,7, a platina másfél, az ezüst 2,3%-kal került többe. Beszakadt a kakaó árfolyama, ez már nyilvánvaló a mezőgazdasági termelői árak kategóriája, 5,8%-kal kerül kevesebbe. A többiek vegyesen mozognak, amit még talán érdemes kiemelnem, az a szója bab, az 8%-kal lett olcsóbb. A kávé viszont 7%-os pluszban, a többiek pár centes elmozdulást mutatnak, és a holland tőzsdézett gáz árfolyama az 3,2%-os plusz mutat, 78 euró 80 euró centen áll október végi szállítással. LKB, Fed, Japán egy bank, mindenki kamatot emelt, ráadásul mindegyikük 25 bázisponttal, ez persze nyilván csak véletlen. A lényeg azonban a kamatkörnyezet alakulása. Az inflációs aggodalom miatt könnyen lehet nem állnak meg, ugyanakkor nagy kérdés, hogyan viszonyulnak majd ez a vállalati kötvények, amelyek az utóbbi időben elszípkázták a befektetőket, hiszen rövid távon kívánnak kedvezőbb hozamokat. Erről beszélt műsorunkban reggel János Zsolt független pénzpiaci szakértő. Azt is felvetette, hogy a folyamat a gazdasági fejlődés sem segíti, hiszen többe kerül majd a korábbi hiteleket újrafinanszírozni. Vele beszélgettem a kamatemelésekről. Szóval akkor kamatemelési ciklus mindenütt?
5: Összetett a kérdés, de alapjában kezdjük ott, ahogy Kevin Walshnak a fellépése elég lényeges volt és fontos volt, annak ellenére, hogy a kvázi nagymestere Donald Trump tőle a kamat csökkentést követeli. Annak ellenére ugye emelte a kamatot, és elég tiszta volt a szavazat, ugye 12-2 a nullához, tehát senki nem szavazott a igazgatósági körből kamat emelés ellen, sőt, ezt nagyon megerősítették, és ez fontos volt, hogy a Fed valamilyen formában próbálja visszanyerni a hitelességét, és a piacoknak azt jelezze, hogy politikai nyomásoktól független fog a jövőbe lépni, cselekedni, tehát ez nagyon lényeges lépés volt. Ami emellett történik, az már hosszú ideje zajlik, hogy a kötvénypiac már 2021 óta folyamatosan emeli a kamatokat a hosszabb futamidőknél, és ez nem a központi bankok irányába megy ez az üzenet, hanem ez a politikával szembe megy, és ez azt jelzi a piac már nagyon hosszú ideje, hogy a háztartási politika, a fiskális politika az nem egészséges, az eladósodások emelése gigantikus formába, amit főleg ajándékként osztogatnak az államok az embereknek, ez nem tetszik a kötvénypiacnak, és ezt láttuk tovább is.
1: Ez egy érdekes helyzet, mert ugye beszéltünk róla legutóbb, hogy a állampapírpiac, meg ugye a vállalati kötvények, hát hogy mondjam, harcolni kezdtek, ha lehet ilyet mondani, ez mi hangzik, de valóban igazából a befektetők kezdték el figyelni jobban talán azt, hogy hogyan mozog a két irány, főleg ugye a hosszú távú állampapíroknál beszéltük ugye a hozam emelkedést, illetve a vállalati kötvényeknél, na most ugye ott az meg nem mindegy persze, hogy milyen iparágról van szó, gondolom, hogy van olyan iparág, aki ennek annyira nem örül, ennek a kamat emelésnek.
5: Hát persze, hogy nem, mert ugye a kamatok, ha mennek felfele, akkor ez automatikusan tolja a vállalatoknál is a kamatokat fel. Tehát a piac alapjában bekövetel egy bizonyos kamatszintet az államoktól, elméletileg az államok nem tudnak csődbe menni, tehát ez a csődveszély nélküli kamatot jelenti, és a vállalatok, azok mivel csődbe mehetnek, ők egy prémiumot, egy díjat rá kell tegyenek, ez azt jelenti, hogy ezzel emelkedik. Na most minél drágább lesz a pénz a kötvény oldalon is a vállalatoknak, annál jobban kihat ez a marzsokra. Tehát ez még a világ a vállalatok persze, hogy nem tudják ilyen formába továbbvinni, és a nagy Magnificent Seven, ők most abban menekülnek, amit főleg Jason Huang, Nvidia-nak a CEO-ja kezdeményezett, amit már utoljára beszéltük, hogy a vállalatoknál eddig ilyen 3 éves, 5 éves kötvények voltak kibocsátva, tehát ennyi futamidőre vették fel a vállalatok a hitelt. Azzal, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúra felépítését most hosszú időre tolják el, ezért ezt a piac kvázi kezdi megvenni, és a vállalatok elkezdenek 10 éves, 20 éves, 30 éves kötvényeket kibocsátani, és valójában ezek a hosszú futamidői kötvények jelennek meg, mint konkurencia egy 20 éves, 30 éves klasszikus államkötvénypiacon, és ez nem csak arról szól, hogy a befektetőknek több lehetőségük van, hanem az arról is szól, hogy az államoknak kevesebb vásárló áll rendelkezésükre az eddigi hiteleket átfinanszírozni, és ez hozza a problémás helyzetbe a kötvénykibocsátókat.
1: Az országok gazdasága szempontjából meg ugye azért annyira nem jó hír talán, mert a magasabb kamatkörnyezet a hiteleket is drágítja, na most ebből fakadóan pedig lohaszthatja a beruházási kedvet.
5: A beruházási kedvet, a fogyasztók kedvét, azt is tudjuk, hogy az úgy érzett vagyon emelkedés akkor is, hogyha ez papíron történik, tehát árfolyam emelkedések, akkor vagyonosabbnak érzik magukat a fogyasztók, ezért többet is fogyasztanak, hogyha a kamatok emelkednek, drágulnak, a hitelek, ezen keresztül kevesebb az investíció, nem növekednek az árfolyamok, tehát itt látjuk, hogy minden mindennel összefüggésben van. Az államok kamat emelése azért problémás, aki most új pénzt akar befektetni, annak ez fantasztikus hír, hogy most magas kamatot lehet kapni. A kamat emelés előtt is volt egy életünk, és az nagyon alacsony kamatozó hitelek voltak, és ezeknek az átfinanszírozása okozza a fő problémát. Tehát rengeteg olyan vállalat van, rengeteg olyan projekt van, amely pillanatnyilag azelőtt a probléma előtt áll, hogy az alacsony kamatú hitelek lejárnak, ezeket át kellene finanszírozni nagyon-nagyon megdrágult hitelekre, és ezt nem biztos, hogy kibírják az üzleti modellek.
1: Várható további kamatemelés, vagy most egy pici megálló? Mire számít a piac?
5: Hát a központi bankok visszahúzódnak ebbe a kérdésbe mindig a fő mandátumukra, és ott az infláció egy nagyon fontos szerepet játszik. Na most azt látjuk, hogy az infláció az elmúlt hónapban a fő devizáknál növekedett, a maginfláció is 3,3% szintjére, az energiainfláció az eurozónában például 14,3%-ra. Tehát addig, amíg a hormuzi szoros és az energiaellátás kérdése nincs megoldva, addig az infláció növekedni fog, mert az energiaárak szivárognak be mindenivel. Azt látjuk, hogy az emberek nem változtassák meg az életstílusukat, hogy kevesebbet fogyasztanának. Ezért akár a 2 euró fölötti benzinárát is kifizeti mindenki a benzinkútaknál Európában is. Az várható, hogy az infláció megy, és ha az infláció megy felfele, akkor a központi bankoknak ebből a szempontból nem marad más, mint további kamatemelés. Ezt be is jelentették, Európa is, Amerika is, japánok is ebbe az irányba mutatnak, tehát azt látjuk, hogy nem a nulla kamat szint volt a normális, hanem most kerülünk esetleg vissza egy normálisabb kamat szintre, ami olyan körülbelül 3,5 és 4,5% között lehet.
1: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Egy érdekesség, vasárnap lesz 100 éve, 1946. szeptember 20-án kezdődött meg az első Cannes filmfesztivál, amely a világ egyik legrangosabb film mustrája lett. Egyébként az eredet az onnan, hogy Velencében már volt, ugye a 30-as évektől, és ezért kitalálták, hogy akkor csinálnak ők is egyet. Igen ám, eredetileg 1939 lett volna, mégpedig szeptember 1 a tervezett megnyitó. Hát történelemkönyvekből tudjuk, hogy máshogy alakult az élet. Aznap támadta meg Németország, Lengyelországot is megkezdődött a világháború, úgyhogy elmosta ezt a rendezvényt. Egyébként érdekesség gyanánt, ugye később láthattuk aztán televízióban, az akkori Notre Dame-i toronyőr című romantikus dráma lett volna az első premier. Ezt később aztán persze láthattuk a televízióban. Na, szóval lényeg a lényeg, 100 éves, vagy akarom mondani, nem 100 éve, hát 46, akkor 80, majdnem, matek. Szóval 80 éves a Cannes-i filmfesztivál, de minden esetre szeptember 20-án lett volna. Egy kis zene, utána pedig Nagy Károly jön, kollégám friss hírekkel. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, hétfőn majd abban találkozunk.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Oroszország felszólította a Japánt, hogy távolítsa el területéről az amerikai Typhoon szárazföldi indítású rakétarendszereket. Ezt Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte. Zaharova szerint Tokió hasonló tartalmú jegyzéket kapott Pekingtől is. A szóvivő kijelentette, hogy Moszkva a tiltakozó jegyzéket még szeptember 3-án intézte, és Andrei Rudjenko, orosz külügyminiszter helyettes, szerdán Moto Akira, moszkvai japán nagykövettel találkozva szólította fel a szigetországot. A korábban elküldött, a Kyushu szigetre telepített közepes és kisebb hatósugarú rakéta komplexumra vonatkozó dokumentum tartalmát a legnagyobb komolysággal kezeljék, ezt is mondta Maria Zaharova. Többen meghaltak és megsebesültek Pakisztán északnyugati részén Kohánban, mert autóba rejtett pokolgéppel öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy rendőrkapitányság épületénél. A merénylő a robbanószerrel megrakott autóval az afgán határ közelében Haibar Pakhtunkhwa tartományban fekvő település rendőrkapitányságához tartozó mecsethez hajtva robbantott, ahol éppen imára gyűltek össze a rendőrök és családtagjaik. A detonáció miatt 15 ember halt meg és több mint 50-en sebesültek meg. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett. Visszafizette a Duna Aszfalt az afrikai projektjéhez nyújtott kölcsönt az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. 2025. novembere óta a vállalat több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak, a kölcsön visszafizetésével pedig lezárult a projekt közvetett állami finanszírozása, így megszűnt az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben, erről beszélt a miniszterelnök. Képviselő, pártelnök, miniszter és államtitkár sem tölthet be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenleg pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak majd. A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell az összeférhetetlenségről. Magyar Pétert hallják.
2: A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedt, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Politikai vagy állami tisztségről való lemondással nem lehet majd átülni sportvezetői székbe. A tilalom a tisztség megszűnését követő 4 évig fennmaradt. Tehát ha valaki holnaptól nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor nem tud beejtőernyőzni egy sportklub, egy sportegyesület vezetésébe. Külön 4 éves kizárást vezetünk be azon esetekre, amikor súlyos támogatási szabálytalanság került megállapításra. Ha egy sportszervezet szabálytalanul költött pénzt, a hivatalban lévő vezető 4 évig nem választható vagy nevezhető ki sportvezetői tisztségre.
1: A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvevőin. Magyar Péter miniszterelnökkel a világ top 3 koncessziója egyikének nevezték a 23 ezer milliárd forintos összértékű szerződést, ami azonban szerintük nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazása a piaci árakhoz képest.
3: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a koncesszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el. Hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncessziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
1: A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is tenni fog, többet is. Az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít a büntetőeljárások során. Vitézi Dávid szerint alapvető lenne az a cél, hogy a magyar közúthoz kerüljön vissza a feladat, ehhez viszont egyeztetni kell a koncesszorral.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy enyhe 0,7%-os mínuszban jár, 153.004 ponton a BUX, a forgalom 6.680.000.000 forint. 2,3%-kal esik a MOL 5.120 forinton, az OTP 0,7%-kal gyengül 46.550, a Richter 6.10%-os pluszban 12.860, a Magyar Telekom 0,7%-kal gyengül 2.574 forinton jár, 364 forinton az euró. Európában a londoni tőzsde 0,7-del csökken, a német DAX 0,8-del, 1%-os mínuszban a francia tőzsde, az olasz 0,9-del, a spanyol 1,1%-kal jön lefelé, 1,1474 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál most egy 1,5% körüli áresés érzékelhető, $103.30 a Brent, az amerikai könnyolaj pedig $101.17-en. Jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos időjárás, futó zápor csak északkeleten, ott is csupán kevés helyen alakulhat ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Tánc.
2: Táncházi produkcióval, amatőr táncversennyel, bemutatókkal is várják az érdeklődőket a 6. alkalommal megrendezett pécsi Tangó Fesztiválon, a Nemzetközi Tangó ünnepen szeptember 18-a és 20-a között. A fesztivál célja az, hogy szélesre tárja a kapukot a műfaj iránt érdeklődők előtt, és közelebb hozza az arra kíváncsiaknak a tangó életérzését. A szervezők idén is nemzetközi oktatókkal, ingyenes táncszínházi előadással, élőzenés koncerttel, amatőr táncversennyel és különleges divatbemutatóval várják a közönséget. Szeptember 18-án Franz Álvaro Bravo és Serbán Andrea oktatók vezetésével a résztvevők a tangó legfontosabb alapkövét, a kapcsolódást és az ölelést járhatják körül, míg az esti órákban nyitó táncesten indul a fesztivál. A Zsolnai negyed panoráma termében szakmai kurzusokon a zeneiség megélése és a tánctér elegáns használata kerül a fókuszba, majd a koncertteremben az argentin tangó táncszínház nyitótáncát a második pécsi amatőr tangó táncverseny elődöntője követi. Kéméndi Tamás Pécs népszerű harmonika művésze egy különleges élményt ígérő koncerten mutatja be tangós arcát, ezután pedig a tangó öltözékeké és az egyedi lábbeliké lesz a főszerep. Azok számára, akik kedvet kapnak a tánchoz, de még nem rendelkeznek tapasztalattal, a Tangolióra Pécs oktatói tartanak ingyenes, játékos beavató órát a szombat kora esti órákban. Majd a nap egyik legkiemelkedőbb eseményeként az Argentin Tangó Táncszínház ingyenesen látogatható színházi produkcióját nézhetik meg az érdeklődők. Vasárnap a Tettyei Romok szabadtéri színpada ad otthont a záró tangópikniknek, ahol a pécsi tangos közösség vendégszeretete, szabadtéri tánc és kötetlen találkozások várják a látogatókat egészen estig. A háromnapos rendezvény sorozaton a workshopok és a szombatesti tangóbál kivételével minden program teljesen ingyenesen látogatható.
0: Opera.
2: Kolonics Klára szoprán ad ária estet szeptember 20-án az Eiffel Műhelyházban. A Kossuth Díjas szoprán pályájának meghatározó állomásait Verdi és Donizetti hősnői, valamint Erkel bánkbányának Melindája idézik fel. Az est vendége Kovácsházi István tenor és Alexandru Agács bariton. Horváth Béla oboán, Díny és Dániel pedig zongorán működik közre. Különösen személyes pillanatnak ígérkezik Melinda és Bánk kettőse, amelyben Kolonics Klára partnere Kovácsházi István lesz. A közös fellépést követően Kovácsházi István Bánk híres áriáját is elénekli. Ezt követően Donizetti Bolain Anna című operájának záró jelenete látható. A műsor második felében egy másik meghatározó Verdi hősnő, Violetta Valeri tér vissza. Kolonics Klára 20 éven át énekelte a Traviata főszerepét, amelynek nyári sorozatát nem tudta vállalni. Az estet a szicíliai vecsernye virtuóz bolerója zárja majd.
0: Koncert.
2: Folytatódik a nemzetközi koncertsorozat a kőbányai Szent László templomban. A Lechner Ödön ikonikus alkotásaként ismert kiváló akusztikájú Szent László templomban idén ősszel hagyományőrző szándékkal indult újra nagyszabású orgona koncertsorozat. A kőbányai önkormányzat támogatásával a László Király Egyházi Kórus Alapítvány szervezésében megvalósuló nemzetközi orgonaestekkel újjáélet Kőbánya több évtizedes gazdag orgona zenei hagyománya. Mészáros Zsolt Máté orgonaművész a sorozat kezdeményezője 2014 és 20 között a templom orgonistájaként a kőbányai Szent László kórussal együttműködve korábban már több nagy sikerű hangversenysorozatot szervezett a helyszínen. A most induló Somogyvári Ákos karnaggyal közös kezdeményezés célja, hogy a korábbi hagyományokat felújítva évente hazai és elismert külföldi orgonaművészek közreműködésével kapcsolja be Kőbányát a nemzetközi zenei élet vérkeringésébe. A 2026-os évad kiemelt hangsúlyt fektet a magyar egyházi zenetörténet egyik legjelentősebb alakjára, a hangversenyekkel Bárdos Lajos emléke előtt tisztelegnek, születésének 127. és halálának 40. évfordulója alkalmából. A programok különlegessége, hogy a koncert élmény és a liturgia szervesen összekapcsolódik. A 18 órakor kezdődő szentmiséken Bárdos remek művek csendülnek fel, majd ezeket követik az orgona hangversenyek. Október 3-án Áhím Erzsébet magyar arany érdemkereszttel kitüntetett, Artisius díjas orgonaművész lép fel, aki 2 évtizeden át volt a Szent László templom orgonistája. A jelenleg Svájcban élő, az Emmen Luzern Bruder Klaus templom orgonaművészeként, a Tonart Bruder Klaus koncertsorozat művészeti vezetőjeként tevékenykedő előadó visszatérése különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Október 25-én a nemzetközileg elismert és a Lengyel Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett lengyel orgonaművész József Kotovic, a Varsói Chopin Zeneművészeti Egyetem professzora adja a sorozat záró koncertjét a lengyel-magyar barátság jegyében a poznani felkelés és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegve. A szóló orgona hangversenyek mellett a sorozat kiemelkedő nagyszabású eseménye lesz a szeptember 19-i, az Ars Sacra Fesztivál keretében megvalósuló zenekaros ünnepi szentmise, amelyen Mozart D-dur Missa Brevis című műve, valamint Bach és Handel zenekari kíséretes kompozíciói csendülnek fel Somogyvári Ákos és Safarek Krisztián a Szent László templom karnagyai vezényletével.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Badacsony tanösvények, Balaton felvidék. Balatoni túra strandolás nélkül. A badacsony ne csak a bort és a naplementét juttassa eszünkbe. Egynapos túrára is kifejezetten ajánlott. Bazalt orgonák, kilátópontok, tanösvények, és persze a Balaton látványa teszik majd feledhetetlenné az itt töltött napot. Az útvonal végig jól jelölt, könnyen követhető, így nem igényel folyamatos térképböngészést. A szintkülönbségek ellenére a túraritmusa kiegyensúlyozott, a panoráma folyamatos látványa pedig végig fenntartja a lendületet. Az sem utolsó szempont, hogy a Badacsony vonattal is kényelmesen elérhető, így autó nélkül is ideális választás egy spontán, egynapos kiruccanáshoz. Az ajánlott útvonal a Badacsonyi vasútállomástól indul, érinti a Kisfaludi kilátót, majd a Rózsakőnél zárul. A nagyjából 7 kilométeres táv kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól bejárható egy nap alatt. Zebegény, a Börzsöny pereme, Julianus kilátó. Rövid, de kaptatós út. Ha kevés az időnkre, igazi élményt szeretnénk, Zebegény tökéletes választás. A Julianus kilátóból a Dunakanyar egészen különös arcát mutatja. Az útvonal Zebegényből indul, és rövid, mégis élménydús kapaszkodással vezet fel a Julianus kilátóhoz, majd a Trianon emlékmű érintésével zárul. Nagyjából 5-6 kilométeres táv bejárása ideális egynapos program, különösen, ha nem szeretnénk hosszú, vagy technikailag nehéz túrába vágni. Mégis kiszakadnánk a városi környezetből. Zebegény a nyugati pályaudvarról közvetlen vonattal elérhető. Ez a túra kifejezetten jó választás azok számára is, akik most ismerkednek a túrázással. Nem túl megterhelő, mégis sikerélményt nyújt.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
3: Egy ember Istenhez imádkozik, Uram, szeretnék valamit kérdezni tőled. Csak tessék, mondja az Úr. Igaz, hogy neked 1 millió év csupán egy pillanat? Igen, ez így van. És mit jelent számodra 1 millió dollár? Az nekem csak egy penny. Akkor, Uram, kérdezi az ember, kaphatnék egy pennit? Persze, egy pillanat. Ez egy vicc a másfél százból, egy új kötetből, a relativitással foglalkozó fejezetből, a könyv címe Platón és a kacsacsőrűemlős bemegy a bárba, és az alcíme Filozófia a viccek tükrében. Thomas Cathcart és Daniel Klein rendhagyó

0: Descartesről és Daniel Kleinről, hogy ők nem professzionális filozófusok. Kleinről biztosan tudom, hogy ő a Harvard College-ra járt, tehát az egyetemre már nem. A szerzőtárs viszont tanulta a Chicago University-n tovább, de aztán minden mással foglalkoztak, csak nem professzionális egyetemi tanítással. Találkoztak, és a két szellemes ember összeadta, amit tudott, és létrehoztak egy kedves ismeretterjesztő filozófiai könyvet. Tehát ismeretterjesztő, ami azt jelenti, hogy tanult emberek, tehát akik ismerik a filozófiát, rálátnak a problémákra, úgy tálalják, hogy az egyszerűbbnek nevezett olvasó is megérthesse, nem mennek nagyon mélyre. Nem filozófia történeti szerkezetet választottak, hanem analitikus közelítés, tehát a filozófia különböző disziplináit, területeit veszik, tehát metafizika, logika, ismeretelmélet, etika, vallásfilozófia, az egy nagyon jó rész ebben a könyvben. És az ott felmerülő problémákat röviden bevezetik, majd egy-két nagyon jó viccel illusztrálják, egy-két helyen elemzik is a vicceket.
1: Mi az, ami összeköti a filozófiát a viccekkel?
0: Úgy látom, hogy a mélyben az az egzisztencialista nézőpont hordozhatja a legjobb magyarázatot, hogy az ember nemet mondó élőlény, hogy Sartre-t így szabadon idézzem, tehát mindig el tud képzelni mást is, mint ami van. Ez megjelenhet akár valamilyen megtérésben, vagy egy új filozófiai rendszer kialakításában, amelyik bővebben, mélyebben tárgyalja a létező világ problémáit, valamilyen megoldást ad, de megjelenhet csak kérdező módon, mint a legtöbb művészeti, irodalmi alkotásban, és megjelenhet úgy, mint a viccben, vagy a komikumban általában, hogy azért eltávolít az adottól, de nem tesz lehetővé nagyon mély reflexiót az adottra, és a nevetéssel meg hamar meg is oldja a felkeltett feszültséget. De benne van a probléma az irodalmi alkotásokban, vagy tágabb értelemben a kérdező műalkotásokban, és ez valóban összeköti a reflexív, fogalmi módon dolgozó filozófiát a humorral.
1: Ami laikus olvasóként fölmerül az emberben, az, hogy mennyire pontosnak érzi a vicceket így. Tömören, néhány mondatban ott van ez a probléma, amiről lehet, hogy tanultunk, és lehet, hogy nem is gondoltunk rá, hogy ez ezzel összefüggésben van.
2: Mivel én nem filozófia felől közelítek, engem maguk a viccek fogtak meg az anyagból. Egyrészt az, hogy tényleg mások, mint amit mi így a pesti vicc szférájában így megszoktunk, meg hát én mondjuk évtizedek óta azt se hallok már. És ilyen érdekes műfajok vannak, meg mint egykori néprajzosként nagyon élveztem, hogy kiderült, hogy vannak ilyen érdekes vicctípusok az Egyesült Államokban, hogy az utazó ügynök vicctípus. Nagyon komoly példákkal az interneten, és ilyen metta vicceket hoztak létre belőlük, ebből is szerepel egy a könyvben. Tehát így vicc anyag tekintetében nagyon érdekes, nagyon jó, és ami fontos, hogy a tanításban jól lehet használni. Tehát, hogy aki középiskolásoknak, vagy fiatal felnőtteknek, mondjuk egyetemistáknak akar filozófiát tanítani, az így vonzóvá tudja tenni az egész tárgyat, mert maguk a viccek felkeltik az érdeklődést, ott van a nevetés, tehát nem is nagyon lehet elaludni az órán mondjuk, és meg is maradnak. Meg hát, ha tovább akarja adni az ember, akkor jó is, hogyha még egyszer elolvassa.
1: Azt kérem mindkettőjüktől, hogy mondják el, hogy melyik volt a kedvenc részük. Nyilván mind a hárma más iránt érdeklődünk, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen típusú viccek, milyen elmélethez hogyan passzoltak.
2: Nekem az aktualitása miatt a társadalom és politika filozófia. Ez a természeti állapot alfejezet, és összesen két hosszabb bekezdésből és két viccből áll.
1: Nincs ez túlbeszélve.
0: Hát ez egy elég messzevezető téma, tehát ahhoz képest tényleg kevéssé van tárgyalva. Tehát az emberben lévő kettőség a természeti, biológiai és a civilizációs énünk között. Ugye hát ez, ők nem említik a fogalmat, de nyilvánvaló, hogy a poszthumán irányzatok azok sokkal mélyebben foglalkoznak ezzel a problémával, netán úgy, hogy akár a civilizációs énünk ellen érvelnek. A vicc önmagáért fog beszélni, szerintem. Hallgassuk meg.
2: Egy vadon élő nyulat csapdába ejtettek, és az Országos Egészségügyi Intézet laboratóriumába vitték. Ott összebarátkozott egy olyan nyullal, aki már a laborban született, és ott is nőtt fel. Egy este a vadnyúl észreveszi, hogy nincsen rendesen

0: Bezárva a ketrece, és úgy dönt, hogy megszökik. Hívja új barátját is, tartson vele. Az eleinte húzódozik, mert soha nem járt még a laboratóriumon kívül, de végül a vadnyúl meggyőzi. Miután kiszabadulnak, a vadnyúl így szól. Most megmutatom a harmadik legjobb helyet, és elviszi a barátját egy salátaföldre. Miután jól laknak, azt mondja a vadnyúl. Most megmutatom a második legjobb helyet, és elmennek egy répamezőhöz. Miután répával is jól laknak, a vadnyúl azt mondja, most megmutatom a legjobb helyet, és elviszi a labornyulat egy nőstényekkel teli nyúlkertbe. Ez maga a mennyország, szakadatlan szeretkezés egész éjszaka. Ahogy hasadozik a hajnal, a barátja hirtelen bejelenti, hogy visszamegy a laboratóriumba. Hogy? Kérdezi a vadnyúl. Megmutattam neked a harmadik legjobb helyet a salátákkal, a második legjobb helyet a répákkal, és a legjobb helyet a hölgyekkel. Miért akarsz visszamenni? Nem tehetek róla, mondja a másik, majd meghalok egy szál cigiért.
1: Miért tetszett ez?
0: Azt hiszem azért, mert ott marad a végén az, hogy így, úristen, ezen el kell gondolkodnom, hogy egy ilyen helyzetben miért választjuk mégiscsak a rabságot? Tehát, hogy menthetetlenül elkezdem így antropomorfizálni, vagy így magunkra alkalmazni, mert hát nyilvánvaló, azt így rögtön érzi az ember, hogy bizonyos helyzetekben így viselkedik, mint a labornyúl. Tehát ott maradunk benne a kis kényelmes rabságunkban, és így ignoráljuk a szabadság adta lehetőségeket.
1: Én nekem a relativitással foglalkozó volt a kedvencem, mert hát abban találtam meg azokat a vicceket, amik klasszikus viccek.
2: Mike, az autópályáról hívlak az új mobilomról. Légy óvatos, Pat, most mondták a rádióban, hogy egy őrült rossz irányba hajt a strádán. Még hogy egy, itt mindenki szembe jön.
3: Itt különben fordítás technikailag azért megegyezném, hogy itt vitatkoztunk azon, hogy a magyar nyelvben használatos viccformát alkalmazzuk-e, és végül úgy döntöttünk, hogy pont azért nem, mert így talán picit szokatlanabb szöveget hallunk.
1: Ráismerünk a viccre, tudjuk, hogy melyikről van szó, de nem viszi el a szokás a figyelmünket.
0: Abszolút relativitásnál. A hadihajó őrszeme fényt vesz észre a tengeren a hajó előtt. A kapitány utasítja, hogy jelezzen a másik hajónak, azonnal változtasson irányt 20 fokkal. Megjön a válasz. Inkább maguknak tanácsos irányt változtatni, de azonnal. A kapitány méregbe gurul, és ezt az üzenetet küldi. Itt a kapitány. Mindjárt összeütközünk. Azonnal térjen ki 20 fokkal. A válasz. Másodosztályú matróz vagyok, és nyomatékosan kérem, hogy változtasson irányt. A kapitány már magán kívül van a dűtől, és azt üzeni. Én egy hadihajó vagyok, én meg egy világító torony.
2: Verestúj Narcisszal és Kovács Zoltánnal beszélgettünk egy különös könyvről, amelynek címe Platon és a kacsacsőrű emlősbe megy a bárba. Thomas Cathcart és Daniel Klein könyve a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
4: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Oroszország felszólította Japánt, hogy távolítsa el területéről az amerikai Typhoon szárazföldi indítású rakétarendszereket. Ezt Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője jelentette be. Az oroszok szerint Tokió hasonló tartalmú jegyzéket kapott Kínától is. Két ember életét vesztette, kettő pedig megsebesült, miután az orosz hadsereg csapást mért egy polgári vállalatra a közép-ukrajnai Zsitomir megyében, ezt a régió kormányzója jelentette be. Az éjjeli támadást követően délelőtt is orosz légi csapás érte ugyanezt a közelebbről meg nem nevezett vállalatot, a második támadásban senki sem sérült meg. Többen meghaltak és megsebesültek Pakisztán északnyugati részén Kohánban, mert autóba rejtett pokolgéppel öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy rendőrkapitányság épületénél. A detonáció következtében legalább 15 ember meghalt, 50-en pedig megsebesültek. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett. Visszafizette a Duna Aszfalt az afrikai projektjéhez nyújtott kölcsönt az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. 2025. novembere óta a vállalat több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak, a kölcsön visszafizetésével pedig lezárult a projekt közvetett állami finanszírozása, és megszűnt az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben, erről beszélt a miniszterelnök. Képviselő pártelnök, miniszter és államtitkár sem töltheti be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenleg pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak, majd a már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül kell nyilatkozniuk. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke Facebook oldalán úgy reagálta a miniszterelnök bejelentésére, hogy idézem, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni. Az MTK részéről Dajcs Tamás elnök reagálta, aki azt írta, hogy az MTK vezetőit az MTK választja, és nem pedig Magyar Péter. A Volán csoport és a MÁV csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérüljön, továbbá maradéktalanul együttműködnek a nyomozó és vádhatósággal, ezt közölte a Magyar Állami Vasút Társaság. Azt írták, hogy a Volán buszt és jogelődjeit érintő komplex nyomozás egy 2015 és 18 közötti gyaníthatóan családi jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos, szerte ágazó ügycsoportra vonatkozik. Kizárta a tagjai közül a Lounge Event Kft-t a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöksége. Az elnökség megállapította, hogy Balázsi Gyula cégének magatartása több ponton megsértette az alapszabályt. A szervezet szerint 27 rendezvénypiaci vállalkozás összesen nettó 3,4 milliárd forint összegű alvállalkozói követelést jelentett be a céghez. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazás a piaci árakhoz képest.
3: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a koncesszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy itt valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el. Hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncessziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
2: A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is tenni fog, többet is. Az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít a büntető eljárások során, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató. Bizalmat szavazott Nagy Eleknek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, a területi elnökök kollégiumának többsége. A testület felkérte az elnököt, hogy a belső vitákkal, valamint a kötelező kamarai hozzájárulás megváltoztatásával terhelt átmeneti időszakban is irányítsa a szervezetet, amelynek vezetésében új szakemberek is feladatot kapnak. 23 területi elnök közül 5-en korábban nyílt levélben kezdeményezték Nagy Elek távozását. A kamara jelenleg jelentős átalakulás előtt áll, miután a kormány bejelentette az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás átalakítását, valamint a projektalapú finanszírozás bevezetését, konkrétan ezt az éves 5000 forintos díjfizetési kötelezettséget egyébként eltörli a kormány.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde enyhe mínuszban jár, ez 9%-os csökkenést jelent 152.745 pontos értékkel. A MOL 2,5%-kal esik 5.110 forint, az OTP 9%-kal gyengül 46.450, a Richter 6%-os pluszban 12.860, míg a Magyar Telekom 8%-kal gyengül 2.572 forinton, jelenleg 364 forinton az euró. Európában 9 tized, illetve 8 tized százalék közötti mínuszban a főbb indexek, illetve hát a német DAX már 1%-os mínuszban jár.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos idő, futó zápor csak északkeleten, ott is csupán kevés helyen alakulhat ki. A szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 7 perc van, friss hírekkel, információkkal legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetek meghívott vendégeimmel. Eddig azért jobbára valamiféle brandépítés volt a láthatóságnak a fókuszában, most teljesen más vizekre evezünk. Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértőt hívtam meg, akivel a közlekedésnek a láthatóságáról fogunk beszélni. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Örülök, hogy itt vagyok.
1: Szoktam a velem utazókat bosszantani egy startup ötletemmel, és gondoltam, hogy ha máshogy nem, most kihasználom az alkalmat, és megkérdezlek. Az a feltételezésem, hogyha az ilyen Waze, meg egyéb vezetés asszisztáló programokba azt is belefejlesztenék, hogy honnan fog sütni a nap. Tehát, hogy mikor fog elvakítani engem, és esetleg ne arra menjek, az egy életképes startup ötlet lenne, vagy nem?
4: Így első hallásra azt mondom, hogy igen. Tehát szakértőkön ez egy gyakori kérdés is. Tehát ugye én meg tudom mondani a szoftverem segítségével, hogy most melyik irányból hány fokos szögben süt a nap. Ennek valóban nagyon sok jelentőséget tud lenni abban az esetben, amikor egy gépkocsi vezetnek pont szemből süt a nap, és van az az eset, amikor annyira szemből süt a nap, hogy elvakít. De szó szerint elvakít, és nem látsz semmit.
1: Ilyenkor szoktam erre gondolni, hogy ezt előre jelzik, akkor nem erre jövök.
4: Én szerintem egyébként nem is lenne annyira bonyolult, tehát ez egy...
1: Ez egy fix dolog, ez fizika.
4: Ez fizika, térgeometria, tehát hogy ebben van ráció.
1: Pénz nem biztos, hogy van benne. De...
4: Igen. Tehát ingyenesen valaki ezt megcsinálhatná, és akkor hozzá lehetne csapni gyakorlatilag minden navigációhoz. Még ötletem is lenne, hiszen a háromdimenziós képekbe ezt valamilyen módon oda is lehetne tenni, árnyékokkal vagy valahogy.
1: Na, akkor ne beszéljünk róla többet, mert hát egy biznisz ötlet fogalmazódott meg. Nyilván azért kérdezem, és ez a fő témánk, hogy alapvetően egy a balesetek kivizsgálása az, ami főleg itt most a fókuszunkban lesz, hogy nagyon sokféle módon védekeznek, vagy hát mondjuk kell feltárni, inkább így mondom, azt, hogy mi történhetett. Ennek gondolom az egyik legfontosabb kitétel az a láthatóság. Mit kell erről tudnunk?
4: Igen, ugye idefelé gondolkodtam, hogy ugye tulajdonképpen kétfelé választhatjuk a láthatóságot, mert amikor arra gondolok, pont most csinálok egy ilyen balesetet, hogy gyönyörű idő volt, még felhő se volt, és egy autós balra kanyarodva bekanyarodott egy szembeérkező motoros elé. És ő azt mondja, hogy ő ezt a motoros nem látta. De itt minden adott volt, tehát itt nem volt akadály.
1: Hát látnia kellett.
4: Hát ugye? Látnia kellett volna, és ugye ez egy általános tapasztalatom, hogy motorosokat, kerékpárosokat, gyalogosokat nem feltétlenül lát meg az autós, de itt ugye nincs akadály. És akkor ennek ugye a másik fele, amikor ez azzal bonyolódik, hogy sötét van. Aha. És akkor a sötétséget ugye elkezdhetjük a korom sötéttől egészen a közvilágításnak a minőségeig boncolgatni, és hát ugye kezdhetjük a legsötétebb időszakban, amikor...
1: A barlang sötét,
4: amikor még ráadásul ugye megyünk a topított világításunkkal, 90-nel, és egy pillanatra lekapcsoljuk a lámpát, mert szemből jönnek például. És ott 2-3 másodpercig úgy megyünk, hogy tulajdonképpen nem látunk semmit előttünk, de ha látnánk, akkor se tudnánk vele mit kezdeni, mert 90-nel megyünk, és minden nagyon gyorsan bekövetkezne. Tehát, hogy van egy ilyen rész az autózásnak, amikor vakon vezetünk, szó szerint vakon vezetünk, és ezt azt mondom, hogy legálisan.
1: Hogy ez így történik.
4: Hát ez így történik, mert nem nincs olyan szabály, hogyha lekapcsolom a tompítottat országot, akkor le is kell csökkennem a sebességemet. Tehát a közlekedés többi résztvevőinek kéne ehhez alkalmazkodnia, tudnia kellene, hogy nem gyaloglok háttal az autósoknak, meg fekete ruhában nem megyek ki az útra, és akkor már ugye rögtön mondom is, hogy ugye milyen összetevői vannak ennek a láthatóságnak, mert hogy ugye a világítással ugye kezdhetjük, ami egy objektív körülmény, tehát azt nyilván útkezelő, hol vagyunk, milyen világítások vannak, jó minőségű, rossz minőségű, jó helyen van a lámpa, nem jó helyen van a lámpa, hullámokban vannak a lámpák, tehát ugye az a legborzasztóbb, amikor ugye valaki, hát tervezett világítás, de ilyen körök vannak, amelyek nem érnek össze, és ha pont ott megy be egy gyalogos, akkor az autós jogosan mondja, hogy ne higgyék el, hogy nem láttam, mert nem volt megvilágítva a gyalogos. Ökölszabályként vagy ilyen első megközelítésben mondani, hogy egy ilyen személygépkocsival egy 50 kilométeres sebesség mellett egy olyan 20-25 méteres útszakaszt látunk be magunk előtt jó biztonsággal, nagy biztonsággal, tehát ott elvileg kell látni.
1: Akkor tényleg látnom kell.
4: Tehát hogyha ezen belül ilyen sebességviszonyok mellett azt mondja a sofőr, hogy nem láttam, olyan, mintha nappal lett volna, hogy látnod kellett volna, ott volt. Tehát nem szoktak a égbe pottyanni gyalogosok, kerékpárosok. Tehát ez a megvilágítás. Akkor ugye ennek a másik fele, hogy amit megvilágítunk, az mit kezd ezzel a fénnyel. Tehát fekete ruhába simán beleolvad a környezetbe.
1: El tudok úgy bújni.
4: El lehet úgy bújni, hogy mondjak ilyen, kicsit ilyen szenzációhajhász esetet is, hogy ugye részeg fekszik az út közepén, szürke, fekete ruhába, és hát keresztül megy rajta az autós, és senki nem hiszi el neki, hogy ne viccelj már, ezt látnod kellett volna. És ez még a szakértői időm kezdetén volt, hát oké, valamit csináljunk, hát lufikkal fölöltöztettünk egy ruhát, és akkor nem, ruhával öltöztettünk föl lufikat.
1: Próbáltam elképzelni mind a két verziót.
4: És igen, lefektettük oda az útra ezt a szürke
1: bábot, mondjuk báb, így.
4: Mondjuk nevezzük bábnak, ugye, de csak az egyszerűség kedvéért, meg akkor még nem voltak ilyen, meg költséges is lett volna, de tökéletesen működött a dolog. Tehát az, hogy ilyen 20-30 centire kilóg egy ilyen valami a földön, nem lehet látni. Tehát egyszerűen nem lehet látni, mert annyira beleolvad a környezetbe, hogy, és ugye közben meg szoktunk arról beszélni, hogy vezetünk, nézzük az utat, de azért többször más is csinálunk. Tehát úgy hívjuk, hogy pillantásváltással például benézünk egyik tükörbe, másik tükörbe, eltelik egy-két tized, három tized másodperc, nem néztünk előre, tehát már nézzük a középső tükörbe, leesett valami az autóba.
1: A mobilom általában.
4: Hát például a mobilod leesett, és akkor, tehát hogy vannak ilyen időszakos a járműben, amikor hát óvatatlanul, ugye erre mondják azt, hogy ezért ne is mobilozzunk, hogy ezt minimalizálni kell.
1: Hát van ez az óriás plakát, a kivezet most, ugye, igen, gondolom, ezekre, igen, a pillanatokra.
4: Van, így van. De ugyanakkor meg benne van, tehát, hogy most bele kell nézned a tükörbe, mert készülsz egy balra kanyarodásra, és akarod nézni, hogy balon, de a középső tükörbe, ott már látom.
1: Hát ez valami. Része a vezetésnek, az én fogalmam szerint.
4: Ez a része a vezetésnek, tehát ugye ezek ilyen idővesztességek, amiket hát ugye szakértőként is figyelembe szoktunk venni, hogy akkor hát ezt jóvá lehet írni valakinek. Ezért kell, ugye, például egy ilyen manőver kapcsán, amikor egy ilyen sötét időszakban valamit akarunk csinálni, ebbe erre időt szánni, erre a dologra, tehát ennek az előkészítésére. A legnagyobb hibát akkor követjük el, amikor, főleg, ha gyorsan döntjük el, hogy jaj, itt én be is akarok kanyarodni, és akkor, de már közel is vagyok, de csak egy pillanatot tudok benézni, de, és akkor már nem fog összejönni minden információ, és akkor ebben benne van a balesetnek a nagyon súlyos...
1: Hát a hirtelen sávváltásnak ez egy klasszikus
4: szituáció. A hirtelen sávváltás tipikusan, igen, ugyanerről szól a dolog, hogy tehát, hogy ezeket a manővereket ugye jól meg kell gondolni, elő kell készíteni, nem véletlenül vannak az előzésnek feltételei, ezt a Kressz is leírja, ami persze úgy olvasva olyan száraz, meg nem, mert én tudom én azt, hogy kell csinálni, de igazából ezt a gyakorlatból látom, hogy időt kell szánni ezeknek a manővereknek az előkészítésére, mert különben baj lesz. Tehát különben a manőver kockázata az borzasztóan meg fog nőni.
1: Amikor egy ilyen utólagos felmérést, elemzést készítetek, akkor a láthatóságnak van valamiféle ilyen kritériuma, vagy számrendszere, vagy mértékegysége, hogy mennyire lehetett látni, mennyire
4: igen, nem? A következő a helyzet ez ügyben. Én a 90-es évek közepén kezdtem ezt a szakmát, és hát akkor még nem voltak számítógépek, meg háromdimenziós szoftver, meg térbeli járműmodell, meg
1: mutatod a műholdat.
4: Tehát ugye ma már csodákat lehet csinálni. Az volt a kérdés, hogy látta, nem látta, miért nem látta, és akkor ennek ugye a megvilágításnak vannak fizikai paraméterei, és voltak is világítástechnikai szakértők, akik hát egy ilyen fehér vázlat kifeszítettünk, és akkor a fényeket mért különböző helyeken, és akkor a kontrasztot próbált meghatározni, tehát hogy próbált ebben eligazodni, hogy ezt fizikai paraméterekkel leírni ezeket a viszonyokat. Valamennyire működött, de ugye a probléma megint az, hogy a baleset volt 1997 januárjában, és ezt nyáron akarom csinálni ezt a... Mert ugye azt kell megpróbálni, hogy ugyanabban az időpontban legalább az éjszakát rekonstruálni, hogy ugyanúgy már teljes sötétség van, ugye. Nem tudom, ismered a polgári szürkölet fogalmát?
1: Nem.
4: Ugye amikor lemegy a nap a horizonton, és eltűnik a nap, akkor még egy olyan fél óráig világos van. Ez a polgári szürkület időszaka, amiben drasztikusan, szó szerint percről percre változnak a külső megvilágítási
1: viszonyok. Akkor szoktam locsolni, és egy idő után nem látok, ez az a helyzet.
4: Tökéletes.
1: És miért hívják polgárinak?
4: Ez így.
1: Tehát nem egy polgárról elvezett ember,
4: hanem biztosan utána lehet ennek nézni, megmondom őszintén.
1: Nem számítottál erre a kérdésre?
4: Nem, örülök, hogy ezt megjegyeztem, hogy nem, ezt annak én nem, persze a szakmérnöki egyetemen tanultuk, hogy sőt, van még egy szürkület is, de már nem bonyolítom tovább. Ennek csak az a lényege, hogy...
1: Nagyon érdekes.
4: Hogy, és amikor ugye egy balesetet rekonstruálsz, és oda próbálsz menni arra a helyszínre, ugyanabban az időpontban, az nem ugyanaz lesz nyáron, mint télen. Akkor, és akkor még nem mindegy, hogy volt-e felhő, nem volt felhő, volt hold, nem volt hold, köd. Tehát ugye az ideális az lenne, hogy ugyanabban a évszakban, ugyanazon a hónap, ugyanazon a nap és ugyanabban az órában. És még akkor sincs garancia, hogy ugyanazokat a viszonyokat fogod ott találni, mint ami van. Szoktuk, ugye ezeket úgy hívják, hogy helyszíni bizonyítási kísérlet, hogy megpróbálni ott a helyszínen, mindenki ott van, és mindenki elmondja, hogy szerinte így volt, ez ott volt, amott ott, akkor állj arrébb, menj oda, nézzük meg, hogy mit lehet látni. De a idő előre haladt, és fantasztikus balesetelemző programok kerültek a szakértők kezeibe. Én is használok egy Virtual Crash nevű programot, aminek most van a hatodik verziója, az gyakorlatilag föl tudom építeni a virtuális környezetet, amiben lámpákat tudok tenni, ugyanaz olyan típusú autókat tudok tenni, az autóknak van világítása, a gyalogost tudom mozgatni, és gyakorlatilag egyrészt külső szemlélőként is tudom nézni, hogy mi történik ott, másrészt pedig egy kamerát be tudok helyezni a gépkocsvezető fejpozíciójába, vagy a gyalogos fejpozíciójába, és gyakorlatilag látom azt a képet, amit a gépkocsvezető lát. Gyakorlatilag csak azt kell mozgatod, tudod, hogy hol van a térben a jármű, hol van a gyalogos, és ennek csak leírod a fizikai paramétereit, hogy itt kellett volna látni, itt ment át, és látnia kellett volna. Ugye először a lábát világítja meg, ugye ezt a fénycsovát ugye elképzeljük, ami ugye az útra vetül. Először a lábadat világítja meg, aztán egyre közelebb még, akkor egyre magasabban világítja meg a testet.
1: A sebességnek az utólagos rekonstrukciója az hogyan? Az, hogy miért számít, hogy mennyivel ment az adott
4: illető? Igen, hát ugye a sebesség az ugye ettől egy teljesen...
1: Tök más dolog,
4: ez
1: igen.
4: Egy tök más dolog, de aztán a kettőt össze kell, egymásra kellett, ugye úgy indul a szakértői munka, hogy hát ugye van, amikor nincs érintkezés, akkor nagy baj van. Akkor mindenki nagy bajban van. A szakértő is, a bíróság is, aki benne volt a balesetben is. Ugye arra gondolok, hogy valaki megijed, és nem ütköznek össze, de mondjuk, tehát ugye egy gyalogos megijeszt egy autósnak, aki elrántja a kormányt, és neki megy a fának. Ugye ilyenkor ugye úgy hívjuk, hogy szinkronizálni a két jármű mozgását, hát nincsen. De ha már volt ütközés, akkor ott van.
1: Az egy fix pont.
4: Út, idő, fix pont, így van. És ugye a fix pontot kell meghatároznunk, aminek ugye az a kritériuma, hogy ebből a fix pontból a baleset után oda kerüljenek a járművek, ahol egyébként a rendőrök találták, amikor kiérkeztek a helyszínre. Ugye, hogy hol volt az ütközési pont, azt úgy csak mindenki sejti, ennek vannak... útra esett anyagmaradványok, de tudjuk, hogy ki honnan jött, hova akart menni, és hogyha van egy féknyom, és akkor ugye rögtön meg is érkeztünk a sebességhez. Mert ugye az egy dolog, hogy ugye ütközik valaki valamelyik a sebességgel. És akkor ezt ugye úgy hívjuk, hogy kinetika, amikor mindent az út tapadásától a jármű szerkezetnek a merevségéig mindent be tudsz vetni, de visszafelé már ugye úgy hívjuk, hogy ugye kinematika, ami meg csak az útidősebesség összefüggéseket, amit hát ugye mindenkire rá van bízva, hogy ezt hogyan használja. Például ott van egy féknyom, akkor ezen a féknyomon ez a jármű lassult. De mekkora lassulással lassult? Motorosnál pont most lenne nagyon kényes esetem, hogy motorkerékpár sokkal nehezebb fékezni, és ilyen vészfékezés meg gyakorlatilag nem is lehet csinálni, mert aki ezt megteszi, az valószínűleg el fog esni nagyon hamar ezzel a motorral, nagy sebességre főleg. De egy hátsó fékkel itt egy, ez a fiú is egy 30 méteres féknyomot húzott maga után, de nem mindegy, hogy 3 méter per szekundum négyzettel, vagy 6-tal számolsz, és ugye ez ilyen exponenciálisan nő a sebesség, a féknyom hosszával a sebesség, tehát ott aztán jönnek nagy számok a sebességnek. De az a lényeg, hogy ugye a sebesség számítása következő, és akkor, amikor mind a kettőnek tudom, hogy mit csinált az ütközés előtt, akkor kezdjük el azt értékelni, hogy mi volt 1 másodperccel, 2 másodperccel, 3 másodperccel az ütközés előtt, és akkor sokkal messzebbre mi szoktunk menni, mert egyre minél hátrább megyünk, annál bizonytalanabb a dolog.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
2: Vieni, vieni, vieni via di qui.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél három, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Újra elindította a gyártást közel egy éves szünet után a tófei csempegyárban a Szatmári cégcsoporthoz tartozó új magyar tulajdonú vállalkozás a Terra Danubia Kft. Szatmári Zoltán, a cégcsoport tulajdonosa azt mondta, a céljuk, hogy Magyarország egyetlen csempegyárában, az egykori Zalakerámia gyárban korszerű technológiával a meglévők mellett új termékeket állítsanak elő. Ezeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánják. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij bejelentette a Kárpát 8 megalakulását, erről az RBK Ukrajn számolt be. Ez az új együttműködési formátum a kelet-közép-európai országokat fogja össze. Elsődleges célja, hogy az együttműködést erősítse gazdasági, biztonsági és energetikai területen. Az első csúcstalálkozót Ukrajnában fogják megrendezni. A Kárpát 8-nak a tagja Magyarország és Ukrajna mellett Románia, Szerbia, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és az Európai Unió is. Oroszország felszólította Japánt, hogy távolítsa el területéről az amerikai Typhoon szárazföldi indítású rakétarendszereket. Ezt Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte. Szerinte Japán hasonló tartalmú jegyzéket kapott egyébként Kínától is. A Typhoon a több mint 2000 kilométeres hatótávolságú Tomahawk manőverező robotrepülőgépek és a 3-400 kilométeres hatótávolságú SM-6-os többcélű rakéták indítására alkalmas mobil szárazföldi indítóállomás. Japánban ilyen eszközöket az Egyesült Államokkal és Ausztráliával közösen szeptember 8-a és 24-e között megtartott Orient Shield hadgyakorlat idejére telepítettek, vagyis a tervek szerint még 6 napig lesz ott a rakétarendszer. Két ember életét vesztette, kettő pedig megsebesült, miután az orosz hadsereg csapást mért egy polgári vállalatra a közép-ukrajnai Zsitomír megyében, közölte Vitali Bunecko, a régió kormányzója. Az éjjeli támadást követően délelőtt is orosz légi csapás érte ugyanezt a közelebbről meg nem nevezett vállalatot. A második támadásban senki sem sebesült meg.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde egy enyhe 9%-os mínuszban jár, 152.731 ponton a BUX, a forgalom 8.760.000.000 forint. A MOL részvényei 2,8%-kal esnek, 5.095 forinttal jegyzik őket, az OTP 7%-kal gyengült, 46.570 forinttal jár, a Richter 2%-os pluszban 12.810, a Magyar Telekom 8%-kal csökken, 2.570 forint. Gyengülnek a forrágyi részvények 0,2-del, 1626 forinttal jegyzik őket. Komi a forgalom mellett stagnál az Akkó 240 forinton, 0,2%-kal erősödik az Alteo 4000 forinton, egy komolyabb 5,4%-os emelkedésben az Opus 281 forint 50 fillér, csökken viszont a Masterplast 1,4%-kal 2860 forinton. Jelenleg az euróért 364 forint 30 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde 1,2-del csökken, csak úgy, mint a német és a francia tőzsde, az olasz másfél, a spanyol 1,4%-os mínuszban jár, 1,1459 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál újra felfelé indultak el a jegyzések, a Brent 103 dollár 87 centen, míg az amerikai könnyolaj 102 dollár 2 centen jár. A holland tőzsdé jegyzett földgáz jelenleg 3% körüli mínusz pluszban 78 euró 16 centen. A Volán csoport és a MÁV csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek azért, hogy az őket ért 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérüljön, Továbbá maradéktalanul együttműködnek a nyomozó és vádhatósága, között a MÁV ZRT. A közleményben azt írták, hogy a Volánbuszt és jogelődjeit érintő komplex nyomozás egy 2015 és 18 közötti gyaníthatóan családjogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos szerte ágazó ügycsoportra vonatkozik, itt jött össze a 10 milliárdos mínusz. Hangsúlyozták, hogy a folyamatban lévő ügyek részleteiről a társaság a nyomozás érdekeire tekintettel nem tud és nem is kíván további felvilágosítást adni. Sajtóhírek alapján és a hatóságok anonimizált közleményeiből kikövetkeztethetően az ügyben a letartóztatott gyanúsítottak között van Jelinek Dániel üzletember, az Indotech Group vezérigazgatója és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni órákban folytatódik a napos időjárás, futó zápor csak északkeleten fordulhat elő, estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértővel beszélgetek. Eddig főleg a láthatóságról, és aztán rátértünk a sebességnek a kérdésére. Mi van akkor, hogyha valaki olyan sebességgel érkezik, amit így utólag már nem nagyon lehet mondjuk elképzelni, vagy felfogni, tehát amikor egy ilyen nem szokványos sebességválasztás van?
3: Hát ugye ekkor van benne minden híradóban az első képekben, hogy történt egy baleset 150-nel, 200-zal, 200 km fölötti sebességgel. Ugye mostanában van egy ilyen aktuális ügy is ezzel kapcsolatban, de ugye, és ugye a gyorshajtásról beszélünk, és ezt a gyorshajtást a jog nem feltétlenül ilyen törvény szabta paragrafussal, de mégis kezeli valahogy. Itt vezetjük be a megengedett sebesség túllépésének a kétszeresét, amire azt mondhatjuk már, hogy a megtévesztésre alkalmas. Képzeljük magunkat egy ilyen gépkocsiba, amiben balra akarunk kanyarodni, van egy picike visszapillantó tükrünk, és ebben kell a mögöttünk érkezőt rekonstruálni, hogy és ha még egy kicsikét koszos is a tükör, meg nem is nézem elég sokáig ezt a tükröt, akkor ebből kellene nekem azt az információt leszírni, hogy ez az autó most mögöttem 90-nel jön, vagy 200-zal jön. Nagyon nehéz, és valószínűleg nem is biztos, hogy...
2: Hiszen egy pillanatképet látunk
3: a tükörben. Egy pillanatképet látunk, amikor így keresztben elmegy előttünk egy jármű, akkor vannak a távolságra is adataink, tehát akkor már csak az idő, meg a távolság is van, de amikor itt látunk, itt csak az információ van ott, hogy a távolságot azt abszolút nem tudjuk megbecsülni. De igazából ami fontos, hogy ennek a értékbecsülésnek ugye lehet egy olyan hatása, hogyha valaki ennek a megengedett sebességnek a duplájával, vagy attól nagyobb sebességgel halad, akkor a felelőssége átfordulhat egy közlekedési baleset kapcsán. Azaz hiába volt valakinek elsőbsége, és aki meg alárendelt viszonyból kanyarodott ki balra, vagy csak kereszt ezt az utat, de ütközött ezzel a járművel, akkor megfordulhat a felelősség, tehát a teljes felelősség az a járművezetői motorosé lesz, akik a megengedett több mint kétszeresével haladtak, mert aki ugye az elsőbségi viszonyban, ugye kalkulál, hogy mennyi idő alatt megyek át az úton, vagy mennyi
2: idő alatt fordulok,
3: mennyi idő át, hogy ha messze látom ezt a járművet, egy 200 valahányal haladó jármű, az másodpercenként 50 métert tesz meg. Tehát most gondoljunk bele, hogy 3 másodperc és 150 méterre van egy jármű, annak az nagyon messze van még ahhoz képest, hogy én mit akarok csinálni.
2: Hát itt a Dózsa-György úton beszélgetünk, itt volt az elhíresült.
3: Igen, igen, igen. Ez pont ugyanez az eset. Tehát, hogy amikor ez a baleset megtörténik, akkor jogosan vetik föl az elsőbség adása kötelezett oldalán, hogy ő ezt nem kerülhette, ezt a balesetet. Ő a maga módján mindent megtett. Tehát figyelmes volt. Láttam, hogy jön. Messze láttam? Igen, messze láttam. Olyan távolságból ennek a járműnek nem kellett volna még ide érni, akkor, amikor én ezt a manővert megcsinálom.
2: A bíróság, lehet, hogy nagy ugrás, de nagyon érdekes, hogy a bíróság, amikor megkap egy ilyen, akár egy ilyen 3D-vel feltárt, nagyon jól rekonstruált esetet, amikor ti azt tudjátok mondani szakértőként, ez történt, ezt láthatta, ennyivel ment, feltárjuk, honnan sütött a nap, ez nagyon
3: igen,
2: fontos, ugye?
3: Igen.
2: És akkor a bíróságnak kell valamit dönteni, hogy akkor kinek van igaza. Tehát ő megkapja ezeket a kemény adatokat, és akkor utána valami döntés jön.
3: Hát ugye még a két részben kívül van még néhány ügyvéd, és vannak jogászok,
2: akik segítenek.
3: Akik hát különböző felkészültséggel, különböző hozzáállással nagyon fura döntésekre is tudják a bíróságot bírni, mert ez egy ilyen nagyon sok tényezős, tehát egy ilyen balesetnek, és azt is szoktuk mondani, hogy ugye azért következik be egy baleset, mert nagyon sok tényező egyetlen egy pillanatra összpontosul. Ha 5-6 tényezőből csak az egyiket elveszem, akkor ez a baleset már nincs meg. És akkor ebben csak az sebesség az egyik, a világítás, a lelki állapota, egy harmadik járműnek a szerepe, akinek egyébként köze nem volt a dolgoz, de mégis csak figyelni kellett rá. Vannak parkoló járművek például.
2: Minden összejön, ugye?
3: Ez amikor minden összejön, de szerintem azt nem vesszük, és ezt magamra is értem néha, hogy azt nem hisszük el, hogy ez velünk is megtörténhet. Tehát, hogy olyan ártatlan helyzetekben ott fog jönni valaki, tehát az üdülővezetben, ahol egyébként sosincs autó, pont ott fog.
2: Igen, ugye a házunk környékén mindig kicsit magabiztosabban hajtunk, mert annyira ismerjük
3: igen,
2: a oldalutcákat, és néha történik valami.
3: Igen, tehát ugye, és egyébként, és akkor visszatértünk a láthatóságra, mert ugye az tud a legjobban bekavarni, tehát egy utcasarkon sövény van, kerítés
2: ezt
3: van.
2: Ezt akartam, jaj, de jó.
3: Sövény van, kerítés van, de legutóbb még egy ilyen szemből kanyarodó motorosnál például egy jelzőtábla volt egy járdaszigeten, még az is bezavart egy ideig. Tehát nyilván a szemből haladó járművezetőnek volt elsőbsége, de azért nem tudott a motorosra reagálni, mert egy ideig nem is láttam motorost, hogy ott jön.
2: Ugye vannak ilyenek, és most picit a konkrét balesetektől eltekintve, vagy arrébb lépve, ez a baleset veszélye, egy zóna, vagy gócpont, vagy ilyesmi. Azt miért, értem, hogy ki lehet írni, hogy vigyázat, mert ez baleset, de miért nem lehet felszámolni a gócot?
3: Hát nyilván kéne valamit csinálni, tehát valamit a kereszteződéssel kellene kezdeni. Nagy csodálattal néztem a 90-es években, 80-as években, amikor először voltam Svédországban, hogy tele volt körforgalommal az ország. 80-as évekről beszélünk. Hát ma már tudjuk, hogy ez az egyik titok például. Tehát, hogy és akkor az lehet a préri közepén is külső kényszer, hogy nem tudsz százal keresztül menni egy körforgalmon. Vannak, akik ugye megteszik, de ugye ők...
2: Nekik ők lehet.
3: Nem, ők nem vették észre, hogy ott nem, ez van, és ugye ez az ő egyéni problémájuk, de például az út infrastruktúrának a minősége. Tehát már olyan sok forgalomtechnikai megoldás van, amivel ezt lehet segíteni.
2: És ezeknek szerettem volna erről beszélgetni, a forgalomtechnikai megoldásokról, ha nem is kell őket tételesen megmondani, de hogy az, hogy mennyire lehet észrevenni egy táblát, milyen anyagból van, visszaveri a fényt, hova érdemes tenni, ennek van valamilyen.
3: Persze. Tehát ez is egy tipikus probléma. Ugye kitették télen a táblát, és nem gondolták, hogy ennek a fának, a fűszfának a levei, azok majd két év múlva már olyan hosszak lesznek, hogy tökéletesen eltakarták a jelzőtáblát. És akkor ez egy jó kérdés, amikor számon kérik rajtad, hogy azt a szabályt, ami azon a táblán volt, de te azt a táblát nem láttad.
2: És így ilyenkor vagy a rendőr kiáll mögé, és gyorsan büntet, de csak a
3: hát
2: rossz
3: az egy másik dolog, de a rosszabb helyzet az, hogy ebből egy baleset van, és ugye ma már pillanatok alatt milliós károk vannak, és akkor van a másik járvezető, aki meg aztán végképp szabálykövető volt, de a bíróságon nem biztos, hogy ki tudják mondani a másik járvezetőnek is a 100%-os felelősségét, és akkor nyúlik, mint a rétes tészta. És akkor...
2: olyan a közútkezelő, hogy miért nem vágta le a...
3: Igen, ugye, és akkor elkezd feléjük tolódni a felelősség kérdése, de hát...
2: ők sem osítottak a hatózásra.
3: Igen. Tehát itt jogászokkal körben van bástyázva minden ilyen területe. Ez olyan, mint a vadveszély, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ugye, tehát ha egy vadállattal ütközöl, jobb, ha felkészülsz az első pillanattól kezdve, hogy az a te károd lesz, és örüljél, hogyha nem fognak megbüntetni azért, mert elütötted azt az állatot, aki egyébként féktávolságon belül eléd ugrott.
2: Mert mindenhol kint van az, hogy ki ugye,
3: ahol ki van téve, ott ugye abszolút, de ahol nincs kitéve, ott megjönnek a jogászok.
2: A előttünk haladónak, vagy egyáltalán a többi közlekedőnek a, hogy mondjam, átláthatósága, az mennyire izgalmas kérdés? A sötét fóliákra gondolok, vagy az olyan haszonjárművekre, amikben egyébként haszonjárművekben külön szakértő vagy ebben a kérdésben is, tehát akinek végig le van ugye ilyen fémmel zárva, és nem látok át rajta, az ami van?
3: Hát ugye ez egy objektív körülmény, tehát ugye nyilván van, amin lehet változtatni, van, amin nem lehet változtatni. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, ugye középső visszapillantó tükör. Ez egy személygépkocsiban ugye elvileg látsz körbe. De már tudsz a hátsülésre tenni olyan dolgokat, amitől ez már nem működik, és akkor ott van a jobb oldali tükröd, de azzal már sokkal kevesebbet látsz. És haszongépről van most már, hogy van középső tükör, csak a középső tükör az nem tükör, hanem egy kameraképe.
2: De okos.
3: És látod, hogy mi van a járműved mögött. Azt, hogy most keresztül, hát egy kamionon sose fog keresztül látni, mert az nem azért van, hogy keresztül láss rajta, de plusz információ, tehát az persze, tehát mindig, tehát ha valamin át lehet látni, akkor többet látok, tehát van információm. Adott esetben meglátok egy másik járművet a jármű mellett.
2: De akkor ez bónusz dolog.
3: Ez bónusz, ezt sem számon kérni, sem törekedni erre, hogy ez...
2: Tehát akkor ez egy úti adottság.
3: Adottság pont olyan, hogy az adott úton, ugye ezeken szoktunk szakértők jókat vitatkozni, hogy mekkora volt a tapadás, mert ugye attól függ, hogy milyen lassulás lehet elérni, hogy akkor ugye vannak erre elvileg műszerek is, de nem megbízható ez, megint mikor méred azt a tapadást, és
2: hány fokba?
3: Hát ugye, de hogy inkább azt, és akkor úgy szoktunk, hogy a járművek lefékezettségét ugye egyfajta lassulással lehet modellezni, és akkor a tapadás persze ott van a háttérben, de azt mondjuk, hogy az egy jó minőségű aszfalt volt, az, hogyha elkezd esni az eső, akkor ez csökken, erre vonatkozóan vannak ilyen szakértői táblázatok, amik alapján lehet egy kicsikét módosítani ezeket, meg közelíteni, hogy minél pontosabb adatot legyen.
2: Mi a helyzet, és mi a véleményed azokról? Hát azt hiszem, xenonlámpáknak szokták hívni, nem tudom, hogy az most még van-e, vagy nincs, de mindesetre az ilyen nagyon jó minőségének tűnő reflektorokról.
3: Hát ugye ebbe óriásit változik a világ, tehát ezt tapasztalom a haszongépjárműveknél is, hogy ma már, tehát ugye olyan sok kis mozaikból tevődik össze egy ilyen lámpa, és olyan sok érzékelő van, aki a szemközt is látja, hogy jön, hogy gyakorlatilag letapogat mindent, és tökéletesen, tehát a hozzád képest a maximumot ki tudja hozni a te segítséged, hogy te jól láss, de a szembe jövőt meg ne vakítsd el. Tehát ebben nagyon változik, és a legújabb technológiák ezek, hát ugye egyre drágább, és nyilván először a prémium kategóriába fog megjelenni.
2: De először a prémium kategóriába az jelent meg, ami elvakítja a másikat. Tehát az volt a fő trendi.
3: Hát igen, de ugye itt mindig azért a beállítás az egy alapkérdés. Tehát mindent be lehet állítani úgy, hogy jól működjön.
2: Pláne a drága autókban.
3: És igen, tehát ugye, és akkor induljunk ki a régi autókból, ahol ugye még csak egy ilyen iszószálasunk volt, aztán kicsikét már lett jobb, amikor halogén lett.
2: Fejlődik.
3: De ez fejlődik, és egyébként ez egy nagyon fontos. Tehát ha a láthatóságról beszélünk, akkor ugye a sötétségnek a titkát ezzel tudjuk leginkább fölfejteni, hogyha jó világításunk van, és akkor mi is biztonságban vagyunk.
2: Na pont egy hasonlóra akartam is az lenne a záró témánk, vagy záró gondolat, hogy személyesen mit tehetünk közlekedőként nyilván, hogy a láthatóságból minél kevesebb probléma legyen.
3: Hát biztos láttad a kezembe egy ilyen neon jackibe jöttem.
2: Bizony, feltűnt.
3: Motorral jöttem, és már elég meleg van, de azért még ilyenkor is magamra jelöltetem, hogy ez a látni és látszani. Hát ezzel nagyon sokat tud tenni motorosok, kerékpárosok,

0: szeretem a színes autókat, amik azért is jók egyébként, mert biztonságosabb a láthatóság.
1: Még megtalálom a parkolóban.
0: És még ez... a parkolóban is, és még a parkolóban is megtalálom.
1: Most volt egy hír, ami csak hirtelen bevillant, és megkérdezem a véleményedet róla, de azt hiszem, hogy a BMW-kre jellemző, hogy valamilyen, hát rejtő grafikus megoldással voltak ellátva, tehát valamilyen háló volt rá festve, és ezeket tesztelték, és hát valami nagyon nagy balesetet szenvedett el. Feltételezem, amiatt, mert láthatatlanná akarták grafikázni. Ezt így hogy? Hogy egy ilyen klasszikus kérdést tegyek fel.
0: Persze, hát ez pont az ellenkező irány, hogy megpróbálom minél inkább láthatóvá tenni, minél kevésbé teszem láthatóvá, annál nagyobb kockázatnak teszem ki. Még akkor is, ha neki volt elsőbsége, meg teljesen szabályosan hát csinált.
1: Ő láthatatlanná volt mintázva?
0: Igen. Egyébként a motorosoknál szokták azt mondani, ezt nekem nagyon az első órán mondták, hogy motorosként úgy kell közlekedned, mintha láthatatlan lennél, csak hogy a láthatatlanságról beszéljünk, mert
1: tételezd fel, hogy nem látnak.
0: Tételezd fel, hogy nem látnak, tehát neked kell előre arra gondolni, hogy onnan is jöhet, mindig messze megyek az autóktól, meg rám nyitják, kinyitják az ajtót, és neki megyek. Tehát, hogy nekem kell ezt megelőzni, mert az utas a taxiból kicsapja az ajtót, tehát az utas nem is látja, hogy mi van, de...
1: És még neki áll följebb.
0: És még neki áll följebb, így van.
1: Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértő volt a vendégem, nagyon köszönöm, hogy itt volt.
0: Nagyon szívesen.
1: Ez volt mostanra a krízisek és pofonok, a láthatóság észrevehetőség témájáról még egy jó pár alkalommal beszélgetünk, de mára ennyi fért ebben a műsorba, búcsúzik Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin elnök az orosz parlamenti választáson, közölte a Kreml sajtószolgálata. Az orosz központi választási bizottság szerint a részvételi arány ottani idő szerint 2 órakor 10,41% volt, délig több mint 2 millióan szavaztak online. Oroszországban péntektől vasárnapig tart a parlamenti és regionális választás. A szövetségi törvényhozás alsóházát első alkalommal választják újjá az ukrajnai háború kezdete óta. A voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió, a Donyecki, a Luhanszki, a Zaporozsie és a Herszoni lakossága, noha háromnak a területét Oroszország azóta sem tudta teljesen elfoglalni. Miután a parlamenten kívüli ellenzékhez tartozó liberális jablokó párt szövetségi listáját törölte a legfelsőbb bíróság, a választólapon 10 párt maradt, de a bejegyzettek közül egyik sem ellenzi programjában az Ukrajna elleni háborút. A következő napokban megválasztják 11 régió vezetőjét, valamint a regionális törvényhozás tagjait, és 20.700 képviselői mandátum sorsa dől el. 2 ember meghalt, 2 pedig megsebesült, miután az orosz hadsereg csapást mérte egy polgári vállalatra a közép-ukrajnai Zsitomir megyében. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij bejelentette a Kárpát 8 megalakulását, írja az RBK Ukraine. Ez az új együttműködési formátum a kelet-közép-európai országokat fogja össze. Elsődleges célja, hogy az együttműködést erősítse gazdasági, biztonsági és energetikai területen. Az első csúcs találkozót Ukrajnában fogják megrendezni. A Kárpát 8-nak a tagja Magyarország és Ukrajna mellett Románia, Szerbia, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és az Európai Unió is. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be idehaza a kormány a sportszervezeteknél, erről a miniszterelnök számolt be. Képviselő, pártelnök, miniszter és államtitkár sem tölthet be vezető tisztséget nagyobb, 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenleg pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak majd. A már hivatalban lévőknek 30 napon belül kell nyilatkozniuk az összeférhetetlenségről. Kubotov Gábor, a Ferencváros elnöke erre Facebook oldalán úgy reagált, hogy idézem, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabállyal nem lehet széttépni. Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter, ezt már Dajcs Tamás írta ki, szintén a kormány bejelentésére reagálva. Az összeférhetetlenségi jogszabály érintheti egyébként Schmidt Gábort, a Magyar Kajakkenu Szövetség, Pojánszki Zoltánt, a Magyar Sakkszövetség, valamint Csampa Zsoltot, a Magyar Vívó Szövetség elnökét is.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde egy 9% körüli mínuszban jár, ez 152.825 pontos BUX értéket jelent, a forgalom 9 283 millió forint. 2,6%-kal gyengülnek a MOL részvények, 5.105 forinttal jegyzik őket, az OTP 7.10%-kal gyengült 46.540 forinton, a Richter 3.10%-os pluszban jár, 12.820, a Magyar Telekom 8.10%-kal gyengül, 2.572 forinton, jelenleg az euró 364 forint 30 fillére. Európában a főbb indexek lefelé mennek 7 illetve 1,2% közötti mértékben, 1,1469 az euró dollárral szembeni árfolyama. Vegyes a mozgása a két fő kőolaj típusnak, a Brent ára csökken 1,2-del 103 dollár 55 centen jár, az amerikai könnyolaj kissé drágul 102 dollár 12 centen, az arany jelenleg 4406 dollár 50 centen jár.
0: Időjárás jelentés.
4: A hétvégén még visszatér a nyárias meleg, hétfőn azonban egy újabb front hoz majd erős szelet és jelentős lehűlést, ezt írta a Hungaromet Facebook oldalán, szombaton és vasárnap egyébként 25 fok várható. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. 35 éve jelent meg a Toyota Magyarországon. Első halása csupán egy mínuszos hírnek tűnhet a jeles évforduló, azonban, mint majd hamarosan kiderül, a Simpra kereskedelmi jelenlétnél sokkal többről, egy meghökkentő kulturális küldetésről is szó van. A bő 3 évtized magyarországi eredményé persze önmagukban jelentősek. 330 ezer eladott Toyota és Lexus modell hirdeti a világ vezető autógyártójának itthoni évek óta tartó piacvezető sikerét. Ám a Simpra új autóüzletnél mindenképpen többről van szó, ha megvizsgáljuk a használt piac adatait. Hiszen a Toyota és a Lexus modellek itt is a legkeresettebbek között vannak a szuper alacsony értékvesztésük és a minimális üzembentartási költségük miatt. Ha még inkább felül emelkedünk a dolgos hétköznapokon, olyan csodavilág és egyedülálló japán ipari kultúra tárul a szemünk elé, amelynek jótékony hatása a kereskedelmi láncon keresztül elér egészen a vásárlókig. A Toyota emiatt 2001-ben hivatalosan írásban foglalta a cég sajátos elv- és értékrendszerét, melynek alapja a hosszú távú jövőkép alkotása, a folyamatok folyamatos fejlesztése az innováció jegyében. Az irodai értekezetek helyett a problémák helyszínen való megtárgyalásának előírása, a munkavállalók, a beszállítók és az ügyfelek vélemények tisztelemben tartása, valamint az egyéni és közös felelősségvállalás. És hogy mindezek az elvek nem hangzatos lózungok, bizonyítja a híres Andor Zsinór létezése. Minden Toyota gyárban ugyanis ott lóg egy kötél az összeszerelő sorokon, és ha valaki hibát észlel, vagy nem tudja tartani a tempót, bármikor meghúzhatja azt, leállítva ezzel az egész gyártósort. A megdöbbentő az egészben, hogy ilyenkor sem a hibást keresik, hanem mindig a probléma gyökerét és a megoldást kutatják. Ez a szellemiség pedig érzékelhetően sugárzik minden modelljükből, amelyek közül idén 8 vadonatújjal ünnepel a Toyota képviselete. Vendégünk László Richard, a Toyota Central Europe Hungary magyarországi országigazgatója, a cégvezetője. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
5: Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát ennek a különleges szellemiségnek már is láttuk a kézzelfogható lenyomatát nemrégiben egy Balaton közeli eseményen, ahol ünnepelt a Toyota Magyarország.
5: Így van, a múlt héten Multiverzum, Toyota Multiverzum néven egy elég összetett, komplex rendezvény sorozatot tartottunk a Balaton Circuit Ringen, a MotoGP pályán, illetőleg az azt körbevevő kiegészítő útvonalakon, ahol igyekeztünk ezt a Toyota ökoszisztémát prezentálni ügyfeleinknek, partnereinknek, kiemelt vállalati partnereknek, sajtóképviselőinek, de ezen az esemény sorozaton belül tartottunk oktatást a mi értékesítőinknek, hiszen valóban több mérföldkövet is ünnepeltünk a múlt héten, ünnepelünk ebben az évben. Az egyik mérföldkő, amire utaltál, az a vállalatunk 35 éves magyarországi jubileuma, 35 éve működünk a magyar piacon, ami alatt valóban nagyon-nagyon nagy utat tettünk meg, nagyon sok, és hála Istennek egyre nagyobb számú ügyfélkört tudtunk Toyota rajongóvá, vagy Lexus rajongóvá befogadni és megtartani. Emellett természetesen ünnepeltünk egy idei konkrét eredményt, ami 8 új modellnek a bevezetését jelentette az év elején. A Toyota éve alatt megfogalmaztuk, hogy 8 modellt szeretnénk lehetőleg az év végéig bemutatni, ezt szeptemberig sikerült megtennünk, mind a 8 modell most már ott van a márkakereskedésekben. Igazából a 8. a Hilux is gyakorlatilag a napokon belül megérkezik. Ezt is szerettük volna prezentálni, és természetesen azt a múltat és azt a gyökereket, amikre utaltál a beszédedben, próbáltuk átadni érzésben, konkrét modellekben, konkrét ikonikus Toyota és Lexus modellekben, amik kiállítva, illetve akár kipróbálásra felkínálva várták a tisztelt ügyfeleket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a Toyota ökoszisztéma, amit persze boncolgathatunk elemenként, amiket felsoroltál, aki ott volt, és aki egy picit közelebb van a márkához, vagy ismeri valamennyire a Toyota kultúráját, az átérezhette azt, hogy ez egy nagyon komoly, és nagyon összetett, és nagyon tudatos vállalati kultúra, aminek nagyon-nagyon jó minőségű termékek és szolgáltatások a gyümölcsei.
2: Hát, hogy említettem az elején, hogy egy különleges gyártási kultúrát honosított meg a Toyota koncern, úgy is mondhatnánk, hogy omotenashi, a vendéglátás művészete például a Lexusnál, vagy pedig a Toyota út, a Kaizen, és aztán persze a vásárlók és az ügyfelek és a beszállítók tisztelete is föltűnik ebben az egész szellemi világban, és itt ennek a balatonparti eseménynek ennek láttam a lenyomatát. Tehát egészen más találkozót láttam, mint általában egy ilyen cégnél megszoktam, vagy megszokott az ember. Itt egy baráti találkozót láttam, és nem kollegálist.
5: Örülök, ha így láttad. Az volt a célunk valóban, és itt valóban olyan ügyfelekről van szó, akik azért már elég régóta, és akár nagy tételben is Toyota flotta vásárlók, de természetesen voltak köztük potenciális jövőbeli vevők is, remélhetőleg jövőbeli vevők és jövendőbeli partnerek, de azt gondolom, hogy az, ahogy az ügyfelekkel próbáljuk a kapcsolat tartani, akár mi importőri oldalon, vagy természetesen leginkább a márkakereskedéseink, márkaszervizeink, ez valóban annak a vállalati kultúrának az eredménye, vagy abból fakad, ami a Toyota Way, amit te is mondtál, ami valóban a 2000-es évek eleje óta van összefogottan évről évre frissítve és publikálva és természetesen oktatva minden Toyota alkalmazott számára. Ez a Toyota Way. Ennek az egyik alapértéke az emberek tisztelete. Az emberek tisztelete és a csapatmunka. Ez az egyik pillére, a másik pillére pedig a folyamatos fejlődés. A folyamatos fejlődés, ami gyakorlatilag a gyártási kultúránkban is hát látható, és itt a felvezető Institute-ben több olyan technika, több olyan filozófia is elhangzott, ami része ennek. A Toyota-nál valóban a Kaizen szellemiség határoz meg mindent. A Kaizen nem más, mint az, hogy próbáljunk mindig egy picit jobbak lenni, kicsit jobban tenni a dolgunkat, mint a mai nap tettük, legyünk holnap még tökéletesebbek, és keressük minden egyes folyamatban azt, amit tudunk javítani. Ez nem szégyen, hogyha egy problémát észreveszünk, hanem ez egy érték. És ezeket a problémákat kell kijavítanunk, és beépítenünk a fejlesztési folyamatban a válaszokat. Úgyhogy ez a Toyota Way két alap filozófiája, ami nagyon nagy valószínűséggel meghatározza azt, hogy mégiscsak talán a világ legjobb minőségű termékeit gyártjuk most már évtizedek óta.
2: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy szerinted átjön ez teljes egészében az autók kerekein, a lemez hajlításokon, a motor felszereltségén keresztül a vásárló számára? Tehát a vásárló mit érez a brandből? Megérzi ezt a szellemiséget, amiről most is beszélünk, mert tudom, hogy ez kicsit lilagőzösnek tűnik első hallásra, pedig nem az, higgyék el a hallgatók, hiszen sokkal fontosabb, hogy ha valamit egy olyan puha kéz vesz körbe, és úgy adja át a vásárlónak, mint hogyha oda dobná elé is. Pedig nagyon fontos dolog, hogy mit kap az ember, és hogyan.
5: Abszolút. Mit és hogyan? Tehát egyrészt olyan minőséget tudunk most már évtizedek óta biztosítani, ami rendre mindenfajta statisztika alapján alátámasztva rendkívüli megbízhatóságot, rendkívüli minőséget, rendkívüli értéktartást biztosít az ügyfeleknek.
2: Kis költséges fenntartás, ez az alap dolog ma már.
5: Így van. Teljesen összetett nyilván, hogy mi kell ahhoz, hogy egy termék sikeres legyen, és én azt gondolom, hogy a Toyota globálisan ugye az, hogy 11 millió autóval messze a legnagyobb globális gyártó a világon, az azt jelenti, hogy meg tudja találni az összes lokális piac igényeit, ki tudja elégíteni, és egyre inkább olyan típusú autókat fejleszt és gyárt, amit ott az az adott közösség, ott az az adott vásárlói réteg preferál. Ez egy másik része a beszélgetésnek, hogy a Toyota sok színűségének ez is egy óriási értéke, én azt gondolom, hogy nem egy választ és egy utat erőltet és próbál rá erőszakolni a fogyasztókra, hanem tiszteletben tartja a vásárlóknak a döntését, tiszteletben tartja a vásárlóknak a sokszínűséget. Nincsenek ugyanolyan vásárlók, nincsenek ugyanolyan piacok, ugyanolyan régiók, hanem lokális igényekre kell sokszínű választ adni, és majd a fogyasztó eldönti, hogy számára mi a legjobb. Nyilván ezt a leginkább a hajtásláncok sokszínűségében lehet ma demonstrálni. A Toyota sosem tette le a voksát egyetlen technológia mellett, ugyan kiemelten fejleszti és úttörőként fejleszti az elektrifikációt, hiszen lassan 30 éve, jövőre lesz 30 éve, hogy bemutattuk a hibrid technológiát, és ezzel...
2: Elsőként a világon.
5: Így van, ezzel utat nyitottunk, és példát mutattunk a többi autógyártónak, hogy igenis az elektrifikációja a jövő. Az egy másik kérdés, hogy az első években, évtizedekben sokan legyintettek erre, de a Toyota tudatosan, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon tudatosan, nagyon kitartóan fejleszt, és folyamatosan ad a fogyasztók és a piac visszajelzéseire. A másik, amit mondtál, hogyan tálaljuk az ügyfelek számára a termékeinket, szolgáltatásainkat, itt pedig ugyancsak az ügyfelek tisztelete, az ügyfél az első filozófia az, ami érvényesül, ezt próbáljuk mi is a márkakereskedőinkkel különböző oktatásokban, különböző gyakorlatokban átbeszélni. Én azt gondolom, hogy a Toyota magyarországi hálózata ebben kimagaslóan jól teljesít, nagyon magas elégedettségű mutatókkal tudjuk mérni, hogy az ügyfeleink akár értékesítési oldalon, akár vevőszolgálati oldalon elégedettek-e. Ha pedig nem elégedettek, akkor ezt mi nem egy olyan szégyennek tekintjük, hanem visszacsatoljuk a kereskedőknek, és próbáljuk őket arra sarkalni, hogy tanuljanak. És elég gyorsan tanulnak szerencsére, elég gyorsan tudják korrigálni a problémákat. Tehát ugyanaz a szemlélet működik a termékfejlesztésben, és ugyanaz a szemlélet működik a kiszolgálás oldalán.
2: Hogyan lehet lefordítani ezt darabszámra? Mert azért nyilvánvalóan üzletből, piacból értek, a vendéglátás az csak a háttér, vagy az a maga a kulissza, de ez nagyon fontos kellék természetesen az értékesítésnél, de hogyan lehet lefordítani, hogyan lehet eladni az embereknek a terméket úgy, hogy meggyőző legyen?
5: Hát valószínűleg sikeres.
2: A minősége nyilván.
5: Igen, így van, de én azt gondolom, hogy amit az előbb említettem, hogy az adott piaci igényekre mindig a lehető legszélesebb és legrelevánsabb kínálatot kell biztosítani, talán ez a kulcsa mindennek. A Toyota sikereinek egyik alapvető eleme, hogy rendkívül széles körű modellpalettával rendelkezik, és rendkívül széles körű hajtáslánc kínálattal rendelkezik. Nyilván ezeket a modelleket szépen kell csomagolni, és itt nagyon fontos a design, és nagyon fontos az, hogy az adott piacnak az igényeihez fejleszünk. Ez Európában egy jó ideje szerencsére most már azért nyomon követhető, és hát nagyon fontos a márkaérték. Az, hogy bízzanak az ügyfelek a márkában, és a márkát egy értékes márkának gondolják. Ez messze megint csak statisztikailag és kutatásokkal alátámasztva látható, hogy a világ legértékesebb autó márkája is a Toyota, ami egy egyértelműen visszacsatolás arra, hogy a fogyasztók bíznak a Toyotában.
2: Ha valaki kételkedne az eddig elhangzottakban, akkor itt zárásként is aztán jöjjenek a számok, mert nagyon fontos, a számokról is beszélünk, hiszen túl vagyunk az első fél éven. Szóval a Toyota nem csak viccel ezzel a dologgal, és nem csak lilagőzös szövegeket készít erről az egész felfogásról vagy kultúráról, hanem meg is teszi a magáét, hiszen nemrégiben felszabadított 15 000 szabadalmat, és ingyenesen a konkurencia rendelkezésére bocsátotta. Azóta vannak ezek a hibrid autók német, francia és egyéb gyárakban. Azért készülnek, mert a Toyota ingyen átadta. Ilyet a világon mi nem hallottam.
5: Igen, ez biztos, hogy jól szemlélteti a Toyota filozófiáját, a küldetését, hogy alapvetően az elektrifikáció irányába vetett elkötelezettség a Toyotánál nem egy lózunk. Mi azt gondoljuk, hogy valóban lehet a cél a CO2 kibocsátás csökkentése, de nem mindegy, hogy hogyan tesszük meg. Szerintünk a legjobb válasz jelen pillanatban, rövid távon és a legtöbb piacon a hibrid technológia. Természetesen vannak ennél még radikálisabb és még hatékonyabb CO2 csökkentési módszerek, a teljesen elektromos autózás, vagy akár az elektrifikált hidrogén alapú autózás is, de természetesen ennek vannak infrastruktúrális kötöttsége is.
2: 5 éve elsők vagytok a magyar piacon, vezető helyen vagytok. Gyakorlatilag minden modelletekben van hidrihajtás, ehhez hasonló más márka nem létezik. Ott vagytok a topon. Milyen hozadéka van ennek a technikai különlegességnek? Tehát tudom, hogy ha eddig 5 évig vezetők voltatok, akkor a legtöbbet ti adtátok el, de ez hogyan szemlélhető adatokkal, illetve az idei év hogyan alakult?
5: Hát nagyjából úgy szemléltethető mondjuk az elmúlt 10 év, hogy körülbelül egy olyan 4-5 000 darabos értékről 17 500 darabra tudtuk növelni az eladásunkat.
2: Éves
5: Toyota darabszámról beszélünk, a Lexus pedig a pár száz autóról az 1500-1700 körüli szintre tudtuk emelni. Tehát mondhatom azt, hogy
2: a német konkurenciával váltatok.
5: Hát igen, alapvetően piacvezetőkké váltunk, hiszen valóban 5 éve mi vezetjük az összesített magyarországi személy és kishaszongépjármű piacot. Az idén már a személyautót is külön mi vezetjük. Haszongépjárműben jelenleg a másodikok vagyunk, a kettőt, ha összeadjuk, akkor pedig egyértelműen az elsők, és az idén az első fél évben is rekord darabszámot tudtunk értékesíteni, és minden esélyünk megvan arra, hogy egy év végéig egy újabb történelmi darabszámot, a 18 000 darabot is meghaladó darabszámot tudjunk elérni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó válasz arra, hogy az átalakuló piacban egy stabil szereplő, a Toyota valóban úgy tud építkezni, hogy megtartja egyrészt a meglévő ügyfeleit a privát oldalon is. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy az idei évben leginkább a privát piac fejlődik ma Magyarországon.
2: Ebben is egyedülállók vagytok.
5: Nem csak ebben most a piac is egy kicsit segít nekünk, hiszen talán a választásnak, talán a fogyasztói bizalom növekedésének köszönhetően, illetőleg a kínálatnak és az árak némileges csökkenésének köszönhetően a piac egy picit elindult a privát oldalon, de nagyon jó hír, hogy itt abszolút tudjuk tartani a lépést, és továbbra is az egyik legkeresettebb privát márka vagyunk. Ugyanakkor nagyon nagy figyelem fordul a céges piacra, ahol ugyancsak stabilan tartjuk a pozíciónkat. Itt viszont rendkívül fontos a széles kínálat, rendkívül fontos a gazdaságos és teljes üzemeltetési költségekre fókuszáló kínálat, amit a Toyota, én azt gondolom, hogy nagyon jól tesz és kínál az ügyfeleknek. Ez kiegészül azokkal a mobilitási szolgáltatásokkal, mint például a Kinto mobilitási szolgáltatásunk, ez egy új operatív leasing szolgáltatás, ami egyedülálló, hiszen egy egyablakos ügyintézést tesz lehetővé a márkakereskedésekben a cégek, KKV-k vagy közepes nagyobb vállalatok részére egyaránt.
2: Így a végén akkor térjünk rá, nem sok időnk maradt sajnos, a 8 újdonságra, hiszen olyan újdonságokkal rukkoltatok ki, ami szintén itt mondhatjuk túlzás nélkül, hogy piacrengető.
5: Igen, ebben a multiverzum eseménysorozatban talán ennek volt a legnagyobb üzenete, hogy itt a legkisebb modelltől, konkrétan az Aygo X legújabb változatától, ami most már ugyancsak hibrid meghajtással, full hibrid meghajtással érhető el, egészen a Hiluxig, tehát a robosztus nagy pick-upunkig egész pontosan 8 modellt mutattunk be. A pick-upba is tudtunk egy teljesen innovatív új meghajtást, konkrétan az elektromos meghajtást elsőként a piacra hozni. Tehát a pick-up kategória, ami alapvetően egy dízel kategória és
2: munkagép.
5: Ott amellett, hogy megtartottuk és továbbfejlesztettük a mild hybrid diesel Hiluxunkat a legújabb generációban, bemutattuk a teljesen elektromos Hiluxot is. Emellett bemutattunk teljesen elektromos modelleket, a BZ modell család két tagját, valamint a CHR.
2: Van kombi is belőle ráadásul.
5: Így van, a BZ Touring, mindenkinek ajánlom, egy rendkívül érdekes koncepció, ez egy kombi és egy SUV keveréke, ami ráadásul kifejezetten jó összkerék meghajtásos változattal is kapható. A CHR plusz, a CHR-nek egy kicsit nagyobb, felfújtabb változata.
2: És nem is azonos a falólemezük, tehát ez egy különleges új modell.
5: Így van, és ez egy japán gyártású autó szemben a CHR-rel, ami egy európai gyártású autó, de azért a gének ugyanazok, a rokonság megvan, és a különbség a kettő között, hogy a CHR plusz teljesen elektromos meghajtásra.
2: Fantasztikus élmény vezetni, tegyük hozzá, volt rá.
5: Én is azt gondolom, hogy a kategóriájának egyik legjobban vezethető, és szerencsére egyre jobb statisztikákat mutató szereplője.
2: Mit hoz az év hátralévő időszaka?
5: Vannak még feladataink, természetesen az, hogy most már az összes modell kapható. A Hilux egész pontosan októberben, hivatalosan októberben, de a napokon belül egyébként a szalonokba kerül, tehát ezt még be kell vezessük. Ünnepelünk, nyílt napokat tartunk, most ezen a héten is például a Yaris Cross nyílt hetét tartjuk a márkakereskedésekben. Októberben egy üzleti fókuszú eseménysorozatot fogunk indítani, hiszen ilyenkor a szezonalitás az üzleti beszerzéseknek nagyon nagy. Lexus kapcsán is lesznek még feladataink, hiszen megújult az ES modellünk, ez is napokon belül a szalonokban
2: lesz. Most volt napokkal ezelőtt a bemutatója, a világ premierje, ahol a magyar újságírók voltak az elsők, akik kipróbálhatták.
5: Pontosan. Végre most már a full hibrid változata is kapható, és az elektromos változata is az új ES-nek, ami egy zászlóshajó szedán modellünk. Ennek a piacra dobása még egy feladat, és természetesen meg szeretnénk ünnepelni a 60 éves Corolla jubileumot, hiszen a világ legnagyobb darabszámban, több mint 57 millió darabban értékesített autója, 60 éves, fantasztikus, hogy rohan az idő, de 1966 óta bizony 60 év telt el, és a Corolla itt van velünk, a mai generáció rendkívül népszerű, és ezt is szeretnénk majd még az év végéig megünnepelni.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök László Richárdot, a Toyota Central Europe Hungary magyarországi országigazgatóját és cégvezetőjét hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz parlamenti választáson, közölte a Kreml sajtószolgálata. A részvételi arány egyébként 10,41%, délig több mint 2 millióan szavaztak online. Oroszországban péntektől vasárnapig tartanak parlamenti és regionális választásokat. A szövetségi törvényhozás alsóházát első alkalommal választják újjá az ukrajnai háború kezdete óta. A voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió, a Donyecki, a Luhanszki, a Zaporozsia és a Herszoni lakossága. Noha háromnak a területét Oroszország azóta sem tudta teljesen elfoglalni. Miután a Jabloko pártot törölték egyébként az induló pártok listájáról, mindegyik bejegyzett párt programjában a háború támogatással szerepel, nem ellenzik tehát az Ukrajna elleni inváziót. A következő napokban megválasztják 11 régió vezetőjét, illetve a 39 regionális törvényhozás tagjait is. A kritikus infrastruktúrák elleni orosz hibrid támadásokkal szembeni védelmi terv kidolgozására kérte kormányát Emmanuel Macron francia elnök. Az orosz agresszió és fenyegetések jellege változik Európában, mondta az államfő, miután hivatalában fogadta a parlamenti pártok vezetőit. A több mint 3 órás találkozó után tartott sajtótájékoztatón Macron fokozott éberséget kért a fenyegetéssel szemben, főleg a védelmi ipari és a technológiai bázisok területén. A kormánytól védelmi terv létrehozását kérte, tehát leginkább a kibertámadások és a dróntámadások ellen. Romániában több mint 17.100 évesnél idősebb szavazópolgár szerepel a választási névjegyzékben, akik valószínűleg elhunytak, de hivatalos iratok hiányában nem lehet törölni őket, közölte Adrian Tutoianu, a román állandó választási hatóság elnöke. A problémát az okozza, hogy esetükben nem volt regisztrálva vagy bejelentve az elhalálozás. Az anomáliák a romániai népesség nyilvántartó hivatal régi rendellenességeiből fakadnak.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde egész nap mínuszban, sőt egyre lefelé megy, 1,1%-kal csökken 152.400 ponton a BUX, 9.983 millió forint a forgalom. A MOL 2,2%-kal esik 5.125 forinton, az OTP 1,2%-kal gyengült 46.330, a Richter 0,5%-kal megy lefelé 12.720, a Magyar Telekom 0,7%-kal gyengül 2.574 forinton jár, 364 forint 70 fillér az euró árfolyama. Európában a főbb indexek gyengülnek 1% körüli mértékben. Nézzük akkor a Wall Street-et, hogy áll most. Nos, a Wall Street-en is lefelé mennek nyitásban a fő mutatók. A Dow Jones például 0,3%-kal gyengül, az S&P 500 is akkora mértékben megy lefelé, és a Nasdaq egy 0,4%-os esésben. A Nasdaqot például jelen pillanatban 26.000 pont környékén jegyzik. Az euró-dollár szembeni árfolyama 1,1467. A kőolajnál vegyes a mozgás, a Brent ára gyengül 0,4%-kal, $104.40, míg az amerikai könnyolaj drágult nagyjából 1%-kal, $102.96 jár. A földgáz a holland tőzsdén egy 2% fölötti emelkedésben 79 euró 15 centen. idehaza újra elindította a gyártást közel egy éves szünet után a tófei csempegyárban, a szatmári cégcsoporthoz tartozó új magyar tulajdonú vállalkozás a Terra Danubia Kft. Szatmári Zoltán, a cégcsoport tulajdonosa elmondta, céljuk, hogy Magyarország egyetlen csempegyárában, az egykori Zala kerámiában korszerű technológiával a meglévők mellett új termékeket állítsanak elő. Ezeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánják.
0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses időre van kilátása a délután hátralévő részében, 12-21 fokig hűl a levegő, a hétvégén visszatér a nyárias meleg, hétfőn azonban már egy újabb fronthoz erős szelet és jelentős lehűlést, szombaton és vasárnap még 25 fok várható. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytassuk műsorunkat. 100 ezer német munkást bocsát el Németország vezető autógyártója a következő hónapokban, és további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen 2030-ig. Ezzel együtt távoznak a vegyi óriások, és menekül a nehézipar az egész kontinensről. Ez már gazdasági katasztrófa, amelyet nem háborúk és nem piaci összeomlás idézett elő, hanem maga Németország. Az önpusztítás nyomán Európa gazdasági szuperhatalma a szemünk előtt roppan össze. Eddig a három lábon állás repítette előre a német és vele együtt az európai gazdaságot. Az olcsó csövön érkező orosz energia, a páratlanul fejlett vezetőhelyen álló német mérnöki ipari tudás, valamint a hatalmas ázsiai és amerikai export felvevő piac. Mint láthatjuk, már a vége az olcsó energiának. A német mérnököket elszipkázta az ázsiai és az amerikai konkurencia, az óriási ázsiai és amerikai felvevőpiac előtt pedig áthatolhatatlan politikai és vámakadályok állják útját a járművexportnak. Napjainkban Németország és vele együtt az Európai Unió azzal kénytelen szembesülni, hogy mindhárom pillér kicsúszott alulla. A német autóipar agresszív politikai és környezetvédelmi nyomásra euró 100 milliárdokat égetett el erőltetett elektromobilitásban. Méregdrágán és elkapkodva szinte alapjaitól újra kellett tervezni az évszázada bejáratott járműtervezést. Az eredmény kétséges. Az autók túl nagy költséggel készülnek, miközben sokkal megbízhatatlanabbak és megfizethetetlenebbek a korábbi sorozatoknál. És míg a márkák az európai szabályozás csapdájába estek, addig az olcsó ázsiai konkurencia átvette a piaci helyüket. Németország legendás autóipara nem csak elvesztette előnyét a gyártás összeomlásával, hanem besétált egy csapdába az őrült uniós energiapolitika következtében. A magyar gazdaság motorja ugyancsak az autóipar, ennek hátterében pedig fontos ágazat a kereskedelem. Mi várhat hazánkra ebben a helyzetben? Teszem fel a kérdést Knezsik Istvánnak, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete ügyvezető elnökének, aki egyben az autós nagy koalíciós elnöke is. Köszöntelek a stúdióban, szervusz! Szóval mi várható véleményed szerint itt, ahol össze vagyunk kötve a német iparral, mint két ikertestvér?
3: Gyártásban vagy értékesítésben?
2: Kezdjük az értékesítésnél. Nem, kezdjük a gyártásnál, mert ugye az a legégetőbb helyzet. Ráégett ez az egész ügy a győri Audi gyárra. Én a saját ismereteim alapján, és láthatatlanban azt mondom, hogy ez hülyeség. Győrt nem fog érinteni dolog, 20 üzeme van a Volkswagennek, a legnagyobb motorgyár az övék a világon, a legjobb minőségű gyártás ott történik. Nem fognak hozzányúlni, ez a korona ékszer.
3: Én azt gondolom, hogy egy picit túl van ez a dolog gondolva a valósághoz képest. Ugye az valóban igaz, hogy újra kell gondolni mindenkinek, de hát itt van a mesterséges intelligencia, itt vannak a robotok, itt van egy csomó olyan technológia, ami élőerőt vált ki, és teljesen újra kell gondolni ugye maga a gyártást is. Én nem látom ezt a hatalmas drámát, amiről beszélünk. Valóban lesznek leépítések, valóban lesznek különböző szintű gyártási újragondolások, csak azt se felejtsük el, hogy itt a távol-keletet folyamatosan emlegetted, hogy nagyon sok távol-keleti gyárban az európai gyártók tulajdonosok. Tehát a gyártásban, hogy itt a vámokat emlegetted, a vámok nagyon nagy mértékben meghatározzák a nemzetközi kereskedelemnek a mikéntjét, és megpróbálnak ott gyártani járműveket. Ugye régen Európában gyártottak prémium márkák elsősorban járműveket, amiket Kínába elsősorban exportáltak, és erős piacot jelentettek. Mára ezeknek a prémium gyártóknak megjelentek a kínai leányvállalatai egy vegyes vállalati formában.
2: 49-51 százalék, ahol az 51 a kínai arány.
3: Így van, de gyakorlatilag mind a három prémium gyártó arra optimalizálja a saját világát, hogy ott helyben gyártson, hisz hogyha a földet nézzük, és azt, hogy szeretnénk a földet élhetőnek megtartani, akkor ezt a hatalmas szállítási költséget is lehet ezzel csökkenteni, és hát amit Európába gyártottunk járműveket, és vittük Kínába, annak, hogyha nem kell, nincs szükség a szállításra, onnantól kezdve a gyártásra, akkor ezt a gyártás optimalizálást biztosan meg kell tenni.
2: Csak hogy tovább bonyolódjon a helyzet, Kínában igen jelentősen megcsapant az érdeklődés a német autók, sőt az európai autók iránt.
3: Tehát 20... És az autók iránt is. Autók...
2: Igen, de azért az európai gyártókat jelentősen sújtja ez a visszaesés.
3: Én nem látok ekkora drámát. A legnagyobb probléma a zöld átállással van. Az Európai Unió szabályozási politikája olyan mértékben zavarta össze a vásárlókat, hogy mi a jövő, hogy mit vegyenek, hogy mi lesz az, amit gyakorlatilag meg szabad vásárolni, hogy itt van egy nagyon nagyfokú geopolitikai játék, ahol gyakorlatilag az energiáért megy a harc, és nem tudjuk, hogy mi fog történni a kőolajjal, az elektromos árammal, a gázzal, és ez nem csak a gyártást, hanem a felhasználókat is érinti, hogy amit megvesz járművet, milyen áron fogja tudni üzemeltetni, és ugye azt mondta az Európai Unió, hogy 35-től már csak akkumulátoros elektromos, szerencsére 23-ban azt mondta, hogy ezt a kérdést megváltoztatjuk, és velünk marad szintetikus üzemanyaggal a belső égésű motor, és hát mindenki számol, tehát hogyha megnézed a médiákat, mindenki azt nézi, hogy melyik az a technológia, amivel a mobilitását legolcsóbban meg tudja tenni.
2: Visszatérve az alapkérdéshez, Győrhöz, de hogyan látod az Audi jövőjét? Azután, hogy például Győrben már egy vállalat bezárta a kapuját, és azt hiszem több száz dolgozót bocsájt el.
3: Igen, de ő nem csak az Audinak szállított, hanem nagyon sok vállalatnak még Magyarországon is. Mindenki újra tervez és újra gondol. Ez egy normális dolog egy piacgazdaságban, ahol mindenki megpróbálja a saját termelését optimalizálni, és hát nagyon erősek a német szakszervezetek, ahol egy nagyon normális dolog, hogy a szakszervezeti nyomás miatt, illetve hát a Volkswagen AG-ban is jelentős tulajdona van a német államnak, mindenki arra próbálja racionalizálni a saját termelését, hogy ott megőrizze munkahelyeket. Én azt hiszem, hogy az Audi tényleg zászlós hajó, egy olyan csoda,
2: a győri,
3: ahol
2: igen.
3: A győri Audi, egy olyan zászlós hajó, ahol biztosan meg fog maradni a termelés. Egyébként én hiszek abban, hogy a Magyarországra érkezett eddig jelenlévő járműgyárak mind megmaradnak, és mind biztos kenyeret fognak adni. Vevőként kell gondolkodnunk, de hát csapjunk egy picit bele a vásárlásba is, hogy növekszik a személyautóknak az eladása.
2: 12%-a nőtt az első fél évben.
3: Így van, tehát úgy tűnik, hogy a vevők erre érzékenyek. Nincs olyan mértékű kínai vásárlás, mint amit gondolnak, növekszik ennek az aránya, de nem tudjuk megmondani, hogy ezekben a kínai márkákban valójában milyen mértékű európai tulajdon van, illetve hát nagyon nehezen lehet utána nézni, és hát valóban ez a két világrész közötti számtamban nem tudjuk, hogy a kínai előállítási költség valójában mekkora. Tehát itt Európának kell egy olyan helyzettel versenyezni, ahol egyre drágábban kap Európa, és egyre nehezebben is különböző energiát, ugye gáz, kőolaj, sok mindent. Nem tudjuk, hogy Kínában a tényleges költségek mekkorák, mennyiért tudnak egy járművet valójában gyártani, de ez a verseny ez mindenkinek, és elsősorban a vevőknek jót tesz, hiszen megnézed az elmúlt időszakban 6 millió forint körüli áron lehet több márkának autóját kapni, és elektromos autók megjelentek 8-9 millió forinttal. Tehát, és ez mind az európai, mind a kínai márkákra igazak, tehát nagyon piacképessé vált annak ellenére a vásárlási lehetőség, hogy ebben az árban a zöld átállás költségeit minden gyártónak meg kell fizetni, és a zöld kasszába befizető minden automárka akárhonnan jött.
2: Igen, nem csak engem, mint vásárolt, ezek a dolgok másodlagosak számomra. Az első dolog az, hogy melyik márkát éri meg megvenni, melyik márka modelljét, hogy garancia érvényes maradjon, a jövőben számíthassak arra, hogy lesz alkatrészbázis, utánpótlás, nem fog belátható időn belül megszűnni a gyártócég, mert hogy azért hallani olyanokat is, hogy ki fognak vezetni márkákat, például a Seatról beszéltek egészen konkrétan, de a kínai márkák egy része is nagyon labilis, hát azt se tudjuk, hogy a varrógép gyártás óta mit csinált a mai napig, csak jönnek az autóik. Tehát nem tudjuk, hogy melyik marad, melyik megy, melyikbe érdemes befektetni, hiszen egy befektetés egy család számára 8-10-15 millió forintos autót venni.
3: Én azt hiszem, hogy vannak európai szabályok, amilyen szabályokat biztosan mindenki be fog tartani. Az hát előbb említett...
2: Ha megszűnik egy kínai gyártó, nem tudunk vele mit kezdeni.
3: Értem, de az előbb például a Seatot emlegetted, a Seat a Volkswagen csoportnak a része.
2: Az biztos, hogy vállalja.
3: 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a törvény által és azon túllévő időszakban is ő biztosítani fog alkatrészeket, ha akar mondom, hogy Volkswagen bogárhoz az 1970-es évekből is a mai napig lehet rendelni alkatrészt, tehát én az európai márkáknál ettől nem félek, a kínai márkáknak meg az lesz az érdeke, hogy ezt megtegyék, hisz abban a pillanatban, hogyha nem fognak helytállni, abban a pillanatban saját magukat fogják kiárazni a piacról, és nem fogják őket megvenni. Tehát a piac szabályoz mindent, én nem a politikában hiszek, ahogy az Európai Unió meg fogja mondani, hogy mit lehet gyártani, mitől. Az ügyfél fogja eldönteni, hogy mit szeretne venni, milyen hajtásláncot szeretne, és mennyiért?
2: Már azért némitől tamáskodnék. Néha úgy tűnik számomra, és miután részt szoktam venni különböző tesztvezetéseken, és szóba kerülnek a gyáriakkal is, és a kollégákkal is ezek a problémák, tehát úgy tűnik, mintha nem is a vásárlók akarnák az autókat megrendeltetni, hanem a gyárak előállítanak valamit, amit nekünk el kell fogadni, vagy szeretnünk kell. Tehát igazából a diktáló fél az nem a vevő.
3: Akkor menjünk sorba, jó? Ugye az Európai Unió zöld politikája miatt ugye nagyon sok szabálynak meg kell felelni egy járműnek, ezért van az, hogy például a japánok egy bizonyos időben háromféle felszereltséget gyártottak, a kínaiak is kezdik átvenni ezt az üzleti modellt, hogy különböző motorokhoz 2-3-5 féle felszereltség rendelhető, és szinte az alapautóban minden benne van.
2: A kínaiaknál így van.
3: Tehát gyakorlatilag ez egy, és az miatt, hogy ugye van egy EPR rendszer, ugye ez a környezet tudatosság, hogy körforgásos gazdaság, hogy visszatérjen a jármű alkatrész újra járművé váljon. Ennek a szabálynak, hogy meg lehessen felelni, ugye a bevallási kötelezettség is egy végtelenül bonyolult dolog, hisz ahányféle autó egy gumigyártón, vagy egy méreten belül a gyártóktól függően akár 5 kilós különbség is lehet egy darab guminál, és kilóra kell pontosan megadni a gyártónak.
2: Igen.
3: És büntetőjogi felelősséget van, mert ugye környezetvédelmi bűncselekményt követsz el, hogyha ezt nem pontosan vallod be. Szabályozást ezt meghozta az Európai Unió, a gyártó mit tud tenni? Megpróbálja minél egyszerűbbé tenni a dolgot, hogy ne tudjon hibázni, mert máshogy ellenkező esetben olyan mértékű bírságot kaphat, hogy akár az egész vállalatcsoportot meg tudja rengetni.
2: Tovább menve ebben a gondolatmenetben, mégis azért fontos lenne tisztáznunk, hogy maguk a, tehát a vásárló szempontból oké, de mit gondolhatnak a kereskedők, a márkakereskedők erről a mostani világról? Ők mennyire stabilan látják a jövőjüket? Emlékezzünk rá, hogy nagyon sok 100 millió forintos költségbe kergették az európai gyártók egy időben őket, mert voltak a márka szeparáció, voltak a márka image, brand felépítések, mindenkinek a saját színére kellett festeni a szalonokat, az a berendezést csak onnan lehetett megvenni külföldön jó pénzért, tehát mindig volt egy-két fura csavar az egészben. Na most ezek után mi lesz?
3: Most is vannak szabályok. Tehát mindig lesznek szabályok, minden márka el fogja mondani, hogy az ő arculatának megfelelően hogy kell a járművet bemutatni, értékesíteni. Ugye izgalmas ez a kérdés, hogy hol melyik márka hány százalékos árrést ad, és hát a kereskedők is úgy fognak változni, ahol az ő számukra legkedvezőbb feltételrendszert adják, és nem csak az új autó eladásban, hanem ugye teljes életútba kell gondolkodnunk, hogy valahol megrendelik, átveszik, karbantartják, üzemeltetik, és a végén az életútnak valahol megfogják ezt a járművet semisíteni. Én azt hiszem, hogy én legalábbis egy ilyen

0: már megy a árharc.
1: Ugye a helyzet a következő, hogy az életörök változás. Tehát az, hogy a kereskedelem politikában is, ha megnézed, minden kereskedelmi ág változott. Nagyon kevés kenyérbolt, tejbolt már nincsen, kifejezetten tejbolt, erről beszélünk, hogy legyen kenyérbolt, halbolt, húsbolt. Ma már multinacionális vállalatok, nagy bevásárló központok vannak, ahol te mindent megkapsz, ugyanígy változik a járműkereskedelem is, hogy több járművet, többféle járművet lehet, ugye maga a csoportok is többféle járművet gyártanak, lásd Stellantis csoport, elindultak a Stellantis házak, ahol a csoporton belül márkákat egy házon belül próbálják értékesíteni, és ez valahol lehet egy racionális döntés is, hisz nagyon sok alkatrész hasonló vagy ugyanaz, és onnantól kezdve biztosan több pénzt lehet keresni, és mindig lesz egy árháború. Tehát ez ugye ma az ázsiai márkák aránylag magas árést adnak egy értékesítés után, az európaiak meg keveset. De az európaiaknak, hogyha a gyártást nézed, akkor pénzügyi befektetőként az autógyárak részvényét, amikor vették, és jó üzlet volt, akkor ilyen 10% körüli profitot hozott. Ma az autógyártás részvényei 1-2%-os eredményt hoznak, nem vonzó a pénzügyi befektetőknek sem, és még egyszer elmondom, hogy én nem tudom, és nem is szeretném tudni, hogy Ázsiában és Kínában mik a valós előállítási költségek, de hogyha megnézem azt, hogy Európában milyen szintű autókat mennyiért lehet megvásárolni, és a gyártónak be kell fizetni ugye egy csomó büntetést, egy csomó költséget, ezzel szemben ehhez képest sokkal olcsóbban lehet egy kínai terméket megvásárolni, és a világ másik feléről ide szállítani.
0: Még így is olcsóbb.
1: Hogyha ezt úgy végig gondolom, akkor lehet, hogy nem jön ki a matek. Tehát nem látunk tisztán a pályán, én hiszek abban, hogy az európai gyártás talpon marad, mert minden újdonság egy darabig vonzó, szép, és ahogy telnek az évek, ki fog derülni, hogy mennyire tartós, merre fog eljutni, és valójában mennyit fognak belőle venni.
0: Tehát optimista vagy egy európai gyártás jövőjét illetően, de az európai autókereskedelem, sőt, a magyar autókereskedelem jövőjét illetően is optimista vagy? Nem lesz leépítés Magyarországon emiatt a összeomlás miatt?
1: Ami átrendeződés már biztos, hogy lesz, hisz fizikailag ugye márkák cserélődnek, márkákból kevesebbet adnak el, bizonyos modellekből kevesebbeket adnak el.
0: Kell ennyi kereskedő?
1: De miközben kell? Ezt eldönti a piac. Hát alapvetően mindenki eldönti, hogy megél vagy. Nem lehet, hogy megéri kevés darabszámot eladni, de a független szervizként üzemeltetve jó pénz hoz a fenntartás, ezt senki nem tudja, csak az a vállalkozó, aki ebbe a történetben nap mint nap bemegy és dolgozik, ő fogja kiszámolni, hogy megéri vagy nem. Alapvetően miközben nő a piac, semmi nem indokolja, hogy azt mondjam, hogy itt tömeges problémát jelentene a gépjárműkereskedelem világába jelenlegi helyzet.
0: Tehát akkor ez szerint nincs mitől félni a magyar vásárlónak, hogyha autót akar vásárolni, tehát nyugodtan belecsapod.
1: Most tegye meg. Alapvetően az euró árfolyama miatt jelen pillanatban felelősséggel mondom, hogy most a legolcsóbb az autó.
0: Nagyon köszönöm, itt voltál. Kedves hallgatók, önök Knezsik Istvánt, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete ügyvezető elnökét és az Autós Nagykoalíciós elnökét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a Rádió Keli ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Egyesült Államok várhatóan a Xi Jinping és Donald Trump elnökök jövő heti csúcs találkozója utáni időszakra halasztja a Kínával és más kereskedelmi partnerekkel szembeni új vámok bejelentését. Az amerikai kormányzat eredetileg még a találkozó előtt közé tett volna egy az állítólagos túlzott termelési kapacitásokat vizsgáló kereskedelmi jelentést, amely 7,5%-os vámot javasolt volna a kínai termékekre. Az amerikaiak számára kulcskérdés, hogy mennyire hajlandó és képes a vámfenyegetést arra felhasználni, hogy erőteljesebb import és exportvállalásokat kényszerítsen ki Kínától. A kínai exportőrök tavaly tanúsított ellenálló képessége a jelentős amerikai vámokkal szemben várhatóan gyengíti majd ezt az alkupozíciót. Warren Buffett tiszteletbeli elnökként folytatja a Berkshire Hathaway-nél. A cég alapítója már 96 éves, ezért is dönthetett a visszavonulás mellett. Warren Buffett helyét fia Howard Buffett veszi át az igazgatósági elnöki pozícióban. Greg Abel az év elején pedig már átvette Warren Buffett-től a vezérigazgatói tisztséget.
0: Tőzsde hírek.
4: A Wall Street-en a kereskedési hangulat nyitás óta fogalmazunk úgy, hogy mérsékelt, mert hogy a Dow Jones például 51.600 pontig jött le, tehát több mint 700 pontot esett az egyik főbb tőzsde mutató a Wall Street-en. Az S&P 500 1%-os mínuszban jár, a Nasdaq ugyanakkor egy nagyon enyhe 1%-os pluszban. Európában a londoni tőzsde 1,3-mal megy lefelé, a német DAX 25.339 ponton 1,5%-kal csökken, a francia tőzsde 1,6, az olasz szintén 1,6, a spanyol 1,6%-os mínuszban jár. A kötvényhozamok tekintetében az amerikai 10 éves papírok továbbra is 5% fölött, igaz mindössze 0,1% hozammal, mire kimondom, pontosan 5%-ot kell fizetni az amerikai 10 éves állampapírokért. A hazai értéktőzsde 1,1%-kal gyengül, 152.449 ponton a BUX, a forgalom 12 milliárd, a MOL 2,1%-kal esik 5.130 forinton, az OTP 1,4%-kal gyengül, 46.230, a Richter 0,2%-os mínuszban 12.760, a Magyar Telekom 0,7%-kal gyengül, 2.574 forinton, jelenleg 365 forintom az euró árfolyama. A kőolaj drágul, 104,85 dollár a Brent, az amerikai könnyolaj 103,24 dollár jár. Romániában több mint 17.100 évesnél idősebb szavazópolgár szerepel a választási névjegyzékben, akik valószínűleg elhunytak, de hivatalos iratok hiányában nem lehet törölni őket, közölte Adrian Tutoianu, a román állandó választási hatóság elnöke. A problémát az okozza, hogy esetükben nem volt regisztrálva vagy bejelentve az elhalálozás. Az anomáliák a romániai népességnyilvántartó hivatal régi rendellenességeiből fakadnak. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij bejelentette a Kárpát 8 megalakulását, írja az RBK Ukraine. Ez az új együttműködési formátum a kelet-közép-európai országokat fogja össze. Elsődleges célja, hogy együttműködést erősítsen gazdasági, biztonsági és energetikai téren. Az első csúcs találkozót Ukrajnában fogják megrendezni, bár az még nem világos, hogy mikor. A Kárpát 8-nak a tagja Magyarország és Ukrajna mellett Románia, Szerbia, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Franciaország és az Európai Unió is. A JUSK globális és hazai szinten is rekord árbevétellel zárta a 2025-26-os pénzügyi évét. A vállalatcsoport globális szinten 13%-os növekedést ért el, amellyel az éves árbevétele 7 milliárd euróra emelkedett. A dán áruházlánc forgalma Magyarországon első alkalommal haladta meg a 100 milliárd forintot. A növekedés részben annak köszönhető, hogy 6,1%-kal, vagyis 212 ezerrel nőtt a vásárlók száma. 4 új áruházat nyitottak Magyarországon, emellett 2 áruház bővítést és 10 átépítést valósítottak meg.
0: Időjárás jelentés.
4: A hétvégén még visszatér a nyárias meleg, hétfőn azonban egy újabb fronthoz erőszelet és jelentős lehűlést, írta a Hungaromet Facebook oldalán. Szombaton és vasárnap 25 fok várható. 16 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél 5-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
2: Jó rádozást mindenkinek, péntek van, fintek világa, itt van a stúdióban szokás szerint Csiklós Bence, a PIK tanácsadója, és Petes Dávid, a Gen 6 vezérigazgatója. Adatfüggőség, digitális szuverenitás, AI, deepfake, honnan induljunk? Mondtam nektek, induljunk Trumptól, meg a Teslától, akinek megvan, megvan, akinek nincs, nincs.
5: Én még nem hallottam ezt a sztorit úgy, hogy engem érdekelne.
2: Egy figura a Teslába föltette a lábát, a maga mellett ülése meg föltette Trumpnak az életnagyságú fotóját, amint fürkészi az utat. A Tesla technológiája az bevette ezt, és önvezető, vagy hát szóval sofőrként regisztrálta Trump-mestert, elnök urat, és hát most erre a Tesla megharagudott, és letiltotta a figurát. Szóval igazi, nem igazi fotó. Volt egy ilyen kalambó, de hát nem emlékeztek, egy nagyobb kalambó. Sőt, amikor az első ilyen volt, mikor voltak trafipaxok Amerikában, és akkor a kalambóda tette a gyilkosnak a fotóját, és azzal mutatta be, hogy így verte át a rendszer. Tehát nem ő volt ott, hanem a nője fölvette a képét. Szóval nem új ez a dolog, ez a hamisítás, de most már tragikus szintet üt meg, ugye, amit a neten lát.
5: Hát úgy néz ki.
6: Igen, köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek, és ez egy igazán égető téma, mivel hogy a detektálás játékot azt elveszítjük, tehát mint ennél a Trumpos példánál is, vagy akár az Arup cég példájánál néhány évvel ezelőtt, 24 februárban 25,6 millió dollárnyi összeget utalt el a pénzügyes, mert azt hitte, hogy a kollégáival beszél videóhívásba, tehát egy ilyen deepfake támadás érte a céget, és nem egy deepfake volt a videóhívásban, hanem több. Tehát több kollégát egyszerre lemásoltak, teljesen élőnek nézett ki, és hát elhitte a pénzügyes,
2: hogy... Ez már 2 év akkor.
6: Ez 24 február,
2: ehhez
6: igen.
2: Ehhez képest akkor most hol tartunk, ugye? Ha?
5: Igen. Csak annyi, hogy ez tényleg ez azért is nagyon durva, mert hogy itt nem csak egy ilyen adathalász e-mailről volt szó, hanem ugye megcsinálták a deepfake klónjukat az embereknek, a hangjukat, és mindezt ugye real-time live-ban integrálták egy videokonferenciában, és ugye a pénzügyi alkalmazott alapvetően nem csinált rosszat, mert ugye gyanakodott az elején, amikor megkapta az e-mailt, de aztán ugye látta, hallotta az embereket, kollégáit, és ez meggyőzte őt, hogy valós sztoriról van szó, és itt igazából az alapanyag, amit beszereznek a csalók, ugye ezt LinkedIn-en, social médiánra feltöltött videóhívások, konferenciák.
2: Hát az nem tudja, hogy atombombát lehet már otthon csinálni, ott van fönn a recept, nem? Vagy bármilyen bombát lehet csinálni, igen, és most mégis ugyanez, csak ez egy ilyen...
5: És ugye a vállalatvezetők bomba. Évek óta arra törekednek, hogy jobban láthatóbb legyenek online, ez ugye korábban a márkaépítés szolgálta, most meg viszont egyre inkább a alapanyag a bombához, ahogy mondtad a csalók számára.
2: Mit találtatok ki?
6: Azt találtuk ki, nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával az utóbbi 3 évben, és mivel hogy a detektálást azt mindig elveszted, nekem a hátterem az információbiztonság, főleg az offenzív része, és az offenzív az mindig előbb van, mint bármilyen detekció, bármilyen védelem. Tehát itt most szám szerint az ilyen AI detektálás, ha a legjobb AI detektorokat nézed, ezek ilyen jó esetben 80%-os eséllyel működnek. Ez nem működik, tehát hogyha egy megbízható megoldást keresünk, akkor mást kell kitalálni.
2: Tehát azt mondod, hogy 80%-ot szűrnek ki. Ugye?
6: Jó esetben.
2: Jó esetben, ez jó a esetben. Csúcs.
6: Igen, de egy új AI modell, ami nagyon magas, realisztikus szintet igyekszik elérni, ott már az a, tehát szinte lehetetlen megmondani. És hát ezek a modellek mindig előbbre járnak, mint a detektálás, tehát lehet, hogy majd fél év múlva, vagy akár több év múlva fog kiderülni, hogy valami deepfake volt, amikor meg már késő. Amit viszont lehet csinálni, és szerencsére ezt az EU is előszedte, mint téma, és támogatja, ez a angolul provenance, magyarul eredetbizonyítás. Bizonyítod azt, hogy az adott tartalom honnan érkezik. Az lényegében az egy bináris, igaz-hamis történet, tehát ha meg tudsz bizonyosodni arról, hogy valóban mondjuk a Trump üle ott, vagy a Trumptól jön az üzenet, akkor már elég sok mindent ki lehet szűrni. Nyilván ettől még hazudhat valaki, viszont a Gen 6 esetében még azt tettük hozzá ez a rendszerhez, hogy a bizonyítékokat, azokat a blokkláncra rögzítjük, ami egy elosztott rendszer, elosztott főkönyvként szoktuk emlegetni magyarul, és ott a bizonyítékokat sem lehet letörölni, az adat nem kell ott legyen, tehát ez egy horgonyzásnak nevezett technológia, viszont ha valaki hazudik, és ezzel az eredet bizonyítással rendelkező adatról hazudik, akkor azonnantól ott marad. Ezt úgy szoktam elmondani, ez olyan kicsit, mint az erkölcsi bizonyítvány. Ha valaki rosszat csinál, akkor nem fog erkölcsi bizonyítványt megkapni, és benne lesz a historiába, benne lesz a múltjába. És akkor lehet tudni, hogy volt egy ilyen, később aztán nyilván megjavulhat az illető, de azért tudjuk, hogy valami rossz dolog történt, valami rosszat tett, hazudott az illető.
5: Igen, csak amíg mondjuk például az nem derül ki, hogy az alap dokumentum vagy információ hamis, akkor addig még történhetnek problémák, hogy arra van valami megoldás, hogy az hogy szűritek ki, hogy oké, hogy feltöltötte, megvan az eredeti igazolás, de hogy az valóban egy hiteles, valós dokumentum, vagy akármilyen anyag.
6: A dokumentum hitelességét azt maga az aláírás adja ennél az eredet bizonyítási rendszernél, tehát ott, amikor kikerül a dokumentum, akkor gyakorlatilag bárki ellenőrizheti, hogy az aláírás valódi-e, hitelese. Ha hiteles, akkor már tudjuk, hogy mi a forrása. Nyilván a forrást azt le kell ellenőriznie valakinek, tehát ez egy identitás, amit leellenőriz. Nálunk ez egy decentralizált közösségi megoldással.
2: Ez a 150 fő, jól látom, hogy még több.
6: Az nem fő, a 150 az validátor, az különböző pontok a rendszerbe, az a technológiai megoldás, a közösségünk az körülbelül ilyen 30 ezer fő. Nem mindenki tartozik abba a körbe, aki le tudja ellenőrizni, több ember kell ahhoz, hogy egy identitásról azt mondjuk, hogy ez egy tényleg emberi identitás.
2: Bence föltölt magáról egy képet, és mondjuk ezen a folyamaton át akarja engedni, és azt akarja, hogy az a fotó, az mindenki tudja, hogy ez valós fotó, és nem hamis. De régi szép idők, mikor még a hatóiról lehetett tudni, ugye, hogy akkor ezt valószínűleg AI megbuherálta. Szóval akkor mi az eljárás? És akkor mi történik egyébként a Bence fotójával? De lehet, hogy rossz a példa, akkor mondja egy olyat, ami jó.
6: Ez egy nagyon jó példa. Most ugye pont az a szerencsénk, hogy itt ülünk egy terembe, és beszélgetünk, és akkor én őt le tudom ellenőrizni, hogy tényleg egy valódi ember. És ezt én be tudom adni a rendszerbe. Egyébként régen a 80-as évek környékén, amikor elindult ez a PGP Trust of Web nevű rendszer, ezt nagyon sokan használták, főleg hackerek, IT-sok, akkor hasonlóan működött, hogy emberek, akik találkoztak egymással, aláírogatták egymás kulcsait. Nyilván ez nem működik minden esetben, igen. Viszont vannak olyan technológiai megoldások, amivel ellenőrizne lehet, hogy egy robot van, ugye kapcsával mindenki találkozott már, prove you are human, és akkor leellenőrzi, hogy ez egy gyengébb detekció, de lehet a személyes találkozás nélkül is technológiai megoldásokkal ellenőrizni, hogy ki van egy identitás mögött. Mi megkülönböztetünk embert, organization-t,
5: szervezetet,
6: illetve számítógépet, AI-t. Aha. Tehát ez három külön kategória, és három külön kategóriára külön ellenőrzési pontok vannak. Tehát, hogy mondjuk a laptopodról milyen böngészőt használsz, és hogy mondjuk meg lehet nézni, hogyha egy erősebb verifikációt nézünk, hogy például mit csinálsz ezen a felületen, amin te éppen szeretnéd, hogy leellenőrizzenek, és hogyha túl gyors, túl gyanús, számítógépszerű események zajlanak, akkor azt lehet gyanítani, az nem egy ember. Tehát például a botok ellen lehet így védekezni. És mi ezeket az ellenőrzéseket állítjuk sorba, így jön létre az a badge, az az ellenőrzés, ami mondjuk egy Gen 6-es identitásnál ott utána zöldre vált.
2: Ez megint a ló meg a lovas, ugye, mint a blokklánc meg a
5: kint,
2: ugye?
5: Minden adásban előjön.
2: Igen, de ez, akkor végülis a blokklánc adja ennek az egész szertifikát rendszernek, ökoszisztémának. Ugye régen volt egy papír, ugye, a gyémánt mellett, vagy most is volt van a szertifikát, azt most már tudjuk, hogy lehet hamisítani, lehet a gyémántot is, meg az embert is, aki behozza, vagy megmutatja majd akár mindent. Akkor végülis ez a blokkláncon alapuló igazolási rendszer, jól fordítom? Most laikusra fordítom.
6: Így van, ez teljesen így van, és azért van az, hogy az ellenőrzés az identitásoknak, az adatoknak, az aláírásoknak, az gyakorlatilag egyrészt ingyenes, mivel hogy az ott van a blokkláncon, a blokkláncról bárki bárhonnan kérdezhet le adatot, nem kell hozzá egy központi szervezet. Tehát nem kell akár egy kormány, vagy egy szervezet, aki kiállítja az identitást, hanem mindenki saját magának hozza létre, és ez nagyon fontos, hogy attól lesz valójában szuverén egy identitás, hogy azok a kulcsok, amivel irányítod, ezek a digitális kulcsok, azok nálad vannak. Ugye blokkláncnál eredetileg, most hogy visszaugrok Bitcoinhoz, 2009, ott elindultak ezek a tárcák. Ott még csak ugye küldözgettük a bitcoinokat, és később jöttek rá az okos szerződések, de már ott működött az, hogy nem egy központi szervezet utalja el a te pénzedet, hanem te egy digitális aláírással a blokkláncba beküldött, hogy én aláírtam, hogy az X mennyiségű bitcoint azt A-ból B-be küldöm. Identitásnál ugyanez történik, csak nem bitcoint küldök, hanem az adataimat módosítom. Ha nálad van a kulcsod az identitáshoz, ezek a kriptográfiai kulcsok, akkor tényleg nálad van a kontrollja az identitásodnak. Ha nincs nálad, akkor valaki más kontrollálja, és más tehet vele, amit szeretne.
5: Egyrészt ti most saját blokkláncot használtok, vagy valami másra építkeztek. Itt ugye mondtad, hogy 150 validátorotok van, úgyhogy itt proof of work konszenzus mechanizmust használtok, illetve ki garantálja, hogy maga a Gen 6 vagy a validátorok nem tudják manipulálni a rendszer.
6: Van egy saját blokkláncunk, ezt körülbelül 3 éve kezdtük el a Polkadottal együtt fejleszteni, ők finanszírozták meg az indulásunkat, illetve hát mi is egy nagyobb összeget beleraktunk, de a Polkadot adta meg igazából a löketet nekünk, és ezt nagyon köszönjük. Utána kiváltunk, mint egy egyedülálló lánc, tehát a Gen 6 blokklánc az egy saját fejlesztésű blokklánc, és azért döntöttünk így, hogy saját láncot fejlesztünk és indítunk el, mert az üzleti oldalon mindenképpen magas szintű támogatást akartunk adni, és nem akartunk egy olyan rendszerbe belekerülni, amiben utána rengeteg pénzbe, időbe és energiába telik, hogy akár a változásokat lekövessük, illetve hát ez a kriptovilágban elég nagy a bizonytalanság, kódszinten is, rengeteg olyan változást beleraknak a kódba, amitől aztán azt veszed észre, hogy az alkalmazásod másnap nem működik, és ez egy üzleti környezetben ez nem túl szerencsés. Nyilván a blokkláncnak az alapszintje az nagyon megbízható, szinte mindegyiknél, azt nem változtatgatják, de amin keresztül eléred a blokkláncot, ott óriási káosz szokott lenni.
2: Mikre használt olyan titeket? Mi az, amit elszakad a Bence képétől? Mert azt mondtad, meg adtál csomó interjút is, hogy 3-5 év múlva az lesz az alapállás, hogy amit látok, hallok, nézek, az nem hiteles. jó eséllyel nem hiteles. Tehát onnantól teljesen, mert most még az emberek azt gondolják, azt a nagy tömeg... Nem,
7: gondolják.
2: De, gondolják, de nem tudják, csak gondolják, és most nem magatokból induljatok ki, hanem az átlag felhasználóból. Uh-huh. Most még azért van egy hit, mint régen volt a rádió, bemondta, az újság megírta, a tévé bemondta, megírta az internet, most ezt még hallod a piacon, ezt a dumát. De ez akkor az át fog valószínűleg fordulni, és onnantól egy abszolút hiteltelenné válik minden, vagy válhat. Innentől kezdve szinte mindenkinek bármilyen értéke van, vagy információja van, vagy adata van, azt valamilyen módon szertifikálnia kell. Most arra vagyok kíváncsi, csak röviden, hogy most mire használnak benneteket?
6: Most létre lehet hozni mindenkinek a szuverén identitását, erre tud kapni egy ellenőrzést, amiben nem csak az övi a szuverén identitás, hanem le is van ellenőrizve, hogy ez tényleg egy ember, vagy egy organization.
2: Egy szervezet. Vagy mesterséges intelligencia.
6: Vagy pedig mesterséges intelligencia. Ez az első felhasználási terület, és ezzel az identitással az appunkon, a Gen 6 appon belül lehet használni ezt az aláíró rendszert, ami mondjuk akár egy influencer, ha kirak tartalmat, akkor aláírtan tudja kirakni, és le tudja ellenőrizni a közössége, hogy az az eredeti tartalom.
2: Eredeti ember, eredeti tartalom, igen.
6: Így van.
2: Eredeti akarat.
6: Így van, ez nagyon jó, eredeti akarat, ez nagyon jó, és ehhez hozzáraktunk egy titkosított csetet, egy olyan titkosított csetet, ami tényleg a végpontok között végzi a titkosítást, és ez hozzájár a rendszerhez. A Gen 6 abba ki akartunk egy olyan megoldást alakítani, hogy akinek elege van a Facebookból, és ezért nem csak nekem van, nem csak én vagyok ezzel így, hanem rengetegen mások is, hogy elege van a Viberből és az egyéb ilyen központosított rendszerekből, és szeretne egy zajmentes övezetet, akkor a Gen 6 abba ezt megtalálja. Tehát itt az identitásra, a hiteles tartalomra húztuk rá ezt az egész appot, anélkül, hogy bármilyen reklámmal meg zavarral a felhasználót folyamatosan terhelnénk.
5: Mi van akkor, hogyha mondjuk valakinek mondjuk elege van például TikTokon az AI generált videókból, de amúgy alapvetően szereti használni, szeretné tudni, hogy akkor most mi AI vagy mi nem. Itt akkor alapvetően a ti platformotokra kell regisztrálnia, oda feltölteni az ő mondjuk saját TikTok videóját, hogyha akar ilyet, és akkor az fogja posztolni TikTokra, ellenőrizve, hogy akkor ez eredeti, vagy ez hogy néz ki, hogyha mondjuk maradni akar a korábbi nagyobb social media felületeken, de szeretné ezt ellenőrizni.
6: Én most már nagyon örülök annak, hogy amikor social médián posztolok, akkor most már a Gen 6 appból indulok el. Tehát először, amikor megcsinálom a képet, videót, akár az appon belül is, fölhúzom a kamerát, fölveszem azt a fél egy percet, mert ugye itt már ilyen rövid videókat néznek már csak, mert már az is sok, már sokszor nézem a statisztikát, hogy 5 másodperc a 90% és elfáradnak. És a Gen 6 appban létrehozom, ott kigenerálja ezt a linket is, amin keresztül el lehet ellenőrizni, és akkor utána szépen végig lehet menni, hogy X, TikTok, Instagram, stb. Tehát, hogy a Gen 6 appból el lehet indítani ezt a folyamatot.
2: Ez egy szűrő.
5: Egy ilyen agregátor inkább, minden tovább tudja lökni a különböző platformokra. Már igazolva azt, hogy te vagy a eredeti.
2: De mi fog történni 5-10-15 év múlva? Mindenkinek lesz
5: 10-15
2: Gen 6 app. Jó, csak 3-5 évet mondtál, de ezt olvastam innen az interjúban. Hogy ez sokkal hamarabb történik meg. De mi lesz akkor? Ha jókor voltatok jó helyen, és az elsők között tudtok lenni, akkor ez egy óriási siker lehet. Igen. De akkor mindenkinek lesz valamilyen szűrő, és akkor a szűrőket fogjuk majd ellenőrizgetni. Egy másik szűrővel, hogy az a szűrő az van tényleg ez vagy az. Szóval mi lesz itt?
6: Az elkövetkező években ez ahogy halad előre, ugye most már azért látjuk, hogy a Facebook, a Google, tehát mindegyik nagy centralizált megoldás próbál valamit ezzel ellen tenni. Viszont ott, és most már egyre egyértelműbben ugye beleütközünk azokba a problémákba, hogy ők úgy cenzúráznak, ahogy ők szeretnék. Tehát nem bízhatunk meg abba, hogy a Google az majd igazat mond. A Facebookban meg főleg nem, tehát aznak amúgy is ismerjük, hogy milyen eljárásai vannak akár a reklámok terén, akár a tartalmak terén. Viszont szerintem itt Európában jó helyen vagyunk ezzel kapcsolatban. Itt Európa most nem az AI-ban erős, ez biztos. Viszont a reguláció az itt előnyt jelenthet nekünk. Az, hogy az AI-t milyen módon regulálják, és magát az eredetbizonyítást milyen módon, abban van egy kis előnyünk, és én látok rációt abba, hogy ezek a szuverén rendszerek, ezek Európába kiforják magukat. Nincs túl sok megoldás még, teszem hozzá, tehát mi vagyunk az egyik olyan úttörő ebben a témakörben, akik tényleg már piacra dobtak valamit, ami működik, és átlag felhasználó már valószínűleg tudja használni. Nyilván azért egy kriptós világból jövő projektnek az egy hosszú út, mire oda jut, hogy az átlag felhasználónak a kezébe adja. Tehát itt a walletektől elkezdve, akkor hogy menti le a seed wordet, tehát ezért ugye kénytelenek voltunk berakni, meg hát a különböző App Store-os elvárások miatt Google login, Apple login, tehát ez kicsit segíti a felhasználóknak az élményét. Természetesen mindenkit arra buzdítunk, hogy saját tárcát csináljon és védje a saját kulcsait, ne adja oda senki másnak. Erre, hogy mi lesz néhány éven belül, mondok azért pár érdekes számot. Tehát mi történik most a támadók oldalán, ha fölmegy valaki a dark webre, a Torra vagy bármilyen ilyen hacking services szolgáltatást megkeres, akkor most ilyen a real-time videót, tehát mint ez a 24-es arupos sztori, most ezt ilyen nagyjából $50 lehet ilyen hacket vásárolni. Tehát megmondod, hogy kit deepfake-eljenek videóba, mit, hogyan, és ezt körülbelül $50 csinálják. A hangot, és ezek ilyen körülbelül ilyen mai adatok, az $30. Na most, ha megnézzük, hogy $25 millió elloptak, és ez most, ez a támadás, ez most körülbelül 50 vagy maximum pár száz dollárba kerül, még hogyha rászámoljuk a támadónak az órabérét, akkor is azért egy
2: filléres
6: igen.
5: Jó a megterülés.
6: Tehát, hogy ott a támadónak egy 400x-e van azon, hogy ha sikeres a támadás, és hát elég sok sikeres támadás van.
5: Banki oldalról, vagy pénzügyi oldalról itt mit lehet tenni például a KYC meg ügyfélazonosítási folyamatok felől, hogy ez hogyan fogja átalakítani ezeket a rendszereket?
6: A KYC-val kapcsolatban ez nagyon izgalmas lesz, mert itt ugye próbálják ezeket a biometrikus rendszereket behozni, ami viszont még mindig attól függ, hogy hiszünk-e annak az eszköznek, amiről a biometrikus adat jön. Tehát a támadói oldalról nagyon hamar el fognak majd megint oda jutni, hogy majd a biometrikus rendszereket is elkezdik hackelgetni. Ez olyan, mint amikor az iPhone először kijött ezzel az arc feloldással, és akkor nem kellett néhány nap. A Németországban a CCC-s hackerek, azok így jöttek a megoldása, hogy akkor ezt így törjük.
2: Ott a maffia levágta az ujjadat, és azt tette rá. Tehát mennyivel egyszerűbb volt.
6: Régen.
2: Tényleg egy percük van. $30-50 már a világ nagy részén, egy részén tönkre tudlak tenni, igaz?
6: Lényegében igen, kivéve akkor, hogyha neked és a körülötted levő embereknek megfelelő tudatossági szintje van, és van eszközük arra, hogy leellenőrizzék, hogy mi a valódi, honnan jön. Ha tudják, hogy tényleg tőled jön egy adat, akkor kivédted az összes ilyen deepfake-et. Nyilván ehhez a felhasználónak ezt tudnia kell, hogy kell csinálni.
5: Mit ajánlanál, hogy mi az, amire figyelni kell, hogyha mondjuk szembe jön egy deepfake videó, hogy valamennyire, azon kívül, hogy tudatosítjuk magunkban, hogy ma már semmi sem valós, vannak-e olyan még kapaszkodók, amiket látni lehet?
6: Már egyre ritkább, tehát még naprósságokat még néha észre lehet venni, de egy minőségire megcsinált deepfake-nél esélyed nincsen. Tehát, hogy már nincs az, hogy észreveszed a kezén, több ujja van, nem úgy áll a szeme meg az egyebek. Ennek így vége, és ez nyilván ez csak rosszabb lesz, úgyhogy itt az egyetlen megoldás az véleményem szerint az eredetnek az ellenőrzése. Erre írtam egy kézikönyvet is, magyarul és angolul is kim van, provenance.hu vagy az eredetbizonyítás. Mind a kettő bejön, angolul, magyarul, el lehet olvasni, abba ezt részletesen kifejtem. Tehát ezzel lehet ez ellen tenni, de tényleg a legerősebb az az, hogy igaz, hogy az illetőtől jön az állítás, vagy nem igaz. Tehát és ezt a felhasználó is meg tudja érteni, hogy zöld a badge, vagy piros a badge.
2: Onnantól kezdve mindenki döntse el.
6: Igen.
2: Hát jó, gyere máskor is, Petes Dávid, Gen 6 és Siklós Bence Pik. Ez volt a fintech világa, az érdekességek, az információk, és ez a hír is, ez a cikk is, ez a beszélgetés is mondott ez a fintech.hu. Köszönjük szépen.
6: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Na és végül mibe fektettél?
8: Ingatlanba.
7: Lakás?
8: Nem.
7: Nyaraló?
8: Nem.
7: Akkor?
8: Üzleti ingatlan.
7: Az nem csak a nagyoknak van.
8: Én is azt hittem.
9: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Na, ennek én is utána nézek.
10: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
11: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Azonnali 25%-os béremelésért és a jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak az új kormány tudja megoldani a helyzetet. Visszafizette a Dura Aszfalt az afrikai projektjéhez nyújtott kölcsönt az Exim Banknak és az MFB-nek. 2025. novembere óta a vállalat több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak. A kölcsön visszafizetésével lezárult a projekt közvetett állami finanszírozása, és megszűnt az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben, erről beszélt a miniszterelnök. Képviselő pártelnök, miniszter és államtitkár sem tölthet be vezető tisztséget nagyobb, 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenleg pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak majd. A már hivatalban lévőknek 30 napon belül kell nyilatkozniuk. Magyar Pétert hallják.
12: A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedt, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Politikai vagy állami tisztségről való lemondással nem lehet majd átülni sportvezetői székbe. A tilalom a tisztség megszűnését követő 4 évig fennmaradt. Tehát ha valaki holnaptól nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor nem tud beejtőernyőzni egy sportklub, egy sportegyesület vezetésébe. Külön 4 éves kizárást vezetünk be azon esetekre, amikor súlyos támogatási szabálytalanság került megállapításra. Ha egy sportszervezet szabálytalanul költött pénzt, a hivatalban lévő vezető 4 évig nem választható vagy nevezhető ki sportvezetői tisztségre.
4: Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke erre Facebook oldalán úgy reagált, hogy idézem, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, hol mi jogszabályokkal nem lehet széttépni. Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter, ezt már Dajcs Tamás írta ki közösségi oldalára. Az összeférhetetlenségi jogszabály egyébként érintheti Schmidt Gábort, a Magyar Kajakkenu Szövetség, Pojánszki Zoltánt, a Magyar Sakszövetség, valamint Csampa Zsoltot, a Magyar Vívó Szövetség elnökét, sőt valószínűleg Szijjártó Pétert is, aki a Budapest Honvéd elnöke és volt külügyminiszter. A Volán csoport és a MÁV csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérüljön, továbbá maradéktalanul együttműködnek a nyomozó és vádhatósággal, közölte a MÁV ZRT. A 2015 és 18 közötti ügyek vizsgálatáról van szó. Hangsúlyozták, hogy a folyamatban lévő ügyek részleteiről a társaság a nyomozás érdekeire tekintettel nem tud és nem is kíván további felvilágosítást adni. Piaci hírekkel folytatjuk. Az elemzők által várt növekedéssel szemben stagnált az ipari termelés az Egyesült Államokban augusztusban havi összevetésben. Éves szinten ugyanakkor gyorsuló ütemű bővülést jegyeztek fel. A Fed adatai alapján 1,4%-kal nőtt az amerikai ipari termelés. A kapacitás kihasználtsága az előző havival azonos szinten 76,3%-on állt.
0: Tőzsde hírek.
4: A Wall Street-en gyengüléssel kezdték a napot az indexek, és ez most sincs másként, mert hogy 4%-kal gyengül a Dow Jones, az S&P 500 2%, a Nasdaq pedig 1%-os mínuszban jár. Európában a londoni tőzsde 1,2, a német DAX 1,5, a francia tőzsde 1,4, az olasz 1,4, a spanyol 1,5%-os mínuszban jár. 1,1462, az euró dollárral szembeni árfolyama. Zárás előtt fél órával 0,8%-os mínuszban a BUX 152.957 ponton, 13,5 milliárd a börze forgalma. A MOL 1,9%-kal csökken 5.140 forinton jár, az OTP 9%-os mínuszban 46.440, Dragula Richter 0,4%-del 12.830, a Magyar Telekom 0,7%-os mínuszban 2.574 forinton, gyengül a forint 364 forint 80 filléren az euró árfolyama. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin elnök az orosz parlamenti választáson, közölte a Kreml sajtószolgálata. Az orosz központi választási bizottság szerint a részvételi arány moszkvai idő szerint 2 órakor 10,4% volt, délig több mint 2 millióan szavaztak online. Oroszországban péntektől vasárnapig tartanak parlamenti és regionális választásokat, most először választják újjább a szövetségi törvényhozás alsóházát azóta, hogy elindult az ukrajnai háború. A voksoláson először vesz részt az Ukrajnától még 2022-ben elcsatolt 4 régió, a Donyecki, a Luhanszki, a Zaporozsia és a Herszoni lakossága, noha a háromnak a területét Oroszország azóta sem tudta teljesen elfoglalni.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután hátralévő részében északkeleten lehet egy-egy zápor, egyéb iránt 12-21 fok várható az esti órákban. Holnap napközben napos időre van kilátás, és egész hétvégén nyárias meleg lesz 25 fokkal, hétfőtől viszont jön az újabb hidegfront és a jelentősebb lehűlés. 16 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Clap your hands.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Szép napot, köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Kígyósi András van itt, a Metrodóm értékesítési igazgatója. Budapest, lakóparkfejlesztés, 15 év, azt hiszem beszéltünk ugye 15 éves ívről, Metrodóm. Egy rövid sztori. Jó így a beszélgetésen. Aztán eljutunk a projektekig. 9. kerület, 11. kerület, 13. kerület, ugye jól
2: így
1: mondom.
2: Van. Így okay. Van.
1: Szóval 15 év Metrodóm.
2: Köszönöm szépen. Szervusz András. Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is. Igen, 2012 óta fejlesztünk lakóparkokat Budapesten. Ez alatt, az idő alatt 32 lezárt projekttel, lezárt és átadott projekttel, tehát 5400 lakással büszkélkedhetünk. Jelenleg is 5 folyamatban lévő fejlesztésünk van, ahogy te is említetted, a 9, 11 és 13. kerületünkben 3 helyszínen összesen 1000 lakás épül egyébként. És mi történt ez alatt a 15 év alatt? Körülbelül egy 5 évvel ezelőtt váltottunk egy picit a cégnek a stratégiájában, elindultunk a prémium irányban, úgyhogy gyakorlatilag ezt én 4 szóval tudnám összefoglalni, ugye egyrészt zöld, prémium, innovatív és jövőálló. Úgyhogy ez most a mi szlogenünk.
1: Ezt most szétszállazzuk, jó, a különböző jó. Projektek esetében. Van-e, ahol valamelyik hangsúlyosabb, és mik a különbözőségek a projektek között? De az, hogy lakás, hogy ingatlan, hogy lakópark, hogy prémium ingatlan. Ezeket a kifejezéseket fontos volt hozzátegyed, de ez is változott az elmúlt 15 évben. Ahogy mondtad, a szemlélet is változott valamilyen módon.
2: Igen. Hát ugye a prémium már nem csak látványos építészeti megoldásokat, drágább burkolatokat, vagy elegánsabb belső tereket jelent, hiszen egy valóban prémium lakópark az egy sokkal összetettebb életérzést, egy életélményt kínál az ügyfelek számára, és hogy mi is tartozik ide a prémium életérzéshez, ugye? Egyrészt a jó lokáció, a biztonságos közlekedés, a rendezett zöld lakókörnyezet, a magas műszaki színvonal, a közösségi terek, a szolgáltatások. Tehát ugye arra törekszünk, hogy olyan értékálló otthonokat adjunk az ügyfeleknek, amik kényelmesen, hosszú távon használhatóak, és ezt a prémium életérzést kínálják számukra.
1: Nagyon sok minden változott mostanában, az elmúlt 15 évben is. Tudatosabbak is lettek, azt gondolom, a fogyasztók, a vásárlók, vagy a lendővásárlók, ez is fontos lehet. Meg az is, hogy az elmúlt években azért sokat beszélgettünk veled is, kollégáid, hogy talán az is egy érdekes változás, hogy lehet, hogy 10-20 éve az volt az érdekes, hogy mi van a kerítésen belül. Most már azért az is számít, nem csak a lokációban, hanem ha kimegyek a lakóparkból, akkor az ott még mit nyújt, mit ad. A fejlesztőnek arra van-e ráhatása, még oda is tesz-e valamit. Mondjuk egyszer mondom, a kerítésen túlra. Azért erre is láttam példákat a sztoritokban az elmúlt időszakban.
2: Igen. Ugye nemrég volt egy konferencia, és Szemerei Samu, aki egyébként az országos főépítész, azt nyilatkozta, hogy nem beruházást, hanem várost építünk. Mi is ennek a szemléletnek vagyunk a hívei. Ugye beszéltünk már korábban is erről a 15 perces városmodellről. Ugye úgy alakítjuk ki a lakóparkjainkat, hogy ott és olyan lokációba tesszük, hogy 15 percen belül a legtöbb szolgáltatás elérhető legyen, akár a munkahely, akár az iskola, akár az egészségügyi ellátás az ott lakók számára. És igen, nem csak a lakóparkon belül építkezünk, hanem minden esetben a környezetet is megújítjuk. Tehát például a 11. kerületben a Dunaparton a dunaparti sétányt ki fogjuk alakítani, illetve ebben a lakóparkban egy önkormányzati óvodát is építettünk, ami már átadásra került egyébként az önkormányzat számára, illetve például a 13. kerületben, a Metrodóm Beat-en, ott pedig kialakítunk egy teljesen új sétányt, amit ugye a lakóparkkal együtt adunk majd át.
1: Amert a tudatosságot szóba hoztam, ez nálatok hogy cseng le? Ez hogy látszik, akár a beszélgetésekben, az értékesítésben? Uh-huh. Mennyire gondolkoznak előre, akár a befektetők, akár a leendő tulajdonosok?
2: Igen, nagyon jól megfogalmaztad és megragadtad a lényeget, hogy az ügyfelek egyre tudatosabbak, egyre inkább körüljárják az adott ingatlant, körüljárják a lehetőségeket, tehát most már nem csak azt nézik, hogy hány négyzetméteres egy lakás, hanem azt is, hogy milyen szolgáltatások érhet el, akár a lakóparkon belül, akár annak környezetébe, illetve ugye azt próbálják meg elképzelni, hogy milyen lesz ott élni majd 5-10-15 év múlva. Éppen ezért nincsen egy megadott univerzális lakópark modell, egy recept arra, hogy pontosan mit kell adni az odaköltözőknek, a leendő vásárlóinknak, hanem minden esetben meg kell nézzük azt, hogy a lokáció, a környezet és gyakorlatilag a célcsoport milyen elvárásokkal.
1: Mire predesztinálja a fejlesztőt.
2: Igen.
1: De ez érdekes, hogy én kínálok először, én adok egy stílust, egy lehetőséget, jó a környezetnek, meg mindennek megfelelően, vagy azt is mérem, mert tudom, hogy mindent mértek, hogy a leendő vásárlók, azok egyébként honnan jönnek, mit akarnak, milyen életkorok, hány gyerekük van, mi fontosabb neki. Menjünk akkor a három projekten végig, mert abban, arra nagyon kíváncsiak, azt még soha nem beszéltük végig, hogy ha megyünk a 9. kerület, a 11-13, akkor stílusában hol megfogható az eltérés?
2: Hát akkor kezdjük a 9. kerülettel. Ugye itt épül a Metrodom Green lakóparkunk, aminek egyébként az első üteme már elkészült, úgyhogy most éppen a második ütemnek az építése zajlik, és egy korábbi beszélgetésünkben említettem, hogy a 13. kerületben volt egy bokréta ünnepség, ez most megtörtént a 9. kerületben is, hogy itt a Metrodom Green is elérte a legmagasabb pontját.
1: Egy régi hagyományt hoztok ezzel vissza,
2: ez így van.
1: Emlékszem,
2: ez így van, ez ami egyfajta teljesítési igazolásként is szerepelt korábban. Ugye itt 239 lakást építünk, ez a Millenniumi város központban van, a Vágóhíd és a Vaskapu utca sarkán, infrastruktúrálisan nagyon jó környezetben, hiszen ugye rengeteg sok kulturális intézmény, iroda, bevásárlási lehetőség van a közelben, úgyhogy a lakóparkunk tényleg szerves része lesz majd az ottani városi szövetnek, de hogy miben is másabb, miben is kínál mást. Ugye ezt azoknak ajánljuk, akik szeretik a városi pezsgést, de mégis fontos számukra a zöld szemlélet és a fenntarthatóság. Ugye a green nem csak a nevében green, itt van egy 7000 négyzetméteres zöld élő növényfal, ami egyébként évszakról évszakra változtatja a színét, úgyhogy nyáron gyönyörű zöld, ősszel pedig...
1: És nem lett fal, hanem élő.
2: És élő fal, így van. És ugye ami tényleg fontos, hogy ez a rengeteg növény, képzeld el, hogy annyi széndioxidot köt meg, mint 6-8 személygépkocsinak az éves széndioxid kibocsátása. És a másik, ami még ennél is fontosabb, hogy egyébként a hőérzetben 3-5 fokkal csökkenti a hőérzetet, és körülbelül egy ilyen körülbelül 30%-os energiamegtakarítást tud elérni a hűtési időszakban.
1: Van egy ügyfél, akinek nincs kötődése, mondjuk ide-oda vagy amoda, nem akarja megmondani, hogy a 9., 11. vagy 13., akkor akár az is lehet érdekes, hogy egyébként ő mit sugal magáról, milyen igényeket fogalmaz meg, és akkor lehet őket, van olyan, akit irányítani is lehet, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy a 9., lehet, hogy a 11., mert a másik az egy zöldebb, vagy nem tudom, sportosabb,
2: teljesen fiatalosabb sztori. Ugye pont azért, mivel az átadások nagyjából egymás után következnek, tehát a Greennek az átadása ugye majd 2027 negyedik negyedévében lesz, a Beatnek az átadása 2027 őszén, illetve a Rivernek jövőre tavasszal már ugye meg lesz az átadása. Ezért valóban vannak olyan ügyfelek, akik csak azt tudják, hogy nagyjából hány négyzetméter szeretnének.
1: Megvan a pénzük, megvan a négyzetméter, igen, az igényük, igen.
2: De valóban ugye, hogy hol dolgoznak, milyen szolgáltatások érdeklik őket, mit szeretnének a lakóparkon belül használni, ezzel lehet valóban őket irányítani, terelni, és megtalálni nekik azt az otthont, amit ők valójában szeretnének.
1: Bele zavarodtam itt a kínálatban. Átcsaptam a 11. kerületbe, ugye a második kör.
2: Ami nem is baj, mert ez egy tényleg egy prémium lokáció, egy nagyon egyedi telek, egy nagyon egyedi projekt, hiszen úgy közvetlen Dunaparti kapcsolattal rendelkezik. Ugye ez a Budafoki úton helyezkedik el, nagyon közel a Lágymányosi öbölhöz. Ugye, ahogy az előbb említettem, ugye itt a lakópark előtt a Dunaparti sétányt is ki fogjuk alakítani majd, a harmadik ütem elkészültekor. Ugye itt most két ütemnek az értékesítése zajlik. Az első, az jövő tavasszal lesz készen, tehát gyakorlatilag azok, akik nem szeretnének éveket várni, azok 6 hónap múlva akár már költözhetnek is, úgyhogy ez nagyon fontos dolog. Illetve itt van a csónakház, ugye itt van ez az önkormányzati óvoda, amit mondtam, ez inkább egy ilyen családbarátabb, természetközeli projekt, ahol ugye a teljes autóforgalmat betereltük a föld felszín alá, tehát a 30 ezer négyzetméteres telken kialakuló kertben ott tényleg nagyon biztonságosan és kényelmesen pihenhetnek, akik oda költöznek, és ha már családbarát, ugye nekünk van baba játszószobánk, lesz bölcsödénk is, és ugye vannak vízjátékok és játszótér is kialakítva ugye itt a beruházás keretében.
1: Ez is milyen izgalmas, ugye, hogy annak idején az első lakóparkoknál a biztonságot az jelentette, hogy nagy falak, betonfalak legyenek, lehetőleg legyen őrszemélyzet, portaszolgálat, de most már mennyire fontos az is, hogy a falakon belül mondjuk a gyerekek szabadon tudjanak jönni, menni, mozogni, kerékpár, az attól függ, hogy nyilván hány négyzetméter, mekkora lehetőség van, mekkora zöldfelület van, és mondjuk az autókat én azt el tudom rakni. Tehát, hogy olyan fejlesztésről van szó, ahol nincs forgalom.
2: Így van.
1: Hogy rácsodálkoztunk annak idején Ausztriában, amikor voltak ilyen üdülő faluk, ahol már autóval nem mehetett, nem volt 30 éve, nem tudom. Végülis ez most már itt igényként fogalmazódik meg.
2: Így van, pontosan. Tehát ugye, ahogy te is mondtad, a biztonság az előtérbe került. Egyébként az összes lakóparkunknál ugye 24 órás portaszolgáltat alakítunk ki, ugye, ami ugyancsak a lakóknak a kényelmét és a biztonságérzetét segíti.
1: 13. kerület?
2: 13. kerület, Metrodon Beat lakópark. Ugye ez a Marina sétánynál helyezkedik el. Itt is egy karakteres épületet álmodtunk meg. Ami ennek a hívószava, az ugye egy hatalmas nagy wellness komplexum, ahol van egy 100 négyzetméteres fedett úszómedence, fitnessterem, közösségi nappali, coworking iroda, és itt is egy hatalmas belső kert az, ami majd várja a lakókat. Ugye, ahogy mondtam, két ütemben építünk, az első ütem lakásai jövő év harmadik negyedévében, a második ütem lakásai pedig ezt követően egy évvel később kerülnek majd kialakításra. Ezt azoknak ajánljuk egyébként, akik szeretik ezt a városi pezsgést, és mégis preferálják a Duna közelségét, illetve ugye a kényelmet és a pihenést helyezik előtérbe, ugye pont ezzel a wellness komplexummal.
1: Akár ez életkori preferenciát is jelenthet? Tehát nyilván látjátok, amikor benépesül az adott fejlesztés. És oké, hogy vannak benne befektetők, akiknek a korábban a szempontból mindegy, mert majd ott valaki megjelenik, mint lakó. De az alaptulajdonosok életkora az lehet akár jellemző. Nem azt mondhatod, hogy nagy wellness, hogy csendesebb legyen, pihenősebb legyen, nyugisabb legyen. Itt egy idősebb életkort is el tudnék én képzelni. De hát nyilván mindenféle korosztályban jönnek.
2: Valóban, mindenféle korosztályban jönnek. Azért a vásárlónak a meghatározó hányada az 30-50 év közötti életkorú, de igen, a greenen fiatalabbak vannak, ugye pont ez a városi pezsgés miatt, és az ottani környezettudatosság miatt, és ugye itt pedig ugye valóban vannak olyanok, akik már nem 30-50 év, hanem egy picivel magasabb korosztályba tartoznak.
1: Három projektről beszéltünk. Mi az, ami legkisebb, közös, többszörös, ami viszont mindegyikre elmondható? Látom, hogy vannak fontos különbségek, de nyilván vannak alapértékek, amik viszont mind a háromban megtalálható.
2: Hát ugye a közös alap az a minőség, a tudatos tervezés és az élhető lakókörnyezet. Úgyhogy a prémium az már ugye nem csak négyzetméterekben fejezhető ki, hanem pont ezekben a szolgáltatásokban vagy kínálban, amit nyújtunk. Minden projektnek a tervezése, a kialakítása, a megjelenése más és más. Ami közös bennük, az ugye a korszerű műszaki tartalom, az energiahatékonyság.
1: Hogy 5 év múlva, 10 év múlva is legyen korszerű.
2: Így van, pontosan. Tehát hogy legyen jövő.

0: piac hogyan akar fizetni, mikor akar fizetni, mennyire előre akar teljesíteni, milyen kedvezményeket vár el. Ez is egy érdekes folyamat lehetett az elmúlt 15 évben.
1: Ez valóban így van. Mi már nagyon régóta egy nagyon kedvező konstrukciót kínálunk az ügyfeleknek, egy pénzügyi konstrukciót, amiben 10% foglaló befizetésével tudják lekötni a lakást. Erre árgaranciát vállalunk, tehát függetlenül a piaci mozgásoktól, bármi mástól, ugye amennyit leszerződött, az a végén is annyi lesz. A maradék 90%-ot ugye ráér birtokbaadás előtt kifizetni, illetve még fontos, hogy az összes lakóparkunk rozsdővezeti akcióterületen épül, ami azt jelenti, hogy az 5%-os áfa az visszaigényelhető, hogyha a feltételeknek természetesen az ügyfelek megfelelnek, illetve ha már megkérdezted, akkor most milliós kedvezményeket kínálunk az ügyfeleink részére.
0: Mit láttok most a piacon? Mekkora az érdeklődés, mekkora az izgalom? Csak volt egy fél mondat, azért ez nem mindegy. 10%-ot beteszek, és utána garantáljátok, hogy az a 90 az annyi lesz
1: igen.
0: Egy év múlva, másfél év, attól fog, hogy
1: igen. Mi a helyzet a kínálattal? Ugye jelen pillanatban Budapesten kb. 10 000 darab eladó lakás közül válogathatnak az ügyfelek, de ami talán ennél is fontosabb, hogy a kormány augusztus végén hozott egy új intézkedést, egy kormányhatározatot, ami ugye fölkérte a Közlekedés Beruházási Minisztériumot, hogy dolgozza ki a VEKER lakásépítési programot, aminek pont ugye a lakásépítések ösztönzése a cél, illetve van 12 pont, amit a zászlajukra tűztek, és ezek közül az egyik az pont az energiahatékony élhető lakásoknak az építésének a támogatás ösztönzése.
0: Ez a kínálat, lehető pontatlan fogalmaztam, a keresletben most mit érzékeltek? Mekkora az izgalom, mekkora a hány? Most miben gondolkoznak az emberek? Akár befektetési, akár saját célra való vásárlás esetén?
1: Ugye minden projektnek van egy életciklusa, és minden életciklusban más és más vásárlóközönség jelenik meg. A projektek elején általában a befektetők, úgyhogy van ilyen termékünk, ez a BEAT 2, a projekt vége felé, ami pedig nálunk a River negyedik ütemét jelzi, ott pedig egyre inkább előtérbe kerülnek azok a vásárlók, akik tényleg saját maguk számára keresnek lakásokat, ők inkább nappali plusz 2, nappali plusz 3 szobás lakásokat keresnek. Úgyhogy folyamatos érdeklődés van, próbáljuk kiszolgálni ezeket az igényeket.
0: Nézegetik a terepasztalokat? Mert erről beszélgetünk, hogy lehet igen. Mindenféle 3D-s, nem tudom milyen csiriviri vetítés, azért szeretik az emberek igen. Megnézni a terepasztalt.
1: Tényleg így van, tehát a makettek, a terepasztalok azok továbbra is nagyon népszerűek, úgyhogy minden esetben igyekszünk ugye megalkotni egy ilyen terepasztalt, és valóban nagyon jó látni, hogy az ügyfél, ahogy az értékesítő mutatja, hogy az a lakás...
0: Az az ablak lesz
1: igen,
0: az,
1: ugye? Az pontosan merre néz, és sokkal könnyebb elképzelni, és nem zsákba macskát árulunk, hanem ténylegesen azt, hogy mit fog ő majd ott látni.
0: Sok minden eszembe jutott kérdésként, de biztos nagyon sok minden kimaradt. Azért 3 projekt, még én is elvesztem a részletekbe, pedig beszélgettünk egy párszor. Pontos információk, részletek, hol elérhetőek legegyszerűbb?
1: Metrodom.hu, a honlapon bármi elérhető, ott egyébként kint van a teljes kínálatunk, akciós árakkal is, további információk pedig az ottani kollégáknak az elérhetőségén kérhető.
0: Nagyon szépen köszönöm, akkor további bokréta ünnepeket a Metrodomnak és Kígyós Jandásnak.
1: Köszönöm nagyon szépen, köszönöm.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művész

0: Kerti-vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
0: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv.naih.hu
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a 11. kerületben az október 23-a utcában a Petőfi híd felé a Fehérvári út után a külső sávban. Baleset nehezíti még a közlekedést a 2. kerületben a Pasaréti úton a Nagyajtai út közelében. Továbbra is tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baross utcában a Margó-Tivadar utcánál, a 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. Kovács Botond, PKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak az új kormány tudja megoldani a helyzetet. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz, átvette a petíciót, és azt mondta, hogy egy kivéreztetett költségvetést örököltek. A jövő évi büdzsé tárgyalása most zajlik, erre az évre vagy egyszeri béremelés, vagy juttatás lesz, vagy pedig két lépcsőben emelik az ebben a szektorban dolgozók bérét. Azt is mondta a kormányfő, hogy tisztában vannak az ágazat problémáival. Még délelőtt bejelentette a kormány, hogy összeférhetetlenségi szabályt vezetnek be a sportszervezetekben. Képviselő pártelnök, miniszter és államtitkár sem tölthet be vezető tisztséget nagyobb, 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenleg pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak majd. A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül kell nyilatkozniuk, Magyar Pétert hallják.
2: A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedt, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Politikai vagy állami tisztségről való lemondással nem lehet majd átülni sportvezetői székbe. A tilalom a tisztség megszűnését követő 4 évig fennmaradt. Tehát ha valaki holnaptól nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor nem tud beejtőernyőzni egy sportklub, egy sportegyesület vezetésébe. Külön 4 éves kizárást vezetünk be azon esetekre, amikor súlyos támogatási szabálytalanság került megállapításra. Ha egy sportszervezet szabálytalanul költött pénzt, a hivatalban lévő vezető 4 évig nem választható vagy nevezhető ki sportvezetői tisztségre.
8: Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke erre Facebook oldalán úgy reagált, hogy idézem, mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, hol mi jogszabályokkal nem lehet széttépni. Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter, ezt már Deutsch Tamás írta ki, szintén a kormány bejelentésére reagálva. Az összeférhetetlenségi jogszabály érintheti egyébként Szijjártó Péter volt külügyminisztert, a Budapest Honvéd elnökeként, Schmidt Gábort, a Magyar Kajakkenu Szövetség, Pojánszki Zoltánt, a Magyar Sakkszövetség, valamint Csampa Zsoltot, a Magyar Vívó Szövetség elnökét. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. 23 ezer milliárd forint összértékű szerződésről van szó, ami azonban a kabinet szerint nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazása a piaci árakhoz képest.
9: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a koncesszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el. Hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncesziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
8: A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is tenni fog, többet is. Az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít a büntető eljárások során. Vitézi Dávid szerint alapvetően az lenne a cél, hogy a magyar közúthoz kerüljön vissza a feladat, ehhez viszont egyeztetni kell a koncesszorral. Az agrárium új trendje a regeneratív gazdálkodás, amely sokkal jobban óvja a termőföldet, mint bármikor korábban. A gazdák ezzel a módszerrel hanyagolják a szántást, folyamatosan fedik a földet a vízmegtartás érdekében, és természetes trágyával segítik a növények fejlődését, nem ritkán állatokat is legeltetnek rajtuk, ismertette ennek fővonásait Simon Attila agrárszakértő. A cél, hogy visszaszerezzék a termőföld egészséges szerkezetét.
10: Ebben a technológiában, a regeneratív gazdálkodásban a talajbolygatást minimalizálják, eladják a mészántást, helyette direktvetés van, mindent megtesznek, hogy a talajszerkezet megmaradjon, és ami egyik leglátványosabb rész az állandó talajtakarás. Így az élő növényzet vagy a mulcs egész évben a talaj kiszáradását blokkolja, megakadályozza, illetve ha esetleg rézsibe van, vagy tehát lejtőn van, akkor erózia is megelőződik.
8: Az elemzők által várt növekedéssel szemben stagnált az ipari termelés az Egyesült Államokban augusztusban havi összevetésben, éves ütemben ugyanakkor gyorsult a bővülés. 1,4%-kal nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban, az úgynevezett kapacitás kihasználtság viszont maradt 76,3%-on. Csökkent az amerikai Conference Board gazdaságkutatóintézet összetett teljesítményindexe augusztusban 99,5 pontra. A Conference Board amerikai gazdaságra vonatkozó összetett indexének mérséklődéséhez elsősorban a pessimista fogyasztói várakozások és az építési engedélyek számának csökkenése járult hozzá. Az amerikai gazdaság továbbra is bővül, azonban a növekedés várhatóan lassulni fog. A Conference Board erre az évre 1,9%-os amerikai GDP növekedést vár, jövőre pedig lefelé módosította a várakozását 1,9-ről 1,8%-ra. Az Egyesült Államok várhatóan a Xi Jinping és Donald Trump elnökök jövő heti csúcs találkozója utáni időszakra halasztja a Kínával és más kereskedelmi partnerekkel szembeni új vámok bejelentését. Az amerikai kormányzat eredetileg még a találkozó előtt közé tett volna egy az állítólagos túlzott termelési kapacitásokat vizsgáló kereskedelmi jelentést, amely 7,5%-os vámot javasolt volna a kínai termékekre. Az amerikai fél számára kulcskérdés, hogy mennyire hajlandó és képes a vámfenyegetést arra használni, hogy erőteljesebb import és export vállalásokat kényszerítsen ki Kínától.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
8: A mai tőzsdei kereskedésben igencsak megugrott a forgalom a végére, majd 50 milliárd forint értékben kereskedtek a budapesti értéktőzsdén, a BUX 1%-ot csökkent 152.688 pontra. Másfél százalékot csökkent a MOL, 5.160 forinton zárt. Az OTP szintén másfél százalékkal gyengült 46.160 forintra. A Richter 0,4%-ot drágult 12.830 forintig, míg a Magyar Telekom 1,2%-os mínusszal fejezte be 2.562 forinton. Gyengültek a 4IG részvényei is 1,2%-kal 1.611 forintra. Érdemi volt a forgalma az Opusnak, amely 7,1%-ot rallizott 298 forint 50 fillérig, drágult a Granite Bank 2,5%-ot 8.960 forintra, esett az Ibdufer 3,4%-ot 9 forint 66 fillérig, csökkent a Masterplast 1,4%-et 2.860 forintra. Nézzük a devizapiacot, az euró most 364 forint 70 filléren. A Wall Street-en lefelé megy a Dow Jones 0,4-del, az S&P 500 1%-os mínuszban jár, a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq ugyanakkor egy rendkívül enyhe 1%-os pluszban. Európában zárás előtt nagyjából egy 50 perccel valamennyi index 1% fölött esik, 1,4 illetve 1,7% közötti a mínusz mértéke. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1461, felemása a teljesítménye a két fontosabb kőolaj típusnak, a Brent csökken, most 104,31 dollár, az amerikai könnyolaj viszont drágul 0,3%-kal, jelenleg 102,20 dollár. A földgáz a holland tőzsdén 4,4%-kal drágult, 79,69 €.
3: Időjárás jelentés.
8: A hétvégén visszatér a nyárias meleg, hétfőn azonban egy újabb fronthoz erős szelet és jelentős lehűlést. Szombat és vasárnap 25 fok várható.
3: Sporthírek a 94.2.
8: Majdnem két évtized után lecseréli sportszergyártó szponzorát Kylian Mbappé, a labdarúgó világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa. A Real Madrid sztárja közösségi oldalán jelentette be, hogy szakít az amerikai Nike céggel, és a jövőben a svájci On cipőiben lép pályára. Érdekesség, hogy a cég egyelőre még nincs jelen a futballban, ezért a területért egy korábbi francia futballsztár Thierry Henry felel majd. A 27 éves Mbappé, aki részvényes is lesz az új megállapodás értelmében, 9 éves kora óta volt a Nike szponzorátja, a közeljövőben ugyanakkor már csak az On termékeit viseli. A cég a tervek szerint jövőre hozza kereskedelmi forgalomba a cipőket. Az On korábban más sportágakban már megmutatta magát, a svájci tenisz legendának Roger Federernek gyártott cipőt, a múlt vasárnapi US Open-en döntős Ben Shelton pedig szintén ezt a márkát népszerűsítette.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
11: Köszöntöm a hallgatókat. Két érdekes hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Magyarország egyik meghatározó integrált ingatlan szolgáltatási cégcsoportjává kíván válni a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett AccuInvest, miközben 5 éven belül tavaly árbevételének duplázását tervezi megújuló stratégiájában. A társaság vezérigazgatójával tekintjük át a bejelentések hátterét és a kilátásokat. Műsorunk második részében pedig az Xtend kategóriába látogatunk. Augusztusban tette közzé középtávú stratégiájáról szóló tájékoztatását. Az Ébdufferre nyerté. A társaság 2026 második felében a tervek szerint új növekedési szakaszba lép, a középtávú stratégiájának a lényege pedig, hogy a jelenlegi generál kivitelezésre épülő stabil működést 4 egymást erősítő irányba fejleszti tovább. Az elnök vezérigazgató és a vezérigazgató helyettes fogja összefoglalni a stratégiai változások lényegét. Nem mellesleg az Ébdufer részvények az elmúlt egy hónapban a legjobban teljesítő papírok közé tartoztak a BÉT-en. 6 forint körüli szintekről 10 forint környékére erősödött az árfolyam. Kérem, tartsanak velünk! A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájába látogatunk mai műsorunkban. Vendégünk Gerő János, az AccuInvest NRT vezérigazgatója, aki idén tavasz óta irányítja a társaságot, amely azóta megújított stratégiát, ez alapján portfóliótisztítást és már akvizíciót is bejelentett. Ráadásul frissen tette közzé az idei első féléves tényszámokat is, ami szintén a beszélgetés egyik témáját jelenti majd. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
12: Jó napot kívánok, szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
11: Mielőtt a tervekről beszélünk és a megújított stratégiáról, mit érdemes tudni, milyen szakmai múlttal kerültél a vezérigazgatói pozícióba?
12: Igazából ez egy nagyon megtisztelő felkérés, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó időzítéssel, egy nagyon jó pillanatban tudunk egy pozitív piaci környezetben olyat alkotni, amely meghatározó lehet a következő években. Ingatlan szakembernek mondom magam, közgazdasági végzettségem van, és ingatlan tranzakciókkal, üzletfejlesztéssel, az ingatlanfejlesztési iparágban dolgozom mai napig, a meghatározó csoport a Wing ZRT egyik vezetőjeként, és ebből adódóan azt mind a két oldalán ülve megtapasztaltam a ingatlanokkal kapcsolatos tevékenység, sőt annak a szolgáltatási részének is a egyik oldalán az igényeit, a másik oldalán pedig a fontosságát és a minőségét.
11: Említetted a Winget és a Wallis csoportot. Pontosan hogyan kapcsolódik a tulajdonos az AccuInvesthez? Ugye ingatlanpiaci tranzakciókat említettél.
12: Igen, az AccuInvest meghatározó tulajdonosa formailag a Mevinvest ZRT, amely egyébként pedig a Wing Holding ZRT-nek a 100%-os leányvállalata, mindannyian pedig a nagy, több mint 35 éves múltra visszatekintő vállalatcsoport tagjai vagyunk, ami most már több mint 17 országban működik, és ezért egy nagyon meghatározó háttérrel, egyrészt erős tőke háttérrel, másodszor ingatlanpiaci tapasztalattal, harmadszor pedig szakmai múlttal rendelkezik az a csoport, ami a meghatározó tulajdonát adja a AccuInvestnek.
11: A legnagyobb jelenlegi befektetés, illetve leányvállalat pedig most már egy jó ideje a Neo Property Services. Mit lehet tudni a Neo-ról, konkrétan mi a tevékenységi köre és mekkora szereplő itt a hazai piacon?
12: A Neo a magyar üzemeltetési, épületüzemeltetési piacnak egyik vezető és meghatározó cége. Egy nagyon tapasztalt régi szereplő, 1999-ben alapították, és több mint negyed százada sikeresen komoly nyereséget termelve működik. Angolos nevén mondjuk a facility management és a property management területén. De ezen kívül már régebben is elkezdte bővíteni tevékenységét, Tehát egyik meghatározó nagy növekedési iránya a NEO-nak az építőipari generál kivitelezői tevékenység, amely kisebb fit-out munkákból indult, de most már önálló nagy projektek lebonyolítására is tökéletesen alkalmas. És hát nem utolsó sorban olyan értelemben az iparágban tevékenység az megkerülhetetlen, hogy az ingatlanokkal mindig foglalkozni kell, az ingatlanokról gondoskodni kell, tehát azokkal az életciklusok során folyamatosan feladatok vannak.
11: Térjünk rá a friss tényszámokra. 2026 első fél évében 22,8 milliárd forintra összességében 19%-kal növelte árbevételét a társaság, miközben a nettó nyeresége a tavalyi veszteség után az idei első 6 hónapban 422 millió forint volt, az üzleti működés eredményét mutató EBITDA pedig 1,5 milliárd forintos nagyságrendet tett ki, ez 5,5%-kal magasabb az egy évvel korábbi bázis időszaknál. Összességében mit üzennek ezek a számok, illetve milyen mérföldköveket emelnél ki az elmúlt időszakból?
12: Egyértelmű, hogy az eredményeinknek szinte a legnagyobb részét a NEO Property Services eredménye adja egyelőre még, és a NEO támogatta az akkó eredményeit ezekben a szép számokban. 2025-ben még egy nagyon komoly mérföldkő volt a cég életében. A MEVINVEST 10 milliárdos tőkeemelést hajtott végre, amely két fontos célt szolgált. Az egyik, hogy a NEO akvizícióhoz kapcsolódó vételárhátalékot kifizette, illetve befejeztük a Szerémi Irodaház megvásárlását, lezártuk azt a tranzakciót is. Így egyrészt a kötelezettség állománya nagy mértékben csökkent a cégnek, illetve a saját tőkéje pedig 20 milliárd forint fölé emelkedett. A Szerémi út irodaházat egyébként hosszú távon az akku központjának tervezzük használni, és ott vannak a központi irodái a NEO-nak is.
11: Nyáron mutattátok be a megújult stratégiátokat, amelyben azt jelöltétek meg fő célként, hogy Magyarország meghatározó, integrált ingatlan szolgáltatási csoportjává váljatok. Mit jelent ez a cél pontosan? Milyen megfontolás áll mögött?
12: Mindenképpen azt szeretnénk, hogy ingatlan szolgáltatási tevékenységű fókuszú legyen az Akku Invest. A csoportban működő sikeres és nagy cégek erre minden alapot megadnak, tehát a Wallis csoport tőkeerejére, a Wing csoport szakmai hátterére és a leányvállalatnak, a NEO Property Servicesnek pedig a jelenlegi kiváló piaci pozíciára építve megfelelő alapok vannak arra, hogy ebbe az irányba elinduljunk. Ez azt is jelenti, hogy a teljes ingatlan értékteremtési ciklus legelejétől a legvégéig szerepeljünk, és tudjunk a ügyfeleknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani. Úgy látjuk, hogy ebben megfelelő piaci lehetőség is van, és olyan megváltozott módon tudnánk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, amely a jövőben elég elvárható fejlődést adnak, például innovatív, digitális átállással, olyan technológiai újításokkal, amelyeket egyébként most már a piac szerintem elvár, és muszáj lesz ezekhez alkalmazkodnunk is. Elég ambíciózusan azt mondjuk, hogy egy ilyen fajta szolgáltatási lánc kiépítésével és tevékenységeinkkel 5 éven belül 100 milliárd forintos árbevételt szeretnénk elérni, ami egyért körülbelül a 25-ösnek a kicsit több, mint a duplázódását jelenti. Ezt a fajta stratégiát már az igazgatóságunk elfogadta, és ennek mentén tesszük meg azokat a lépéseinket, amelyekkel el tudunk érni ehhez az ambíciózus célnak a megvalósításához.
11: Konkrétan milyen tényezőkre alapozzátok a következő időszakra tervezett növekedést? Mennyire lesz ebben szerepe a NEO Property Services további organikus bővülésének, illetve mennyire terveztek akár egyéb akvizíciókat, vásárlásokat, vagy további lábakat az üzleti modellhez?
12: Igen, tehát az össznövekedéshez terveink szerint egyéb tevékenységek is hozzá fognak járulni. Jelenleg még csak a NEO-ról tudok beszélni, illetve egy frissen bejelentett tranzakcióról. Tehát egyrészben szerintem volumenben is tudunk növekedni, tehát egész egyszerűen több ügyfelet, több megbízással kiszolgálni. A másik pedig mindenképpen a működési tevékenység szélesítése. Itt igazán vezető szerepet szánunk a generál kivitelezői tevékenységek tevékenység már most sikeresen elindult, és felfutásban lévő tevékenységének. Klasszikusan ez nem szerepelt a NEO szolgáltatási portfóliában még pár évvel ezelőtt, illetve hát a üzemeltetéshez klasszikusan kapcsolódó kisebb beltéri úgynevezett fit-out munkák alapján, illetve azokból kiindulva egészen kiváló generál kivitelezői szaktudás és csapat alakult ki a NEO-n belül. Nagyon támogatjuk ennek a növekedését, és úgy látjuk, hogy kívülről pedig a piac is ad lehetőséget arra, mind potenciális tevékenységekkel, átrendeződésekkel, hogy önálló generál kivitelezőként is hangsúlyosan működjön a NEO a jövőben.
11: Az elmúlt időszakban már, ahogy utaltál is rá, több stratégiai intézkedésre is sor került. Két ingatlan értékesítését is bejelentettétek. Ez hogyan illeszkedik a stratégiába?
12: A nagy ingatlanos cégcsoporton belül az Akkó és azon belül a NEO is egy szolgáltatási tevékenységet végző, magas hozzáadott értékű, magas minőségű szolgáltató cég és cégcsoporttá válik, ami azt jelenti, hogy nem fókusz az ingatlan befektetés. Tehát áttekintettük, hogy mi volt eddig a portfóliónkban, és úgy állapítottuk meg, hogy vannak olyan múltból nálunk lévő olyan ingatlanok, amelyek nem ezt a növekedési célt szolgálják, azoknak a hasznosításáról döntöttünk is, és egyébként két ingatlan eladása gyakorlatilag le is záródott ebben az évben.
11: Bejelentetétek az első akvizíciótokat is, generál tervezővállalattal bővítitek az ingatlan szolgáltatási portfóliótokat. Mit érdemes tudni az aspektusról, milyen terveitek vannak itt?
12: Az Aspektus Architect egy sikeres, nagyon szép múlttal rendelkező generál tervező cég. 1999-ben alakult, és a teljes generál tervezői folyamatot végigviszi a koncepció tervtől, az engedélyes terveken keresztül a kivitelezés tervezői ellenőrzéséig bezárólag, illetve egyéb olyan megvalósulási dokumentációkat, bontási terveket és kapcsolódó szakértői szolgáltatásokat végez, amely egy átfogó generál tervezői cégtől elvárható. Az Aspektus 21 főt foglalkoztat, és 25-ben közel 600 millió forint volt a bevétele, és az EBITDA-ja pedig megközelítette a 60 millió forintot, és a korábban említett stratégiai értékláncba való illeszkedésben nem mindenképpen egyik fontos mérföldkőnek tekintjük a tervezési kapacitás és tervezési szaktudás meglétét az Akkó szolgáltatási portfóliójában egyik oldalról, a másik oldalról pedig bízunk abban, hogy pontosan a NEO-nál meglévő elsősorban generál kivitelezői, illetve az Aspektusnál meglévő tervezői tevékenységben egy olyan szinergia tud képződni, amely bonyolultabb, nagyobb, akár fővállalkozói tevékenységben is elvégezhető beruházásokká teszi képessé ezt a csapatot. Egyébként érdekességet említem, rendkívül nagy referenciákkal és szép színes múlttal rendelkezik ez a tervezőcég. A kereskedelmi ingatlanok szinte az összes palettáján már ikonikus épületeket terveztek, és a nevük fűződik hozzá. A szállodáknál csak, hogy említsem, talán mindenkinek rémlik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren található két szállodaépület. Aspektus tervezte a budai Dunaparton lévő Ericsson és Evosoft székházak, irodaszékházak, de már a lakópiacon például két nagy lakóprojekt tervezését is elvégezték, a Római Park és a Kassák terasz lakóparkoknál, illetve az ipari ingatlanok területén is vannak tapasztalataik, többek között ipari parkok, logisztikai csarnokok tervezésével. Úgyhogy azt láttuk, amikor megvizsgáltuk a céget, hogy megfelelő megrendelés állománnyal rendelkezik, tudja és fogja is bővíteni ezt a meglévő bevételi lehetőségeit, tehát ugye egy szolgáltató cégnél azért az a biztos, ami már megbízással rendelkezik. Erre a 26-os év és már a 27-es évnek a nagy része is komoly biztonsággal szolgál, úgyhogy olyan alapokról indul ennek a cégnek az átvétele, amely további növekedést tesz lehetővé.
11: Miközben a Bux folyamatosan történelmi csúcsot döntött az elmúlt időszakban, az Akkó Invest részvényei adósak maradtak a jó teljesítménnyel. Mint frissen belépő vezérigazgató, milyen üzenetet fogalmaznál meg a részvényesek irányába, mire számíthatnak a következő időszakban, mitől lehet az Akkó Invest egy jó befektetési sztori a következő években?
12: egyértelmű, modern, jól kommunikálható és vállalható stratégiával rendelkezünk. Ezt kommunikáltuk is korábban is. Tehát van egy víziónk, van egy célunk, ahová el akarjuk juttatni mind pénzügyi teljesítményekben, mind méretekben, mind tevékenységekben és növekedésben a céget. Azt gondolom, hogy ez egy órási bizalom annak érdekében, hogy itt látványos sikereket és látványos növekedést fogunk tudni bemutatni. És ha csak ezt az elmúlt pár hónapot nézzük, akkor a másik ilyen fontos tényező, hogy igyekszünk aktívabban és egyértelműbben kommunikálni a befektetők irányába, egy egészen más pályára szeretnénk állítani az akkorról alkotott kép bemutatását, és látszik már az eddigi nemrég bejelentett közleményeinkből, az aktivitásainkból is, hogy azért egy egészen más aktivizált pályára lépett a cég.
11: Tervezitek-e esetleg azt, hogy a középtávú árbevétel terv mellett eredményességi célokat is megfogalmaztok majd? Ugye beszéltél növekedésről, illetve olyan tervekről, olyan stratégiai lépésekről, amik ezt majd megalapozhatják a jövőben. Várható-e tőletek egy kibővített, nagyobb, hosszabb, tartalmasabb stratégiai anyag, ami akár eredménycélokra is fókuszál?
12: Igen, a növekedés, meg főleg az árbevétel növelése azért nem egy öncélú tevékenység, tehát ugye semmilyen komoly vállalkozásnál a nagy tömegben növelt árbevétel, ami nem okoz stabil nyereség növekedést, vagy nyereség arány növekedést, az nem biztos, hogy olyan nagyon jó. Tehát természetesen ez is a fókuszunkban van, ezért is olyan innovatív, új a piacon, vagy még nem lévő, vagy bevezetés előtt álló, és a jövőbe mutató technikákat, technológiákat, működési módokat szeretnénk bevezetni az ingatlan szolgáltatás területén. Ezzel egyébként elég sokan nyilván foglalkoznak, mondhatnám nagyon röviden természetesen az adatalapú működést, az AI felhasználását, a robotikának a vizsgálatát, ilyen hasonló innovatív megoldásokat. Az egész ingatlan iparág átalakuló félben van, ugye elindult az úgynevezett PropTech, tehát az ingatlan iparágban az a technológiai megújulás és fejlődés, amely olyan hatékonyságnöveléseket tesz lehetővé gyorsaságban, minőségben. Ennek az élharcosai szeretnénk lenni, hogy ezeket alkalmazzuk a cégeinknél.
11: Terveztek esetleg elemzői lefedettséget, elemzői követést a részvényekkel kapcsolatban? Vannak-e ilyen irányú tervek? Emlékeim szerint még jó néhány évvel ezelőtt a frankfurti székhelyű dr. Kalivoda Research egy elemzést kibocsájtott az akkóval kapcsolatban, de aztán annak igazából nem lett folytatása. Vannak-e ilyen jellegű tervek, hogy újra lehet majd olvasni esetleg friss elemzést az Alco Invest részvényekkel kapcsolatban?
12: Tervezünk mindenképpen, de én szeretnék egy olyan stabil, megváltozott működési alapot mutatni az elemzőknek, amely egy egészen más jövőképet tud majd bemutatni a befektetőknek. Ebben még egy kis türelmet kérünk szépen, de mindenképpen tervezünk.
11: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad velünk ezeket az információkat. Gerő János, az Akko Invest vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
12: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: A Budapesti Értéktőzsde Xtend kategóriájának egyik legizgalmasabb részvénye az elmúlt időszakban az Ébdufer volt. Itt van a stúdióban Palkovics Milán, a társaság elnök vezérigazgatója, és Solti Balázs vezérigazgató helyettes. Üdvözöllek benneteket, szervusztok!
2: Mi is üdvözlünk téged és a hallgatókat is.
3: Szintén is üdvözlök mindenkit.
1: Bár egyre több befektetője van az Ébdufernek, majd beszélünk is róla, hogy pontosan mennyit, én azért a részvénykönyvet rendszeresen követitek, de az első, talán legfontosabb kérdés, hogy mi okozta itt az elmúlt időszakban ezt a nagy felbojdulást az Ébdufer részvények körül? Valóban egy nagyon jelentős árfolyam mozgás volt, és hát napi szinten is a korábbihoz képest, vagy akár az Xtend piachoz hasonlítva nagyon komoly forgalmakat tudtatok elérni. Milyen változások voltak a cégnél, amik ezt alátámasztják?
2: Két jelentősebb bejelentésünk is volt az utóbbi időben. Az egyik a GeoAcut érintő bejelentésünk volt, a másik meg a cég 5 éves elkövetkezendő időszakát meghatározó megállapodásnak a megkötése volt. Valász szerintem mondta.
3: Mind a két bejelentés önmagában szerintem megéri, hogy kicsit beszéljünk róla, hiszen nekünk mind a kettő része fontos. Az Ébdufer 2004 óta piacon lévő cég, alapvetően az építőiparral kezdtünk el foglalkozni, de aki ismeri a történetünket, talán tudja, hogy szeretünk kitekinteni. Egy ilyen nagyon fontos kitekintés nekünk a GeoAcut Kft. És a GeoA-nak a története, ami látszik, hogy egy kifejezett izgalmas történet üzleti szempontból is, de nem akarunk elfelejtkezni arról se, hogy nekünk az építőipar a gyökerünk. Itt a két bejelentés, illetve egy bejelentésnek a két részre, ezt tudatosan gondoltuk összefogni, hiszen mind a kettő igazából az egy fő bejelentés, ami középtávú jövőnkről szól, ezért foglaltuk ezt egybe, nem tudtuk külön, és nem is akartuk külön kezelni. Mind a kettő lábunkat meg vagyunk győződve, hogy erősíteni fogja, erősíti. Egyrészt az első a GeoA-s történet, amit szerintem ki fogunk fejteni, kicsit később inkább foglalkoznék a másikkal. Ami egy örömteli hír nekünk, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal nagyobb időtávon tudunk előre tekinteni az építőipari szegmensünkben, ami egy nagyon jó alapot ad nekünk, hogy saját magunkra, mint szervezet jobban odafigyeljünk, és elkezdjünk belenőni ebbe a feladatba. Tehát vezetőként is teljesen más egy közép-hosszú távra leszerződött munkamennyiség mellett a szervezettel foglalkozni, mint azon gondolkozni, hogy akkor fél év múlva milyen projektet kell nekünk behozni. Így a menedzsment kapacitást így az elmúlt időszakban Milánnal tesszük át arra, hogy egy olyan ütőképes szervezetet hozunk létre, ami garantálja azt a sikert, amit most sikerült nekünk legalább rendelési állomány szinten behozni. Mire kell itt gondolni? Ez a kivitelezés szempontjából nagyjából 60 milliárd forintnyi megrendelési állomány, ami 5 évre, hogyha csak így bután homogénen elbontom, 12 milliárd forintot jelent ez a mi eddigi kapacitásunknak, ha nem is többszöröse, de azért nagyobb része. Az Ébdufer, mint szervezet egyik előnye, amire mi most így építünk, az a mérete. Mi egy elég kompakt, nem mondom, hogy családi, de nagyon rövid döntési úttal rendelkező szervezet vagyunk, minden szépségével és nehézségével.
1: A bejelentéseteknek ez a része, az konkrétan arról szól, hogy egy megállapodás alapján a Panodom Kft. A következő 5 évre tervezett összesen 14 ingatlanfejlesztési projektjében az Ébdufer NRT-t bízza meg a generál kivitelezői feladatokkal. A befektetők azok hogyan kalkulálhatnak ezzel? Egyrészt mit érdemes tudni a Panodomnak a projektjeiről? Másrészt talán utaltatok rá, hogy ezek közül van olyan, ami már el is indult, tehát ahol már aktív ez az együttműködés. Milyenek az első tapasztalatok? Egyáltalán hogyan találtatok egymásra? Ez is egy érdekes szempont lehet.
3: Itt a kérdésen teljesen jogos, hiszen itt nem egy pár hetes, igen előrelátott időszakról beszélünk, hanem egy 5-6-7 éves középtávról, ahol a bizalom az mindenképpen sokat számít. Amit nekünk sikerült megerősíteni itt a bizalmi faktoron belül, hogy a Panodom Group nem csak munkával látja el a szervezetünket, hanem a Panodom Groupnak a tulajdonosa az egyik legkomolyabb befektetőjévé is vált az Ébdufernek. Így nem csak mint termék fontos neki, hogy jók legyünk, hanem mint eredménytermelő szervezet is ugyanilyen érdekelté vált. Így már nem csak arról beszélünk, hogy egy szándéknyilatkozat áll a rendelkezésünkre, hanem egy nettó befektetői, és hívjuk azt, hogy résztulajdonosi elvárás is, hogy ezek a projektek az Ébduferen keresztül teljesüljenek. Hogyan kezdődött a kapcsolat? A Panadom Grouppal van már egy megkezdett projektünk, a Siófoki Aquamarint csináljuk közösen másfél éve, amin keresztül Milán, illetve a Panadom Groupnak a tulajdonosait személyesen megismerték egymást. Itt nagyon fontos ebben az iparágban a személyes bizalom, ami érződik, hogy a két fél között a kezdetek óta megvan. Jók azok a visszajelzések, amiket mi a Panadom Groupnak a tulajdonosától kapunk, hogy ők eddig nem ezt a minőségi szolgáltatást kapták máshonnan, és kifejezetten elégedettek azzal a precizitással, azzal az előrelátással és előretervezéssel, ami a mi egyik alapelvárásunk magunkkal szemben. Úgyhogy ha lehet mondani, akkor a szerelem az a Siófokon kezdődött.
1: Lehet-e valamit esetleg mondani a jelenlegi helyzetben, ezzel az együttműködéssel kapcsolatban, marzsokról, marginokról? Egyáltalán hogy látjátok ezekben a városokban, lokációkban az építőiparnak a jövőjét? Azt kiemeltétek, hogy az ugye mindig egy nehézséget okozott, hogy újabb megfelelő projekteket találni, és ez teljesen világos, hogy ez a szervezetre azért egy nyomást gyakorolt. Milyenek a kilátások az építőiparban, mennyire jó marginok érhetőek el?
2: Én úgy látom, hogy az elkövetkezendő rövid időszakban az építőiparnak nehezebb évei jönnek. Az elkövetkezendő egy év mindenképpen döcögősebb lesz, mint a korábbiak. Ennek sok oka lehet, de ami minket érint alapvetően inkább az, hogy ezzel a megállapodással a cégünket tudjuk stabilizálni ezen a piacon. Alapvetően mi korábban sem voltunk érdekeltek például a közbeszerzési piacban, nagyon kevés közbeszerzési munkán indultunk és nyertük el, mi mindig is a verseny szférában dolgoztunk, ugyanakkor ez a megállapodás, amit meg tudtunk kötni a Panadommal, és reméljük, hogy a 14 projekt az teljesítésbe megy, vagy akár ennél több is. Ez alapvetően a fejlesztő finanszírozási hátterétől függ, de most azt látjuk, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben azok a projektek, amiket eltervezett a fejlesztő, azok meg fognak indulni, úgyhogy ha csak magunkat nézzük, akkor a mi jövőképünk az stabilnak tűnik, az ország egészét tekintve az építőipar helyzete már sokkal színesebb. Az építőiparban a generál kivitelezőknél most, hogyha nagyon ilyen ökölszabályokat határozunk meg, általában ez a 10-20% közötti fedezettel tudtak munkákat nyerni. Ez ránk is jellemző volt. Itt az elkövetkezendő 5 évre, ugye, mivel a Panadom beszállt az Ébduferbe, ő megosztja a fedezetét, tehát az volt az egyik alap elvárásom a megállapodás során, hogy az Ébdufer nem lehet kiszolgálója ezeknek a projekteknek, tehát az nem fordulhat elő, hogy az Ébdufer gyakorlatilag önköltségi áron végzi ezeket a feladatokat a fejlesztő részére, ezeket a fedezeket meg is kell osztani, ez természetesen így is tárgyaltuk le, és ebbe egyeztünk meg a megrendelővel. Mi cserébe azt tudjuk biztosítani kivitelezések során, hogy a lehető leghatékonyabb munkát fogjuk elkészíteni, mind árban, mind minőségben, és mind időben. Én úgy gondolom, hogy azzal a szervezett fejlesztéssel, amivel elindultunk, és a Balázsnak nagy szerepe van ebben, a hatékonyságon jelentősen tudunk javítani, a határidőket továbbra is tartani fogjuk, mint ahogy a korábban is tettük ezt, és a fedezetünk az láthatóvá válik, és eredményeket fogunk előállítani. Ennek egyik kulcsfontossága tényezője az az, hogy a szervezet fejlesztésünk nem mehet át létszámbővítésben, tehát alapvetően arra törekszünk, hogy egy hasonló létszámméret mellett valósítsuk meg a legalább kétszer annyi feladatot, mint a módban, amit megtettünk, és ebből gondoljuk azt, hogy egyébként eredményesebben tudjuk folytatni a generál kivitelezési tevékenységünket.
1: Kiemeltétek, hogy egy új tulajdonos is megjelent a társaságban. Hogy néz ki jelenleg az Ébdufernek a tulajdonosi szerkezete? Azzal, hogy bekerült itt az elmúlt időszakban ez a sztori a részfényekbe, mennyire nőtt meg például a kisbefektetői tulajdonosi szám?
2: Legutóbbi lekérdezés alapján 900 és 1000 fő közé tehető, ilyen 950 környéki befektetői létszám van. A jelenlegi tulajdonosi struktúra az alábbiképpen néz ki. A korábbi alapítók által működtetett cégeknek, tehát az Ébdufer Investnek, Célibaúnak, illetve jó magamnak nagyjából egy ilyen 55-56%-os részesedése van az Ébdufere nyertében, tehát a többséget az alapítókhoz köthető társaságok, személyek birtokolják. Ezen kívül a legnagyobb részvényesünk, a tőzsdére lépésünkkel egy időben ugye csatlakozott hozzánk a Széchenyi Tőkealapok. Nekik nagyjából 12-13%-os részvénycsomagjuk van. Az Ébdufer Investbe az alapítók közül a Vanda, ő most az utóbbi egy-két hónapban végül kiszállt a társaságból, és a Vanda üzletrészét vette meg a Panodon. Úgyhogy a Panodomot nem külön kell így kezelni, hanem az Ébdufer Investet kell egyként venni, a többi az közkészányad.
1: Térjünk rá a stratégiának a további pilléreire, és ez alapján, amivel ti is kezdtétek a bejelentést, az a technológiai portfólió bővítése, és egyfajta tőkeáttételes diverzifikáció. Mit jelent ez pontosan, aki nem ismeri esetleg a GeoAccu-nak a hátterét, hogyha röviden be tudnánk mutatni, Balázs?
3: Röviden elmondom a terméket, és utána a fejleményeket ezzel kapcsolatban, aki nem ismeri. A GeoAccu Kft.-ben leegyszerűsítve a hidrogén alapú energiatárolással foglalkoztunk. Ez a maga nemében egy nagyon innovatív megoldást nyújt a közép-hosszú távú energiatárolásra. Leegyszerűsítve, hogyan lehet adott időpontban felesleges energiát hidrogénnel átalakítani, azt úgy eltárolni, ahogy mi tároljuk el, majd utána az eltárolt hidrogént valamilyen módon felhasználni. Akár hidrogénként gázturbinákba bekeverni, vagy elektromos árammá visszaalakítani. Ami újdonság benne, az a technika. A hidrogének egyik megoldandó feladata, a hogyan tudjuk úgy tárolni, hogy ne szökjön el. Röviden talán így tudom laikus szemmel megfogalmazni. Erre tudott a befektető partnerünk, a terméknek a kifejlesztője és megálmodója egy már bizonyított megoldást kitalálni. Ennek a fejlesztése, amiben az Ébdufer aktívan részt vett. Ahogy elmondtam, a GeoAccu Kft. Önmagában csak a tárolással foglalkozott, amit nem tekintető egy rendszernek. Itt a feltáll partnerünk ezt az egészet elkezdte vertikumában szélesebbre gondolni. Hogyan lehet a felesleges áramtól egészen az áramfelhasználásig rendszerként kialakítani a hidrogén alapú energiatárolást. Amikor ő elkezdett ezzel foglalkozni, akkor látszott, hogy például csak egy-két számot mondjak. Az egy szabadalommal rendelkező GeoAccu Kft. Igen hamar felhízna 5-6-7 egyéb szabadalomra, ami a projektnek a méretét is mutatja, hogy mennyivel lenne nagyobb. Így többet tárgyaltunk, amiben az Ébdufer tevőlegesen részt vett, tehát a fejlesztésben, a technikai megoldásokban nem, az nem a mi kompetenciánk, viszont a projektnek a társfinanszírozásában részt vettünk. Így látszott, hogy érdemes nagyobb körre bővíteni a befektetői kört, amit az Ébdufer is támogatott. Így született meg a GeoA Zrt.-nek a létrehozása, amit a feltaláló partnerünk hívott életre. Természetesen mi is meg akartuk találni Ébduferként a szerepünket ebbe, hiszen kezdetek óta hiszünk benne, és komolyan valljuk azt, hogy ebből egy nagyon értékes és innovatív termék fog a közeljövőben megszületni. Láttuk azt is, hogy pénzügyi befektetőként kellenek mellénk mások is. Azon kezdtünk el gondolkozni, hogy hogyan tudunk mégis megmaradni ebben a körben, mint egy aktív partner, illetve az Ébdufernek a jó tulajdonságit hogyan tudjuk így aktívan belevinni. A megállapodásból talán kiolvashatóda szeretném itt is kihangsúlyozni, hogy a GeoA-ba történő átlépésünk, illetve azzal, hogy mi Ébduferként megtartjuk a GeoAccu Kft.-t, amiben mi egy szakmai feladatot outsourcoltunk, hogyha lehet így mondani, a GeoA Zrt.-ből. Mi nem csak pénzügyi befektetőként, hanem szakmai befektetőnként is így igen elkülönülten részt veszünk a GeoA-nak a sikerében. A GeoAccu Kft. A jövőben a megállapodásunk szerint a terméknek az értékesítésével fog foglalkozni, egészen pontosan a német nyelvterületű, illetve a japán területi értékesítésével fogunk foglalkozni, amivel már is kezdtük az első lépéseket, tehát a célunk az, hogy ennek a terméknek a hírét és az értékét ezekre a területekre kivigyük. Miért gondoltak úgy a Milánnal, hogy ebben mi tudunk segíteni? Egyrészt a kapcsolati tőkénk igen erős ezekben az országokban, másrészt pedig a hitünk is benne van, hogy ezzel mi tudjuk növelni a terméknek és a projektnek az értékét. Nagyon jó megértés volt a GeoA Zrt. Tulajdonosaiban is ebben. Ők is örömmel vették ezt a felajánlást, és azt, hogy mi igen aktívan gondolkozunk a terméknek a nem technikai jellegű fejlesztésében. A másik része pedig, hogy a GeoA Zrt.-ben mi is, ahogy azt közöltük, így 6%-os tulajdont szerzünk. Milán benne marad az igazgató tanácsban, igazgatósági tagként. Hát így az irányítást, illetve a felügyeletet is fontos szerintem jelezni, hogy benne vagyunk. Így megyünk tovább.
1: Talán a befektetőket legjobban érintő kérdés, hogy hol tart most az összes innovatív folyamat, ami a GeoAccu-hoz, illetve a találmány hasznosításához kapcsolódik. Mennyire tekinthető ez még egy projektnek, aminek bizonytalan a kimenetere, vagy mennyire vannak esetleg olyan külföldi szereplők, akikkel már konkrétan tárgyaltatok erről, vagy validálták bizonyos részeit ennek a történetnek, hiszen akik részvényekkel kereskednek, biztos az érdekli őket leginkább, hogy mikor alakulhat ki ebből egy jelentősebb, látható eredmény az Ébdufer tulajdonosai részére.
3: Amit a termékről magáról tudni kell, hogy a termékfejlesztéshez folyamatban van. Az Óbudai Egyetemmel közösen zajlik annak a jóváhagyása, verifikációja, és az eddigi teszteket sikerrel is teljesítettük. Mi úgy látjuk, hogy 2027-ben már termékkel és rendszerrel fogunk nagy valószínűséggel rendelkezni. Tehát ezt magáról a termékről, ami a másik, minket, mint Ébdufer, sokkal aktívabban érintő vonal a terméknek a piacra történő bevezetése. Az elmúlt időszakban, amit mi tapasztaltunk, hogy ha a termékről elkezdtünk beszélgetni külföldi partnerenkkel, a nyitottság az hatalmas volt. Igen, hamar kiderült, hogy erre a technológiára az igény az nem csak legenda szerint, hanem tényszerűen megvan, és nagyon kíváncsiak a mi megoldásunkra. Hát hogyan néz ki egy terméknek a bevezetés? Először van egy álom, majd végén valamikor megszületik a kézzelfogható termék. Most mi ezen az úton vagyunk. Tehát az álmodozáson már túl vagyunk, és rátértünk a célegyenesre, ahol már mi is konkrétabb dolgokat tudunk mondani, és jóval több kérdést tudunk akár magunknak feltenni, illetve jóval több válaszra rendelkezünk így a kérdezők felé. Izgalmas volt látni, hogy amikor külföldi partnerekkel beszéltünk, és konkrétan ennek a terméknek a mienségéről, felépítéséről beszéltünk, mennyire ráharaptak. Egyik külföldi partnerünk például egészen addig vitte, hogy a saját érdekeltségi körébe tartozó mérnökirodával szintén átgondolta ezt a terméket, és a jelenlegi információk mellett szintén nagyon érdekesnek tartja. Ez már nem csak pénzügyi jellegű érdeklődés volt, hanem egy igen erős technikai jóváhagyás volt is, hogy ez az álom, amiben mi pár évbe leszálltunk, ez megvalósítható. Szintén talán a történethez tartozik, hogy egy kicsit visszaugrok a panadomos megállapodáshoz, amiről eddig még nem igen beszéltünk, de talán fontos megemlíteni, hogy ott van egy japán vonal a panadomon belül, amit mi szintén érdemesnek gondoltunk erre felhasználni és letesztelni, hogy Japánban hogyan működhet ez a technológia. Lehet, hogy ez korábban ilyen romantikus elgondolásnak hallatszódhatott kívülről, hogy mit keres Ébdufer. Egy megfogható német nyelvterület és egy több ezer kilométerre arrébb lévő mérpont Japán. Na így jön össze a japán történet, hogy ott is megvannak már a konkrét partnerek, akik komoly piaci részt látnak ebben a saját országukban. Úgyhogy az álomból a megvalósítás felé már jóval messzebb vagyunk, mint hogy azt talán egy éve vagy a legutóbbi bejelentések óta voltunk. De azt azért fontos meg itt hozzátenni, hogy amiről itt beszéltem, az a termékpiacra a bevezetés szakaszának az első lépése. Itt van még rengeteg megoldható feladat előttünk. Hogyan lehet Japánban egy terméket bevezetni, mik azok a technikai, jogi, kereskedelmi feltételek, amiket nekünk ki kell dolgozni. Ezeket most kezdtük el. Ennek az útnak mi még az elején vagyunk. Szintén a DAKOS történet útján igen masszívan megyünk előre, de még jó pár nyitott kérdés van, amit meg kell válaszolni. És amivel itt le tudom zárni ezt a szakaszát a beszélgetésnek, hogy bármikor, amikor kézzelfogható hatása az Ébdufer életében eredményt mutató jelentőség lesz, azt mi megfelelő módon kommunikálni fogjuk.
1: A stratégiátok harmadik pontja az értéklánc bővítés célzott akvizíciókkal, és egy nemzetközi terjeszkedés. Mit lehet erről tudni, ez hogyan érintheti az Ébdufer jövőjét?
2: Az akvizíciók terve azonnan merült föl, mint igény, hogy a panadommal ugye megkötöttük ezt a megalapodást, igazából az indukálta, hogy nézzünk körbe a piacon, és a hosszú értéklánc megteremtését akvirálásokkal próbáljuk elérni. Jelen esetben ugye generál kivitelező cégként ilyen hosszú távú, előrelátható, tervezhető projektek esetében már érdemesnek tartjuk azt, hogyha szakági kivitelezési kapacitással is rendelkezünk. Jelenleg azért szerkezetgyártás, lakatos szerkezetgyártás mint tevékenységet tudjuk folytatni szakipari cégként, ugyanakkor fölmerült egy ilyen hosszú távú együttműködés okán, hogy villamos kivitelező, illetve gépész kivitelező társaságokkal bővítsük a portfóliónkat, mert ilyen időtávban már nagy biztonsággal látjuk azt, hogy feladattal tudjuk őket ellátni, és nagyobb értéket tudunk összességében teremteni az Ébdufer számára.
1: Köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba. Az Ébdufer nyertétől Palkovics Milán elnök vezérigazgató és Solti Balázs vezérigazgató helyettes voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
2: Köszönjük a meghívást.
3: Köszönjük a meghívást.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 14. kerületben az ajtós időre sorban a Dózsa-György út felé a Hermina út után a külső sávban. Még mindig tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baross utcában a Margó-Tivadar utcánál. A 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 11-es főúton kifelé a Hadrianus utca előtt, a Budaörsi úton a Nagyszöllős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. A hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körútat is a Lónyai utcáig, rendezvény miatt. Több BKK járat terelve közlekedik majd. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak az új kormány tudja megoldani a helyzetet. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz, és azt mondta, hogy egy kivéreztetett költségvetést örököltek. A jövő évi büdzsé tárgyalása most zajlik, erre az évre vagy egyszeri béremelés, vagy juttatás lesz, esetleg két lépcsőben emelik a szektorban dolgozó bérét. Azt is mondta, hogy tisztában vannak az ágazat problémáival.
4: Egyébként a minisztérium előtt pontosan ismert ez a követelés. Talán tapasztalják azt, hogy nem egy nyugdíjas rendőr foglalkozik rendvédelmi módon és beszél egyébként ebben a szférában dolgozókkal, hanem van egy külön minisztérium, külön államtitkárok és szakemberek foglalkoznak, olyan szakemberek ezekkel a területekkel, ahonnan önök is jönnek. Pontosan ismerik és tudják a problémákat, és azt is egészen keményen képviselik, mondhatom önöknek a kormányülésen is, a most utolsón, de egyébként korábban is. Szóval szerintem nyitott kapukat döngetnek, én a türelmet szeretném addig kérni, amíg a 27-es költségvetés elfogadásra nem kerül.
3: Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki utcai kórházban, ezt írta a Velkei György László, a Tisza párt országgyűlési képviselője, a külügyi minisztérium parlamenti államtitkára. Egyébként vége a párhuzamos várólistáknak, mondta a Velkei, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. Az Usoki utcai kórháznak egyébként új vezetője van, és természetesen, hogyha lesz információ bármilyen egészségügyi átalakításról, akkor mondjuk majd.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 9%-os csökkenéssel 152.753 ponton zárt. A részvénypiac forgalma jóval átlag feletti 49,3 milliárd forint volt. Az MBH Bank átlagon fölüli forgalmát magyarázhatja, hogy a részvény bekerül a bécsi tőzsde által számított CECE indexbe a negyedéves átsúlyozást követően. Az MBH Bank 8%-ot emelkedett 2650 forintra. A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintig, az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra. Európában a londoni tőzsde a FTSE 1,4%-os mínusszal zárt, a frankfurti DAX 1,5%-ot gyengült, csak úgy, mint a francia tőzsde, az olasz és a spanyol mutató egyaránt 1,6%-ot veszített az értékéből. A Dow Jones mutatója 0,4-del gyengül a Wall Street-en, az S&P 500 2,1, a Nasdaq szintén 2,1%-os mínuszban jár. 1,1462 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
3: 12-21 fok várható az esti órában, hétvégén napos időjárásra van jó részt kilátás, 25 fokos csúcshőmérséklettel, hétfőtől viszont jön a hideg front jó pár fokos lehűléssel. 18 óra 4 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
5: Szeretettel köszöntöm a Klasszis Podcast nézőit. Én Vámosi Ágoston vagyok, az M4 és a Privátbankár újságírója. Ma rengeteg témakörről fogunk beszélni, többek között az idősekről, megélhetésről, családi pótlékról, palackozásról, hajléktalan kérdésről és a kábítószer és alkohol használatról is. Köszöntöm a stúdióban Szabó Tóth Kinga, a Szociális Család és Idősügyi Államtitkárt.
6: Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
5: Kezdjük az idős politikával. Magyarországon az idősek száma idén lépte át a 2 milliót, és az utóbbi évtizednek a trendje volt az, hogy a fizetések elszakadtak a nyugdíjaktól, amik kevésbé emelkedtek. Milyen idős politikai intézkedéssel lehet enyhíteni azt a megélhetési válságot, amit az okoz, hogy 232.000 forint a nyugdíjaknak a medián összege?
6: Köszönöm szépen a kérdést. Ugye az idős politika az egyik leginkább olyan téma, amire figyelni kell tekintettel arra, amit ön is mond itt a számadatokat, hogy, és még egyéb adatok is lehetnek itt 2050-et tekintve. Ugye a társadalom egy harmadát fogják alakítani, vagy alkotni azok, akik 65 pluszosok lesznek, és hát hála a különféle trendeknek, a demográfiai folyamatoknak egyre tovább élünk, Magyarországon is így van, tehát egyre nagyobb lesz az a korosztályokról beszélünk. A másik oldalon már nem ilyen szerencsés a helyzet, tekintettel arra, ugye mindenki tudja, hogy a termékenységi ráta nincs túlságosan jó állapotban, tehát itt különös tekintettel kell lenni ugye erre a korosztályra, 60 pluszos korosztályra. Mi, ugye a nyugdíjpolitika nem a tárcánknak a illetékessége, az a pénzügyminisztériumban van, így mi lényegében, bár ajánlásokat megfogalmazhatunk, lekövetjük azokat a politikai, szakpolitikai trendeket, amiket ugye a pénzügyminisztérium, illetve a kormány e tekintetben hoz. Minden esetre a idős politikát tekintve formálódóban van egy olyan jellegű koncepció, amiről szívesen beszámolok, hogy mi egy abszolút annak a pártján vagyunk, amit ugye Nyugat-Európában nagyon sokan nagyon régóta mondanak, hogy egy aktív idősödés és aktív idősödés politikáról kell beszélni. Tehát nem idős ügy van ezekkel a szavakkal, amire szeretnénk számolni. Egyébként sietve hozzáteszem, hogy mi ugye örököltünk olyan osztályokat, főosztályokat, amik idős ügyel, idős politikával foglalkoznak, és szám szerint másfél ember volt ezekben a pozíciókban. Tehát mi most fejlesztjük fel azt az osztályt, azt a csoportot, akik ezt a politikát fogják vinni. Többféle idősügyi szervezettel és aktív idősödés támogató koncepcióval ismerkedtünk meg, abban az értelemben mostanában, nem mostanában ismerkedtünk meg ezekkel, de nagyon sok ilyen szervezet keres meg minket, nagyon sok szervezet keres meg minket a demencia politikával és ezzel kapcsolatban is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy sajnálatos módon a demencia is egyre több állampolgárt érint, és egyre inkább lejjebb kúszik az az életkor, amiben a demencia bekúszik, vannak olyan ellátottak, akár az idős ellátásban, vagy házi segítségnyújtáson keresztül, ami a államtitkárságunkat érintő szociális terve van, szociális szférának a része, akik már 50 évesen akár demenciával érintettek. Szóval azt gondolom, hogy ez mind egy nagy felelősséget ró, nem csak a Szociális és Családügyi Minisztériumra a demencia, az idős politika és így tovább aktív idősödés, hanem nyilvánvalóan a pénzügyi támasztékok mellett az Egészségügyi Minisztériumra. Úgyhogy mi folyamatos egyeztetésben állunk mind a három területtel, az Egészségügyi Minisztériummal különösen, ezekben a aktivitás segítő intézkedésekben. Na most nyilvánvalóan a tárcánk, illetve különösen a Szociális Család és Idősügyi Államtitkárság, amit én képviselek, a szociális törvényen keresztül is meghatározza a jövő idős politikáját is, és éppen ezért talán lényeges elem lehet, hogy ebből a szempontból is támogatjuk majd az innovatív kezdeményezéseket. Én magam is ugye társadalmi innovációs és szociológiai területekről jövök, és számos olyan projektbe vettem részt, ami az aktív idősödést támogatta és innovatívnak tekinthető. És emiatt rengeteg kutakodást is végeztünk, keressük azokat a jó gyakorlatokat, amik hazaitól sem akár testidegenek, tehát dedikáltan fogunk támogatni olyan társadalmi innovációs körbe tartozó aktív idősödés szolgáló kezdeményezéseket, mindjárt mondok egy párat, ami segítheti azt, hogy a 60 pluszos életkorra kicsit úgy gondoljunk, hogy ez egy nem egy kellemetlen, nem egy feltétlenül egy rettenetes életminőségbeli csökkenést okozó időszak. Mondok egy pár példát erre. Vannak olyan projektek, és ez nagyon-nagyon egyszerű dolgokról van szó, ami kialakítanak egy aktív időskor központot, de ez több, mint fizikai központ, ez egy hálózat. Létrehoznak egy projektből egy-egy kis hálózatot, és utána pedig ilyen szenior nagykövetek segítségével ezek a szenior nagykövetek, 60 pluszos, hát nem azt mondom, hogy idősek, mert az, hogy ki az idős, abban most nem menjünk bele, mert már gyakorlatilag ugye megváltozott ennek a életkori határa is. Lehet mondani, hogy a 80 pluszos az idős, és a 60 és a 80 közötti az még éppen csak, mit tudom, szenior korosztály. Tehát ahol ezek az emberek szenior nagykövetként segítik önkéntes munkába, vagy éppen kis ellenszolgáltatás fejébe bizonyos tevékenységekkel a honfitársaikat. Például mondok egy példát, valamelyik ért ahhoz, hogy bizonyos képességei vannak, jogát tud oktatni, vagy német órát tud adni, vagy segíteni tud a szomszéd családnak a gyerekeket az iskolából hazahozni. Tehát számos ilyen jó projekt van, ami nem csak segít aktívan maradni időseket, és ezt az aktív aginget támogatja, hanem abban is segít, hogy a generáció közötti párbeszéd megvalósuljon, mert a szociológusként mondom, hogy a társadalom legnagyobb problémája az, hogy a generációk elbeszélnek egymás mellett, nagyon lezároltak egymástól, fiatal, idős. Régebben a idősödésre úgy tekintettünk, mint egy élettapasztalat, egy olyan eszenciája a bölcsességnek. És nagyon sok esetben azt tapasztaljuk szomorúan, hogy gyakorlatilag a fiatalabb generáció nem így tekint akár az idősekre. És egyébként fordítva is elmondom, mert néha az idősek is úgy egy kicsit úgy idegenkedve tekintenek a fiatalokra. Tudjuk, hogy ez a generációs gap nagyon, nagyon szétnyílt itt a zóló, hiszen sokszor tényleg nem értjük egymást, itt olyan generációs szakadékok vannak. Tehát vissza szeretnénk hozni, és ilyen innovatív projektek segítségével támogatni akár a generációk közötti párbeszéd erősítését. És mondok még egy példát. Nagyon jó ötletnek tartanánk, és erre fogunk is a 2027-es költségvetés, ugye most van formálódóban, de majd megnézzük, hogy EU-s vagy hazai forrásból fogunk mindenképpen olyan kezdeményezéseket támogatni, akár, mondok erre egy példát, holland példa egyébként, és simán megvalósítható, a fővárosi önkormányzat is próbált vele egy kezdeményezést, pilotot létrehozni, hogy mondjuk a kollégista, aki vállalja, hogy egy idősebb honfitársával szívesen élne úgy együtt, hogy annak egy szobáját lakná, és mondjuk itt a fővárosban, vagy bárhol, egy nagyvárosban, egyetemi városokban, ott akkor ő, hogy is mondjam, alacsonyabb lakbérért tudna egy idősebb emberhez kapcsolódni. Persze tudni kell, hogy a magyar társadalom szociológiai értelme nagyon bizalmatlan. Tehát az idősek sok esetben nem szívesen engednek be fiatalabb embereket, meg senkit sem, mert nagyon lezárult az a bizalmi kör, amivel lehetne, de ezek, úgy gondolom, ezek a projektek ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy kicsit érzékenyítsük a lakosságot, de ennek egy másik változata, amikor kollégiumokat hozunk úgy heterogén módon létre, hogy lakik benne egy idős, a felsőbb szinteken és az alsóbb szinteken mondjuk kollégisták, fiatalok. Vagy ugye tárcánkat és államtitkárságunkat érintik a nagy bentlakásos idős otthonok, illetve az alapellátásban nagyon sok minden, például házi segítségnyújtás, vagy a jelzőrendszer, és így tovább, vagy az idősek nappali ellátása, és számos ilyen szolgáltatásunk van. A Szociális Gyerek Védelmi Főigazgatóság, ugye az, aki felett mi irányító jogkör gyakorlunk, a minisztérium, és az SZGF rövidített nevén számos idősek bentlakását szolgáló intézményt is működtet az országban. Az SZGF-nek 81 intézménye van, és közel 900 telephelye az országban, de ezek nem mind idős bentlakásos otthonok, értem, hanem fogyatékkal élők, pszichiátriai szenvedélybeteg, és így tovább.
7: Értem.
6: De azt látjuk, hogy az idős otthonok is nagyon rossz állapotban vannak, ezt gondolom a kedves hallgatók, nézők is pontosan tudják. Tehát valójában az állami ellátásokra, ez az örökségünk lényegében, nem jutott annyi pénz, amennyinek kellett volna. Mondok egy sokkoló dolgot. Az eddigiekben úgy volt a költségvetés tervezve a korábbi években, hogy például a minimál, megvan határozva, hogy mennyi legyen a minimális, hát a férőhelyszám, meg az, hogy ehhez mennyi gondozót kell mondjuk egy idősek bentlakásos otthonába tenni, és kiderült, hogy úgy támogatta, úgy, hogy is mondjam, adta a támogatásokat az állam ezekbe a bentlakásos idős otthonokba is, hogy még a minimum gondozói létszámot se tudták ebből a pénzből úgymond megfizetni. Uh-huh. Tehát lényegében az állam a minimális költségvetésre adta ezekhez az SZGF-es intézményekhez akár. Szóval azt gondolom, hogy ezt is nagyon-nagyon át kell alaposan gondolni, hogy mit fogunk ezzel a helyzettel kezdeni. Nagyon sok helyen azt tapasztaljuk, akár ugye a bentlakásos és az idős otthonokban is, amik állam által fenntartottak, hogy 44 úgymond bentlakásos lakóra jut két ápoló gondozó. Hát ezzel nem lehet, és azok 12 műszakban dolgoznak. Szóval azt gondolom, hogy itt tényleg revideálni kell ezeket az elképzeléseket, és hát rá kell gondolni, hogy mondjuk a 81 SZGF-es intézmény 900 telephelyére van egy költségvetésében, vagy eddig volt 1 milliárd forint fejlesztési pénz, amiből az összes otthon honnak meg kell oldani a fizikális felújítását, ilyesmi működésre, már hogy a felújításra támogatások, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon kevés, tehát ezt is látjuk, tehát az alapvető beruházásokat nem tudják ebből megoldani. Illetve a házi segítségnyújtásban is változásokat szeretnénk eszközölni. Nagyon sok dologba gondolkodunk, a humán erőforrás megerősítésén is, mert kevés a házi gondozó. Uh-huh. És nagyon sok kliens jut ugye egy gondozóra, ez területenként, településegységenként területileg is egyenlőtlenül oszlik meg. És hát nyilván az a fél óra, tudjuk jól, amit egy gondozó tölt a És azt is látnia kell, most a minket nézőknek szerintem pontosan tudják, hogy egyre rosszabb állapotban is vannak olyan kliensek, akikhez kijárnak, vagy olyanok, akik az idős otthonba, az idős ellátásba kerülnek, demensebbek, rosszabb állapotúak. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy ne csak ez a fél óra jusson akár, vagy, vagy mit tudom én, 7-8 ellátottat kelljen egy nap, és akkor rohangál szegény házigondozó, próbálja őket egyikből megy át a másikba ellátni. És erre van, egyébként is van egy projekt, ami egy Európai Uniós pályázat, ami a házi segítségnyújtásban tud ápolókat, gondozókat képezni, alacsony iskolai végzettségű embereket tud átképezni ilyen területekre, ez már most is tart, és ezt is megpróbáljuk megerősíteni, hogy itt
5: nyilván erőfolyam. Mennyi lesznek részt abban?
6: Hát pontos számokat most nem tudok mondani, elvileg ennek vannak indikátorai, körülbelül 800 főnek mindenképpen részt kellene venni, idén is, akár ezekben a képzésekben. Ezeknek a szervezése most zajlik, hogy honnan tudunk olyan embereket úgymond integrálni ebbe a projektbe, akikkel szemben van egy bizalom azért a nyilván, ahogy mondtam, a magyar társadalom elég bizalomhiányos, tehát akit szívesen beenged és ebbe a, tud integrálódni ebbe a projektbe akár.
5: Értem. Térjünk át a jövedelmi egyenlőtlenségekre, mert nem csak az ellátó személyzet létszámában vannak egyenlőtlenségek Magyarországon, hanem a jövedelmek terén is. Ha az országos adatokat nézzük, a KSH meg szokta osztani jövedelmi ötödönként a dolgozóknak a kereseteit. Az alsó jövedelmi ötödnek, vagy az első jövedelmi ötödnek bruttó 322.900 forint az átlagos keresete, ami gyakorlatilag megegyezik a minimálbérrel, és ha járásonként nézzük, akkor pedig egészen elképesztő adatokkal lehet találkozni. A cigándi járásban 335-336 ezer, gönci járásban 363 ezer, és több borsodi, szabolcsi járásban bizony hármassal kezdődik a nettó átlagfizetés, a medián pedig ennél is alacsonyabb. A minisztériumnak milyen cselekvési terve van arra, hogy ezeket a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentse az országban?
6: Ugye ez még egyszer mondom, ha pénz, akkor az sosem csak a minisztérium dönti el. Tehát őszintén mondva, én rózsaszínre festettem az eget mindenféle szakpolitikai javaslatokkal. Én lennék az első ember az országban, mint szociológus és szociális munkás, aki a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklésért kiállna. De ugye itt nyilván van egy mátrix, amiben mi is mozgunk. Én azt gondolom, hogy ez az öregségi nyugdíjminimumnak a megemelése 120 ezer forintra, ez azt gondolom, hogy egy méltányos első beavatkozás volt, ha már a idősekről is beszélgettünk az előbb. Tehát az, hogy 28.500 forint ból kelljen megélni, az egy lehetetlen helyzet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy gesztus, és egy szép gesztus volt a mostani kormányzat részéről. Ez nem fogja megoldani nyilván ezeket a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Egyébként őszintén megmondom, hogy sokszor ezek a jövedelmi adatok is egy picikét csalókák, mert ugye tehát ugye attól függ, hogy nézem szórás, nagyon helyesen, ugye medián vagy módusz, hogyan számítom.
5: Igen, a medián általában alacsonyabb az átlag.
6: Így van, szóval ez sem mindegy, hogy ugye hogyan figyelem ezeket. Amit eddig tettünk, az elsősorban családpolitika, ugye a családpolitika is az államigazgatásunkhoz tartozik, mert szociális témákkal, idős politikával és családpolitikával foglalkozik az államigazgatásunk. Azt láttuk, hogy az előző időszakban, és mindjárt válaszolok erre a kérdésére, kibukkanunk majd a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Az előző időszakban inkább a középosztály, vagy a felső középosztály került támogatásra redistribúciós elvek alapján. Tehát persze hozhat egy kormány olyan intézkedést, és akkor még azt mondom, hogy ez egy adott ideológia, de akár még támogatható is, hogy főleg azokat segítem, akiknek a munkaerőpiacon legális jövedelme van, azaz adózott jövedelme, tehát értsük jól, és akkor ezeket próbálom adókedvezményeken keresztül nyilván támogatni.
5: Talán Szerge Zsuzsa ezt nevezte perverz újraelosztásnak,
6: így
5: hogy
6: van,
5: a magasabb jövedelműek kapnak több támogatást.
6: Így van. Őszintén mondom, én ugye tanítok is a államtitkárság munkám mellett, most leginkább a levelezősöket tudom szombatonként vállalni, és szocmunkásokat is tanítok, és mindig lejátszom ezt a bejátszást, amiben ő erről beszél. Ugye a perverz újraelosztás pontosan ez, amit ön most mondott, hogy annak adok, akinek egyébként is van a Bibliában, ezt Máté effektusnak
5: igen.
6: hívják. Ugye, mind a ketten ismerjük ezt, hogy...
5: Néha a gazdaságban is.
6: Így van. Tehát, hogy mindig annak adunk, akinek van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez egy, lehet egy támogatható irány, de nem biztos, hogy szerencsés.
5: Ez most nem ez a terv.
6: Így van, tehát a szociálpolitikában mi semmiképpen nem ezt az irányt követjük, de, hogy ne értse félre senki, aki most hallgat minket, családpolitikában nem veszünk el már megszerzett juttatásokat, ez a TISZA programba, a működés emberséges Magyarországon se volt másképp, szépen leírásra került az, hogy ezeket megtartjuk, és ezeket fogjuk bővíteni. Az iskolakezdési támogatás talán legjobb példa erre, amit így is úgy is szemlélnek, meghallgattuk mi is a különféle véleményeket, hogy miért így van, szívesen elmondom, hogy miért így lett akár, erről is lehetne beszélgetni, de minden esetre az iskolakezdési támogatásban először volt jelen az, hogy az egyszülős családok támogatása, az alacsony jövedelműek, nyilván itt az RGK határ, ami maga is nagyon alacsony, 62.500 per fő per háztartás, ez nagyon alacsony, ezt is meg kellene emelni, igen. Csak ez magával húzna sok-sok más ellátást, és azért ezt pénzügy megint, ezt át kell gondolni, ez nem csak az én fejemből kell, hogy kipattanjon. Uh-huh. Meg ugye nagyon fontos nálunk a Szociális Családügyi Minisztérium, hogy a fogyatékossággal élő személyek sem maradjanak ki soha semmilyen támogatásból, hiszen ez egy nagyon speciális és méltányos elbírálást igénylő élethelyzet, úgyhogy ez az iskolakezdés is ezt szolgálta, dobbantó program, tanoda programok és itt tovább, amiben még lévő gyerekek, meg az esenis gyerekek se maradtak ki. Szóval 400 ezer gyereket ért el ez a támogatás. Én azt gondolom, lehet vitatkozni azon, hogy ez a 100 ezer két részletbe, most azon is lehet vitatkozni, hogy ez pénzbe jó, vagy utalványba. Ennek nagyon sok oka van. Az egyikre is, másikra is tudnék érveket, ellenérveket. Én azt gondolom, hogy ez méltányos, uh-huh. igazságos. Az, hogy majd mennyire hatékony, hatásos és célzott, ez a kormány és az általam vezetett államtitkárság is abban fog különbözni az elődjétől, például, hogy ezeket fogja mérni. Tehát nem úgy lesz, hogy egy random mintán kiválasztom, mint Mici Mackó a barátaimat és ismerőseimet, hanem, és valamit validálok, hanem mérünk kutatókkal, szakemberekkel dedikáltan támogatások hatékonyságát, amiket bevezetünk, és ez lesz alkalmas arra, hogy újra pozícionáljuk. Nincs kőbevésve. Uh-huh. Persze, és hogy belene kössön senki abban, amit mondok, nem fogunk olyat csinálni, hogy adhok módon intézkedünk bizonyos támogatásokról, mert a eddigi családpolitikának és szociálpolitikának is az volt a rágfény, hogy nem volt kiszámítható. Uh-huh. Elkezdődött valami, és az év végére már akár, vagy a következő évben egy kiszámíthatatlan dologba fajult, vagy ment át. Szóval nagyon szeretnénk, hogy kiszámítható rendszer lenne, de ez nem jelenti azt, hogyha valami nem működik, és nem célzott, és nem hatékony, és pazarló, akkor azt újra fogjuk gondolni. De ezt jól kell kommunikálni az állampolgárokkal, és akkor ők is meg tudják érteni, hogy ez miért van.
5: Én egy induló programot tartok a legérdekesebbnek a családpolitikából, ez a Családi Csődvédelmi Szolgálat, ami, ha jól tudom, novemberben fog beindulni.
6: Így van.
5: Itt a kormányszövővői tájékoztatón elhangzott, hogy akár 4000 család is egyéni segítséget kaphat, de például itt az Eurostat adatai szerint a Észak-Alföldön például a háztartások közel fele nem tudna egy váratlan kiadást finanszírozni. Észak-Magyarországon is 40% fölött van az arány. Dél-Alföldön megközelíti a 40%-ot. Mi történik azokkal a családokkal, miközben nyilvánvaló, hogy itt egy kapacitás hiány van. Mi történik azokkal a családokkal, akik mondjuk Debrecenben beállnak a sorba, és ők a 4001-edik, akikre már nem jut idő, vagy nem jut kapacitás.
6: Én azt gondolom, hogy nagyon elhibázott lenne az a támogatás, ami darab-darabra mér, és azt mondja, hogy bocs, hát most te vagy a 4001-edik, már te biztos, hogy nem fogod ezt megkapni.
5: Persze.
6: Szóval azt gondolom, hogy ezek az ellátórendszerek akkor tudnak jól működni, hogyha humánusan működnek. Ez a Családi Csődvédelmi Szolgálat nem az SCM-nek a, tehát nem mi nyújtottuk be, mint előterjesztést, de nyilván mi is örülünk, hogy ez feláll, ez az intézményhálózat, de rögtön megjegyzem, hogy volt ilyen korábban, a 80-as években a családsegítő szolgálatoknak feladata volt az adósság tanácsadás.
5: Igen.
6: És azt gondolom, hogy, és talán ahhoz én most gondolatba visszanyúlnék, mert ott valóban meg tudott az történni, hogy akár nem szorult ki belőle, most ön mondott ugye egy számot, hogy 4001-edik, most se fog, csak mondom, hogy ott tényleg előállt az a nagyon jó dolog, hogy adósságkezeléssel segítették ezeket a családokat, és mivel ez az, ami érinti az én államtitkárságomat, szeretném mondani, hogy eleve mi vissza szeretnénk állítani a családsegítő szolgálatoknak a preventív, akár ilyen jövedelmi lecsúszás segítő támogató funkcióját. Tehát a családsegítőket meg fogjuk abban az értelemben erősíteni, hogy most az emberek fejében sokszor mint egy hatóság szerepel, sokszor együtt vannak a gyerekvédelmi gyerek jóléti szolgálatokkal, ezek együtt vannak, és ezért valami, hogy az állampolgárok fejében úgy szerepel, hogy csak oda nem, mert elveszik a gyerekeinket.
5: Igen, ez ilyen félelmetes hatást kell.
6: Félelmetes, tehát valójában ezt tette a rendszer, a szociális és gyerekvédelmi ellátórendszerrel, hogy az emberekbe egy ilyen félelmet ébreszt. Ez nem kéne, hogy így legyen, mert a szociális munka, a szociális szolgáltatás az segítő, támogató funkcióval kell, hogy bírjon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vissza kell adni a hatóságnak, ami a hatóság, ami pedig nem hatósági, ott a támogató, képességtévő empowerment funkciót kell segíteni, és mi a családsegítésbe ezt az elemet vissza fogjuk valahogy kúsztatni, hogy ott is legyen egy ilyen jellegű pénzügyi tanácsadás, támogatás a családok számára. Úgyhogy a kettő együtt fog tudni majd szépen kiegészítő jelleggel működni. Az, hogy az emberek nem tudnak a hó végére kijönni, ez nagyon összetett dolog, mert hogy tudni kell az emberek pénzköltési szokásait, szóval nagyon sok esetben nem alakul ki az embereknél a pénzügyi tudatosság. És főleg akkor nem, hogyha kevés van, és egyszerre mondjuk jön mondjuk két hetente, vagy hetente egy fizetés, vagy akár havonta, teljesen mindegy, akkor nagyon sok, hogy is mondjam, ezen egy szubkulturális hatás, hogy aki nem tanult meg, meg mindig nélkülözött, az akkor egyszerre elkölti. Hát én nagyon sok mély szegénységben élő családdal állok kapcsolatban, rengeteg tereptapasztalatom van az elmúlt 25 évből is. Elmondhatom, hogy nagyon sok esetben annyira, amit tudom én, örül az ember annak, ami van, és nem tanulta meg, hogy azt be kell osztani, nincs jövőképe. Nincs meg az a tudat, hogy holnap is kell élni valamiből. Uh-huh. Hogy, és ez szerintem, tudom, hogy nem mindenre válasz az, hogy tanulható, de én hiszek abban, hogy az emberek mégiscsak meg tudják tanulni. Szóval itt szociokulturális normákat kell átírni, ez a feladatunk, és ezt én valójában azt gondolom, hogy nekünk, az SCM-nek mindig karba öltve kell együtt menni az OGM-mel, az Oktatási Gyerekügyi Minisztériummal, és ugye benne van a nevében gyerekügyi, tehát számos ponton mi a gyerekeken keresztül jutunk el a családokhoz. Ugyanez van nálunk a jelenlétpont, biztos kezdett tanoda, és nem csak a gyereket, biztos kezdetben csak a gyereket, hanem az anyát, a családot, akár a nagymamát ragadjuk meg, már hogy nem úgy fizikálisan, hanem szimbolikusan, és így hívjuk be, így szólítjuk meg, és így próbáljuk meg akár a pénzügyi tudatosságra nevelni. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeket az iskolába is lehet, és ezeken az említett szolgáltatásokon, amiket most felvonultattam. És még egy nagyon fontos dolog, ami meg szeretnénk erősíteni, az óvodai és az iskolai szociális munkásoknak a szerepét, hiszen ez is az államtitkárságunkhoz tartozik, akik a családokat fogják támogatni, és a drogprevencióban, a megelőzésben fognak tudni, és ezekben akár a pénzügyi tudatosságban, és abban, hogy hogy tudsz a kríziseiddel bánni, milyen a normatív kríziseidet, hogy tudod kezelni, a családi kríziseket, nagyon sok a válás, említettem, hogy családpolitikával is foglalkozunk, minden második házasság. Ezeket egy gyereknek nagyon nehéz kezelni, de ezeken keresztül, ezeken a szolgáltatásokon keresztül talán könnyíthetünk a gyerekek terhei, mert a gyerekekre is nagyon nagy nyomás nehezedik. Szóval valahogy így próbálunk ezekre a kívásokra reagálni.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
9: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egy perccel múlt 6:30, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak az új kormány tudja megoldani a helyzetet. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz, és azt mondta, hogy egy kivéreztetett költségvetést örököltek. A jövő évi büdzsé tárgyalása most zajlik, erre az évre vagy egyszeri béremelés, vagy juttatás lehet, vagy két lépcsőben emelik majd a szektorban dolgozók bérét. Azt is mondta a kormányfő, hogy tisztában vannak az ágazat problémáival.
4: Egyébként a minisztérium előtt pontosan ismert ez a követelés. Talán tapasztalják azt, hogy nem egy nyugdíjas rendőr foglalkozik rendvédelmi módon és beszél egyébként ebben a szférában dolgozókkal, hanem van egy külön minisztérium, külön államtitkárok és szakemberek foglalkoznak, olyan szakemberek ezekkel a területekkel, ahonnan önök is jönnek. Pontosan ismerik és tudják a problémákat, és azt is egészen keményen képviselik, mondhatom önöknek a kormányülésen is, a most utolsón, de egyébként korábban is. Szóval szerintem nyitott kapukat döngetnek, én a türelmet szeretném addig kérni, amíg a 27-es költségvetés elfogadásra nem kerül.
3: Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsoki utcai kórházban, írta a Velkei György László a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. A kormánypárti politikus Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be a kórházat. Egyetértettek abban, hogy egyszerre két dolgot kell rendbe tenni, javítani kell a kórház működési körülményeit, és le kell zárni a korábbi időszak problémáit. Sajtóhírek szerint a kórházban 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belül műtöttek meg betegeket az úgynevezett térítéses osztályon. A Magyar Orvosi Kamara szerint összeférhetetlenség is felmerült az Uzsoki utcai kórház VIP részlegénél, ugyanis a kórház akkori főigazgatójának férje részt vett ottani fizetős műtétekben. Szeptember 28-án jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy melyik az a 4 ügy, amelyet átkér más hatóságoktól, mondta a szervezet vezetője a HVG címlap sztori rendezvényén. Unger annak közölte, hogy egyelőre nem árulja el, mely ügyekkel fognak indítani, hiszen a hivatal most még nem is nyomozhat. Az NVVH büntető eljárásban való jogosultságai szeptember 27-én élesednek, ezért másnap történik meg a bejelentés. Azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A tiltott állami támogatásokkal, vagyonvesztésekkel járó ügyekkel kapcsolatban ezzel együtt bizonyosan várhatóak vizsgálatok. A magántőke alapokra kitérve közölte, ha a kormány nem szünteti meg a tulajdonosokkal kapcsolatos titkosításokat, akkor az NVVH fog lépni ez ügyben. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ez a szerződés nem hasonlít egy hagyományos koncesszióra a kormány szerint. Vitézi Dávid azt mondta, hogy az üzemeltetési feladatoknál kétszeres túlárazás látható a piaciakhoz képest. A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is tenni fog, többet is. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közölte, hogy figyelemmel kísérte a miniszterelnök bejelentését a koncessziós szerződés megszüntetéséről, és várja az erről szóló hivatalos írásos tájékoztatást. A cég a kormányzati tájékoztatás megismerését követően alakítja ki hivatalos álláspontját az ügyről. A kormányzati tervek szerint a magyar közút végezni a jelenleg az MKIF ZRT kezelésében álló autópálya hálózat üzemeltetését.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 9%-os csökkenéssel 152.753 ponton zárt. A részvénypiac forgalma jóval átlag feletti volt, 49,3 milliárd. Az MBH Bank bekerül a bécsi tőzsde által számított indexbe, emiatt is keresett volt a részvény, 0,8%-ot emelkedett 2650 forintig. A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra, az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből forinttal 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12.830 forintra. Európában jelentősebb mértékben gyengültek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-re 0,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt. Csökkenek a Wall Street-i mutatók is, a Dow Jones 0,4-del, az S&P 500 1,1, míg a Nasdaq szintén 0,1%-os mínuszban jár, 1,1462 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégén még visszatér a nyárias meleg, hétfőn azonban egy újabb front hoz majd erős szelet és jelentős lehűlést. Szombaton és vasárnap 25 fok várható. 18 óra 37 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
5: A minisztérium egyeztetett a Magyar Addiktológiai Társaságnak az elnökségével, és utána azt mondta egy Facebook videóban, hogy a 24. órában vagyunk, többek között azért, mert így a szegregátumokban, a leszakadó településeken akár 10 éves gyerekek, vagy várandós lányok, vagy lányanyák rendszeres kábítószer használók. Ez a probléma azért került most elsősorban a köztudatba, mert Budapest belső kerületeinek az utcáin megjelentek azok a társadalmi problémák, amik eddig nem voltak láthatók a felső középosztály vagy a felső osztály számára. Hogyan lehet ezt az összetett problémát kezelni, megelőzni például a kábítószer használatot, vagy enyhíteni azokon a körülményeken, amiért ezek az emberek olyan kábítószert használnak, amik semmire nem jók, csak a menekülésre a valóságból?
6: Hú, ez a kábítószer ügy nagyon összetett kérdés. Valóban a nyarunk nagy része arról szólt, hogy ugye a miniszterelnök úr bejelentette egyszer július elején a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is ezt a kormányi szándékot, hogy Budapest belső kerületeiből, ő is mondja, elinduljon egy belügyminisztérium, SCM, egészségügyi minisztérium, tehát egy tárcaközi, egy nagyon intenzív munka a fővárosi budapesti rendőrfőkapitánysággal együtt, hogy vajon ez hatósági, vagy ugye szociális probléma, ami ott megjelent.
5: Igen, ennek a munkának a rendészeti része az látható volt, de nem volt hatékony, mert maga a probléma a szeptember közepén is.
6: Ugyanúgy megvan. Szóval itt azt kell látni, hogy ugye az eddigi kormányzatok általában ezt hatósági és rendvédelmi kérdésnek kezelték. Én sem zárkózom el az elől, hogy igenis, bizonyos értelemben ez egy rendvédelmi kérdés, mert az állampolgár a nap végén, vagy egy turista a nap végén nem szeretné ezeket a problémákat az utcán látni. Nem kellemes úgy lakni egy belvárosi lakásba, hogy ott randalíroznak éjszaka, vagy akár délután, vagy látsz kristályozó embereket magukba révedve, csak ugye szociális szakemberként azt kell, hogy mondjam, hogy ezek mögött sokszor nagyon sok életút van, amit egy kívülálló nagyon nehezen tud értelmezni. Nyilván van ebbe egy trend, hogy kipróbálok valamit, nyilván van ebbe egy elkeseredettség, nyilván sok-sok minden van ebbe, és nagyon különböző a motivációja attól függően, hogy melyik társadalmi csoportról beszélünk különben, mert a végül is ez a probléma, amiről most beszélünk, a szenvedélybetegségek, ez rétegfüggetlen probléma, azt szoktuk mondani. Tehát ugyanúgy megvan az elitben, magasabban kvalifikált, mint az alacsonyabb csoportokban. Igen. Talán a jellege különböző, most nem is elsősorban a drogokra gondolok, de az ESPAT felmérések, amik nemzetközi szinten is mutatják a 14-16 éves korosztálynak a szenvedélybetegség, a dohányzás, mindenféle dolgait, ott Magyarország nem áll jól. Tehát a dohányzásba például vezetünk az, hogy valaki már kipróbálta ilyen-olyan módon, és így tovább. Nagyon nagy hype a különféle elektronikus cigaretták, snüssz és egyéb igen. tartozékok, és ezek is rávesznek téged valamilyen szenvedélyre. Tehát ezek szenvedélyek. Ez azt jelenti, hogy nem bírsz ki, nem tudsz megtartani tanárként egy 45 perces órát, mert már a diákjaim is teszik be a snüsszöt, nem tudom, hogy snüsszt, ezt milyen tárgy esetben, hogy kell mondani, a szájukba. Amikor először egyszer szembesültem ezzel, hát el voltam teljesen képedve, azóta már, hogy is mondjam, gyakorló snüssznézegető vagyok, de ez szerintem nem jó. Tehát ez is egyfajta szenvedély. Nem tudsz kibírni, nem, valamitől függsz, de nem kell messzire menni, mert ezek a gyerekek felnőttek egy-egy családban, vagy ugye, akinek volt családja, most nem a gyerekvédelemben lévő gyerekekről beszélek, és hát a családjukban mit látnak? 1 millió alkoholista országai vagy vagyunk, azért a szenvedélybetegségben mindig azt is kell mondani, hogy a magyarokra egyébként is ugye jellemző az ivás, az ivási kultúra, az alkoholfogyasztás, kicsit azt mondanám, hogy szociológusként, hogy a kultúráról beszélünk, de nagyon sok esetben kulturálatlan a fogyasztás, tehát a hétköznapi szóhasználattal élve. Tehát azt látjuk, hogy igenis ez egy olyan probléma, amire tényleg a 24. órában vagyunk, és az volt a szánalmasabb, vagy röhelyes, nem tudtam, hogy nevessek, vagy sírjak, komolyan mondom, hogy bejött az addiktológiai társaság, meg az alacsony küszöbű szolgáltatók, meg nagyon sok embert hívtunk össze, tényleg a államtitkárságunk is egyeztet folyamatosan, mert szeretnénk a jó dolgokat behozni, és ezekből szakpolitikai javaslatokat készíteni, és akkor jöttek az addiktológiai társaságtól, és mondják, hogy itt van a 20 éve letett azt anyaguk az asztalunk, tessék. És én meg voltam döbbenve, mert, és ugyanezt tapasztalom a hajléktalan ellátásban, és mindenhol, hogy 20 éve meglévő anyagokat kapunk meg, és a probléma nem lett alacsonyabb, nem lett kisebb, és most már egyre jobban markánsan látható. Eddig is ott volt, csak talán, most lehet, hogy furcsát fogok mondani, és lehet, hogy nem is kellene ilyen filozófiai magaslatokba repkedni, de a szabadság és biztonság, tehát a demokráciával, a kapu kinyitásával végülis kijött a szellem a palackból. Egyre több mindent látunk, mert hogyha, hogy is mondjam, ha nem, nincs például egy belügyminisztérium abban az értelemben, hogy nem azt kezeli például a családpolitikát, gondoskodáspolitika, meg nem tudom, mondjuk a családpolitikát a Kim kezelte, de a gondoskodáspolitika volt idézőjelben ugye a belügyminisztériumban. Tehát, hogyha nem egy, hogy is mondjam, tehát demokráciában az állampolgár rádöbben, hogy vannak ilyen problémák. Láthatóvá válnak bizonyos dolgok. Nem csak a jó, hanem akár az ilyen kedvezőtlen dolgok is nincsenek lefolytva, nincsenek eltéve a kispolcra, előjöttek az emberek akár. De nem bagatelizálni akarnám a dolgot, mert én nagyon szomorúan tapasztalom, hogy említettem, 25 éve járok szegregátumokba, elég intenzíven, és gyerekcsoportokat is tartok. Most ugye nincs erre lehetőség, de tartottam, még egy évvel ezelőttig, és megdöbbenve láttam, hogy tényleg ezt másik interjúban is elmondtam, hogy csillog a gyerekek szeme, nagyjából fény van bennük, nagyjából egy 10 éves korig, és utána nem jönnek a foglalkozásra, nagyon sok esetben. És akkor kérdezett, hogy hol van XY, hol van ez a lány, és kiderül, komolyan mondom, most is megborzadok, hogyha erre emlékszem, erre a történetre, és hát elvitték, prostituálódott, mindenféle, meghalt az édesanyja, mert rákbeteg volt, és neki kell a családot eltartani. Szóval ezek olyan esetek, és akkor, ha nekem valaki azt mondja, hogy ezekről a gyerekekről tényleg le lehet mondani, akkor én egyszerűen ezt nem tudom ezt érzelmek nélkül mondani, hogy ez nagyon-nagyon nagy zsákutca. És akkor, amikor valaki azt mondja, hogy ezek, hogy is mondjam, hogy ezek a fiúk, akik ott vannak ezeken a mély szegény telepeken, hogy ezek között nincs jóra való gyerek, akkor én azt mondom, hogy ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy én annyi olyan fiút láttam, akik családfenntartóvá vált 16-17 éves korban. És persze nagyon sokat láttam, akik akár elkallódtak, pontosan amiatt, mert sose láttak maguk körül egy normatív, egy keretet.
5: Egy mintát.
6: És csak azt látták tényleg, hogy egy kis helyen az emberek mindenféle dolgot csinálnak, stb., ami nem szolgálja feltétlenül az ő egészséges felnőtté válásukat. De azt gondolom, hogy az ilyen telepeken is rengeteg jó energia van, nagyon-nagyon sok energia van a cigányasszonyokban például. Minden program ezt mutatja. Független attól, hogy ez egy miskolci, egy budapesti, vagy egy vidéki szegregátum, hogy például a cigányasszonyok, akik mondjuk már 40 évesek, ugye nagymamák, mert teljesen más, sok esetben nem lehet általánosítani, ezt nagyon szeretném mondani, hogy ahány roma közösség annyiféle, és nem lehet általánosítani, de sokszor rengeteg mindent tesznek azért, hogy a család egybe maradjon. Csak az a gond például, hogy jártam rengeteg olyan közösségbe, ahol azt mondja az a nagymama, hogy azzal, hogy megjelent a drog, ő se tud mit kezdeni. Tehát ez tényleg, ez úgy öli az egész közösséget, nincs az a régi, tradicionális kultúra, ami volt, és ráadásul persze jó dolog is ülhet el rosszul, mert az, hogy elmehettek mondjuk az apák, vagy fiúk külföldre dolgozni, az, ez egy jó lehetőség, de szétzilálta a családokat ezekben a, ugye nem volt itt megfelelő álláslehetőség, az építőiparba el tudtak menni, de az is hetelő munka, meg mennek ugye jobbra-balra, ez mondjuk mindig így volt, ment a fekete vonat, ugye a szocializmus idején is tudjuk, munkásszállók voltak, de valahogy akkor más volt a szocializációs háttér, és most nincs meg már nagyon sok családba elveszett, és roma családokba is ez a kötő szövet. És akkor látott, hogy a nagymama próbál minden erőfeszítést megtenni, hogy ezeket a családokat összetartsa, és egyszerűen van szkíje arra, hogy hogy vegye rá mondjuk a gyereket, hogy iskolába menjen, meg ezt csinálja, de arra, hogy a kristály, amit ő neki teljesen testidegen, ezzel már nem tud mit kezdeni. És azt is láttam rengeteg szegregátumban, hogy 4-5 családdal van a baj. Már abban az értelemben, hogy nem baj, így van. Ők a terjesztők, ők azok, akik mindenféle illegális dolgokra, vagyis bekúsztatják ezeket a manővereket, ezekre a gyerekekre rákúsztatják, és ezt biztos, hogy nem nézhetjük tétlenül. Tehát azt gondolom, hogy itt tényleg beavatkozások kellenek, igen.
5: Ősszel és télen a jogszabály alkotás az csúcsra lesz járatva. Ezt olvastam a Facebook oldalán. Erre vonatkozik az utolsó két kérdésem. Az első, hogy hát Magyarországon a 2018-as alaptörvény módosítás óta úgymond illegális a hajléktalanság. Ezt nagyon furcsa kimondani, de hát valóban volt, aki 60 nap elzárást kapott azért, mert az utcán élt. Hogyan és mikor változtatnak az úgynevezett hajléktalan törvényen, és így röviden mik a legfontosabb lépések a hajléktalan ellátásban, amit azonnal meg kell lépni?
6: Igen, a hajléktalan ellátás különben egy nagyon összetett ellátórendszer van, hát most emberek bele ennek a részleteibe, akit érdekel, az megnézheti a szociális törvénybe, hogy ez hogy van szabályozva, de azért azt látni kell, hogy vannak alapellátási formák, vannak elég színes a paletta abból a szempontból, hogy például hajléktalan közalapítvány és a más alapítványokon keresztül is hajléktalan ellátó intézmény működik, vagy a Vörös Kereszt és más programok is vannak, illetve az állam és az önkormányzatok is működtetnek bizonyos hajléktalan ellátó szolgáltatásokat, és azt kell látni, hogy itt mindenféleképpen, tehát le kell venni erről a problémáról a rendészeti jelleget. Ugye csak azért ez egy nagyon nehéz terep, mert aki látott már egy olyan hajléktalant, vagy beszélgetett vele, aki 10 éve, 15-20 év az utcán él, vagy bokrokban, fás területeken meghúzza magát jobbra-balra, az pontosan tudja, hogy ezek ugye már egy olyan életvitelszerű kulturális normákká merevettek ezeknek az embereknek az életmódjában, amit egyik napra a másikra nem lehet megváltoztatni. Tudjuk jól, hogy a hajléktalanok egy jó része nem szívesen megy be egy fapados szállóra, mert fél. Ugye fél attól, hogy ott nincs biztonságban, fél, hogy elkap valamit, fél attól, hogy ott lopnak tőle, tehát lehet, hogy ezek a félelmek egy része megalapozott, más része megalapozatlan, de akkor is. A hajléktalanok egy része egyszerűen, hogy is fogalmazzak, tehát nem egyszerűen az intézmény hálózattól teljesen rosszul van. Szóval ez viszont egy probléma, mert most mit tud tenni egy utcai szociális munkás, ugye vannak utcai szociális munkások, őket tervezük megerősíteni, különben ezt a szolgáltatást is, illetve vannak diszpécser szolgálatok, akik a vörös kód idején és a téli krízis idején is területileg illetékesek, és ők is itt segítik ezt az ellátórendszert. Tehát mit tud tenni egy utcai szociális munkás, hogyha valaki nem akar bemenni
11: se egy szállóra, se egy fapadosra, se sehova. Felajánlja neki a szolgáltatásokat, de tulajdonképpen ott marad. Mm-hmm. Ott marad, ad neki valamilyen segítséget, de az ott marad, nem kötelezheted arra, hogy ő ne abba a lukba lakjon, hanem éppen menjen be. Szóval persze, bocsánat, hogy most ezt mondom, vannak vagabundok, akik tényleg szeretnek, és félreértés ne essék, tényleg a legjobb szándékommal mondom, tehát ők ezt az életformát, nekik ez egy életforma, uh-huh. Értem. Lehet, hogy azért, mert sose láttak mást. Lehet, hogy azért, mert mindig a periférián voltak. Uh-huh. Vagy egyéb módokon, de mégiscsak ez egy életforma. Most nemrégiben például Miskolcon, a Vöröskereszt például, csak mondok egy jó gyakorlatot, jó példát, bővítette a hajléktalan szállóját, és kifejezetten például a hajléktalanság egy speciális területére fókuszáltak, a női hajléktalanságra. Uh-huh. Mert ugye ők sokszor családok átmeneti otthonában, vagy kríziszállókon élnek, ahol ugye gyerekeikkel, vagy ilyen titkos menedékházak, lehet, hogy éppen persze áldozati abuzus vagy kapcsolati erőszak miatt menekült, de lehet, hogy más miatt. Tehát a női hajléktalanságra is oda kell figyelni, és ők kifejezetten erre hoztak létre egy új részleget. Tehát azt gondolom, hogy

0: készítéseink sokasága van. Most ezt is készítjük elő, hogy ennek egy bizonyos módosításai, majd akkor beszélünk róla, amikor már ez publikus, de a szociális törvényt alapjaiban is fogjuk módosítani. Pont ezekre.
1: Igen, még egy utolsó rövid kérdés, mert közben kifutunk az adásidőből, hogy a 2022-es módosítását a szociális törvénynek, hogy az egyén jólétért elsősorban önmaga felelős, utána a hozzátartozók, utána a karitatív szervezetek, utána az önkormányzatok, és csak végső sorban az állam. Ez az első módosítások lesz?
0: Ez így van, ahogy mondja.
1: Ezen változtatni fognak.
0: Abszolút. Tehát ugye a gondoskodás politikával is szakítottunk, az alaptörvénynek se tudunk egyetérteni az ilyen jellegű pontjaival, legalábbis ezt most a magam és államtitkárságom nevében tudom mondani, úgyhogy igen, nagyon jól mondja, ez az első olyan dolog, amit mi nem szeretnénk továbbvinni.
1: Köszönöm szépen Szabó Tóth Kinga, szociális, család és idősügyi államtitkárnak, hogy eljött hozzánk a Klasszis Podcastbe. Hogyha hasonló tartalmakat szeretnének látni, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és ha érdekesnek találták, osszák meg a videónkat, podcastünket a Facebookon. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megalapította a Kárpáti Nyolcak Szövetségét, Magyarország is a tagok között van. Ukrajna elnöke a nyugat-ukrajnai csúcson mutatta be a 8 országot tömörítő blokkot, együttműködést ígérve biztonság, energetika és kereskedelem területén. A szervezők 9,4 milliárd euró befektetést várnak, 90 közös projektet mutattak be. Ez az új együttműködési formátum a kelet-európai országokat fogja össze. Az elsődleges cél tehát az együttműködés. A résztvevők között volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Alexander Vucic szerb elnök és Nikos Ardán román államfő is. Az ukrán elnök X-re posztolt képe alapján a Magyarországot nem képviselte senki. Lengyelország csatlakozott az Ukrajnával és más szövetségesekkel közös ballisztikus rakéta elhárító koalícióhoz, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy országa új, jelentős segélycsomagot készített elő Ukrajna számára, további részleteket azonban nem közölt. Ukrajna és 9 európai ország még júliusban jelentette be egy légvédelmi koalíció létrehozását, amelyek keretében egy új ballisztikus rakéta elhárító rendszer közös fejlesztését is tervezik, az amerikai Patriot rendszer alternatívájaként olcsóbb megoldást kínálva. Idehaza azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Közölve tisztában vannak azzal, hogy nehéz öröksége van az új kabinetnek. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz és azt mondta, hogy egy kivéreztetett költségvetést örököltek, a jövő évi büdzsé tárgyalása mozzalik, erre az évre vagy egyszeri béremelés, vagy juttatás lesz, és két lépcsőben tervezik a szektorban dolgozók bérének rendezését. Azt is mondta, hogy tisztában vannak az ágazat problémáival. Szeptember 28-án jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy melyik az a 4 ügy, amelyet átkér más hatóságoktól. Ezt mondta a szervezet vezetője a HVG címlapsztori rendezvényén. Unger annak közölte, hogy egyelőre nem árulja el, mely ügyekkel fognak indítani, hiszen a hivatal most még nem is nyomozhat, ilyen jogosultságai szeptember 27-től lesznek majd. Olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkoznak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt majd. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncessziós szerződést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány szerint ez a szerződés nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid szerint az üzemeltetési feladatoknál kétszeres túlárazás látható a piaci árakhoz képest. A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is tenni fog, többet is. Az MKIF Magyar Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT figyelemmel kísérte a bejelentést, és várja az erről szóló hivatalos írásos tájékoztatást, közölte a társaság. A cég a kormányzati tájékoztatás megismerését követően alakítja ki hivatalos álláspontját az ügyről. A kormányzati tervek szerint a Magyar Közút végezni a jelenleg az MKIF ZRT kezelésében álló autópálya hálózat üzemeltetést.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 9%-os csökkenéssel 152.753 ponton zárt. A részvénypiac forgalma jóval átlag feletti 49,3 milliárd forint volt. Az MBH Bank részvényei 8%-ot emelkedtek 2650 forintra, a MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintig, az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra. Európában jelentősebb mértékben gyengültek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt. A romló biztonsági helyzetre tekintettel az Európai Unió SPIDES tengeri védelmi művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hajóinak készültségi szintjét, miközben továbbra is ellátja a kísérési feladatait, közölte Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Hangsúlyozta, hogy a huszik Szaúd-Arábia elleni támadásai elfogadhatatlanok és aláássák a világgazdaság működését. Közölte továbbá, hogy egyeztetett Faisal bin Farhan szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a hormuzi szoros hajózási szabadságának helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítésekről.
0: Időjárás jelentés.
5: A hétvégén még visszatér a nyárias, meleg, napsütéses időjárás várható 25 fokkal, hétfőn azonban egy újabb front hoz majd erős szelet és jelentős lehűlést. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől, Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Badacsony tanösvények, Balaton felvidék. Balatoni túra strandolás nélkül. A badacsony ne csak a bort és a naplementét juttassa eszünkbe. Egynapos túrára is kifejezetten ajánlott. Az útvonal végig jól jelölt, könnyen követhető, így nem igényel folyamatos térképböngészést. A panoráma folyamatos látványa pedig végig fenntartja a lendületet. Az sem utolsó szempont, hogy a badacsony vonattal is kényelmesen elérhető, így autó nélkül is ideális választás egy spontán, egynapos kiruccanáshoz. Az ajánlott útvonal a badacsonyi vasútállomástól indul, érinti a kisfaludi kilátót, majd a Rózsakőnél zárul. A nagyjából 7 kilométeres táv kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól bejárható egy nap alatt. Zebegény, a Börzsöny pereme, Julianus kilátó. Rövid, de kaptatós út. Ha kevés az időnk, de igazi élményt szeretnénk, Zebegény tökéletes választás. A Julianus kilátóból a Dunakanyar egészen különös arcát mutatja. Az útvonal Zebegényből indul, és rövid, mégis élménydús kapaszkodással vezet fel a Julianus kilátóhoz, majd a Trianon emlékmű érintésével zárul. Nagyjából 5-6 kilométeres táv bejárása ideális egynapos program, különösen, ha nem szeretnénk hosszú, vagy technikailag nehéz túrába vágni. Mégis kiszakadnánk a városi környezetből. Zebegény a nyugati pályaudvarról közvetlen vonattal elérhető.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Onnodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Moby, vagyis Richard Melville Hall, egy amerikai zenész, DJ, fotós, akinek az Allmusic szerint köszönettel tartozunk több olyan szerzeményéért, amelyek részben meghatározták a tánczenét a 90-es években, és több műve is hatással van a mai elektronikus zenére. Segítették egy új stílus elterjedését, először Amerikában és Angliában, majd a világon mindenhol.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk most meghallgatni a különleges zenei válogatásban Mobitól.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megalakultak a kárpáti nyolcak. Magyar Péter miniszterelnök türelmet kérte a szociális ágazatban dolgozóktól a béremelésekre. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, hétvégén még visszatér a nyárias időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Volodymyr Zelenszky megalapította a Kárpáti Nyolcak Szövetségét, Magyarország is a tagok között van. Ukrajna elnöke a nyugat-ukrajnai csúcson mutatta be a nyolc országot tömörítő blokkot, együttműködést ígérve biztonság, energetika és kereskedelem területén. A szervezők 9,4 milliárd euró befektetést várnak. A csúcs találkozón 90 közös projektet mutattak be. A résztvevők között volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Alexander Vucic szerb elnök és Nikos Ordan román államfő is. Az ukrán elnök X-re posztolt képe alapján Magyarországot nem képviselte senki. Lengyelország csatlakozott az Ukrajnával és más szövetségesekkel közös ballisztikus rakétaelhárító koalícióhoz, jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök szintén a Kárpáti Nyolcak találkozón. A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy országa új, jelentős segélycsomagot készít elő Ukrajna számára, további részleteket azonban nem közölt. Ukrajna és 9 európai ország júliusban jelentette be egy légvédelmi koalíció létrehozását, amelynek keretében egy új ballisztikus rakétaelhárító rendszer közös fejlesztését is tervezik, az amerikai Patriot rendszer alternatívájaként olcsóbb megoldást kínálva. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkaerőkörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak az új kormány tudja megoldani a helyzetet. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz és azt mondta, hogy egy kivéreztetett költségvetést örököltek, a jövő évi büdzsé tárgyalása most zajlik, erre az évre vagy béremelés lesz, vagy juttatás, és két lépcsőben tervezik a szektorban dolgozók bérét rendezni. Azt is mondta, hogy tisztában vannak az ágazat problémáival.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 152.753 ponton zárt. A részvénypiac forgalma jóval átlag feletti volt, 49,3 milliárd forint. Az MBH bank 8%-ot emelkedett 2650 forintra, nagy volt a forgalma, miután a bécsi tőzsde által számított indexbe is bekerül majd a részvény. A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra. Az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt. A Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra. Európában jelentősebb mértékben gyengültek a fő tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-ra 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt. A romló biztonsági helyzetre tekintettel az Európai Unió Aspides tengeri védelmi művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hajóinak készültségi szintjét, miközben továbbra is ellátja a kísérési feladatait, közölte Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Hangsúlyozta, hogy a huszik Szaúd-Arábia elleni támadásai elfogadhatatlanok és aláássák a világgazdaság működését. Közölte továbbá, hogy egyeztetett Faisal bin Farhan szaudi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a hormuzi szoros hajózási szabadságának helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítésekről.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétvégén még kitart a nyárias meleg időjárás, vasárnap akár 30 fok is lehet majd, a jövő hét ugyanakkor már őszies időt hoz a hidegfront mögött. A hétvégén egyébként nem igazán kell majd csapadékra számítani, ez szortan fordulhat elő kisebb eső zápor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Ez a különleges zenei válogatás.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszopanon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.
3: Apró.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megalakultak a Kárpáti nyolcak. Magyar Péter miniszterelnök türelmet kérte a szociális ágazatban dolgozóktól a béremelésekre. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, hétvégén még visszatér a nyárias időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Volodymyr Zelenszkij megalapította a Kárpáti Nyolcak Szövetségét, Magyarország is a tagok között van. Ukrajna elnöke a nyugat-ukrajnai csúcson mutatta be a nyolc országot tömörítő blokkot, együttműködést ígérve biztonság, energetika és kereskedelem területén. A szervezők 9,4 milliárd euró befektetést várnak. A csúcstalálkozón 90 közös projektet mutattak be. A résztvevők között volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Alexander Vucic szerb elnök és Nikos Ordán román államfő is. Az ukrán elnök X-re posztolt képe alapján Magyarországot nem képviselte senki. Lengyelország csatlakozott az Ukrajnával és más szövetségesekkel közös ballisztikus rakéta elhárító koalícióhoz, jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök szintén a Kárpáti nyolcak találkozón. A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy országa új, jelentős segélycsomagot készít elő Ukrajna számára, további részleteket azonban nem közölt. Ukrajna és 9 európai ország júliusban jelentette be egy légvédelmi koalíció létrehozását, amelynek keretében egy új ballisztikus rakétaelhárító rendszer közös fejlesztését is tervezik, az amerikai Patriot rendszer alternatívájaként olcsóbb megoldást kínálva. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkaerőkörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak az új kormány tudja megoldani a helyzetet. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz és azt mondta, hogy egy kivéreztetett költségvetést örököltek, a jövő évi büdzsé tárgyalása most zajlik, erre az évre vagy béremelés lesz, vagy juttatás, és két lépcsőben tervezik a szektorban dolgozók bérét rendezni. Azt is mondta, hogy tisztában vannak az ágazat problémáival.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 152.753 ponton zárt. A részvénypiac forgalma jóval átlag feletti volt, 49,3 milliárd forint. Az MBH bank 8,1%-ot emelkedett 2650 forintra, nagy volt a forgalma, miután a bécsi tőzsde által számított indexbe is bekerül majd a részvény. A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra. Az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt. A Richter 4,1%-kal erősödött 12830 forintra. Európában jelentősebb mértékben gyengültek a fő tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-en 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt. A romló biztonsági helyzetre tekintettel az Európai Unió SPIDES tengeri védelmi művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hajóinak készültségi szintjét, miközben továbbra is ellátja a kísérési feladatait, közölte Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Hangsúlyozta, hogy a Huszik Szaúd-Arábia elleni támadásai elfogadhatatlanok és aláássák a világgazdaság működését. Közölte továbbá, hogy egyeztetett Faisal bin Farhan szaudi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a hormozi szoros hajózási szabadságának helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítésekről.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg időjárás, vasárnap akár 30 fok is lehet majd, a jövő hét ugyanakkor már őszies időt hoz a hideg front mögött. A hétvégén egyébként nem igazán kell majd csapadékra számítani, ez szortan fordulhat elő kisebb eső zápor.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megalakultak a kárpáti nyolcak. Magyar Péter miniszterelnök türelmet kérte a szociális ágazatban dolgozóktól a béremelésekre. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, hétvégén még visszatér a nyárias időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Volodymyr Zelenszky megalapította a Kárpáti Nyolcak Szövetségét, Magyarország is a tagok között van. Ukrajna elnöke a nyugat-ukrajnai csúcson mutatta be a nyolc országot tömörítő blokkot, együttműködést ígérve biztonság, energetika és kereskedelem területén. A szervezők 9,4 milliárd euró befektetést várnak. A csúcs találkozón 90 közös projektet mutattak be. A résztvevők között volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Alexander Vucic szerb elnök és Nikos Ordan román államfő is. Az ukrán elnök X-re posztolt képe alapján Magyarországot nem képviselte senki. Lengyelország csatlakozott az Ukrajnával és más szövetségesekkel közös ballisztikus rakétaelhárító koalícióhoz, jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök szintén a Kárpáti Nyolcak találkozón. A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy országa új, jelentős segélycsomagot készít elő Ukrajna számára, további részleteket azonban nem közölt. Ukrajna és 9 európai ország júliusban jelentette be egy légvédelmi koalíció létrehozását, amelynek keretében egy új ballisztikus rakétaelhárító rendszer közös fejlesztését is tervezik, az amerikai Patriot rendszer alternatívájaként olcsóbb megoldást kínálva. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkaerőkörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak az új kormány tudja megoldani a helyzetet. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz és azt mondta, hogy egy kivéreztetett költségvetést örököltek, a jövő évi büdzsé tárgyalása most zajlik, erre az évre vagy béremelés lesz, vagy juttatás, és két lépcsőben tervezik a szektorban dolgozók bérét rendezni. Azt is mondta, hogy tisztában vannak az ágazat problémáival.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 152.753 ponton zárt. A részvénypiac forgalma jóval átlag feletti volt, 49,3 milliárd forint. Az MBH bank 8%-ot emelkedett 2650 forintra, nagy volt a forgalma, miután a bécsi tőzsde által számított indexbe is bekerül majd a részvény. A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra. Az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt. A Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra. Európában jelentősebb mértékben gyengültek a fő tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-ra 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt. A romló biztonsági helyzetre tekintettel az Európai Unió SPIDES tengeri védelmi művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hajóinak készültségi szintjét, miközben továbbra is ellátja a kísérési feladatait, közölte Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Hangsúlyozta, hogy a huszik Szaúd-Arábia elleni támadásai elfogadhatatlanok és aláássák a világgazdaság működését. Közölte továbbá, hogy egyeztetett Faisal bin Farhan szaudi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a hormuzi szoros hajózási szabadságának helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítésekről.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg időjárás, vasárnap akár 30 fok is lehet majd, a jövő hét ugyanakkor már őszies időt hoz a hideg front mögött. A hétvégén egyébként nem igazán kell majd csapadékra számítani, ez szortan fordulhat elő kisebb eső zápor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttig zenél a folytatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai Feeling Good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
0: Trend Night.
1: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő, producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban. Kettő.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
2: Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztott a saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdy János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Night.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: inkább kapaszkodj belé.
1: A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.
2: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.